bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgatóhelyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházás. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruit Web. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték. Időjárás. Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél többfelé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light On. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and dark.
2: Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud mozogni, amennyit a fény enged neki, és hogy a sötétségnek ezúttal aludnia kell. Új célommá vált, hogy a saját életem fényét keressem. Remélem, te is megtalálod a fényt, ami a saját életedben van, amit én már rég megtaláltam, ami most is körülvesz engem. Nemrég jöttem rá, hogy a fény mindig körülöttem van. Nem mindig járok a jó úton, de a fény mindig velem van. Imádkozom ma, hogy te is láthasd. Remélhetőleg téged is hamarosan körbevesz a saját életed fénye.
1: I pray today you can see the light that is constantly around you and the light that's in your own life.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
2: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kételj, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, mintha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mégpedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Értsd meg! Csak annyit kell tenned, hogy kérd Isten bocsánatát, ő pedig megbocsájt, aztán bátran imádkozhatsz Istenhez, hogy töltse be a szükségeidet. Hisz ő nem azért teszi ezt, mert tökéletes vagy, ő azért gondoskodik a szükségeidről, mert...

hány olyan embert ismertek, akár csak az egyházban, akik igazán, de igazán békességben vannak? Úgy értem Istennel, saját magukkal, a kapcsolataikban, és kibékültek a körülményeikkel is. Nem ismerünk annyit, mint kellene. A bizonytalanság a társadalomban szinte járványként pusztít. A bizonytalan emberek nagyon szerencsétlenek, és hiszitek vagy sem, sok más embert is szerencsétlenné tehetnek. Ha egy ember bizonytalan és kapcsolatot próbálsz kialakítani vele, akkor szó szerint úgy érezheted, hogy állandóan vigyáznod kell rájuk. Nagyon oda kell figyelned a szavaidra és a tetteidre. Nagyon könnyen megbántódnak, de ma szeretnék elmondani néhány dolgot, ami remélem, hogy nem fog túl keményen hangozni. Ha te egy bizonytalan ember vagy, akkor kérlek, ne sértődj meg ezeken. Én is bizonytalan voltam régen, és állandóan elvártam, hogy a férjem mondjon és tegyen bizonyos dolgokat. És amikor nem így tett, akkor megsértődtem és mérges lettem. És ha ez a valaki nem azt tette, amit akartam, akkor is mérges lettem. Ha ez a másik valaki nem az akaratom szerint cselekedett, akkor is mérges lettem, és őszintén szólva nem jöhetünk azzal a kifogással, hogy nos, én bizonytalan vagyok. Nem használhatjuk ezt kifogásként arra, hogy megmaradjunk ebben a rabságban. Ha én mindenkit le akarnék uralni, de közben azt mondanám, nos, én uralkodó típus vagyok. Tudod, egyszerűen csak uralkodó típus vagyok. Akkor azt mondanád, nos, változz meg, beszélj erről Istennel, térj meg, és egyszerűen csak változz meg. Akkor miért nem mondhatnánk a bizonytalan embereknek, hogy tudod, csak beszélj erről Istennel. Lépj túl ezen, és változz meg, mert nem fér más emberekkel szemben, ha állandóan tekintettel kell lenniük a mi bizonytalanságunkra. Na gyerünk, jobban prédikálok, mint amit mutattok. És őszintén azt gondolom, hogy időnként nem így szemléljük ezt. Nem látjuk, hogy a bizonytalanság egy olyan probléma lenne, amit legyőzhetünk, és amivel Krisztus segítségével szembe kellene néznünk. Ő azt akarja, hogy magabiztosak legyünk, ne bizonytalanok. Azt akarja, hogy bátrak legyünk, hogy tudjuk, kik vagyunk ő benne. Még ahhoz is elég bátornak kell lennünk, hogy magával az ördöggel szembeszálljunk Krisztus nevében. Ezért, ha még néhány embertől félünk is, meg a véleményeiktől, akkor hogy a csodába fogunk valaha is szembeszállni az ördöggel? Nem kell félelemben élned, nem kell mindig túlságosan aggódnod amiatt, hogy mit gondolnak rólad mások. Mindig gondolni fognak valamit valakiről, és ha nem te rólad, akkor valaki másról. Ezért akár azt is mondhatod, légy boldog, nem zavartatom magamat azzal, hogy mit gondolsz rólam. Amen. Tudom, hogy sok ember van itt, és talán sokan a tévénézők között is, akik megsérültek a múltban. De azt mondod, nos, te nem érted, hogy mit érzek. Tudod, őszintén mondhatom, hogy ha ismered a múltamat, akkor nem mondhatod ezt nekem. Mert tudom, hogy mit érzel, de azt is tudom, hogy ha továbbra is ezen érzések szerint élsz, akkor lemaradsz majd annak a nagy részéről, amit Jézus a halálával szerzett meg neked. Hadd ismételjem meg. Ha azt választod, hogy továbbra is ezen érzések szerint élsz, akkor lemaradsz majd annak a nagy részéről, amit Jézus a halálával szerzett meg neked. Lehet, hogy a mennybe mész, amikor meghalsz, de nem fogod élvezni az életedet. Azt biztos állíthatom, hogy amikor bizonytalan voltam, akkor nem élveztem az életemet. Olyan voltam, mint egy bábú, amit a gonosz dróton rángatott. Csak meg kellett húznia ezt a drótot, és én így reagáltam, vagy a másik drótot, és én amúgy reagáltam. Szóval szeretném, ha ezen túl másként tekintenétek a bizonytalanságra, és nem úgy, mint valami címkére, ami azt mondja, hogy mi különlegesek vagyunk. Nos, úgy látom, nem vagytok biztosak ebben, igaz? Mert szinte úgy tűnik, mintha kicsit gonosz lennék, de én nem vagyok. Csak szeretném, hogy szabadok legyetek, és tudom, hogy nem lesztek szabadok, amíg ragaszkodtok ehhez a félénkséghez, meg a félelemhez, és bizonytalansághoz, a magatokkal kapcsolatos rossz érzésekhez, addig nem lesztek szabadok, és a sátán ellopja majd az elhívásotokat, amit Jézus a halálával szerzett meg nektek. Szóval nem kell életetek végéig bizonytalannak maradnotok. Tudhatjátok, hogy kik vagytok Krisztusban, bátrak lehettek, felállhattok, és élhetitek azt az életet, amit Isten szánt nektek. Ezért, ha te egyike vagy a bizonytalan embereknek, akkor hiszem, hogy Isten beszélni akar hozzád, és csak mondjátok azt magatokban, jól van Istenem, figyelek. Megvan neked a számom, szóval úgy tűnik, nem használhatom ezt a kifogást többé. Ideje van, hogy felnőjek, és túllépjek ezen. Amen. Ameddig bizonytalanok vagyunk,
Addig zavarodottak leszünk, küszködni fogunk, és frusztráltak leszünk. De az igazság, és az, amikor tudjuk, kik vagyunk Krisztusban, az magabiztosságot ad majd. Magabiztosságot. Ha nem vagy magabiztos, akkor van benned egy vezeték, ami rövid zárlatot okoz majd. Múlt héten repülővel utaztam. Atlantában kellett átszállnom, és 40 percen volt arra, hogy átmenjek a másik terminára. Tudjátok, ilyenkor mindig rohanni kell, szóval nagyon siettem. Felszálltam a gépre, épp berakottak, amikor odaértem, szóval felszálltam és leültem. Pár perc múlva jött a kapitány, és azt mondta, sajnálom, hogy ezt kell mondanom önöknek, de zárlatos lett az elektromos rendszer, ezért le kell szállniuk a gépről, mi pedig meglátjuk, hogy meg tudjuk-e javítani a problémát, és hogy meddig tart majd. Nos, végül nem tudták megjavítani, és átszállítottak minket egy másik gépre. De a lényeg az, hogy amíg az elektromos rendszer zárlatos volt, addig nem tudott felszállni a gép. És tudjátok, ha a ti elektromos rendszeretek is zárlatos, ha nem tudjátok, kik vagytok Krisztusban, ha bizonytalanok vagytok, ha nincs magabiztosságotok, ha tele vagytok félelemmel, akkor ti sem tudtok majd repülni. Oda lesztek szegezve a földhöz, és másokat sem tudtok majd elvinni sehová. És Isten nem csak, hogy egészségesnek és épnek szeretne látni benneteket, de használni is akar benneteket, hogy más embereknek is segíthessetek éppé és egészségessé válni. Szóval valakinek ma el kell döntenie, hogy ideje van, hogy elolvassam, amit ez a könyv mond én rólam, és úgy viselkedjek, mint aki el is hiszi mindazt. Na gyerünk! Néhányan már olyan régóta ültök a gyülekezetben, hogy az aranyos kis hátsó feletek teljesen kilapult. Mert csak ücsörögtök, ücsörögtök. De nekünk el kell hinnünk mindezt, azt kell mondanunk, én hiszem ezt. Úgy fogok viselkedni, mint Isten gyermeke, mint valaki, akinek hatalma van a gonosz felett. Úgy fogok viselkedni, mint akiben benne van Isten ereje. Úgy fogok viselkedni, mint aki igaz az Isten előtt Krisztusban. Magabiztosan fogok viselkedni. Nem fogok meghajolni a félelemnek. Nos, Joyce, bárcsak így éreznék, ne akart, hogy oda menjek és elkapjalak. Ez nem érzésekről szól, hanem arról, hogy döntést hozunk. Eldöntöd, hogy miként fogsz élni, és az érzéseid később majd követni fogják azt. Azt mondtam, eldöntöd, hogy miként fogsz élni, és az érzéseid később majd követni fogják azt. Nem várhatsz, amíg majd úgy érzel. Istennél először mindig hiszünk, és később látunk. Először hiszünk, később meg is látjuk. Elhiszed, hogy megkaptad, és akkor a tiéd lesz majd. A Márk 11 szerint. Tehát azt mondod, hiszem, hogy Jézus Krisztus vére által helyreállt a kapcsolatom Istennel. Nem érdekel, mit érzek. Sokkal inkább hiszek annak, amit Isten az igéjében mond nekem. Mint az érzéseimnek, mint a saját gondolataimnak, sokkal inkább, mint amit más mond nekem, vagy rólam. Ez az álláspontom. Hiszek az Isten igéjében. És szinte hallom, ahogy a tévénézők közül egyesek azt mondják, nos, honnan tudod, hogy ez igaz? Te meg honnan tudod, hogy nem az? Megmondom én, honnan tudom, hogy igaz. Tudom, hogy milyen voltam, mielőtt eldöntöttem, hogy elhiszem, ami ebben a könyvben van. És tudom, mit eredményezett az én életemben. A szavak nem tudtak így megváltoztatni, csak ha igazság van bennük. Ez az igazság. Amen. A következő tüneteket veheted észre, ha hiányzik az életedből a megigazultság. Ha nem érted, hogy ki vagy Krisztusban. A következő tüneteket veheted észre. Az öröm és békesség hiánya, a bátorság hiánya, főként bátorság az imádkozásban. A Biblia azt mondja, azért nem kapsz, mert nem kértél. És arra buzdít minket, hogy bátran imádkozzunk. Az Efézus 3:20 azt mondja, Isten pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Szinte olyan, mintha Isten bátorítana. Gyerünk! Kérj tőlem olyanokat, amik szinte elképzelhetetlenek számodra. Kérj olyat, ami szerinted lehetetlen. Kérj tőlem olyasmit, amiről tudod, hogy nem érdemled meg. Nem hallottok engem. Azt mondtam, kérj tőlem olyasmit, amiről tudod, hogy nem érdemled meg.
Emlékezz, hogy Isten országában nem azt kapod, amit megérdemelsz. Azt kapod, amit Jézus érdemel meg. Amen. Nézzük meg a zsidó 4:15-16-ot. Ki is vetítjük ezeket számotokra. Szeretném, hogy lássátok ezeket a csodálatos igéket. Mert nem olyan főpapunk van. Ez Jézusról szól. Aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken és gyengeségeinken, aki ne tudna együtt érezni velünk és megérteni minket, hogy mennyire ki vagyunk téve a kísértésnek. Hála Istennek olyan megváltónk van, aki megért minket, megérti a gyengeségeinket, és megérti, hogy kicsit nehéz itt élni ebben a mai világban. Megérti, hogy rengeteg kísértés ér minket. Megérti, hogy bár nem ott tartunk, ahol kellene, de hála Istennek már nem is ott tartunk, ahol régen. És hogy vagyunk? Jól vagyunk, és jó úton járunk. Erről tanítunk egész hétvégén, hogy jól vagyok, és jó úton járok. Még nem értem célt, de ha-ha, gonosz, élvezni fogom az utamat. Hallottatok engem? Még nem értem célt, de ha-ha-ha-ha-ha-ha, gonosz, élvezni fogom az utamat. Olyan főpapunk van, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de soha nem vétkezett. Tehát megértő. Jézus minden egyes érzést megtapasztalt, és minden kísértésen keresztül ment, amin mi keresztül megyünk, de mégsem vétkezett. Tökéletes példa volt számunkra, ezért járuljunk félelem nélkül, mondjátok félelem nélkül. És bizalommal, mondjátok bizalommal. És bátran, mondjátok bátran. Hű, nagyon szeretem ezeket a szavakat. Járuljunk a kegyelem trónusához, Isten irántunk, bűnösök iránt való meg nem érdemelt jó indulatának trónusához, hogy irgalmat nyerjünk a bukásainkra, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Szóval, ha lefordítanám ezt olyan nyelvre, amit az egymással való beszélgetésünkben használunk, akkor valahogy így hangozna. Figyelj ember, Isten megért téged. Tudja, hogy vannak gyengeségeid. Ő dolgozik rajtad. Te folyamatosan változol. Még nem tartasz ott, ahol kellene, de hála Istennek már nem is ott tartasz, ahol régen dolgozik rajtad. Tarts ki, és mindeközben értsd meg, csak annyit kell tenned, hogy kéred Isten bocsánatát, ő pedig megbocsájt, aztán bátran imádkozhatsz Istenhez, hogy töltse be a szükségeidet, hisz ő nem azért teszi ezt, mert tökéletes vagy, ő azért gondoskodik a szükségeidről, mert ő jó. Mi csak zűrös emberek vagyunk, akik igyekeznek a tőlük telhető legtöbbet megtenni. Amen. Csak az Úr tudja, hogy amikor nála leszünk, mi mindenre jövünk rá majd azzal kapcsolatban, hogy kinek van igaza és kinek nem. De ő csak azt kérdezi majd, ismersz engem, gyermekem? Van velem kapcsolatod Krisztus által? Jézus nem azért halt meg, hogy nekünk meglehessen a saját kis teológiánk, meg vallásunk, ő azért halt meg, hogy megismerhessük őt, és kapcsolatunk lehessen vele, és erről szól ez az egész. A Filippi 3:3 azt mondja, hogy Krisztusban legyen minden bizodalmunk, és ne a testben bízzunk. Ne a külső kiváltságokban, vagy fizikai előnyökben. Izraelnek, aki jól énekel, nem lehet nagyobb magabiztossága, mint annak, aki egyáltalán nem tud énekelni. Csak mert jól kommunikálok, nekem sem lesz több magabiztosságom, mint annak az embernek, akinek gondjai vannak ezzel. Lehet neked 12 diplomád, és mégsem lesz több magabiztosságod annál, akinek egy sincsen. Mert nem attól vagyunk értékesek, amit csinálunk, vagy amit valaha is csinálni fogunk. A magabiztosságunk csak is Jézusból származhat, senki másból. Az a legjobb, ha minden napot azzal kezdünk, hogy nélküled semmi vagyok. Semmi. Nélküled semmi vagyok. És bármi is az, amire szerintem képes vagyok, arra nélküled mégsem vagyok képes. Na gyerünk! És bármi is az, amire szerintem képes vagyok, arra nélküled mégsem vagyok képes. Látod, nem számít, mennyire bizonytalannak érzed magadat, vagy mennyire nem vagy magabiztos, ilyenkor nem a megfelelő dologra figyelsz. Saját magadra figyelsz.
amikor az izraeli hadseregből senki sem mert kiállni Góliát ellen. És a kis Dávid, kis Zsoltáros úgy érezte, hogy ő majd le tudja győzni az óriást. Az nem azért volt, mert magára tekintett, hanem arra az Istenre nézett, akihez közel került kint a pusztában. Volt itt valakinek egy jó kis útja a pusztában, ahol közel került Istenhez? Amen.

0: próbáljon válni. Úgy imádkozzon, mint más valaki. Úgy tanulmányozza a Bibliát, mint valaki más. Elképesztő, milyen boldogok tudunk lenni a 15 vagy 20 perces imáinktól, amikre végre napi rendszerességgel rávesszük magunkat, míg együtt nem ebédelünk egy szuper keresztény testvérnővel. Aki elmondja, hogy mindig pirkadat előtt kell. És 4 órát imádkozik. Nos, ha ilyenkor nem tudod, hogy ki vagy Krisztusban, akkor hirtelen azt gondolod, hogy amit Istenért teszel, az semmi, és küzdened kell, hogy te is azt csináld, amit ő. És valószínűleg azt teszed majd, amit én is csináltam, hogy veszel egy órát, bezárkozol egy szobába, és mindenkinek elmondod, hogy minden nap 4 órát fogok imádkozni. Ne gyertek be, én sem jövök ki, aztán imádkozol 5 percet, majd elalszol. Úgy örülök, hogy megszabadultam attól a vacak órától. Ó, te jó ég! Úgy örülök, hogy megszabadultam tőle. Ne az órához igazodva imádkozz. Én nem az órához igazodva tanulmányozom az igét, nem az óra szerint dicsőítek. Nem tudom, hogy mennyit imádkozom, vagy mennyit nem. Nem tudom, mennyit olvasok, vagy mennyit nem. Csak azt tudom, hogy jó kapcsolatom van Istennel, és addig táplálkozom szellemileg, amíg tele nem leszek, és ha megint éhes vagyok, akkor újra táplálkozom. Tudtátok, hogy ha mindent az óra szerint csináltok, akkor ez veszélyessé válik?
1: It's like a threat.
0: Bár csak menne 1 óra ima. 1 órát sem tudsz imádkozni velem? Nos, kiforgattuk ezt az igét, és törvényt csináltunk belőle. És ha nem imádkozunk 1 órát, akkor bűnösnek érezzük magunkat. A probléma másik fele pedig az, hogy ha imádkozunk 1 órát, akkor szuper keresztény testvérekké válhatunk, akik feltehetőleg szent orrunkat felhúzva lenézik majd a csecsemő keresztényeket, akik azt hiszik, hogy hatalmas dolgot tettek, amiért kikeltek az ágyból, és imádkoztak 5 percet. Miért nem tudjuk békén hagyni az embereket, hogy Isten foglalkozzon velük? Kérlek, hagyj békén, és engedd, hogy Isten foglalkozzon velem. Az a legnagyszerűbb a Krisztussal való kapcsolatban, hogy minden nap megújul, és mindenki számára más. Mindenkinek, aki könyvet ír, annak új javaslatai vannak, engem is beleértve. Tudjátok, ezek között van sok jó is. Én rengeteg csodálatos dolgot tanultam emberektől, de tudjátok, amikor megpróbálod ugyanazt csinálni, amit valaki más, valami olyat, amit más valaki javasolt, figyeljetek rám, abban a pillanatban, amikor elkezded frusztráltnak érezni magadat, nek hogy csak küszködsz a dologgal és vádlást érzel, mert nem tudod megcsinálni, abban a pillanatban jobb, ha hátralépsz. És azt mondod, tudod mit? Isten talán nem kent fel engem erre. Istenem, mi a terved az én számomra? Mert bármit is teszünk Istenért, annak nem kéne küszködésnek lennie. Olyasminek, amire rá kell vennünk magunkat. Annak örömtelinek kellene lennie. Van itt valaki, aki figyel rám? Többé ne hasonlítgasd magadat másokhoz. Te egy eredeti személy vagy. Ha Isten azt akarná, hogy egyformák legyünk, akkor nem különbözne az új lenyomatunk és a DNS-ünk. Mind mások vagyunk, mások, mások, mások, és ez így van jól. Így van jól. Oké, szóval egy kicsit furcsák vagytok, de ez így jó. Én is furcsa vagyok egy kicsit, de ez így van jól. Egy dolgot mondhatok azonban, az biztos, hogy sokat változtam. Nem ott tartok, ahol kellene, de hála Istennek nem is ott, ahol régen tartottam. Jól vagyok, és jó úton haladok. Amen. Keményen próbálkoztam, hogy más valaki legyek, amitől annyira összezavarodtam, hogy azt sem tudtam, kinek kéne lennem. Megpróbáltam olyan lenni, mint Dave, megpróbáltam olyan lenni, mint a pásztorom felesége, mint a szomszédom, mint ez az ember, meg az az ember, és ez egy nagyon fárasztó dolog ám. Ki más lehetnél, mint aki vagy? Az kell, hogy légy, aki vagy. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell változnunk, de engednünk kell, hogy Isten változtasson minket. Úgy nem tudunk változni, ha mindig ahhoz próbálunk,

0: Próbálunk igazodni, amit más valaki csinál. Ha nem tudod, hogy ki vagy Krisztusban, akkor nem ismered Isten igazságát. Ha bizonytalan vagy, akkor félelemben és félénkségben fogsz élni. Félni fogsz próbálkozni, félni fogsz kilépni. Mi lesz, ha hibázom? Mi lesz, ha elvétem Istent? Hát mi lenne? Nem dől össze a világ, csak mondd azt, hát ez nem működött, ilyet többet nem csinálok. Látjátok, ha magabiztosak vagytok, akkor nem kell félnetek az új dolgok kipróbálásától, mert tudni fogjátok, hogy attól, hogy hibáztok valamiben, attól még nem teljes kudarc az életed. Különbség van a között, amikor elbuksz egy dologban, és amikor teljes kudarc az életed. Én soha nem leszek teljes kudarc, és te sem, kivéve, ha már nem is próbálkozunk. Ezért aztán ne féljetek annyira. A bizonytalan ember könnyen megsértődik. Nagyon érzékeny. Negatívan beszél önmagáról. És időnként azért teszi ezt, hogy a másik ember megcáfolja őt, és azt mondja neki, hogy nincs vele baj. Hatalmas mennyiségű bátorításra van szüksége. És az utolsó dolog, amit mondani fogok, bár mondhatnék még más dolgokat is, az az, hogy nem tudja elfogadni a kiigazítást Istentől, vagy bárki mástól, akit Isten arra használna, hogy szeretetteljesen kiigazítsa őt. Azok az emberek, akik eleve nagyon-nagyon rossz véleménnyel vannak magukról, azok megvadulnak, ha megpróbálod kiigazítani őket. Tudjátok miért? Azért, mert a kiigazítást még több visszautasításként élik meg. Tudjátok, most őszintén, ha tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, akkor meghallgathatjuk, amit más mond, és azt mondhatjuk, nos, majd imádkozom e felől. Talán olyasmit látsz, amit én nem. Imádkozni fogok e felől. Elmész és imádkozol felőle, és ha Isten azt mondja, hogy sületlenséget beszélt az illető, akkor nem hallgatsz rá. Ha meg azt mondja, igaza van, én már régóta próbálom ezt elmondani neked. Akkor jobb, ha visszamész az illetőhöz, és megköszönöd neki. Az egyik gyermekem azt mondta nekem egyszer, el kell mondanom, hogy valahányszor te vagy apa komolyan kiigazítottatok valamiért, akkor Isten már 3-4 alkalommal próbálta elmondani azt nekem. Csak nem figyeltem rá. Szóval sokszor, ha valaki kiigazít minket, vagy ha a kiigazítás egy ilyen prédikáción keresztül érkezik, akkor szinte biztos, hogy ma is fél tucat olyan dolgot mondtam, amit Isten már megpróbált elmondani neked korábban, csak nem figyeltél rá. Valaki esetleg? Van köztünk ilyen?
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hit.

0: Balázsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
1: Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
0: Ez a Manna Selection. Manna.

0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában a vendégem lesz Novák József és Novák Andrea, a Pest Erzsébeti Omega gyülekezet pásztorai. Andrea már ismerős lehet, mert ő már volt nálunk a Hitem szerint, de sziasztok, köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Szia, Petra.
3: Köszönjük a lehetőséget.
1: A generációkról fogunk beszélgetni, gyülekezeten belül, hitéletben, a kereszténységben, és nyilván ez nem leválasztható egyébként a társadalomban jelenlévő generációs tünetekről, és olyan, hát nem is feltétlenül tünetekről, bár azok is vannak, hanem jellemzőkről. Ugye szoktuk volt mondani, hogy a generációkkal kapcsolatban leginkább hallunk, hogy generation gap, vagyis hogy a generációk közötti, hát mi magyarok szakadéknak, mondjuk a gap az egy kicsit finomabban fogalmaz, és csak rést jelent. Mennyiben más a hétköznapi életben lévő generációs különbség, mondjuk a hitéletben lévő, a keresztények közötti generációs különbséghez képest?
2: Szeretnék akkor én elkezdeni válaszolni. Igazándiból nem lenne szabad, hogy legyen különbség, de van. És minket azért kezdett el érdekelni nagyon ez a generációval kapcsolatos kutatás, ami eléggé új keletű, legalábbis még Magyarországon, mert rendkívül jól lehet használni, akár a lelkipásztori munkába is, meg akár a mindennapokba is, de leginkább azért, mert nem olyan régen én nagypapa lettem, és rácsodálkoztam, hogy több generáció van, mint amiről én tudtam. Úgyhogy most már eléggé széles körben tudjuk ezt lefedni, egészen időstől a legkisebbig, sőt a legkisebbig csak pár hónapos, és hát ugyanezek a korosztályok megjelennek a gyülekezeten belül is. Ott is vannak idősek, és ott is vannak picik, és ahogy te is említetted, hogy szakadékok vannak, hát én inkább úgy menném mondani, hogy nagyon komoly szakadékok vannak, amit valahogy át kéne hidalni, és még nem jöttünk rá, hogy lehet ezeket áthidalni, de nagyon izgalmas ez a kérdés, és erről tényleg beszélgessünk, hogy mi a különbség, és egyáltalán van-e különbség a hétköznapi, mondjuk így polgári életünkben, vagy az Isten gyülekezetében lévő forgolódásunk terén.
1: Mielőtt elkezdünk róla beszélgetni, egy kicsit részletesebben, hogy szétszálazzuk ezt, azt még egy picit bővebben meséljétek el nekem, hogy hogyan indult ez a kutatás, és most hol jártok benne, mi képezi a gerincét?
2: Erre a feleségem tud majd jobban válaszolni, mert ő elképesztő mennyiségű könyvet hord haza, és a legtöbbet elolvastatja velem. És van, amit becsületesen elolvasok, van, amit csak úgy átfutok, és ez egy olyan téma volt, hogy nem csak becsületesen elolvastam, hanem úgy megtetszett a dolog, hogy elkezdtem jobban kutatni ez iránt, mert egyrészt nagyon érdekelt, különösen azért, nem tudom, szabad egy kicsit magán jellegű dolgokról beszélnem, hogy én pár évvel ezelőtt elkezdtem a saját családfámat kutatni, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt. Most, hogy már a legtöbb egyház digitálisan vezeti az anyakönyvet, utána lehet egészen jól járni, és 1800-as évek elejéig vissza tudom vezetni most a családfámat, és így rácsodálkoztam, hogy mik voltak az elődeim, mit csináltak, hol éltek, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt, és beszélgettem egy ismerősömmel, azt mondja, hát ő meg 1600-1700 köré tudott visszamenni, és ez annyira érdekelt ez a dolog, amikor elkezdtem az első könyvet olvasni ezzel kapcsolatban, lebilincselő volt, és rácsodálkoztam arra, hogy sok olyan gondolat van, amire én még soha nem jutottam el, és olyan jó tanulni okos emberektől, én azt nagyon szeretem.
1: Andrea?
3: A generációkkal való foglalkozás lényegében úgy adódott, hogy ugye belekerültünk abba, hogy ténylegesen a mi családunkban mind a 6 generáció megvan. És nagyon szoros kapcsolattal van meg, tehát nekem a dédmamám sajnos már nem él, de ő 100 évesen halt meg, anyukám édesanyja, tehát láttam egy 100 éves idős embert, akivel
1: és beszélgettem vele,
3: és tanulhattam tőle pontosan. Édesanyám 80 éves lett tavaly, és hát megszülettek ugye az unokáink, és így lényegében mi nálunk most mind a 6 generáció megtalálható. Édesanyám ugye a veterán generáció, baby boomer generáció is megtalálható, a X-es generáció, ugye a férjem is, én is X-esek vagyunk, a Józsi egy kicsit baby boomer, mert ő 64-ben született, és 65-től van az X generáció, de azt mondják, hogy az első 3 év a szám, év számít. Tehát vannak azért ilyen átfedések. Y generáció a 2 gyermekünk, és Z generáció a 3. gyermekünk, és az unokáink alfa generációk. És igazából, ahogy az ember a családba forgolódik, egyszerűen tapasztal olyan nehézségek, akadályokat a kommunikációba, az együttélésbe, meg nem értéseket, azon túl, hogy tényleg az ember elfogadóan, meg empatikusan, meg úgy áll oda a másikhoz, hogy nyitottan. Ettől függetlenül mégis belekerülhetünk olyan helyzetekbe, amiket nem értünk, nem értjük a másik viselkedését. És én ezért kezdtem el jobban beleásni magamat abba, hogy mit tehetek én, hogy megértsem jobban akár az anyukám életérzéseit, akár ugye a Z-generációs, még az Y-t még csak-csak, de egy Z is már teljesen másképp gondolkozik.
1: Kik az Y-ok?
3: Az Y-ok 80-tól 94-ig van az Y, 80-tól 94-ig. Tehát nekünk 87-es gyerekünk van, 90-es gyerekünk van, és 98-as gyerekünk van, aki pedig már ugye a Z-hez tartozik.
1: Könnyebben megérti egymást a 3 különböző generációhoz tartozó gyereketek, mint mondjuk ők maguk veletek vagy a nagyszülőkkel? Tehát nyílik az olló? Nagyobb a rés?
2: Lehet, hogy mi egy kicsit máshogy vagyunk családon belül, de ha egy kicsit távolabbra megyünk, és nem csak családon belül nézzük a dolgokat, nagyon nehezen. Én meg vagyok róla győződve, hogy ebben még nagyon sok munkát kell beletenni egy házon belül is, de egy házon kívül meg még sokkal többet, mert hát igazándiból oda-vissza egymástól falra mászunk. És annyira ki tud akasztani egy idősebbet egy fiatal, de azt hiszem fordítva is. Gondolom, hogy mi idősebbek és idegeikre megyünk a tizenéveseknek, meg akár a huszonéveseknek is, mert különböző nyelvet beszélünk. Uh-huh. Én szoktam is példálozni olyanokkal, hogy megkérdezek fiatalokat például, hogy nem bírja a trepnit a barkasz, hogy ez mit jelent, és ő meg válaszol nekem a streameléssel kapcsolatosan bármit, azt meg én nem értem, hogy mit jelent, úgyhogy sok dolog van még azzal, hogy legalább meg is értsük egymást, vagy egyáltalán beszélni tudjunk.
1: De akkor ezzel azt mondod, Józsi, hogy a generációk közötti különbséget mindig a világnak a fejlődése okozza? Mert ezek mind technikai tudásbeli dolgok.
2: Nagy része igen. Szoktam mondani, hogy 200 évvel ezelőtt mindenki lovon járt. És 200 év az nem hosszú idő. 200 év ezelőttől mondjuk az időszámításunk kezdetéig nem sok minden változott. Nagyjából ugyanolyan a világ. A népesedés sem változott sokat a Földön, és az utóbbi 200 évben, de inkább úgy mondom, hogy az utóbbi 10-20 évben óriási változások zajlottak, amiben...
1: Ugrásszerű változás, igaz?
2: Nagyon kiugró és nagyon ugrásszerű változások, különösen a technológia területén. És akik most ebbe beleszületnek, nekik ez a kiinduló pontjuk, ez az origójuk. Jól értik a digitális világot, nekünk meg tanulnunk kell. És mi, akik tanulunk, soha nem leszünk olyan jók benne, mint akinek ez az anyanyelve. Hiába tanuljuk meg használni, én föl is írtam, hogy mindenképpen beszéljünk majd a tanulás oda-visszaságáról, ha esetleg eljön ennek az ideje, mert az idősebb korosztályok azt szokták meg, hogy az idősebbek tanítják a fiatalokat. És van egy óriási nagy változás, és én is ezt már magamon észrevettem. Ha nem működik valami a digitális világban, megkérdezem egy fiatalt, ő meg a kisujjában van, és hát szégyenkezés nélkül azt kell, hogy mondjam, hogy ő tanít engem.
1: Andrea, készültél, egy csomó-csomó papír van előtted, óriási igazságot mondott most Józsi, és én nagyon remélem, hogy minden kedves hallgató füle, mert szerintem sok mindenre választ fogunk most kapni, és kapaszkodókat is biztosan. Szóval mi az, ami szépen előtted, jó, mondjuk te, mint ügyvéd nyilván rendszerezel és rendszerbe gondolkozol, szóval hogy ez hozzá tartozik. Mi minden van előtted? Mert hogy itt van egy fontossági sorrend is, látom, hogy hogy egymást lefedik a lapok?
3: Lényegében én elém tettem azt, hogy a generációk hogyan követik egymást. Uh-huh. Szerintem lehet, hogy érdemes ezt azért pontosítanunk, mert az lehet, hogy nem mindenki tudja ezt napi szinten, hogy melyik generáció mikor.
1: Jó ötlet.
3: Szerintem ezt elő is veszem, és akkor mondom nektek. Tehát ugye a veterán generáció az a 45 előttiek. A baby boomer a 46 és 64 közöttiek, az X generáció a 65 és 79 közöttiek, Y generáció a 80 és 94 közöttiek, a Z generáció a 95 és 2009 közöttiek, és az alfa generáció 2010 után születettek. Tehát lényegében az Y és a Z generáció az a most fiatal felnőtt, már inkább az Y az, aki szülővé vált, de az ések is elkezdtek most már, mert már 20 évesek, az ések is elkezdtek szülővé válni. És ugye érdekes ez, hogy ki milyen élményanyagba született bele. Például most már az én unokáim ugye abba születnek bele, hogy mobiltelefon, hogy digitális világ, hogy robotporszívó vágy körbe a lakásba, YouTube van, mindent megnézhet, millió kép készül róla, mindenképpen ő van. Tehát egy teljesen más élményanyagban nőnek föl, mint mondjuk az édesanyám korosztálya, aki ugye ugye mondjuk akár egy háborús időt élt, meg megélte a második világháborút, megélte az 56-ot, megélte a szocializmusnak a nem lehetünk őszintén, nem mondhatjuk ki a dolgokat.
1: Maradj csöndbe, maradj
3: szürke, nehogy kitűnjél, legyél nagyon átlagos, de azért tanuljál, de azért tedd a dolgod.
1: És ez mennyire súlyosan megmutatkozik egyébként vastagon a transzgenerációs öröklődésben. Hogyan hurcoljuk ezeket tovább?
3: És hogyan visszük tovább ezeket? Bizony, és megjelennek dolgok.
1: No, mindez a hétköznapi életben, a világi életben nagyjából elhelyezhető, hogy mi mindent jelent. De mégis mindig minden más, hogyha benne van Isten, és Jézus, és a hit. Ezt már megszoktam ez alatt az egy év alatt, igen. A hitem szerintnek. Hogyan változtatja meg ezt az egészet, a generációk közötti kapcsolódást, a generációk közötti szakadékokat, szűkíti-e, fel tudja-e tölteni Isten? Általa át tudjuk-e ezt hidalni? Igen, köszönöm.
2: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés. Ha szabad bibliai példával élni lelkészként, akkor én szeretnék erről beszélni. Nem olyan régen példaként is hoztam fel, mert én oda vagyok az újjászületésért. Szerintem az egy csoda. És azt a példát hoztam fel, amikor még a kivonulás előtt Izrael Egyiptomba élt, akkor ők rabszolgák voltak. Úgy születtek bele, ahogy Andrea mondta, az volt az élményanyaguk, hogy mi rabszolgák vagyunk. És erre jött egy ilyen szakállas fickó, és azt mondta, hogy akkor mi most kimegyünk innen, és innentől szabadok vagytok. Kivonult a nép, pusztába sétált, onnantól már nem kellett fél hatkor reggel szalmát taposni, tényleg szabadok voltak. Viszont nagyon nehéz annak, aki rabszolga élményanyagot hozott magával, azt mondja, hogy mától szabad vagy, mert ő benne van ez. Meg lehet tanulni szabadnak lenni, de nagyon nehéz. És azt olvassuk, hogy azok mentek be az ígéret földjére, akik már szabadon születtek. És van is egy ilyen mondás, hogy zsidók kijöttek Egyiptomból, de Egyiptom nem jött ki belőlük. És nagyon nehéz, és nem is lehet szerintem elhagyni azt az élményanyagot, amiben mi megszülettünk, vagy ami hatással volt ránk, de az egyház egyik csodája az újjászületés, és mi meg tudjuk azt ugrani, hogy innentől nem azok vagyunk, akik eddig voltunk. Nem felejtjük el az élményeinket, nem felejtjük el a tudásunkat, de mégis egy újjászületett állapotban egészen máshogy éljük meg ezeket a dolgokat. És van egy másik nagyon fontos dolog, amit Isten üzen minden idősebbnek, hogy mesélje el, hogy mi volt régen. Van is egy olyan új társasjáték, hogy meséld el, hogy volt régen, ami nagyon-nagyon tetszik nekem, lehet, hogy egyszer majd egy ilyenre befektetünk, mert el kell magyarázni a fiataloknak, hogy milyen volt régen. És hányszor halljuk azt, hogy régen minden jobb volt.
1: Még én is szoktam mondani.
2: Tényleg? Jaj, de jó.
1: Igen, mert én egy kicsit...
3: Nosztalgiájtok?
1: Igen, sokszor. Aha. És bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, de hogy én mindig aggódom amiatt, hogy a szemünk láttára, tehát pont mi vagyunk azok, mert igen. Én 75-ben születtem, tehát akkor én X vagyok, ti pedig...
3: X-ek vagyunk.
1: Ti is X-ek vagytok, igen. Tehát mi X-ek vagyunk.
3: 79-ig van X.
1: A mi szemünk láttára tűnik el egy egész világ, tehát nem egy generáció, hanem egy világ a szokásokkal.
3: Így van.
1: Tehát ami nem meséljük el, hogy a mamához lemenni a valámbusszal, odaragadt popsival a műbőrülésen, jó volt megenni a földes málnát a Marika néninél, a mama barátnőjénél, és akkor is, hogyha romizzattan érkeztünk meg, és akkor még be lehetett gázolni a patakba, és akkor még lehetett az utcán bukó nélkül biciklizni, és hogy volt egy világ, ami eltűnik most a szemünk láttára. És ez most nem azt jelenti, hogy ami érkezik, vagy amiben vagyunk, az jobb vagy rosszabb, hanem hogy eltűnik egy csoda. A szemünk láttára tűnik el. Azokkal az emberekkel, akik ezt tudnák mesélni, és ezért jó ez, amit felhoztál, Józsi, ezért is vartam ezt ide hozzá, ez, hogy meséld el, milyen volt régen.
2: Ez azért is nagyon jó, mert a mondjuk így, hogy mi már régen vagyunk fiatalok, de vannak, akik csak most kezdenek fiatalok lenni, azok ebbe a mostani élmény anyagba fognak, vagy születtek bele, és tényleg honnan tudják? Én Veszprém megyei vagyok, most úgy kell mondani, hogy Veszprém vármegyébe születtem, és ott komoly havak voltak, és nagyon komoly szél. Tehát volt, amikor a főutcán volt hófúvás, amin lehetett szánkozni. Az utcán a házunk előtt. Na most, ha én ezt elmondom egy mostaninak, aki kinéz januárba, és azt mondja, hogy idén se láttunk havat, ez olyan izgalmas és lebilincselő tud lenni, hogy az összes unokát oda lehet ültetni, és tátott szájjal fogják hallgatni, mert ezekről nekik szerintem tudniuk kell, meg arról, amire te itt céloztálra, sok csodára rá kell világítani, ami még éppen hogy megvan.
1: Andrea csodálata hallgatja végig, de egyébként én is, mert folyton csak az jár az eszemben, hogy mi marad akkor azoknak a gyerekeknek, akik most gyerekek, a 10-20 éveseknek? Én elhiszem, hogy tök jó a világ, és minden modern, és minden egy kattintásra, csettintésre van, és elérhető, de hogy nagyon kevés olyan dolog van, inkább úgy mondom, egyre kevesebb olyan dolog van, amiben annyira bele kell rakni magukat, mint amennyire nekünk bele kellett.
3: Igen, mi még egy maximalista generáció vagyunk. Hatalmas erőfeszítéseket teszünk, és sok mindent akarunk elérni. Tehát folyamatosan, ugye az X-es generációra jellemző az, hogy rengeteget dolgozik, nem akarom visszakérdezni, hogy Petra, mennyit dolgozol, de ez a generáció, ez tényleg reggeltől estig dolgozik.
1: Főleg, szereti, amit csinál.
3: Sokat szereti, amit csinál, megtalálja.
1: Mert kíváncsi.
3: Nem? Kíváncsi, kiteljesedik, 5 könyvet olvas egy nap, tehát vagy egy héten, vagy akármi. Tehát
1: akár utána, párhuzamosan?
3: Igen, párhuzamosan, az ágy mellett.
1: Kacsintasz magadra is.
3: Igen, én így csinálom. Én most könyvtárba járok.
1: Mi így ugrálunk
3: jó.
1: A világok között,
3: igen,
1: nem?
3: Igen, igen. És ugye nekünk például nehéz azt elfogadni, hogy például egy Z-generációs már teljesen máshogy gondolkozik. És ugye sokszor mi ezen megütközünk, hogy jaj, te rosszul, tehát úgy gondoljuk, elítéljük, úgy gondoljuk, hogy neked mennyivel könnyebb, vagy te mennyivel máshogy csinálod a dolgokat, és ez nem annyira értékes, és ez a bezegezés.
1: Aha.
3: Ez a bezegezés, tehát ők úgy csinálják, én ezt értettem meg ebből a generációs kutatásokból, hogy igazából ők, mivel mi más eszközöket adtunk a kezükbe, és azért a saját felelősségünket azért ismerjük el ezen a téren, tehát ez a világ, mi, akik felnőttek voltunk, szülők voltunk mellettük, mi már egy teljesen más eszköztárat adtunk az ő kezükbe.
1: De nem is tehettétek volna meg, hogy
3: nem
1: adják a kezükbe,
3: volna.
1: Mert elmegy az iskolába, elmegy az óvodába, ott van egy közeg, aki azt mondja, és láttad ezt, vagy és próbáltad ezt, és neked van telefonod, és szóval, hogy muszáj volt.
3: Muszáj, viszont ezek az eszközök, az ő gondolkodás mondjukat másképp, mivel hogy egy idegi húzalozás van, egyszerűen a gondolkodás mondjuk, a gondolkodásuk máshogy alakult. De hogyha visszagondolsz, mi is máshogy gondolkoztunk, mint a szüleink.
1: Igen, ez igaz.
3: Mi is máshogy gondolkoztunk, a mi szüleink is bezegeztek. Sőt, én egy Szokratész idézetet felolvastam az egyik előadás elején, így szól a Szokratész idézet. Fiatalságunk rosszul nevelt, fityet hány a tekintélyre, és semmiféle tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt. Manapság fiaink nem állnak fel, amikor a helyiségben belép egy idős ember, feleselnek a szüleikkel, és fecseknek ahelyett, hogy dolgoznának. Egyszerűen kiállhat. Szokratész Krisztus előtt 470. És valahogy Szokratész azt a... Tehát azért mondom, hogy van egy ilyen életérzése az embernek, de Szokratésznek is volt. Hát van egy ilyen normális életérzés minden régebbi generációnak az új felé. Szerintem most így a digitális eszközök miatt tényleg nagyon nehéz megértenünk, mert sokszor egy külön világba élnek, de növelni kell a megértést a mi oldalunkon.
1: De ez adhat aggodalomra is okot. Tehát amikor azt mondjuk, hogy régen azért jobb volt, nem, ha nem is minden, de egy-két dolog.
3: Igen,
1: abban
3: igen.
1: Én azt gondolom, hogy azért lehet igazunk, mert óriási felelősség van abban, hogy ezek a gyerekek mindent készen megkapnak. Tehát nekik meg kell fogni a telefont, ki kell nyitni a TikTokot, és ömlik rá az info. És az, hogy bibliaként kezelik a TikTokot, és egy csomó minden az a válasz, hogy mert a TikTokon láttam, és az XY így csinálja, az szerintem veszélyes. Tehát ez egy kicsit olyan, mint amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy vajon az emberek megérdemlik-e idézőjelben a szabadságot, mert nem mindig tudnak vele mit kezdeni. Szóval ez szerintem egy nagyon vékony jég, és vannak olyan dolgok, amikre én magam, aztán lehet, hogy nem fognak ezért szeretni, én magam azt gondolom, hogy ez sok. Tehát az, hogy a TikTokból ismerem az összes felhasználót, de nem tudok idézni egyetlen mondatot József Attilától, szerintem az baj.
3: Hát ez nagyon nagy baj, de pont ezért a szülői felelősség nagyon nagy, hogy meghúzzuk a határokat.
1: Vagy legalább ennyit adjunk a másik dologból is, nem?
3: De hát meghúzzuk a határokat.
1: Csak olvasunk.
3: Én azt gondolom, hogy ha jól kondicionáljuk a gyereknek az idegrendszerét, mert azért ez egy szülői felelősség, hogy mikor engedek neki digitális eszköz, és az mondjuk már egy másik interjúnak lehetne a témája. Tehát, hogy ugye a digitális eszköz használatot korlátozni kell a szülőnek a gyereknek. Korlátozni kell, x éves kor alatt egyáltalán nem, tehát megvan ennek azért a menete, és nagyon nagy bölcsességgel kell szerintem a szülőknek. Nagyon nagy kihívás. Én nagyon izgulok, hogy ezeket a kihívásokat majd a gyerekeink szülőként hogyan fogják megtalálni a megoldást rá, de például ezért nagyon fontos a keresztény nevelés.
1: És akkor most visszatérünk oda,
3: ahol... És visszatérünk oda, hogy miben más, hogy egyszerűen tudsz határvonalat szabni.
1: Van egy örök meccéspont.
3: Van egy irányadás, van egy érték, amit meg akarom tartani azt az értéket, amit megismertem.
1: És abba szokik bele a gyerek? A ti gyerekeitek is abba szoktak bele. Nekik az volt a természetes.
3: Így van.
1: Ők így szocializálódtak.
3: És a mintát
1: van egy nulla
3: vinni.
1: Pont, ahonnan el lehet mozogni, de az a pont van.
3: Igen, igen.
2: Valóban, a mintát fogják látni, mert egyszer hallottam egy evangélistát, hogy nagyon szép mondat, azt mondja, hogy egész életemben evangélizáltam. Néha meg is kellett szólalnom. És ez nekem annyira tetszett, igen, hogy bocsánat a kifejezésért, de dumálni lehet. Mindenki azt mond, amit akar, de a gyerekek...
1: Meg nagyon könnyű.
2: Könnyű is, igen, de a gyerekek, meg a... Hát leginkább a picik mintát fognak követni. És én is örülök neki, hogy egy csomó jó mintát is adtunk a gyerekeinknek, és remélem, hogy a gyülekezetbe is jó mintákat adunk, mert azért ezek nagyon fontosak. Meg egy picit visszakanyarodva még az előző témára, mert ezt egyszerűen nem bírom ki, hogy ne meséljem el, hogy honnan veszük az információt. Szerintem évezredeken keresztül a szaki oktatta a tanoncot, megtanította, én iparművész vagyok, én tanultam azt, hogy egy festőnél, ha elhelyezkedett egy fiatal, akkor festékpor tört egy évig, azzal nyitott. Ezt lefordítva mostani gondolkodásra, a gyors étterembe egy évig salátát mos, aztán utána ment krumplit sütni. Uh-huh. Mert szépen ezeket mind meg kellett tanulni, végig kellett menni.
1: Bocsánat, és nem csak magát, a működési mechanizmust, meg a munkavégzés folyamatát, vagy azt a részt kellett megtanulni, hanem azt az alázatot, ami ezzel járt?
3: Pontosan.
2: Ami
3: pontosan.
2: Még talán nehezebb is volt. Igen. Igen, mert össze kellett utána söpörni.
1: Igen.
2: De,
1: és azt is az ember úgy tette, hogy tudom, hogy ez az útnak a része.
2: Így van.
3: Igen.
2: És nem fogok megijedni majd 25 év múlva, ha össze kell söpörni, mert tudom, hogy milyen érzés. Viszont most, ami engem egy icipicit aggaszt, nem jól mondom, nagyon aggaszt, hogy honnan veszik a mintát, és honnan tanul a mostani ifjúság. Nincsenek már olyan hősök, mint a mi időnkben voltak. Iza ura, ha ezt mond valaki, még ügyüttünk, és azt hiszem a kiszabadulását.
1: Lucélia Santos szegény, mindenki meg akarta menteni, hogy igen. Felszabadítsuk Leoncio gonosz tettei alól.
2: No, én nem még jobban tudod, mint én, igen.
1: Hogy ott volt Surda, ugye, aki földhöz csapkodta a telipkölnis üveget.
2: Igen, ezek nagyon nagy hősök voltak.
1: És mi vártunk rájuk, mert egy héten csak egyszer volt.
3: Hát ez
1: nem
3: az.
1: Ám, hogy ömlött ránk ez a sorozat. Az.
2: Igen, mielőtt tovább lépek erre a kitanít kitre, véletlenül most dobódott föl nekem a Minden lébe két kanál első epizódja. Mondom, hát ezt belenézek, mert mégiscsak szombati buli volt. Hát olyan dögunalmas volt, hogy nézhetetlen.
1: Lassú volt.
2: Én meg
1: lassú,
2: úgy emlékeztem, igen, hogy ez egy nagyon izgalmas sorozat volt. Száguldoztak az autóval, de 8 percet száguldoztak, az most már teljesen nem fér bele. És most oda visszakanyarodva, honnan kiindultam, most kik adják a mintát? Azok a saját korosztályú celebek, akikből olyan elképesztő kínálat van a világhálón, akik megmondják a tutit, és ráadásul a fiataloknak a saját korosztálya. Tehát nem idősebbre hallgatnak, nem élettapasztalatokat gyűjtenek, hanem azt mondják, az olyan őszinte. Rajongunk érte, követjük, majdnem azt mondom, hogy imádjuk. És akkor egyszer rosszat mond a híres celeb, és onnantól meg nem imádjuk. Kiesett a Pixisbe.
1: Igen.
3: Igen, és hogy az irány megváltozott, mert ugye eddig tényleg az volt, hogy az idős a fiatalt, és most ha valamit nem értesz ebbe a digitális világba, te is gondolom egy fiatalabbhoz fordulsz.
1: Igen.
3: Hogy
1: sőt, jön is az unokogom, jaj, Keri, majd én akkor megcsinálom, hagyjad igen, már. De igen. Egyébként én ennek örülök, mert most már az anyukámnál nem nekem kell bütykönni állni a tévét, az, hogy beállíts, mert elállítottam, elnyomtam és akármi, úgyhogy most is a karácsonyi ajándékot majd most már direkt úgy időzítettem, hogy jön haza a Hanna, mert Franciaországban élek, és mondtam, én föltartom a kezem, és szereljél.
3: És
1: ő csinálja. Igen, de igen. Én ezt nem is bánom.
3: Most. Én például mindig sokat dolgozok fiatalokkal, ugye ügyvédjelöltekkel, vagy gyakornokokkal, egyetemistákkal, és én például nagyon szerettek fiatalokkal dolgozni, és nagyon jó biztonságot ad, hogy megoldják ezeket a technikai dolgokat.
1: Hát arról nem beszélve, hogy szerintem azért visszatérve egy kicsit az alázatra, meg a szeretethez, igen. Ha már azért itt mégiscsak igen. A vallást visszahozzuk igen, majd igen. Ehhez az egészhez. Én mindig azt érzem, amikor anyukámnak valamit meg kell tanítani a telefonon, hogy neki mennyi türelme volt hozzám, igen. Amikor 478-szor is megkérdeztem, igen. Hogy miért, vagy nem tudtam bekötni igen. A cipőmet, megtörölni az orromat, ami sokkal egyszerűbb és elemibb dolog igen. Volt, mint a igen. Telefon, úgyhogy szerintem itt most egy komoly próbatétel elé is vannak állítva a fiatalok, hogy képesek-e olyan szeretettel és türelmmel fordulni az idősebbek felé, amilyennel egyrészt kell, másrészt amilyennel pedig muszáj ebben az esetben, hogy segíteni tudjunk nekik.
3: És a másik oldala is fontos, hogy merjünk segítséget kérni.
1: De na, az már más, igen, mert nagyon sokszor...
3: Mert ugye azért ez a generáció meg sokszor úgy érzi, hogy én meg tudom oldani. Tehát tényleg, hogy próbál, inkább vergődik, de...
1: Vagy nem akarok teher lenni.
3: Nem akarok
1: nagyon...
3: teher lenni, igen. És fontos ezeket látni, hogy tudjunk segíteni egymásnak, én úgy gondolom.
1: A segítségnyújtásban viszont nagyon nagy szerepe van a hitnek.
3: Így van.
1: Istennek, és ugye annak, hogy ezek a dolgok összekapcsolják az embereket. Most, aki hitben jár, ott nyilván van abstart, egy otthonról hozott generációkon keresztül öröklött és jelenlévő hit, egy ahhoz tartozó ritmus, szokásrendszer, stb. Akár a hétköznapokat nézzük, akár az ünnepnapokat nézzük, akár mondjuk az ilyen dolgokat nézzük, hogy tanítjuk a másikat, segítünk a másiknak. Egy világi ember számára hogyan tud ez segítséget nyújtani, hogyha elkezd a hit felé, vagy Isten felé fordulni?
2: Hát őre aztán különösen oda kell figyelni, mert a római levélben olvashatunk arról, hogy ne szabjátok magatokat a jelen való világkorszakhoz. Ez az egyszerű fordításból idéztem most. Egyszerűen azért, mert van minden világkorszaknak van egy öntőformája. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy 30x30-as és szürke öntvényt akar csinálni mindenkiből, hogy egyforma legyen, ne legyen vele gond. De rólunk meg az van megírva, és mindenkiről, aki majd egyházba beletalál, hogy hát mi nem ebből a világból valók vagyunk. Egy másik világhoz tartozunk, és minket ne akarjon belepréselni a világ a saját kis öntőformájába, mert mi Krisztushoz tartozunk. És olyan jó látni azt, és nagyon-nagyon tetszik az, hogy ahogy az Isten népe között a 70 év fölöttiek figyelik a 3 évesek totyogását. És ez olyan jó, mert valahol az Isten népe egy család, és hozta magával, amit hozott, nem érdekes különösebben. Amikor összejövünk, akkor fölülírja ezt a szeretet, a másiknak az elfogadása. Igaz, hogy zsörtölődnek, hogy mit kell annyit szaladgálni, jobb lenne, ha killeülnének. Én meg úgy vagyok vele, hogy akkor itt szaladgálnak, és egy kicsit bosszant téged, és majd megtérsz belőle. Mert valahol oda-vissza el kell fogadnunk. Mi annyit hallottunk már arról, különösen az X-es generáció, hogy toleráljunk mindenkit.
1: Olyan fárasztó tud lenni egy idő után, nem? Amikor mindenkit megértek. Igen, megért. Akármilyen volt velem, akármilyen másokkal. Én legalábbis sokszor érzem ezt, és aztán ettől meg lelkiismeret furdalásom van, akkor attól megint rosszul érzem magam, de lelkiismeret furdalásom van, attól rosszul érzem magam. Szóval ez egy ilyen többfejű, az emberbe belemaró kígyó vagy sárkány, mert hogy egy idő után már borzasztóan fárasztó a nagy megértés, mert nem találom meg magam.
2: Hát csak nem mi nekünk kéne mindenkit megérteni, hanem valakinek meg kéne érteni bennünket is. Nem olyan régen volt karácsony, vagy mondhattunk egy akármilyen családi ünnepet. Értsük meg azokat a fiatalokat, akik már a leves után felpattannak, mert jelzett a telefon, és muszáj megnézni, hogy mi pittyent, és már a rántott húsit se várják meg, mert dolguk van, és egyébként is föl kell tenni még ezt-azt a fészre. Értsük meg őket. És olyan jó lenne, hogyha egy picit ez a beszélgetés is hozzájárulna ahhoz, hogy mi lenne, ha egy kicsit ők is megértenének bennünket, hogy nem kell elszaladni, bírjon még ki 13 percet, legalább a süteményig, mert olyan jó lesne nekünk, hogy egy kicsit ők is odafigyeljenek ránk. Itt egy találós kérdést hadd szúrjak be, amit minden Z-generációs tudni fog, a miénk nem. Ki tudja, milyen az a sütemény, aminek az a neve, hogy hashtag süti. Már el is árulom a választ, ezt úgy hívják, hogy rácsos linzer. Visszakanyarodva egy picit arra, hogy nem mindig értjük meg egymást.
1: Nálatok hogyan működik a megértés? Megváltozott-e a generációs szakadékról a véleményetek? Tudjátok-e másképp kezelni, mióta ezzel foglalkoztok? Mint hitben járó ember.
3: Igen.
1: Két irányú a kérdés.
3: Tehát én még azért szeretnék egy dolgot hozzáfűzni a hitben járáshoz, és akkor ugye Józsi beszélt arról, hogy újjászületünk. Tehát ugye a különbség az, hogy új teremtések leszünk, és azt mondja az ige, hogy változunk el a gondolkodásunkban.
1: Már ennek most arról beszélünk, mikor megtér valaki?
3: A megtérés után elkezdesz új emberként gondolkozni. De ott van azért az a sok minden, amit megtérésed előtt összeszedtél.
1: Tehát hát igen, azért, mondjuk ott van 20 év, 30 év, 40 év.
3: 20 év, 30 év, akárhány év. Ott vannak esetleg a rossz szülői minták, ott vannak a traumák, amit megéltél. Tehát attól, hogy te megtértél és újjászülettél, te nem leszel tökéletes ember, utána elindul egy munka. Isten, az a jó, hogy ebbe a munkába amit végez az ember saját magán is. És ebben nem egyedül vagy, hanem az Istennel vagy, és az Isten segít abba, hogy felismerjél dolgokat, hogy változtassál dolgokon. Most nagyon nehéz megváltoznunk.
1: Bocsánat, beugrott egy kép, hogy ez egy kicsit, amit most mondasz, ez olyan, mint amikor a gyereknek próbálok segíteni, hogy írjon, fogom a kezét, ketten fogjuk a tollat.
3: Igen, igen. De aztán ön
1: de nem írok helyette.
3: De nem írsz helyette. Így van, így van.
1: Ilyesmi?
3: Ilyesmi, igen. Hogy az Úr elkezd veled foglalkozni. Fölhoz dolgokat. És meghallgatod a tanításokat, és elkezd megváltozni a gondolkodásmódod. Elkezdesz másképp gondolkozni másokról. Elkezded elengedni a gyűlöletet, haragokat, megbocsátasz. A lenyomásokból kijössz. Jobban észreveszel egy manipulatív egy mártír szülőt, vagy egy zsaroló érzelmi
1: éberebb leszek ezekre?
3: Ezeket szellemileg jobban tudod talán felismerni, és el tudod kezdeni esetleg kezelni ezeket a szituációkat.
1: Mit kell tenni annak érdekében, hogy ez elinduljon?
3: Én úgy gondolom, hogy ha megtér az ember őszintén odafordul Istenhez, akkor és elkezd tényleg kapcsolódni másokhoz, mert ez is nagyon fontos, hogy kapcsolódni a gyülekezethez, kapcsolódni lelki gondozóhoz, és akkor elkezdődik egy munka, akkor ez szépen, szépen föl tud épülni.
1: Nem is lehet jó keresztény az, aki nem jár olyan gyakran a közösségbe, a gyülekezetbe? Tehát, hogyha valaki egy kicsit introvertáltabb típus?
2: Az a veszélye, hogyha valaki nem engedi, hogy más hasonl rá, és nem engedi, hogy ő hasonl másokra, akkor úgy gondolja, hogy mindent, amit csinál, jó. Nagyon fontosak a visszajelzések, nagyon fontosak a reflexiók, hogy jó helyen vagyok-e, jó felé megyek-e. És amit én nagyon nehezen viselek, az a mondat, hogy megélem én a hitemet a magam módján. Hát ne a magad módján éld meg, hanem úgy, ahogy az Isten javasolja, mert a magam módján az nagyon messzire visz, és nagyon el lehet rontani. Ezért én meg vagyok róla győződve, hogy nagyon ajánlott, és szerintem kötelező közösségbe járni, ha valaki az Urat akarja követni.
1: Az is lényeges, hogy hetente kétszer, mondjuk szerda és vasárnap,
3: nem,
1: amit szoktam
3: nem,
1: látni?
3: Nem ez a lényeges. A lényeges az, hogy valahova elkötelezett. Tehát ugye megtértél, most gondold el, megtérsz, ez olyan, hogy egy családba tértél meg. Tehát egy családhoz tartozol. Most a családon kívül hogy tudsz fejlődni? Tehát, hogyha belegondolsz, egy árva gyerek is persze fölnő, tehát szemmel láthatóan...
1: De hát szegény kégők csak nőnek, mint a gaz.
3: De azért szegény nem tud úgy kibontakozni, vagy nagyon-nagyon sok energiával tud. Szerintem ez a kép, ez jó, mert ugye gyülekezeten kívül is tudsz, el tudsz lenni, de nem ugyanaz, mint hogyha ott van tényleg egy család, ami körülvesz. A család lehet mérgező is, tehát azért jó gyülekezetet kell választani, mert azért lehet olyan gyülekezet is, ami megnyomorít. Sajnos most ezt emelik ki, sokan ezért nem járnak gyülekezetbe, mert ugye azt
1: hogyan
3: emelik
1: tudom én
3: ki,
1: ezt
3: hogy
1: megállapítani, hogy jó. Aha. Hogy jó az a gyülekezet, ahova járok.
2: Hát hozzánk kell járni.
1: Akinek mondjuk Pestesébet messze van.
3: Hát áron is meg kell lenni az a napok gonoszak.
2: Igen, mi amikor még pici babánk volt, mi Angyalföldön laktunk, és bizony eljártunk Pesterzsébetre babakocsival.
1: Ott miért pont oda?
3: Mert ott értünk meg, oda hívtak bennünk, aki bizonyságot tett, oda hívott. Mi nem tudtuk, hogy vannak gyülekezetek máshol is.
2: Egyébként nagyon könnyű rájönni arra, hogy egy gyülekezet, hogy is mondjam, megfelelő-e. Egyszerűen el kell olvasni valamelyik evangéliumot az Új Szövetségből, és hogyha olyasmit hirdetnek, akkor nagy baj már nem lehet.
3: Meg egészséges, tehát egészséges egyensúlyba kell lenni a gyülekezeti tanításoknak. Tehát egészséges egyensúly az fontos. Jó, persze egy friss megtérő ezt nem tudja megállapítani, hogy egyensúly van-e, de
1: hogyha jó a közösség,
3: fontos az, hogy ne egy szélsőséges, egy vallási fanatikus neveljen az emberből, hanem egyszerűen fontos, hogy ne azt hirdesse, hogy a kapcsolataidat szakíts meg a rokonaiddal, meg a,
1: ja,
3: a
1: ilyen is van.
3: Szüleiddel, mert ugye az már egy szektás, az mindenképpen egy szektás vonal felé mutat. Amikor leválaszt a kapcsolatrendszeredről, és akkor egy teljesen új kapcsolatrendszert.
2: De azért a szeretetet nagyon könnyen kiszúrja mindenki. Ha érzi a szeretetnek a légkörét, akkor valószínűleg jó helyen van.
1: Ha még egy picit visszakapcsolódunk így a beszélgetés vége felé a hit és a generációk kapcsolatára, akkor nekem a legérdekesebb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy mondjuk egy gyülekezetben, egy-egy gyülekezeti alkalmon, mondjuk vegyünk egy vasárnapot, ott minden generáció jelen
3: így van.
1: Tehát
3: így
1: nyilván
3: van.
1: Vannak olyan kicsi közösségek, ahol a fiatalok vannak.
3: Igen, igen.
1: De azért úgy nagyságrendileg a pici babától, aki nyilván valami megőrzőben van, vagy az anyukája karjaiban van, attól függ, hogy mennyi idős, ott van az összes generáció. Tehát, hogy ott van egy közös nevező.
3: Így van.
1: A hit.
3: Így van. Uh-huh. Így van.
1: Ezek szerint akkor van lehetőségünk például arra is, vagy hihetünk abban is, hogyha az ember azt választja, hogy hisz, és azt választja, hogy egy megértő, szeretetteli ember lesz, függetlenül attól, hogy hány generációval dolgozik együtt, vagy kell, hogy együtt éljen, vagy kell, hogy elviselje őket, most idézőjelben mondom, talán vissza tud lassulni a világ, vagy mi magunk vissza tudjuk majd lassítani, mert egyszer a Popper Péter mondta ezt egy előadásában, hogyha ő lenne az ördög, akkor bizony ugyanezt csinálná, hogy ennyire felgyorsítana mindent, hogy soha semmit ne legyen se időnk, se lehetőségünk átélni.
2: Én még szeretnék akkor egy kihívást intézni ezzel kapcsolatban a fiatalokhoz. Egyszer ki kéne próbálniuk unatkozni. Ez egy furcsa kifejezés. Én elég sokat unatkoztam, én egy vidéki kisfaluba nőttem fel, és hát anyukám női szabó volt, és egyszer azt mondtam neki, hogy anyukám, unatkozok, már a centit is elvágtam. És az ő munkaeszközét centinként felszabdaltam egy ollóval, mert unatkoztam. És most azt hiszem, ismeretlen ez egy a fogalom, mert nincs olyan, hogy unatkozom.
1: Nincs. És várakozni sem tudnak az emberek.
2: Tehát se lelassulni nem lehet, mert egyszerűen elkap a gép szíj és kész. Én azért nagyon ajánlom mindenkinek, egy kicsit próbáljon meg unatkozni, mert valószínűleg nem leszek népszerű, de amikor már eleget unatkozott, elkezdenek kreatív gondolatok jönni. Saját magának eszébe jut ez, meg kéne csinálni, meg kéne valósítani, kitalál történeteket, kitalál ötleteket. Én például rajzoltam, amikor unatkoztam, aztán valahogy még az iparművészeti főiskolára is elkeveredtem, valószínűleg ezért, és amikor az ember egy picit unatkozik, akkor ki fogja találni magának azt a kreativitást, azt a ötletelést, ami szerintem nagyon kell ahhoz,

0: ez nekik is hiányozni fog, és én úgy gondolom, hogy a normálisan gondolkodók meg fogják tenni a megfelelő lépéseket ebbe az irányba.
1: Andrea, Józsi, tudtok-e olyat mondani útravalóul a hallgatóknak, ami segítség lehet a hétköznapokban, akár világi, akár hitben járó emberről van szó, hogy áthidalja ezeket a generációs szakadékokat, és azokat, amik hétköznapokban megjelennek, és nem is veszem észre, hogy aha, ez a szakadéknak a darabja, vagy ez a maga a szakadék köztünk, hogy ez felidegesít, hogy azt nem értem meg, hogy oda dőlenek, hogy rászólok, akár a telefon, akár más miatt. Hogyan tudjuk ezt simítani?
2: Mindenkinek van lehetősége arra, hogy próbáljon a szakadék két oldala között valami hidat építeni. Én sok sikert kívánok a hidépítéshez.
0: Például nagyon fontos az, hogy az időseknek köszönjünk, mert nekik ez egy olyan dolog, ami fontos. Nagyon
1: szomorú,
0: fontos,
1: hogy ezt fel kell hívni a figyelmetre.
0: Igen. Tehát vannak olyan dolgok, amikre érzékeny a másik, próbáljuk ezt megérteni, hogy ha nekünk az egy kis, tehát nem kerül semmibe, akkor tegyük meg. Legyünk figyelmesebbek. Legyünk elfogadóbbak a Z generációs gyerekünk felé is, hogy ő mindent kiguglíz, és nem a mi tanácsunkat fogja követni, és hogyha ezt nem fikázzuk le, akkor lehet, hogy utána meg fogja kérdezni, hogy anyu, te hogy csinálnád, vagy apu, te hogy csinálnád. Tehát fontos az, hogy ne legyünk mi a legokosabbak, én szerintem, hanem vagy ne azzal a
1: Hú, ez nagy igazság, magas... Elkezdtem, én is önvizsgálat gyorsan, mi volt-e ilyen, és mikor azt mondta nyáron a Léna, mondtam neki, mert szerintem én nem okoskodik, és remzette. Uh-huh. Mondom, jaj. Igen, ez nagyon igaz.
0: És egyébként bízunk bennük, szeressük őket, bízunk bennük, és én úgy gondolom, hogy sokat imádkozunk értük, mert nagyon nagy szükség van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek. Isteni jó beszélgetés volt. Úgyhogy aztán, hogyha haladtok tovább majd a kutatással, akkor gyertek újra a hitem szerint, de mert szerintem ez egy folyamatosan növekvő téma.
0: Igen.
1: Itt mindig újabb és újabb dolgok születnek, és én is abban bízom, hogy egyszer túlcsordul náluk is a srácoknál a pohár, és azt mondják, hogy jó, akkor most leteszem a telefont, és kimegyek, és locsolok a kertbe. Megkérdezem a mamát, hogy figyelj, lediktálsz néhány receptet, hogy megmaradjon. Hiába van tele az internet vele például, ez egy olyan jó példa.
0: Igen.
1: Úgy sincs fenn az, amit és ahogyan a mama csinálta. A borsólevest, a mézeskrémest, stb. Nem?
0: A titkos családi recept.
1: Igen.
2: Igen, és akkor lehet majd értelmezni azt a Google-in, mit jelent az, hogy amennyi lisztet a zsír felvesz.
1: Igen. Ott csak úgy ránézés, azt majd érezni fogod.
0: Igen.
1: Köszönöm szépen, hogy
0: köszönjük
1: jöttetek.
0: Szépen.
2: Köszönjük a meghívást.
1: A hitem szerint vendége volt a mai epizódban Novák Józsi és Novák Andrea, a Pest Erzsébeti Omega gyülekezet pásztorai.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Megáll az idő. Gotthárd Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli el, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik. A Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos nyári idő várható. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Késes támadás volt New Yorkban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca parlamentnek benyújtott javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. Az igazságügyi tárca egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a törvénymódosítással. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapesti Közút ZRT-nél továbbra is mérnökigazgatóként dolgozó Válóci István lesz. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenő napra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházás. Az elmúlt 50 év leggyengébb alma termése lehet az idei, írta elemzésében a Fruitweb. Hangsúlyozták, hogy már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os kiesést okoztak, majd az aszály és a hőség tovább rontotta a kilátásokat. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg, egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A rendőrök percekig alkudoztak a valószínűleg mentális problémákkal küzdő támadóval, hogy tegye le a késeket, mielőtt lelőtték.
0: Időjárás.
4: Holnap is napos, gomoly felhős idő várható, majd estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként záporzivatar előfordulhat, másutt azonban nem várható eső. A változó irányú szél több felé megélénkül. A hajnali 12-19 fokról 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: estét István Dániellel.
1: Szeptember elején 3 napos kulturális eseményt tartanak a Kapisztrán téren, ahol a könyvkiadók mellett számos zenei és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel készülnek az érdeklődőknek szeptember 4 és 6 között a budavári könyvünnepen. A budavári önkormányzat tájékoztatása szerint a 3 napos rendezvénynek, tehát a Kapisztrán tér ad otthont, a helyszínen felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, emellett az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma is képviselteti magát. A színpadon és a könyvásár területén folyamatosan lesznek az irodalmi beszélgetések és az író-olvasó találkozók. A zenei programok keretében fellép többek között Sevestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész, valamint a zentai jazz and roll zenekar. A közönséget az Örvendő zenekar moldvai táncháza is várja. Szeptember 5-én szombaton egész napos kézműves és hagyományőrző programok kísérik az eseményt. A látogatók megtekintetik a kovács műhelyt, a könyvkötészetet, valamint részt vehetnek virágkoszorú, zászló és népi gyöngyékszer készítési bemutatókon is. A Zsarátnok zsoldosai a 17. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a hangulatot pedig gólyalábas produkciók színesítik majd. Színész szombaton rendezik meg a 8. budai polgári családi napot. Ennek keretében az Álomzug társulás Álomcirkusz című előadása, különleges solymász bemutató, valamint a Kákics zenekar műsora várja a családokat. A Budapest Borfesztivál 35 éve a magyar borkultúra meghatározó találkozási pontja, ahol a bor összeköti a borvidékeket, a szakmát és a borrajongókat, miközben évről évre új közös élmények születnek. A jubileumi borfesztivál idén megújult időpontban több mint 1000 borral és pezsgővel, szórakoztató interaktív programokkal, az amerikai kontinens izgalmas borvidékeivel, különleges gasztronómiai kínálattal és egész napos eseményekkel készül a közönségnek. A jubileumi év több újdonságot is hoz. A Budapest Borfesztivál idén például egy vadonatúj jegytípussal készül azoknak, akik új kedvencek, érdekességek után kutatnának. A különleges napi jegy azoknak szól, akik szeretnének kényelmesebb tempóban kóstolni, új pincészeteket megismerni, beszélgetni a borászokkal, mindezt a helyszíni napi jegy árának feléért. A Borfesztivál délután egészen más arcát mutatja, mint az esti órákban, ilyenkor még kisebb a forgatag, több idő jut végigjárni a standokat, kérdezni a borászoktól, és olyan tételekre is rá lehet bukkanni, amelyek mellett egy mozgalmasabb estén elsétálnánk. A Halászó Gyerekek teraszon felállított MVM színpadon minden nap kisebb és nagyobb formációk indítják a műsort. Jazz, blues, folk és pop stílusok váltják egymást egészen estig. 7:30-kor feltekeredik a hangerő, hiszen kezdetüket veszik a koncertek éjszakába nyúló partik, háttérben a Dunával és az esti fényekben fürdőző várossal. A koncertek után 21 órától DJ-k veszik át a színpadot, és késő estig folytatódik a buli. Idén is megrendezik a Múzeumok őszi fesztiválját, egy igazán fantasztikus program, mely hosszas ideig nyújt tökéletes kikapcsolódási lehetőségeket gyerekeknek, felnőtteknek, magánszemélyeknek, pedagógusoknak és mindenkinek, aki érdeklődik a múzeum világa iránt. Kultúra, művészet, tanulási lehetőség, tudásszomj, csillapítás és még meg annyi izgalmas pillanat. Itt elmerenghet az ember a látottakon, hallottakon, átértékelheti a múltat, jelent és a jövőt. Idén novemberben készülnek a programmal. Bár a budapesti belső udvarok számtalan lehetőséget rejtenek magukban, akár az itt élő kisközösségek találkozó helye is lehetnek, legtöbbször mégis kietlen senki földjére hasonlítanak. A következő listában a Villa Budapest összegyűjtött néhány helyszínt, ahol nem ez a helyzet, sőt, rejtett érdekességekre is bukkantak, ahol a rejtett szépségek jó állapotban szépen felújítva szolgálják az ott élő körömét, mindig egy összetartó közösséget is találtak. Ilyen például a Bortadó kút a Vitkovics Mihály utca 12-es szám alatt. Itt a belső kertnek csodás hangulata van, látszik, hogy szeretik és rendben tartják az itt lakók. A házban 2 izgalmas üzlet is működik. A Holló műhelyben egy művész család 3 generációjának alkotásait nézhetjük meg, de itt működik a Hereditas Antikvárium is csodás nyomatokkal, kéziratokkal, könyvekkel. A belső udvar legizgalmasabb dísze egy vörös márvány falikút, amely leginkább arra szolgált, hogy a vízbevezetés előtt a házbeliek innen jutassanak hozzá a lajtos kocsival ide szállított vízhez, ám a legenda szerint nem csak vizet, hanem akár bort is be lehetett kötni a csapba, erre pedig akadt is példa. A Rákóczi út 57/A ajtaján átlépve különös látvány tárul a szemünk elé. Egy templom tűnik fel a belső udvaron. Az épület 1863-ban készült el, a hívek 1967-től vették birtokba. Az épület helyén korábban szlovák iskola működött, amelynek leghíresebb tanulója 1832-33-ban Petőfi Sándor volt. A templomot akkor zárták körbe végérvényesen a környező házak, amikor 1893-94-ben megépült a Luther udvar, az evangélikus gyülekezet bérháza. Az ostrom alatt súlyosan megsérült sérült vallási helyszín 1975 után változatos funkciókat látott el. Volt konditerem és kaszinó is. Az egykori templomot egy 2020-as kormányhatározat értelmében vette meg állami támogatásból az országos szlovák önkormányzat. A tervek szerint szlovák kulturális központot alakítanának itt ki, bár az átadást 2025-re tervezték, a legutóbbi hírek szerint csak 2028-ra fejeződhet be az építkezés. A Garai utca 42, vagyis a Palheim-Weininger villa történetét már korábban átvettük, a házat 2019-ben újították fel, ám a belső udvart ezután sem nagyon használták. A tér végül Varsányi Ádámnak, egy lelkes lakónak köszönhetően kelhetett új életre, a MOL zöldövezet program pályázata segítségével, a lakók közösségi munkája által. A belső udvar ma az itt élők szeretgetett mini oázisa, ahol halastó, olvasósarok és sok növény szolgálja a közös kikapcsolódást. Udvarzöldítésre egyébként nem ez a társasház az egyetlen jó példa. Józsefvárosból és a Népszínház utcából is volt már egy-egy szép kezdeményezés, és a Szabolcs-Kamiály utca környéki Szeva kerteket is egy lakóközösség változtatta szerethető és élhető közterületté. Középkori pincébe megyünk a folytatásban, izgalmas titkokat rejt a Várnegyed és a Tárnok utca 3. Az épület a második világháború után nagyon rossz állapotban várta a sorsát, ekkor akadt meg rajta Makris Agemenon és idősebb Janáki István szeme. A görög származású szobrászművész saját műtermét szerette volna megterveztetni Janákival, akivel korábban már dolgozott együtt. Így jött létre a most látható társasház és a hozzátartozó műhely, amelynek kertje is csodás. Láthatunk benne például többek között az építtető szobrász felesége Makris Zizi készítette színes mozaikot. A legérdekesebb részek azonban a föld alatt rejtőznek. A középkorban a vár minden ház alatt volt pince, a terület alatt azonban egy természetes mészkőbarlangrendszer is húzódik. A Tárnok utcai épületben több száz éves falépcsőkön át tudjuk megközelíteni a boltozatos pincét, a téglák, a fugázás és a természetes sziklák változása pedig azt is megmutatja, hogyan épült, változott a ház és a telek az elmúlt századokban. A budapesti legendák között most a West End ház története érkezik. A nyugati pályaudvar mellett állt, és a tér kialakítása meg a bűn felszámolása véget bontották le 1978-ban a félkör alakú épületet, melyben egy olyan garnisszálló működött, ahol egyrészt átutazók szálltak meg egyetlen éjszakára, másrészt pedig az éjszakai pillangók fogadták a kuncsaftjaikat éjszakáról éjszakára, sőt még nappal is. Ahol ma részben a felüljáró áll, és ahol a buszállomást is találjuk a nyugati pályaudvar mellett, ott egykor egy hosszúkás félkör alakú épület magasodott, melynek nevét viseli ma a West End bevásárlóközpont. Szép gesztus, bár az épület nem volt túl szofisztikált építmény, ahogy az a tevékenység sem, ami a falai mögött zajlott. A környék akkor kezdett el ugrásszerűen fejlődni, amikor kidolgozták a nagykörút berendezési tervét, mely az addig ott állt pesti indóház végét ugyan elhozta, a helyén viszont felépült egy másik modern állomás épület, a nyugati pályaudvar. 1877-ben adták át, majd nem sokkal később a szomszédságában felépült és megnyitott egy szálloda is, a West End ház. Bár a nyitás előtt megjelent hirdetések azt sugalták, hogy luxus szálloda lesz, az épület sorsa másképp alakult. Ekkoriban a prostitúció elismert ipari szakma volt, mindössze engedélyköteles volt, amit viszont úgy szólván mindenki megkapott, aki csak igényelte. Senki sem csinált különösebben nagy ügyet az örömlányokból, ennek köszönhetően viszont a századfordulóra nagyon elszaporodtak az utcákon. Budapest akkori rendőrfőkapitánya Rudnai Béla ezért komoly változásokat ígért. Az utcákról és a terekről zárt helyre küldte a szexmunkásokat, úgynevezett gardisszállókba, melyek közül a legismertebb és így a leghirtettebb a West End házban lévő szálloda, a Hotel West End lett. A gardisszállók alapvetően az alsóbb néposztályok és a kétes elemek szállóhelye volt, meg azoké az átutazóké, akik gyorsan és rövid időre kerestek maguknak szállást, a nyugati pályaudvar környékén pedig több ilyen intézmény is működött. A másik híres szálló a pályaudvarral szemben a későbbi Skála metró előtti aluljárós részen állt London szálló volt, amit 1936-ban bontottak le, és ekkor merült fel először, hogy a West End ház is menjen utána, ám ekkor még megúszta. Pedig a híre ekkorra már nagyon szint alatti volt, és nem csak az örömlányok miatt, hanem azért is, mert előszeretettel jártak ide az öngyilkosok is, hogy itt fejezzék be az életüket szerelmi bánat vagy súlyos eladósodás miatt, és a rendőrök is gyakori vendégei voltak a hotelnek, ami a szocializmus évei alatt csak fokozódott. A manzártetős kifli alakú és kéteshírű épület a bűn meleg ágya talán azért úszta meg a lebontást, mert nem csak kvázi kuplerájként működött, de voltak benne lakások is rendes lakókkal, az aljában pedig voltak. A West End ház sokáig úgy tűnt igazi túlélő, mert átvészelte a II. Világháborút, a Rákosi korszakot és 56-ot is, egy szóval mindent, és úgy tűnt örök megfigyelője marad a térnek. Ám az 1970-es években felmerült, hogy a nyugati teret alaposan megnöveljék, és így egy világvároshoz méltó teret faragjanak belőle, ennek azonban a West End ház az útjában állt. Így hát 1978. februárjában felrobbantották, de csak az egyik, a Nagykörút felüli részét. A másik fele még 2 évig húzta, végül azt is a földdel tették egyelővé. A terv azonban nem vált be, mert a tér inkább szétesett, semmint látványos nagy térré alakult. Ráadásul a bűnt meg a mocskot sem sikerült száműzni innen, azok mindössze leköltöztek a föld alá, az aluljáróba.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Uniós forrásból érkezik 45 új kapvillamos Budapestre. 7 körözött embert fogtak el a második kerületi lomtalanítás idején. Megdőlt a budapesti napi meleg rekord. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Mintegy 43 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatásból 45 új kapvillamos érkezik Budapestre. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint a főváros számára megrendelt összesen 51 új járműből 45 finanszírozását sikerült biztosítani az uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz keretéből. A beruházáshoz vissza nem térítendő támogatást kap Budapest. Az új szerelvények beszerzése a fővárosi közösségi közlekedés járműállományának folyamatos megújítását szolgálja, és a BKK szerint hozzájárul egy korszerűbb és fenntarthatóbb közlekedési rendszer kialakításához. A kapvillamosok alacsony padlós kialakításúak, ezért az idősek, a mozgásukban korlátozott utasok, valamint a babakocsival közlekedők számára is könnyebben használhatók. Az új járművek így az akadálymentes budapesti közösségi közlekedés bővítésében is fontos szerepet kapnak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter még júniusban jelentette be, hogy benyújtják Brüsszelnek a 10 milliárd eurós helyreállítási alap felhasználási tervét. Ennek részeként mintegy 1,1 milliárd euró értékű közlekedési fejlesztést terveznek megvalósítani, köztük a budapesti kapvillamosok és új trolibuszok beszerzését. 7 körözött szemét fogtak el a rendőrök a második kerületi lomtalanításhoz kapcsolódó fokozott ellenőrzések során. A rendőrség a közbiztonság és a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében tartott akciót, amelyben a budapesti rendőrfőkapitányság mellett a készenléti rendőrség és a Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai is részt vettek. Az elfogott 7 körözött ember közül 3-at korábban kiszabott pénzbírság be nem fizetése miatt állítottak elő. 2 bűncselekmény elkövetésével voltak gyanúsíthatók, további 2 embert pedig elfogató parancs alapján kerestek. Az ellenőrzések során más szabálytalanságokra is fény derült. Egy embert kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt, egyet engedély nélküli, egy másikat pedig ittas vezetés miatt állítottak elő. 3 esetben köztisztasági és közerkölcsi szabálysértés miatt szabtak ki helyszíni bírságot. A közlekedőket is ellenőrizték, 12 sofőr kapott helyszíni bírságot, egyebek mellett az irányjelzés elmulasztása, az elsőbségi szabályok megsértése, figyelmetlen vezetés vagy lejárt műszaki engedély miatt. Egy műszakilag alkalmatlan jármű forgalmi engedélyét és rendszámát is bevonták. A fokozott rendőri jelenlét célja az volt, hogy a lomtalanítással együtt járó nagyobb forgalom és közterületi zsúfoltság mellett is fenntartsák a közrendet, valamint kiszűrjék a szabálytalankodókat. Sűrűbb menetrendre váltott a budapesti közösségi közlekedés, így, hogy elindult az iskola. Az iskola kezdése visszaállt, tehát a tanítási időszakban megszokott sűrűbb menetrend Budapesten. Szeptember 1-től már több járat gyakrabban közlekedik, egyes vonalakon pedig nagyobb befogadó képességű járműveket állított forgalomba a BKK, igazodva az ősszel megnövekvő utasforgalomhoz. Az egyik legfontosabb változás az egyes villamost érinti, amely munkanapokon a reggeli és délutáni csúcsidőben 3-4 percenként közlekedik. A sűrítéssel elsősorban Kelenföld és a dél-budai irodaházak megközelítését szeretnék könnyebbé tenni. Délutánonként gyakrabban jár a 187-es busz Kelenföld és Kamaraerdő között, és módosult a 87A reggeli menetrendje is. A turistaforgalom növekedése miatt sűrítették a budai vár felé közlekedő 216-os buszt is. Munkanapokon reggel 8 és 10 óra között a korábbi 15 helyett 10 percenként indulnak nagyobb kapacitású járatok a Deák Ferenc térről. Bővült a Kelenföld és Madárhegy között közlekedő 253-as busz reggeli menetrendje is, Rákos Csaván pedig a 298-as vonalon a korábbi minibuszokat nagyobb befogadó képességű járművek váltották. A Margit szigetre közlekedő 26-os buszon és a Városligeten áthaladó 70-es trollin továbbra is csuklós járművekkel lehet utazni. A BKK szerint a változtatásokkal egyszerre szeretnék kényelmesebbé tenni az iskolába és a munkába járók közlekedését, valamint jobban kiszolgálni a turistákat és a főváros népszerű szabadidős helyszíneire utazókat. Menekülni próbált a NAV elől, 600 doboz cigaretta volt a csomagtartójában. Nagy sebességgel próbált elhajtani a pénzügyőrök elől egy autós Budapesten, akinek a csomagtartójában végül 600 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai közterületi ellenőrzést végeztek, amikor felfigyeltek a férfi autójára. A sofőr egy családi háztól hajtott el, és kezdetben semmi gyanúsat nem tapasztaltak nála. Amikor azonban észrevette a mögötte haladó szolgálati járművet, hirtelen felgyorsított, és a szűk utcákon próbált eltűnni a pénzügyőrök elől. A járőrök követték, majd megkülönböztető jelzést használva biztonságosan megállították. A férfi a száguldást és a hirtelen irányváltásokat azzal magyarázta, hogy 600 doboz cigarettát szállít a csomagtartójában. Az autó átvizsgálásakor többféle márkájú magyar zárjegy nélküli dohánytermék került elő. A sofőr azt állította, hogy a teljes mennyiséget saját fogyasztásra vásárolta. A NAV összesen mintegy 1.400.000 forint értékű cigarettát foglalt le. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás. A férfi a lefoglalt dohányáru elvesztése mellett több mint 2 millió forintos bírságra is számíthat. Csaknem 3 éven keresztül zaklatta a szomszédjában élő nőt egy férfi Gödöllőn. A vád szerint hiába utasította vissza többször is egyértelműen a nő, a férfi telefonon és a közösségi médiában is folyamatosan kereste, később pedig már a munkahelyén és az otthonánál is rendszeresen megjelent. Az ügyészség szerint a férfi 2022-ben tudta meg, hogy a nő szakított a párjával. Mivel már korábban is tetszett neki, felvette vele a kapcsolatot és szerelmet vallott. A nő azonban közölte vele, hogy nem szeretne kapcsolatot, és arra kérte, hogy hagyja békén. A férfi ennek ellenére tovább próbálkozott. Egy idő után már naponta hívogatta, és amikor a nő minden elérhető felületen letiltotta, más telefonszámokról és új közösségi média profilokról folytatta a megkereséseket. A vád szerint a zaklatás az otthonára is kiterjedt. A férfi figyelte a szomszédját az udvaron, kiabált neki, időnként köveket dobált át hozzá, egy alkalommal pedig csokoládét hajított be a fürdőszoba ablakán. A munkából hazafelé tartó nőt rendszeresen várta a buszmegállóban, és a munkahelyén is felkereste. A nő végül 2025. szeptemberében feljelentést tett. A gödöllői járási ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat a férfi ellen, akinek bűnösségéről a gödöllői járásbíróság dönt majd. Új napi meleg rekord született Budapesten hétfőn. Újpesten 35,8 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, 0,2 fokkal megdöntve a korábbi csúcsot, írja az Időkép. A Hungaromet előzetes adatai szerint délután 3 óra után mérték a rekordot jelentő értéket. Az erre a napra vonatkozó korábbi budapesti maximumot 2015-ben regisztrálták, ugyancsak Újpesten, ahol akkor 35,6 fokig emelkedett a hőmérséklet. A hőség azonban a hét első felében átmenetileg enyhül, az érkező hidegfront néhány fokkal mérsékelte a nappali felmelegedést. A következő napokban továbbra is meleg idő várható, de a mostanihoz hasonló tikasztó hőség már nem lesz jellemző. A hét második felében azonban ismét erősödik a felmelegedés a fővárosban. Szombaton az ország több részén visszatérhet a kánikula, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig ismét 30 és 35 fok között alakulhat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és a

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hőszíget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, folytatódtak a légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Évvégéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthonstart program keretében tervezett, kiemelt beruházások esetén. Ez a Közlekedési és Beruházási Minisztérium törvénymódosításában szerepel. A javaslat szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. A múlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területeken a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszkij szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások, és több nyugati segítségre van szükség. Késes támadót lőttek le a rendőrök New Yorkban a Times Square közelében. A középkorú nő két véletlenszerűen kiválasztott járók előtt szúrt meg. Egyikük egy fiatal nő meghalt, egy idős férfit kórházban ápolnak. A mentális problémákkal küzdő támadót lelőtték a rendőrök. Napos idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz. Hasonló időre kell számítani itthon a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: My name is Danielle Stevens, and here is a little history behind how Favor got started.
1: Ez a dal tulajdonképpen úgy készült, hogy a mobilomon egy dalszerkesztő applikációval játszottam, és közben azon gondolkoztam, hogy mennyire szeretem Istent, és mennyire hálás vagyok neki azért, amit értem tett. Aztán a játék végén meghallgattam a dalt, és annyira jó volt a kezdése, hogy mondtam az egyik barátomnak, hogy ebből egy rendes zenét kell, hogy csináljunk. Mindannyiunknak volt már olyan helyzet az életében, amikor Isten váratlanul kinyitott egy ajtót, megnyitott egy lehetőséget. Szóval, ha nyílik egy ajtó, amit Isten megnyit neked, akkor lépj be rajta, még akkor is, hogyha az első lépés viccesnek tűnik.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Érdemes a fővárosban a lábunk elé nézni, hiszen rengeteg minden információt vagy különböző érdekességeket tartogathat. Budapesten még a Tala is, a Villa Budapest járt ennek utána. A botlató kövek ötlete például Gunther Demling német szobrásztól származik, aki a nemzeti szocializmus áldozatai előtt tisztelgett a macskakőre járdára rögzített 10x10 cm-es rézemléktáblákkal az áldozatok egykori lakhely előtt. Günther szerint egy ember csak akkor felednek, ha neve feledésbe merült. A botlató kövek ezért épp a felejtés útjában állnak a földbe süllyesztve. Az emléktáblák az itt lakott szöveggel kezdődnek, ezután következik a név, a születési idő, a halálidőpontja, módja és helyszíne. Magyarországon 2007. április 27-én helyezték el az első követ a Rádai utca 5 szám előtt, ahol Rónai Béla állás nélküli tisztviselő lakott, és 1945. január 19-én Sopron bánfalván munkásszolgálatosként hunyt el. A mai értelemben vett vízvezeték és csatornarendszer kiépítése a 19. században kezdődött meg a fővárosban William Linley angol mérnök irányításával, majd Reiter Ferenc híres mérnök tervei alapján Pesten, majd Budán is megvalósult a közművesítés. Ennek nyomán a mai napig fellelhetők mívesebbnél mívesebb öntött vasból készült, különféle mintákkal és Budapest címerével ellátott csatornafedelek a városban. A legtöbb a fővárosi csatornázási művek megbízásából készült, de az állatkertnek például saját logóval ellátott fedlapja van. A díszes csatornafedlapok mellett az egykori távbeszélő hálózat aknafedlapjaiba is belebotolhatunk a városban. Az első Budapesten belüli távbeszélő 81-ben létesült. 1898-ban pedig megkezdődött az addigi légvezetékek föld alá telepítése, így az aknafedlapok elkészítése is. A legtöbben közülük a Magy Kír felirat díszelget, amit a szocializmusban rendszerint eltüntettek, és ma már alig-alig láthatunk ilyet a városban. A múlt század közepéről a Magyar Posta kürtjeivel ellátott aknafedeleket is találunk, melyeket később felváltott a MATÁV, majd a Magyar Telekom feliratos és emblémás fedél. Bár egészen 1960-ig burkoltak a macskakővel, és igencsak meghatározták Budapest városképét, ma már egyre kevesebb helyen találkozunk macskakövekkel. Érdekesség, hogy a bazaltköveket a szlovákiai macskajuk bánya kőfejtéjéből hoztatták az országba, mégsem innen származik az elnevezésük, hanem a német Katzenkopstein macska fejkő tükörfordításból. A macskaköveknek sokszor jogosan felrót hátrányaik mellett megvolt a maguk előnye is, hiszen kopásállóak és forgathatók, könnyen pótolhatóak voltak, ellenben esős időben csúsztak, és nem az autóforgalomra lettek tervezve. Állítólag az orosz gyártmányú trolibuszok azért is maradtak sokáig forgalomban, mert egyedül azok bírták a rázkódást Pest macskaköves útjain. Sokan épp a rázkódás miatt ültek fel a járatokra, ha házilag akarták kezelni vesekövüket. A Kozmati egy Rómában tevékenykedő mozaik készítéssel foglalkozó család neve volt, akiktől a középkori mozaik művészeti ág származik. A Kozmata mesterek a 12.-14. században díszítették a római és a Róma környéki templomok berendezéseit, kapuit, padlózatát és főbejáratát, jelezvén, hogy a templomba belépő nem egy hagyományos épületbe, hanem szakrális térbe lép. Budapesten a Szent István bazilika előtt található egy gyönyörű, körkörös ívekből álló kozmata, különféle anyagokból, szürke és fekete gránitból és süttői tömött vörös mészkőből. Tehát a Budapesten járunk, érdemes a lábunk elé nézni.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a mobilitásfejlesztési igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Újra iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és az amerikai csapatokat is támadja a térségben. Teherán közölte, hogy 2 halálos áldozata van a bombázásoknak, valamint bejelentette, hogy ellencsapásokkal válaszol az amerikai támadásokra. Folytatódtak a kölcsönös légicsapások Oroszország és Ukrajna között. Az elmúlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területen a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszkij szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese filmrendező. Az olasz kormány jelenleg azt a római palotát keresi, ahol megfelelő módon tudják tárolni és kiállítani a hagyatékot. A 83 éves Amerikában élő szicíliai származású művész a közelmúltban fogadta el az Olasz Akadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Manna Morzsa.
2: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a mobilitásfejlesztési igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik. Újra iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és az amerikai csapatokat is támadja a térségben. Teherán közölte, hogy 2 halálos áldozata van a bombázásoknak, valamint bejelentette, hogy ellencsapásokkal válaszol az amerikai támadásokra. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Az elmúlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területen a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszkij szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese filmrendező. Az olasz kormány jelenleg azt a római palotát keresi, ahol megfelelő módon tudják tárolni és kiállítani a hagyatékot. A 83 éves Amerikában élő szicíliai származású művész a közelmúltban fogadta el az Olasz Akadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, szerda reggel köszönöm a Manna FM hallgatóit. Már is tartol a Budapest Update, szeptember 2-a van, hogy mi mindenről híres a mai nap, mindjárt kinyitva a kalendáriumot kiderül. Véget ért például a mai napon a második világháború. Mindjárt mondom erről is a részleteket, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Mondom, hogy mi mindenről olvastam. Budapesten mutatják meg például a világ tech óriásai, hogyan változik meg a munkánk az AI miatt, és bő 20 év után visszatér a Budapest parádé állítólag az eredeti helyszínre. Mindjárt jönnek a részletek.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
4: Some days you're the only thing I know.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai szeptember 2-a mi mindenről híres. 81 éve ért például véget a második világháború. A japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. A Missouri amerikai hadihajó fedélzetén történt mindez. A háború befejezésének előzményei 1945. augusztus 6-án, illetve 9-én voltak, akkor az amerikai légierő atombombát dobott Hiroshima, illetve Nagasaki japán városokra. Főként ennek hatására a japán vezetés bejelentette, hogy elfogadja az európai háború lezárását követően Potsdamban összeült értekezlet nyilatkozatát. A kapitulációról szóló okmányt az amerikai Missouri hadihajó fedélzetén írták alá a felek. Ezzel a szövetségesek győzelmével véget ért az 50 milliós ember áldozatot követelő második világháború. 1951. szeptember 8-án 48 állam kötött békeszerződést Japánnal San Franciscóban. Valójában külön békét kötöttek, amelyet aláírt az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország, de nem írta alá például a Szovjetunió, Kína és India. Ezzel a békekötés is részévé vált a hidegháborús felek szembenállásának. A szerződés elismerte Japán teljes szuverenitását, ugyanakkor Japán lemondott néhány vitatott területről, és elismerte Korea függetlenségét. 211 éve született Mosonyi Mihály zeneszerző, zenepedagógus és zenei újságíró kritikus. Eredeti neve Brand Michael, születési helye pedig Boldogasszony, Moson vármegyében. 168 éve született Fadrusz János szobrász, aki többek között Mátyás király lovas szobrát alkotta Kolozsváron. Ez egyébként első díjat nyert 1894-ben, a művet pedig 1902-ben leplezték le. 129 éve született Bőti István szobrász, aki korát megelőzve készített absztrakt, konstruktív alkotásokat. 1919-ben már alkotott nem ábrázoló jellegű konstruktív plasztikákat és szoborterveket, ezzel a legelső között volt. 1920 körül készített olyan lírai absztrakt grafikát, amely zenén alapult, majd egy évtizeddel megelőzve Oscar Fischinger zenére alkotott hasonló kísérleteit. Aztán 1926-ban Párizsba költözött. Az arányok problémájával foglalkozó Aranysor című tanulmánya elméleti főműve 1939-ben jelent meg Párizsban. Felesége Bőti Steiner Anna festőművésznő volt. 124 éve hunyt el Keleti Gusztáv festőművész tanár, műkritikus, akadémikus. Keleti mint végzett jogász és nevelő kezdett el festeni Bécsben és Münchenben. 1870-ben festette a Száműzött parkja című művet, amely a kor romantikus tájképfestészeinek felfogását tükrözte. Hasonló hangulatú képei közül több Pest-Buda jellegzetes tájrészeit ábrázolta, kilátás a Normafaitól, a Csillagvölgy például. Nagy szerepet játszott a képzőművészeti társulat megalapításában, és mint a magyarországi iparművészeti alkotás lelkes úttörője 1871-ben a rajztanárképző megszervezésében. Ez utóbbinak ő volt az első igazgatója. Művészként, pedagógusként és esztétaként egyaránt jelentős munkásságot fejtett ki. Ő figyelt fel elsőként Nagy István tehetségére, és elsősorban az ő tanácsait kérte Csontváry Koszka is. Összegyűjtött kritikái 1910-ben jelentek meg Művészeti dolgozatok címmel. Szigorú, akadémikus szellemű műkritikai tevékenysége szemben állt az újabb művészi törekvésekkel. 99 éve született szintén a mai napon Csík Tibor olimpiai bajnok ökölvívó. Csík 1946-ban nyert először országos bajnokságot pehelysúlyban, majd harmadsúlyban is első lett. Az 1948. évi londoni olimpián 5 győztes mérkőzés után a harmadsúly olimpiai bajnoka lett. Később a budapesti főiskolai világbajnokságon harmadsúlyban győzött. 1946-49 között 3-szor szerepelt a válogatott csapatban. 1956-ban aztán külföldre távozott, és viszontagságos körülmények között engedte az életét. És 90 éve született Gróf András István, magyar-amerikai mérnök, üzletember, az Intel társalapítója, aki a mikrocsip és a személyszámítógépek megalkotásánál végzett jelentős munkát. A mai napon megnövekedhet a gomoly felhőzet, de marad a zavartalan nyári idő. A hőmérséklet 28 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy a fővárosban mutatják meg a világ tech óriásai, hogyan változik majd meg a munkánk a mesterséges intelligencia miatt.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például Budapesten mutatják meg a világ techóriásai, hogyan változik meg a munkánk az AI miatt. Már nem az a kérdés, hogy elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia, hanem az, hogy miként tudjuk a mindennapokban a saját javunkra fordítani. Október 1-e és 2-a között Budapesten az Eiffel műhelyházban rendezik meg a Compass AI and Tech Summit 2026 konferenciát, ahol olyan világcégek szakemberei mutatják be a jövőt, mint az Adobe, a Vinted, a Zalando vagy a Wise. Lassan nincs olyan munkája, ahol nem merült volna fel a mesterséges intelligencia használata. A legtöbb cég azonban még mindig csak tapogatózik a sötétbe. A hype és a skifibe illő jóslatok kora viszont lejárt, a piac most már kézzel fogható, mérhető eredményeket vár. Erre a kívásra válaszol a régió egyik legnagyobb idei technológiai eseménye, a Compass AI and Tech Summit 2026. A rendezvény különlegessége, hogy 5 korábbi önálló szakmai konferencia olvad most egybe, felismerve azt a tényt, hogy az AI már nem csak a programozók magánügye. Egy asztalhoz ültetik a termékfejlesztőket, az adatelemzőket és fejlesztőket, a dizájnereket, illetve a cégvezetőket, hiszen a jövő munkahelyein ezek a területek már elválaszthatatlanok egymástól. A konferencia, amelynek idei mottója From Idea to Impact, az ötlettől a hatásig, nem elméleti fejtegetésekre épül. A színpadra olyan szakemberek állnak, akik a világ legnépszerűbb és legismertebb alkalmazásait és rendszereit építik nap mint nap. Itt lesz többek között Bryce Johnson, a Microsoft vezető dizájnere, az Xbox Adaptive Controller egyik megalkotója, aki arról híres, hogy a technológiát és a játékélményt mindenki számára hozzáférhetővé teszi. Az ő jelenléte is bizonyítja, az AI és a tech fejlesztés legfontosabb eleme ma már az emberközpontúság. Bő 20 év után visszatér a Budapest parádé az eredeti helyszínre. 2027 nyarán újra benépesül az Andrássy út, már szervezik is az eseményt. A berlini Love Parade mintájára indult esemény a 2000-es évek elején a hazai klubkultúra és szórakoztatóipar legnagyobb szamású tömegrendezvényévé nőtte ki magát. Az első 2000-ben tartott felvonulást követően a látogatószám évről évre meredeken emelkedett, és az utolsó 2006-os parádén már több mint 500 000 fiatal bulizott az Andrássy úton, a Hősök terén és a felvonulási téren. A rendezvény ezt követően a szponzori háttér ellehetetlenülése miatt szűnt meg, a helyét pedig zárt a fesztiválok vették át, írta az offmedia.hu. A jelenlegi tervek szerint a 2027-es nagyszabású visszatérésen körülbelül 30 profi hangtechnikai felszereléssel ellátott kamion vonul majd végig az Andrássy úton, felvonultatva a hazai és a nemzetközi elektronikus zenei széna legnépszerűbb előadóit. A szervezést ezúttal az SDZ Parádé Kft. Végzi, a stáb építése pedig már aktív fázisba lépett. Folyamatosan várják a szakmai munkatársak, önkéntesek, valamint a fellépő DJ-k és vizuális művészek jelentkezését. A rendezvény a hagyományokhoz híven teljesen ingyenes lesz a közönség számára. Szeptember 1-től visszatért a megszokott rend Budapesten, ami többek között azzal is jár, hogy a szokásos módon közlekedhetnek a villamosok, és már nem lesz szükség a takarékosabb öntözésre sem Budapest fáinál. A hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben, és a fővárosi cégeknél is, emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat, és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi díszkivilágítások is leálltak, a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt. Mindez megmutatja azt, hogy Budapest képes összefogva felelősen reagálni a klímaváltozás egyre szélsőségesebb következményeire. A főpolgármesteri hivatal város kommunikációs irodájának közleménye szerint augusztusban a BKK és BKV intézkedései miatt a járművek kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek. Ez a villamoságazatban összesen több mint 661, a metróknál több mint 355 megawattóra energia megtakarítást eredményezett. A BKK amellett, hogy csökkentette a metróállomások mozgó lépcsőinek energiahasználatát, irodaházának villamos energia felhasználását is mintegy 20%-kal szorította vissza. A budapesti közművek a BKM a főváros teljes díszkivilágításának szüneteltetésével csak nem 20 megawattórányi energiát takarított meg. A BKM-nél a csúcsidőszaki villamos energia igény is csak nem 4 megawattal csökkent, az energia megtakarítás pedig egy paksi gépegység fél órás teljes termelésének megfelelő energiát, a 120 megawattórát is meghaladta. A BKM évről évre napelemes rendszereket telepít az év végére várhatóan, elérve az 1 megawatt beépített termelő kapacitást is. A fő kert projekt a szökőkutak átmeneti leállításával mintegy 25 ezer köbméter vizet spórolt meg. Ismertették azt is, hogy a fővárosi hulladékhasznosító művet működtető MOHU Budapest ZRT-vel folyamatosak az egyeztetések az időszakosan csökkenthető hőátvételről is. Ezzel a villamosenergia rendszer kritikus időszakaiban további többletbetáplálást biztosíthatnak az országos áramrendszer számára. Iskola kezdés előtt vasárnap hajnalban Budapesten újraindulhatott a Flórián téri felüljáró forgalma. A felújítással csaknem másfél év alatt végeztek, azonban a BKK tájékoztatása szerint a felszíni csomópont helyreállítása szeptember közepéig is eltarthat. Ezzel befejeződik a Szentendrei utat és az Árpád hidat összekötő két felüljáró teljes körű felújítása, közölte a közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Hozzátették azonban, hogy a beruházáshoz kapcsolódó kisebb hibajavítások és a felszíni csomópont helyreállítása az ideiglenes forgalomtechnikai elemek megszüntetésével ezt követően is folytatódik, várhatóan szeptember 17-éig. A BKK tájékoztatása szerint a Szentendrei úton és a Pacsirtamező utcában kialakított és bevált autóbusz előnyben részesítések megmaradnak. Kiemelték, hogy az ideiglenes forgalomtechnikai megoldások és terelések a felújítás idején segítették a forgalmat és mérsékelték a közlekedési nehézségeket. A munkálatokról azt írták, hogy a több mint 40 éves felüljárók felújítását a legutóbbi rekonstrukció óta eltett mindegy 20 évben bekövetkezett jelentős állapotromlás indokolta. A nedvesség és a szennyeződések több helyen károsították a vasbeton szerkezeteket, a pillérek környezetében kialakult átázások pedig a betonacélok rozsdásodásához és a betonfelületek romlásához vezettek. A két felüljáró a főváros és az agglomeráció közlekedésében kiemelt szerepet tölt be, naponta több ezer jármű halad át rajtuk. Közben megjött a világ legélhetőbb városainak listája, Budapest 4 helyet rontott az Economist Intelligence Unit friss élhetőségi rangsorában, így 91 pontos eredménnyel a 173 vizsgált város közül a 36. helyre került. A lista élén továbbra is Koppenhága áll, miközben Nyugat-Európa megtartotta a vezető szerepét. Ázsia viszont látványosan erősödött, a Közel-Kelet több városa pedig a romló biztonsági helyzet miatt nagyot zuhant. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy a jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot egy nyáron elfogadott törvénymódosítással hozta létre a kormány. A testület civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Kinevezték Bodor Ádámot a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának. 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztési Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen a munkájukért, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Újra iráni célpontokat bombázott az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és az amerikai csapatokat is támadja a térségben. Teherán közölte, hogy 2 halálos áldozata van a bombázásoknak, valamint bejelentette, hogy ellencsapásokkal válaszol az amerikai támadásokra. Folytatódtak a kölcsönös légicsapások Oroszország és Ukrajna között. Az elmúlt nap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg orosz területen a légvédelem. Ez alatt Moszkva több helyen ukrán hajókat lőtt, valamint egy katonai bázist is megtámadott Odessa megyében. Volodymyr Zelenszkij szerint kritikus mértékűek az ukrán kikötők elleni támadások. Rómának adományozná teljes filmes archívumát Martin Scorsese filmrendező. Az olasz kormány jelenleg azt a római palotát keresi, ahol megfelelő módon tudják tárolni és kiállítani a hagyatékot. A 83 éves Amerikában élő szicíliai származású művész a közelmúltban fogadta el az Olasz Akadémia felkérését, hogy legyen a testület tiszteletbeli elnöke. Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
0: Élet, öröm, zene.

0: Manna FM Budapest Update.
1: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja a Villáv Budapest. A Sorgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plaszid atyát és Két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten. A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain, de ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egy. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még Cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Villáv Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József, Erzsébet királyné királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja, így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyészprogram keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label Fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulhatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzó húzódó szemrevaló ártérjerdő kellemes hűvöse vonza kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: mikrofonnál István Dániel.
1: Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A remete szurdok az első állomás, ez a budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegesség a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, itt tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrékkel elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízesés megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
6: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
7: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sporták klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
2: Reklám hangzott el.
8: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, folytatódtak a légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos enyhe idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Ezentúl attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt a bűncselekményekben, de a vagyon bűncselekményből származhatott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyont is le lehet foglalni. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. A lipcsei repülőtér elleni merénylet kísérlet körülményeiről tárgyalnak ma az EU és a NATO vezetői. A német belügyminisztérium Oroszországot tette felelőssé az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónnal megkísérelt akcióért. A berlini vezetés közölte, hogy bezárja a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beléptetését Németországba. Moszkva szerint ez csak ürügy az orosz ellenes lépésekhez. Folytatódtak a légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Tegnap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem, miközben Moszkva hajókat lőtt a Fekete-tengeren. Megtámadtak egy katonai bázist is Odessa megyében. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen. Irán válaszul rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Washington azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a közel-keleten állomásozó amerikai csapatokat. Még nincs késő, hogy a pusztítás helyett a teremtett világ védelméért dolgozzon az emberiség. Ezt mondta 14. Leó pápa a Teremtés Védelem Világnapján. A katolikus egyházfő valódi környezetvédelmi fordulatot sürgetett, hangsúlyozva, hogy az egyén és a közösség egyaránt felelős a világ eredeti összhangjának megóvásáért. A Teremtés Védelem Világnapját 2015-ben Ferenc pápa vezette be. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani.
0: Időjárás.
8: Napos idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, nyugaton zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
9: És indulunk is, így van, egy manna délelőtt életöröm zenékkel, zenei finomságokkal és különlegességekkel, és olyan érdekes vendégekkel, akikre mindenképpen érdemes figyelni. Indul a manna délelőtt most.
0: Életöröm zene. Ez a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Vajon miért vonzódnak a rossz fiúkhoz a nők? Itt van a válasz, a szakértők elmondják a miértre a választ. Mérgező személyiségek mégis ellenállhatatlanok a nők számára, így szól a felvetés, de nem csak azért vonzóak a rossz fiúk, mert elképesztően magabiztosak és sármosak. Több ok is húzódik, vagy húzódhat a jelenség mögött. Különleges vonzerővel és sármal rendelkeznek, izgalmasak, titokzatosak, úgy csavarják az ujjuk köré a nőket, hogy sokszor nem is próbálkoznak, borzasztóan problémások és nagyon sok fájdalmat tudnak okozni a partnereknek. Ilyenek a rossz fiúk nagy vonalakban, akiktől mindenkit óva intanak a családtagok, főleg az anyukák és a nagymamák, illetve még a barátok is. Mégis kevesen képesek ellenállni nekik, még akkor is, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy mekkorát csalódhat és mennyire rosszul járhat velük, ahogyan ezt Váradi Melinda is írja. A rossz fiú jelenség, mert hogy van ilyen már, a filmekben és a sorozatokban is rendszeresen megjelenik, csak ott a férfiak általában a sztori végére megváltoznak, megjavulnak a nagy szerelem, vagyis nagyrészt a női főszereplő kedvéért. A valóságban viszont ez a legtöbbször azért nem így van, és nem is szabadna úgy belemenni egy kapcsolatba, hogy azt mondom, hogy jó, hát ez meg ez nem tetszik, de majd én megváltoztatom. A rossz fiúk személyiségére gyakran jellemzőek a sötét triádnak nevezett hármas jelenségek és személyiségjegyek, a pszichopátia, a machiavellizmus és a narcizmus. Ezt most nem kell ennyire szigorúan venni, de ennek vannak természetesen bizonyos pontjai a spektrumon, amiket érdemes felfedezni a tulajdonságok között. Képesek a hatalmukba keríteni a nőket, de hogy miért is van ez? Na hát itt vannak azok a dolgok, amiket a szakértők mondtak. Biológiai oka is van ennek. Michael R. Cunningham, a Louisville-i Egyetem professzora és pszichológusa szerint az ilyen férfiak szervezete sokkal több tesztoszteront termel, ami a fokozott szexualitáshoz kapcsolódik, a szenvedélyhez, a vonzalomhoz, és aminek köszönhetően merészebben és sokkal bátrabban viselkednek másoknál. Madeleine A. Fugier, az Eastern Connecticut State Egyetem pszichológia professzora pedig azt tette hozzá, hogy gyakran lázadók és érzelmileg elérhetetlen. Ezek a férfiak is ettől még inkább vonzóak lesznek a nők számára természetesen. A szakértő szerint a nők a periódusi ciklus közepén, akkor, amikor a legtermékenyebbek, sokkal jobban vonzódnak az erőteljesen maszkulin tulajdonságokkal rendelkező partnerekhez, méghozzá tudattalan és evolúciós okokból. Ezeknek a férfiaknak ugyanis elméletileg jobb génjeik lehetnek. Aztán ott vannak a bizalmi, illetve az önértékelési problémák. Egy másik pszichológus, Jeremy Nicole, azt is megemlítette többek között, hogy a rossz fiúkat választó nőkre jellemző az is, hogy nehezen bíznak meg a partnereikben, különösen mélyebb érzelmi intimitás esetén. Gyakran alacsony az önértékelésük és a rövid távú szenvedély és vonzalom az, amire vágynak, vagy éppen azt gondolják, hogy csak ezt érdemlik meg, és ezért nem is gondolkodnak hosszú távú kapcsolatban. Vagy a harmadik, ahogy Robin McKay pszichológus mondja, a Smart Girls in the 21st Century című könyvnek a társszerzője, hogy nem kell jó kislánynak lenni, ha rossz fiúk mellett. A társszerző szerint ugyanis a lányok számos különböző tulajdonságai közül az egyik a lázadás. Ezt rendszeresen elfojtják gyermekkorban, mivel ugye a nőket már pici koruktól úgy nevelik, arra szocializálják, hogy engedelmesek, kellemes személyiségűek, elbűvölőek, nyugodtak és jól neveltek legyenek. Ha viszont egy lány nem engedi a felszínre a saját egyéniségét, a saját valódi énjét, és nem tudja azt kifejezni, ami benne van, akkor a rossz fiúkhoz való vonzódással is a lázadását mutatja, vagy mutathatja. Természetesen ezekre mindre érdemes figyelni, és nyilván az sem elenyésző és elhanyagolható, hogy izgalmasak, különlegesek és tiltottak a rossz fiúk. Dr. Fugier úgy gondolja, hogy változatosságot jelenthetnek a megszokott partner típusokhoz képest, izgalmasak, szórakoztatóak, főleg akkor, hogyha a nők unatkoznak, vagy túlságosan szerények és szégyenlősek. A bűntudat feloldásával is kecsegtetnek ők, mert hogy a rossz fiúkból általában hiányzik az empátia, és nem éreznek bűntudatot. Éppen ezért olyan csábítóak azok számára, akik valami miatt a bűntudattal küzdenek. Lynn E. O'Connor, klinikai pszichológus azt mondta, hogy a bűntudatra és a szégyenérzetre hajlamos nők azt láthatják, amikor szemet vetnek egy ilyen férfira, hogy rajtuk nincs az övékhez hasonló teher, és szeretnének ebben ráhasonlítani. Ezek azok az érdekes személyiségjegyek, és ezek az érdekes dinamizmusok és mintázatok, amik miatt ennyire vonzóak tudnak lenni a rossz fiúk, és ami miatt olyan sokszor sírnak a hölgyek, a nők, a lányok a rossz fiúk miatt.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Az emberiség életét nagyban meghatározó és megváltoztató találmányok és feltalálók sorozatunkban ma a főszereplő George Eastman, a Kodak cég alapítója. Élete maga az amerikai álom mélyről indult és saját erejéből jutott fel a siker és a gazdagság csúcsaira. George Eastman amerikai feltaláló tehát a 19. század végén feltalálta és Kodak névre keresztelt vállalata révén forgalmazni is kezdte a 35 mm-es perforált celluloid szalagot, ami a mai értelemben vett negatív film, és ez lehetővé tette az amatőr fényképezés elterjedését, amellyel egyúttal lehetővé vált a filmgyártás megindulása is. Eastman 1854. július 12-én született az Ontario-tó partján fekvő Rochester nevű városban nőtt fel, ott tanult számvitelt és szépírást nem túl jó eredménnyel. Az apját 7 évesen veszítette el, és így már egészen fiatalon minden munkát el kellett vállalnia, hogy segíthessen a családjának. Kezdetben újságkihordó volt, aztán később egy biztosítónál volt kifutó fiú, esetenként könyvelést is tanult. A fáradozása viszont meghozta a gyümölcsét, 20 évesen a helyi bank könyvelője lett, és ekkor már heti 15 dollárt keresett, ami akkoriban nagyon szép pénznek számított. Amikor az élete egy kicsit nyugodtabbá vált, akkor kezdett el fotózni. Akkoriban még természetesen gyermekcipőben járó fényképezést erkölcsileg is hasznos dolognak tekintették, mert úgy vélték, hogy erősíti a modernizáció miatt fellazuló családi kötelékeket. Nagy tételszámban gyártották a kartonpapírra kasírozott portrékat, az új masina által munkájuktól megfosztott festőket pedig a fotók retusálására és színezésére alkalmazták, mert hogy akkoriban még ugye fekete-fehér fotók készültek csak, és így a festők kezdték el retusálással színezni. A hölgyeknek a száját kirúzsozták, az arcukat pirral látták el, a hajukat is beszínezték, és aztán így történhetett meg, hogy csak Párizsban mintegy 30 ezer ember dolgozott. Már rögtön a kezdetén a fényképészeti iparban. Eastman egy vakációját akarta fényképen megörökíteni, de mire minden szükséges felszerelést, a nehéz kamerát, a sátrat, a sötét kamerát, a lemezeket beszerezte, ezek akkora halmot alkottak, hogy inkább lemondott a tervéről. És ettől kezdve egy sokkal egyszerűbb megoldást akar találni, ezen törte a fejét, ami megkönnyítheti a fotósok életét. Fáradhatatlanul kísérletezett, még nem rábukkant a megoldásra. A nehéz üveglemezek kiváltására feltalálta a zselés alapú hordozóanyagot, az úgynevezett szárazlapot, amely akár 20-szor kevesebb megvilágítási időt, azaz expozíciós időt igényel. Eastman pedig arra is rájött, hogy felgyorsíthatja a képkészítést, hogyha az anyagot felcsévélhető tekercsre viszi fel. A találmányát 1880-ban szabadalmaztatta, és a sikerben annyira bízott, hogy még banki állását is otthagyta, pedig akkor már az igen jól fizető állás volt. Vállalkozásának a Kodak nevet adta, mert erősnek és kifejezőnek találta a K hangot, ráadásul úgy vélte, ez egy sajátos anagramma, és mindenkiben ugyanazt a gondolatot ébreszti majd. A Kodak cég 1885-ben dobta piacra a brómezüst anyagú papírnegatív tekercset a hozzátartozó kazettával, 1888-ban pedig a Kodak kamerát, amely minden vetélytársánál kisebb és olcsóbb volt, nem beszélve arra, hogy mennyivel egyszerűbb volt használni. A 25 dollárba kerülő masinát úgy hirdették, csak nyomja le a gombot, mi elvégezzük a többit. A használati utasítás mindössze 3 pontból állt. Húzza meg a zsinort, fordítsa el a kart, nyomja meg a gombot. A zsinek felhúzta a zárat, a kart továbbította a filmet, a gombbal pedig exponálni lehetett. A betelt filmet géppel együtt kellett beküldeni a vállalatnak, és postafordultával 10 dollár ellenében meg is érkeztek a kidolgozott képek és az új tekercsel ellátott gép. Eastman találmánya révén a fényképezés úri hobbiból mindenki számára elérhetővé vált, megörökíthették az emlékeket, a családi képek egyre csak gyűltek otthon, a Kodak cég pedig gyorsan kinőtte a rochesteri irodaépületet, így 1890-ben elkezdték építeni a Kodak parkot, ahol egy helyen folyt a gépek és a filmek gyártása. 1900-ban a cég rukkolt elő az 1 dollárba kerülő Brani kamerával, ehhez már csak 15 centet kóstált a film. A röntgen sugarak felfedezése után egy évvel már gyártottak röntgenképek készítésére alkalmas filmet is. A Kodak a 19. század végére Franciaországban, Németországban, Angliában is nyitott kirendeltségeket. Értékesítési mutatói töretlenül íveltek felfelé. Amerikai egyik legtehetősebb embere lett George Eastman, de nem feledkezett meg a dolgozóiról soha. Ő volt a legjobban fizető munkaadó, aki nem csak rendszeres orvosi ellenőrzést biztosított a munkásai számára, hanem az általa alapított takarék és hitelbank kedvező feltételű kölcsönöket is nyújtott nekik. Az üzletember sokat jótékonykodott, nem egyszer álnéven tett adományokat. Ilyen zseniális ember volt George Eastman, akiből bár lenne a mai világban is még sok-sok ugyanilyen.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Szokták volt mondani, hogy a házasságban eltöltött évek számának emelkedésével egyenes arányban nő a szelektív halása általában, ugye a férfiaknak, a férjeknek, de úgy tűnik, hogy ez a kamaszokra is igaz már, mint a szelektív halás idézőjeben. Szelektív halás, mindannyian emlékszünk szerintem a Sissi című filmre, amiben ugye Ferenc József édesapja, Zsófia főhercegné férje többnyire úgy tesz, mint ha nem hallaná, amit a Hárpia Zsófia főhercegné mond neki, csak időnként, amikor van kedve, akkor meghallja. Na hát úgy tűnik, hogy ez működik a kamaszoknál is, viszont úgy is tűnik, hogy megvan a magyarázat, méghozzá egy neurobiológiai magyarázatot találtak arra, hogy miért szelektív a kamaszok hallása. Úgyhogy te is úgy érzed, hogy a kamasz gyerek nem hallgat rád, oda se figyel, rád se hederít, nem szabad semmi személyes sértésnek venni. A szelektív hallás mögött ugyanis tudományos okok is állnak. A kutatók egyébként már 2016-ban megállapították, hogy az anyai hang számos agyi tevékenységet aktivál a kisgyerekeknél, most pedig ugyanezt a vizsgálatot serdülő korba lépő gyerekekre is kiterjesztették. A Journal of Neuroscience című folyóiratban megjelent kutatás agyszkenneléssel végzett vizsgálatok segítségével találta meg az első részletes neurobiológiai magyarázatot arra, hogy a gyerekek kamaszkorba lépve hogyan kezdenek el fokozatosan leválni a szüleikről. A kutatók arra kérték ebben a tanulmányban az édesanyákat, hogy rögzítsenek 3 értelmetlen szót a gyerekeiknek, valamint ugyanerre kértek ismeretlen nőket is. A hangfelvételek alapján a gyerekek 97%-a beazonosította az édesanyjuk hangját, majd egy MRI szkennerbe helyezték őket, ahol újra meghallgatták a felvételt. A vizsgált kamaszok IQ szintje legalább 80-as volt, és a biológiai édesanyjuk nevelte őket, neurológiai, pszichiátriai vagy tanulási zavarokkal nem rendelkeztek, és a Standard School of Medicine kutatói a vizsgálatok eredményei alapján megállapították, hogy 13 éves kor körül a gyerekek agya már nem úgy reagál az édesanyja hangjára, hogy fiatalabb korban. Az ismeretlen hangok ugyanis magasabb fokú aktivációt eredményeztek a tinédzserek agyában. De a hangok összekötnek minket, ez kétségtelen és tagadhatatlan. A kamaszok hallása is pontosan így, vagy ennek köszönhetően azért nem minden esetben szelektív, ami a legtöbb szülő számára ismerős probléma forrás lehet. Az agyi érés során ugyanis a tinédzserek sokkal fogékonyabbak az ismeretlen hangokra, az újdonságra, ezzel együtt pedig a jutalmazó áramkörök és a fontos ingereket rangsoroló agyközpontok is fokozottabban működnek. Más hangok hatására tény, hogy mindez igen bosszantó tud lenni, ha éppen az ember arra szeretné megkérni a gyereket, hogy takarítsa ki a szobáját és vigye le a szemetet, ami nagyjából a harmadik-negyedik felszólítás után talán sikerül is. De a kutatók minden szülőt megnyugtatnak, a gyermekek egészséges fejlődésének a része ez a jelenség. Ahogyan egy csecsemő hangolódik az anyja hangjára, egy pici baba mindig csüng az anyján és figyeli minden szavát és a hangját, egy kamasz pontosan ugyanígy reagál az újdonságokra. Tinédzserként nincs tudatában annak senki, hogy ezt csinálja, egyszerűen mindenki csak a kamaszkori önmaga ilyenkor. Vannak barátaid, vannak új társaid, és velük akarsz időt tölteni, ami teljesen természetes. Az elme pedig egyre érzékenyebb, ami szinte észrevétlenül vonzódik mindenhez, ami új és ismeretlen. Daniel Abrams, a pszichiátriai és viselkedés tudományok klinikai docense mondta el ezt, mint a tanulmány vezető szervezője. A kutatók szerint az új tanulmány azt is segíthet megérteni, hogy mi történik az autista és más betegségekben szenvedő gyerekek agyában, hogy hogyan figyelnek a hangokra és más szociális ingerekre. A kutatócsapat azt is megjegyezte, hogy az agy hangokra történő ráhangolódása tulajdonképpen egy jutalmazó reakció, amely lehetővé teszi számunkra, hogy másokhoz is kapcsolódjunk, valamint közösségeket és családokat alkossunk. Na hát egyébként jegyzem meg csendben, halkan, barátilag nektek, ezért nagyon nagy varázslat a rádiózás.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: És most egy kis bulvár az állítólag legrosszabbnak mondott hollywoodi szülőkkel kapcsolatban, hogy miért gyűlöli például egyre jobban az apját Tom Cruise és Katie Holmes lánya Suri. Ugye Tom Cruise az egyik legrosszabb szülő a sztárok között, ezt állítja több bulvárlap is, meg a hírek is ezt támasztják alá, ugyanis saját gyereke döntött úgy, hogy nem kíváncsi rá többé, már szoba sem áll az apjával, és állítólag minden oka meg is van arra, hogy ezt tegye, azonban nem a színész, nem ez a színész az egyetlen. Vannak még rajta kívül a sztárvilágban rossz szülők, vagy rossznak mondott szülők már, ami a híreket illeti, ugye nem ismerjük őket személyesen, úgyhogy ezért ezt nem lehet kategórikusan kijelenteni, de hát úgy tűnik, és ugye hát szoktuk volt mondani, hogy nem zörög a haraszt, és bár szakmájukban elismertek és sikeresek, de a magánéletük folyton romokban hever, és mégsem tesznek semmit az ellen, hogy ez a helyzet változzon. Talán a népszerű színészről tudják a legtöbben, Tom Cruise-ról, hogy ő is a legismertebb rossz szülők egyike, és egyáltalán nem foglalkozik a gyerekeivel, főképp egyetlen vér szerinti lányával, Suri Cruise-zal, aki a negyedik házasságából született. A színésznek sosem volt erőssége a hűség, hiszen első feleségét Mimi Rogers-t Nicole Kidman miatt hagyta el, aztán Kidmannel bár sokáig tartott a házasságuk, két gyereket is örökbe fogadtak, egy lányt, Isabel Jane-t, és egy fiút, Connor Anthony-t. És bár róluk is felmerültek a pletykák, hogy nem beszélnek a színésszel, de Bella Cruz cáfolta, Connor pedig köztudottan nagyon jó kapcsolatban van az apjával, legutóbb a Mission Impossible leszámolás című filmet is együtt promotálták. A saját gyereke azonban nem következő feleségétől, Penelope Cruz-tól, hanem Katie Holmes-tól született. Ma már a kis Suri Cruise annyira nem is kicsi, 18 éves, és több mint 10 éve nem beszélt az apjával. Tom Cruise és Katie Holmes kapcsolata 2013-ban ért véget, nem túl békés módon váltak el egymástól, ugyanis Katie Holmes elutasította férje kérését, és nem csatlakozott a szientológusok közé. Valószínűleg már Nicole Kidmannel is a vallási kérdések miatt váltak el, ezt gyanítják többen Hollywoodban. Tom Cruise a vallása miatt teljesen elhatárolódott a családjától, viszont a szupertitkos vállási szerződésük szerint fizetnie kell Suri Cruise összes orvosi és tanulmányi költségét, így a gyerektartáson kívül évi 400 000 dollárt utal a volt feleségének, míg az nagykorú nem lesz, már mint a lány. Mivel Suri Cruise már elmúlt 18 éves, így nem tudni, hogy az apja támogatja a továbbtanulását, de állítólag anyagilag eddig segítette őt, ugye azért itt érdemes tudni, hogy kint az Egyesült Államokban a nagykorúság az a 21. életév. Eddig is segítette őt, azonban az életében továbbra sem akar részt venni, még a lány ballagása helyett is egy londoni Taylor Swift koncertre ment el Tom Cruise. Aztán ott van a rossz szülők között, vagy a rossz szülőként emlegetett sztárok között Brad Pitt, aki ugye azt szerintem most már egyre inkább köztudott, hogy nagyon csúnya pereskedésben van a feleségével, Angelina Jolie-val, akik évek óta nem tudnak pontot tenni a válásuk végére, és bár mindkettejüket egyedülállónak nyilvánította a bíróság, ezért Pitt már a következő házasságára készül 34 éves barátnőjével, akit meg lehetett csodálni, ugye, George Clooney és Amal Clooney mellett a Velencei Filmfesztiválon. Gyereket is szeretne tőle, hiszen hat gyerekek közül már egyik sem áll vele szóba, egyik sem. Az egykori hollywoodi álompár még 2016-ban jelentette be, hogy 11 év házasság után elválnak, azonban sokáig nem történt konkrét előrelépés az ügyben. Most a hivatalos válóper még javában zajlik, hiszen nem tudtak megegyezni egyes kérdésekben, mint a korábbi közös franciaországi szőlőbirtokuk és borászatuk, a Chateau Mira. A házaspárnak 6 közös gyereke van, 3 biológiailag saját és 3 örökbefogadott gyerek. Shiloh és a 15 éves ikrek Vivian és Knox, valamint a 22 éves Maddox és Pax fiúk, a 20 éves Pax, illetve a 19 éves Zahara lányuk, akik a

lánya is. Ő pedig arra törekszik, hogy elhagyja apja vezetéknevét, és csak anyja nevét használná, miután betöltötte a 18. vagy 21. életévét. Azonban nem ő az egyetlen, aki ehhez a lépéshez folyamodott, hiszen Hunga Vivien is csak anyja vezetéknevét, a Jolie-t használja. Hivatalosan még ő sem tudta elhagyni a nevet. Aztán ott van Billy Ray Cyrus, a country-nek, és úgy tűnik, hogy most elvágott minden szálat, ami a családjához kötötte, ugyanis egy hangfelvétel került elő róla, amelyben durván szidalmazta lányát, Miley Cyrus és volt feleségét is. Azonban nem csak őket szitta trágár módon, hanem az új feleségét, Fire Rose néven ismerté vált énekesnőt is, akivel csak pár hónapig tartott a házasságuk, aminek Cyrus erőszakos és bántalmazó viselkedése vetett véget. Úgyhogy sajnos úgy tűnik, hogy a népszerű emberek között is nagyon sok ilyen eset fordul elő, és természetesen erre ugyanúgy figyelnünk kell a hétköznapokban, mint ahogy figyelnünk kell a sztárvilágban is, de sokkal inkább kell figyelnünk a hétköznapokban a körülöttünk lévő emberekre, úgyhogy aki bárki ilyet tapasztal, bárki a szerettei körében, a családi körében, az ismeretségi körében, az keressen szakmai segítséget, és próbáljon meg segíteni úgy, ahogyan az a segítségre szorulónak is jó.

0: A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Budapestre érkezik az európai tanács elnöke, csalókra figyelmeztet az adóhivatal. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Európai körútján ma Budapestre érkezik az európai tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A Tiszapárt örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkely szerinti eljárást, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter mindenről Budapesten egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesszel a KDNP, ezt mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádióban. Juhász Hajnalka a kereszténydemokraták megújulásáról szólva úgy fogalmazott. Annak része az is, hogy egy politikus elismeri hibáit és bocsánatot kér. Ezt ő megtette a választások után. A frakcióvezető arról is beszélt, hogy szerinte a KDNP-s politikusoknak nincs félnivalójuk a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkájától. Rajnerem János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Mostantól minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen az elvégzett munkáért, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Sérültekről nem tudni, a baleset körülményeit vizsgálják. Napos idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. A Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával.
4: A 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
4: Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Ha szerda, akkor vitamin szerda, Senker Horváth Kinga dietetikussal, akivel arra fogunk beszélgetni, mert hogy összebeszéltünk egyébként, hogy 10 óraira és uzsonnára mit vigyenek a gyerekek, úgyhogy ezek szerint létezik nem csak okos tányér, hanem okos 10 óra is, vagy uzsonnás doboz is. Szia, Kinga!
2: Szia, Petra, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Létezik akkor ilyen? Tudunk okosan csomagolni a gyereknek, és hogyha igen, akkor mire kell odafigyelni?
2: Igen, mindenféleképpen azt mondhatom, hogy okos tányér mentén vannak okos étkezések és okos uzsis doboz és okos csomagolás. És igen, összebeszéltünk, gyerekek tízezrei veszik a táskájukat és mennek a különböző oktatási intézményekbe, ahol napi 5-8 órát tanulnak, vagy a kisebbek játszanak, és még az is benne van, hogy utána még külön órákra is tovább mennek. Tehát, hogyha így vesszük, akkor vannak olyan esetek, hogy mondjuk 8-10 órát is az otthonuktól távol töltenek. Ez táplálkozási szempontból azt jelenti, hogy a napi javasolt 5 étkezésből, amik ugye a reggeli 10 órai, ebéd, uzsonna, vacsora, minimum 3-at, de sokszor még 0. óra is van, és akkor például még a reggelit is az iskolában, vagy rosszabb esetben menet közben az utcán fogyasztják el. És hát a növekvő szervezet számára nagyon nem mindegy, hogy milyen mennyiségű és milyen minőségű tápanyagokhoz jutnak ilyenkor a gyermekek, hiszen ilyenkor a legintenzívebb átalakuláson megy át az izomrendszer, a csontrendszer, zajlik a csúcs csonttömeg elérése, ez még a tinédzserkorba is belenyúlik, és az idegrendszer fejlődése is még folytatódik ugye a születésünktől kezdve. Tehát a megevett ételeknek, megivott italoknak egyrésztről maximálisan hozzá kell járulni a gyermekek testi fejlődéséhez, másrésztről pedig a lehető legkedvezőbben és a megfelelő időzítéssel kell biztosítani a napi tevékenységükhöz szükséges tápanyagokat és energiát. Tehát, hogyha egy gyermek mondjuk reggeli nélkül indul az iskolába, akkor az első 1-2 órán, de így a 10 óraig biztos, nem fog tudni olyan elánnal koncentrálni, mert már lehet, hogy észre sem veszi, de éhes, nem kapta meg így az alvás után a megfelelő tápanyagokat a nap indításához. Úgyhogy a gyermekek és serdülők esetében nem elég csak az általános tudnivalókat figyelembe venni, hanem fontos az, hogy az életritmusokhoz alkalmazkodva és a személyre szabottság fontosságát tényleg nem lehet elégszer hangsúlyozni, állítsuk össze az étrendjüket, és itt a szülők élelmezési menedzserekké avanzsálódnak ebben az időszakban, és ezt az életszakaszt egyfajta bázisnak, alapozásnak érdemes különben tekinteni így a felnőtt korra vonatkozóan. És azt szerintem így a hallgatóink is biztos, hogy sokan tudják, hogy kérdeznénk mondjuk, hogy milyen olyan fontos vitaminok, ásványanyagok vannak, amiknek nagyon nagy jelentősége van ebben az érzékeny korban, akkor biztos, hogy sokan mondanák a kálciumot, és ez valóban így van, tehát az ásványanyagok közül mindenféleképpen ki kell emelnünk a kálciumot, amelynek a felszívódása és beépülése ebben a szenzitív korszakban, tehát gyermek és fiatalkorban a legkedvezőbb. És itt ezeket, hogyha figyelembe veszük, vagy ilyenkor is érdemes különben mindig így a szakmám mellett, nem tudok elmenni anélkül, hogy elmondanám a fontosságát, hogy akár itt prevenciós jelleggel, így az évkezdés kapcsán is jó lehet elmenni egy dietetikus szakemberhez, aki segíthet ebben a jelentőségteljes és szép, nagyon sok mindent igénylő feladatban, hogy tényleg a gyermekeknek összeállíthassuk a megfelelő étrendjét, és a csomagolásban is tudnak nagyon jó kis tippeket adni.
1: Hogyha az okos tányér mintájára nézzük a konkrétumokat, akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy vajon mondjuk egy ilyen hosszú iskolában és az otthontól távol tartózkodás esetén hányféle kis csomagot kell pakolni? Vagy hány darabot és hányfélét? Így helyes.
2: Igen. Itt, hogyha egy picit a tudományos részre megyünk, akkor rengeteg kutatás van, amik bizonyítják, hogy vannak élelmiszercsoportok, melyeknek a fogyasztását előnybe kell részesíteni, és vannak olyanok, amikből jobb, ha azért ritkábban kerül az asztalra, vagy akár itt az uzsonnás dobozba. Tehát, hogyha kivontjuk ezeket az említett élelmiszercsoportokat, akkor a gyermekek étrendjének összeállításakor mondunk szerintem már a következő blogban pár olyan információt, amit érdemes megjegyezni és megfontolni attól függően, hogy gyermekünk részt vesz-e az iskolai étkeztetésben, vagy az ebédet is otthon kell biztosítani számára.
1: Senker Horváth Kinga dietetikus a vendégem, hamarosan folytatódik a Vitamin Szerda.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha szedde, akkor vitamin szedde természetesen ma is. Schenker Horváth Kinga dietetikussal. Mit és mennyit kell csomagolni a gyerekeknek 10 óraira uzsonnára, hogy valóban megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot és tápanyagot vigyenek be a szervezetükbe, és hogy ezt be is vigyék, tehát hogy meg is egye a gyerek. Mert itt ugye az is probléma szokott lenni, hogy hiába pakoljuk mibe, hogyha ő nem eszi meg. Ott tettük le a fonalat, Kinga, hogy mik legyenek ezek, mit csomagoljunk nekik, és hány csomag legyen, hogyha mondjuk valamelyik gyerek mondjuk 5-8 órát is benn van az iskolában.
2: Ezzel kapcsolatban itt az élelmiszercsoportoknál jártunk, és akkor ennek mentén picit kibontjuk azt, hogy mit is lehet csomagolni a gyermeknek. Ugyanakkor, amit mondtál, Petra, hogy ezt valóban el is fogyassza, ez megint azért azt hozza magával, hogy azért érdemes erről a témáról beszélgetni a gyermekünkkel, hogy mit csomagolunk, akár csomagolhatunk is együtt, hogy ez miért fontos, hogy ő tényleg tudja, hogy van nála ez az uzsistáska, uzsisdoboz, és kinyissa, és nagyon-nagyon jópofa kis dobozokat lehet kapni, amikben mondjuk ilyen rekeszenként több mindent bele tudunk tenni, tehát több étkezésre elegendő élelmiszer tudunk betenni, sőt még kreatívan tudjuk elhelyezni, ami meghozza a hajlandóságot, meghozza a kedvét, tehát hogy egy dobozba bele tudjuk rejteni azokat a szükséges élelmiszereket, amik a megfelelő tápanyagokat biztosítani tudják. De ugyanígy ugye a folyadékfogyasztást innen sem tudjuk lehagyni, és itt is a kulacsok. Egyrészt ugye ez a fenntarthatóság szempontjából is fontos, hogy így nem műanyagokat visz, mert műanyag kulacsokat visz mondjuk a gyermek, mert ugye üveget még nem tud vinni, csak hogy nem kell, hogy akkor mindenféle műanyag palacból igyunk vizet, hanem akkor a kulacssal, és ebben is vannak nagyon-nagyon jópofa fiúknak, lányoknak szóló olyan kulacsok, amik szintén meghozzák a kedvüket ahhoz, hogy amúgy gyermekkorban különben a szomjúságot sem érzik, még nem ismerik fel, de tudják, hogy ott van a kulacs náluk, természetesen ez mondjuk az óvónőnek vagy a pedagógusoknak is azért feladata, hogy felhívják erre a gyerekek figyelmét, amikor mondjuk lemennek az udvar és mindig viszik magukkal, de hogy ezek is már tudnak segíteni abban, hogy ő tudja, hogy ez azért van, hogy nap végén, amikor a szülő megy érte, akkor az a jó, és mindenki akkor örülni fog, hogyha megmutatja, hogy hát a kulacsba, amit beletettek reggel vizet, az el is fogyott a délután folyamán. Na de akkor most visszakanyarodva a gabonafélékkel szeretném kezdeni. Leggyakoribb hiba, amit elkövethetünk, hogy ezeknek a finomított változatait fogyasztjuk, amelyek nem tartalmazzák a gabonaszemek értékes rostjait és a héj alatt lévő vitaminokat, ásványanyagokat, illetve ha gyakran csomagolunk vagy vesz ilyet a gyermek a büfében, tehát mire gondolok, például a kakaós csiga, túrós táska ide tartozik. Jó lenne, hogyha hetente azért legalább ötször, vagy így egy nap mondjuk egyszer, nem csak ilyen finomított változatok, hanem akár ilyen magos, rozsos, barna, vagy akár teljes kiörlésűből is, amit szeret a gyerek, tehát hogy így nem mindig, lehetnek különben ezek a fehér kenyerek, fehér pékáruk is otthon, de ezekből is érdemes a jó minőségűeket venni, hogyha a csomagoltat veszünk, akkor megnézzük az összetevő listát, akkor ne 10 soron keresztül menjen, hanem ugye mi kell egy kenyérhez, pékáruhoz, szerintem erről is beszéltünk már a vitamin szerdába, ugye liszt, víz, só és kovász, vagy akár élesztővel is el lehet készíteni a otthon is a kenyeret, vagy lehet ilyen pékárukat venni, amiben tényleg nincsenek egyéb más adalékanyagok. Tehát, hogy figyeljünk arra, hogy azért legyen rostgazdagabb pékáru is a napban,

0: És a műzlik kapcsán is nagyon sokszor indul a reggel úgy, hogy cukrozott műzliket esznek a gyerekek. És ezeknél is már azért vannak olyan műzlik granolák, amik nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, vagy édesítőszert sem. Különben mi magunk is összekeverhetünk natur gabonapelyhekből és magvakból egy ilyen saját családi műzlit. Tehát ez egy jó ötlet lehet, tényleg diót, magyarót, mandulát lehet keverni puffasztott rizszemekhez, vagy natur zappehelyhez. Tehát, hogy mi kreatív tudunk cukorot nem tartalmazó műzlit készíteni, és az édes íz pedig mondjuk akár aszalgyümölcsel, vagy friss gyümölcsel, most még azért az ősz is tartogat számunkra változatos gyümölcsféléket, tehát hogy azzal fogjuk tudni elérni a legegyszerűbben és a legtermészetesebben. Tehát javaslatként azt elmondhatjuk, hogy a gyerekeknek 10 óraira uzsonnára gabonafélékből lehet a legegészségesebb harapnivalót készíteni. Hogyha veszünk egy jól záródó dobozt, meg egy ilyen jó pofa kis dobozt, amit már mondtam az előbb, akkor abba tehetünk naponként felváltva akár kiflit, különböző kenyér darabkákat, tehát hogy nem mindig ugyanaz a kenyér, hanem abból is egy alapanyagról beszélünk, de különböző változatokat teszünk be. De akár amit meg tud fogni kölesgolyót, bulátát, vannak sótlanropik, mert hogy itt a sóbevitelre is azért már javasolt figyelni gyermekkorban. De vannak például kekszek, és van itt a kekszeknél is olyan érdemes nézni az összetevőket, hogy első helyen gabonaféléből készüljön. És akkor itt is vannak olyanok, amik kortárs kekszet is már van, hogy szeretnek a gyerekek különben kisebb korban is. Puffasztott gabonaszereteknél is nagyon sokféle létezik változatos ízekben. Extrudált gabonakenyereket is beletenni, és ezeket ki lehet egészíteni sajttal, zöldségekkel. Nagyon sok gyermeket annyira jól látni, hogyha ilyen jó kis formára vágjuk, tehát ilyen hasábokra, amit jól meg tudnak fogni, akár még a kisebb gyermekek is, akkor ilyen répa, uborka darabokat, zeller darabokat tudnak még elrácsálni, mondjuk így a kenyérdarabkák mellé. De akár ivójoghurtot is tehetünk, kefírt, joghurtot, tejet. Ezek igazából azt mondhatjuk, hogy ilyen 5-6 óra alatt nem fognak megromlani, úgyhogy még ezeket is így be lehet tervezni a gabonafélék mellé.
1: Mit vigyen a gyerek az iskolába uzsonnára 10 óraira? Erről beszélgetünk most a Vitamin Szerdában. A vendégem Senker Horváth Kinga dietetikus. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést arról, hogy konkrétan mondjuk mi legyen egy szendvicsben, és hogy mit tegyünk bele mondjuk egy 10 óra is dobozba, és mi legyen az uzsonnás dobozban délután.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és

0: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
0: Manna FM.
2: Vitamin Szerda és Senker Horváth Kinga dietetikus. Az uzsonnáról és a 10 óráiról beszélünk, hiszen elindult az iskola, és érdemes a szülőknek odafigyelni arra, hogy jó minőségű és jó mennyiségű tápanyag is uzsonna 10 órai kerüljön a gyereknek a dobozkájába, illetve a táskájába. Ugye elmondtuk már nagyjából az élelmiszercsoportokat is, mit, miből, mit érdemes, milyen formájú legyen, hogy a dobozka is csinos legyen. Na de hogyan készül el egy jó szendvics, illetve mi a különbség a 10 órai délelőtt van, és az uzsonna, ami délután van közötti kis étkezések összetételében?
3: Hát azt mondhatjuk, hogy nem is feltétlen kell, hogy különbözzön a 10 órai vagy az uzsonna, tehát akár ugyanazt is eheti, és itt a, vagy pedig kétféle szendvicset csinálunk, amiben kétféle feltétek lesznek, különböző zöldségek, és akkor ott már a változatosságra is figyelünk. Tehát a gabonafélék után ott már mondjuk a zöldségeket is mondtam, hogyha egy szendvicset készítünk, mert ugye zöldségfélék, gyümölcsök az a csoport, amiből naponta legalább 4 adagot javasolt fogyasztani, legyen szó gyermekről vagy felnőttről, és hogy azért együnk ebből nyersen, de például a párolt, főtt forma is beletartozik itt a zöldség-gyümölcs bevitelbe. A kis étkezésekhez tehát bátran pakolhatunk, tisztított, jól kézbe vehető, méretre darabolt a sárgarépa mellett még karalábét, vagy pedig gyümölcsöket, azt nem mondtam, de akár itt ősz és a szezonalitást mindig hangsúlyozzuk Petrával, tehát almát, körtét, szőlőt, szilvát, de majd később télen pedig ugye marad nekünk a narancs, narancsgerezdeket, banándarabokat, ezeket meglocsolhatjuk kevés citromlével, és akkor így még az uzsonna szünete sem barnulnak meg, és tényleg különbözőek vagyunk, különféle zöldségeket, gyümölcsöket kedvelünk. Nézzük meg, hogy ki inkább gyümölcsfogyasztó, ki az, aki a zöldségeket részesíti előnyben, figyeljük meg, hogy melyekeket szereti gyermekünk, és ha van, ami jól bevált, akkor, amit mondtam is, hogy a változatosság rovására is adhatjuk neki, az gyakrabban. Tehát ez igaz a csomagolásra és az otthoni ételkészítése egyaránt. És nagyon fontos, hogy tényleg kóstoltassunk sokfélét, amikor otthon vagyunk, együtt étkezünk, és akkor ezeket átemelhetjük már a csomagolásnál is, tényleg, hogy a kenyerek mellé. Figyelünk, hogy a gabonafélék mellett, akkor mindig legyen zöldséggyümölcs, de azért fontos, hogy ne erőltessünk semmit. És akkor a tejtermékeknél beszéltünk a kálcium fontosságáról, hogy a fejlődő szervezetnek napi minimum 800 mg kálciumra van szüksége, és ezért szoktuk kiemelni, hogy a tej és a jó minőségű tejtermékek, ide tartoznak a joghurt, kefir, sajtok, kiváló forrásai ennek az ásványanyagnak. És ezek közül is kiemelhetjük, hogy jó lenne, hogyha változatosan és sokféle formában, például házi sajtkrém, túró, túrókrém is szerepelhet, és mondjuk hetente legalább 6-7-szer kínálnánk fogyasztásra, tehát hogy minden nap szerepeljen ez az élelmiszercsoport is, és ahogy mondtam, csomagolni is nyugodtan csomagolhatunk, mert pár óra alatt nem fog megromlani. Választjuk a natur változatokat, tehát hogy ha gyümölcsös joghurtot szeretnénk készíteni, akkor natur joghurtot vegyünk, és akkor mi tegyük hozzá azokat a gyümölcsöket, amiket szeret a gyermekünk. Itt akár önállóan is eheti különben ezeket, de mehetnek a kenyerekhez is, a gyümölcsökhöz is, tehát hogy itt ezeket az élelmiszercsoportokat, ha erre figyel a szülő, hogy a gabonafélék, zöldség, gyümölcsök és a joghurtok, ezek mind mehetnek együtt, és ezekből tényleg a különféle változatok, akkor ezek nagyon jó alternatívák a kis étkezésekre. És akkor még a húsok, halak, húskészítmények vannak, amikkel fel lehet spékelni, úgy itt a szendvicsbe is lehet rakni ezekből, mert hogy ezek szintén teljes értékű, minden aminósavat tartalmazó fehérjéket tartalmaznak, amelyekre szintén nagy szüksége van a növekedésben lévő szervezetnek, és azt lehet mondani, hogy otthon elkészíthetünk, tehát használhatunk mondjuk felvágottakat ebből. Ebből is érdemes mondjuk az alacsonyabb zsírtartalmúakat, mondjuk egy szárnyas húsokból készült sonkát választani. Érdemes itt nézni a hústartalmat, hogy azért jó minőségű legyen, magas legyen a hústartalma, tehát 90% fölötti. De mi készíthetünk különben natúr csirkemellből is otthon házi felvágottat, vagy akár húskrémeket is. Ezt megtehetjük úgy is, hogy például zöldséglevesbe belefőzünk húst, kihűtjük, megdaráljuk, és ízlés szerint különféle friss vagy száraz zöld fűszerekkel, snidlinget, petrezselyemmel, bazsalikommal kikeverjük. és ehhez még adhatunk valamennyi zsíradékot is. De különben a tojás is ugye egy nagyon értékes fehérjeforrásunk, kitűnő minőségű fehérjeforrás, és hetente egy 4-5 darab tojás szintén beépíthető az iskolások étrendjébe, tehát ebből az élelmiszercsoportból is a kis étkezésre csomagolt szendvicsbe tehetünk házilag sütött húsdarabkákat, húskrémet, májkrémet, tojáskrémet, zöldségekkel kiegészítve. Itt a tojáskrémes szendvicset például azért el lehet fogyasztani előbb, tehát hogy ez akkor inkább 10 óraira következzen, és humuszt is tehetünk például, vagy cottage cheese-et, ezeket is érdemes megkóstoltatni otthon a gyermekekkel, hogy nem csak vaj meg margarin létezik kenyérfeltétként, hanem ilyenek is, és ezekkel megkent kenyerek pedig a délutáni fogyasztásig jobban kibírják, mint a tojáskrémes. De még olajos magvakat is csomagolhatunk különben a gyümölcsök mellé. Ezeket is nagyon-nagyon szeretik, és szintén értékes beltartalommal rendelkeznek, és ezekből is inkább a nem sózott változatokat használjuk.
2: Én nagyon remélem, hogy főleg azoknak a szülőknek tudunk segíteni, akiknek most kezdi az iskolát a gyermek, hogy legyen ötlet és legyen valamilyen fajta sorvezető az uzsonnák és a 10 óraik világában. Kinga, köszönöm szépen!
3: Szép napot mindenkinek!

0: A Manna délelőtt hamarosan folytatódik itt a 98.6 Manna FM-en életörömzenékkel, de előtte még jönnek a legfrissebb hírek.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Folytatódik a napos enyhe idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán. A fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz. De egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkely szerinti eljárást, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter mindenről Budapesten egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz-szel a KDNP, ezt mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádióban. Juhász Hajnalka a kereszténydemokraták megújulásáról szólva úgy fogalmazott: annak része az is, hogy egy politikus elismeri hibáit és bocsánatot kér. Ezt ő megtette a választások után. Alig változott a vendégek és a vendégészakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban, mint egy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon töltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Odesszában 8 ember, köztük egy gyerek is megsérült a mára virradóra végrehajtott újabb orosz légi csapásokban. Egy 24 szintes lakóház súlyosan megrongálódott, ezen kívül irodaépületekben, infrastruktúrális létesítményekben és két oktatási intézményben is károk keletkeztek. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban pedig korlátozásokat vezettek be.
1: Időjárás.
3: Napos idő lesz majd, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: A bőr öregedés jelei, a pattanások és a tág pórusok ellen is jó a niacinamid. Hogy érdemes használni ezt a csodaszert, vagy csodaszernek mondott anyagot, ez egy nagyon széleskörű, nagyszerű alapanyag, ami számos problémán segíteni képes. Ugye egy idővel 40 pluszosan, 45 pluszosan, 50 körül már igen tágak lehetnek a pórusok az orcán például, vagy a T-vonalon, amin az ember szeretne segíteni nyilván, és nem csak a hölgyekre vonatkozik ez, hanem az urakra is, és ez az anyag az, ami segíteni tud. Szinte hihetetlen, hogy mennyi mindenre jó egy niacinamidos szérum, és ráadásul könnyen is használható, és egy megfizethető kozmetikum. Lényegében B3 vitamin ez az anyag, ami nagyon fontos biológiai funkciókat lát el a szervezetben, számtalan oka van, amiért érdemes bevezetni a napi bőrápolási rutinba. Hogy mire is jó a niacinamid? Pattanások elleni hatása ragyogó, a gyulladt pattanások ellen is remek hatóanyag. Rácz Judit szakember szerint egy kutatás alapján, amiben 4%-os niacinamid és 1%-os klindamicin szérum, ami egy antibiotikum hatását hasonlították össze, az eredmények alapján a két anyag hasonlóan hatásos, sőt a niacinamid egy picit jobban is teljesített, méghozzá mellékhatások, irritáció és bőrszárazság okozása nélkül. A tágpórusok igen kellemetlen érzést adnak az embernek, nehezebb sminkelni, jobban izzadunk tőle, egy fotón kellemetlenül érezzük magunkat, ha ránézünk, pontosabban a fotó miatt érezzük magunkat kellemetlenül, hogy olyan nagyon tágak a pórusaink az arcunkon, ez előfordulhat egyébként nem csak a T-vonalon és az orcán, hanem a dekoltás bőrén is. A niacinamid a leginkább bizonyított hatóanyag a pórus méret normalizálását illetően. Egy 2%-os szérumról már kimutatható, hogy segít orvosolni a problémát a rendszeres használata, és nem szárítja ki a bőrt eközben, ez nagyon fontos. Erőteljes anti-aging, vagyis öregedésgátló hatása is van, gyulladás csökkentőként képes segíteni a bőrnek az UV-sugárzás okozta károk ellen védekezni, és ez nem csak nyári időben fontos, hiszen ugye, ahogyan a napszemüveget is napszemüvegnek hívjuk, nem nyárszemüvegnek, ezek az anyagok is fontosak akkor, amikor a napsütés már olyan tartósan éri a bőrünket, és ez akár egyébként még januárban is lehet, sőt egy síelésnél például kifejezetten szükség lenne erre. Serkenteni képes a bőrt, jobban inspirálja a bőrt, vagy jobban készteti a bőrt arra, hogy kollagén termeljen, és más strukturális fehérjék termelését is. Természetesen egyébként a kollagén termelést azért érdemes megtámogatni C-vitamin bevitellel. Aztán ott vannak az egyéb hatások, a niacinamid bizonyítottan hatásos a pigmentfoltok ellen is, úgyhogy hölgyek, ez egy ragyogó szer. Kézfej, arcél, pofacsont, mellkas, ugye a dekoltás bőre, ami a leginkább pigmentálódik, ez a hiperpigmentáció, vagyis a pigmentfoltok, remek hatóanyag a krónikusan száraz arcbőre, emellett még az ekcímára, a rozácea kezelésére is. A szérum segíti a bőr védőrétegének az egészséges működését és a keramid termelését is. A keramid termelés fokozása miatt jó barátja a retinolnak, és amikor az ember elkezdi használni a retinolt, akkor sokan tapasztalnak ugye bőrszárazságot, ezért viszont érdemes a retinolt és a niacinamidot együtt használni. Képes erősíteni az érfalakat, és ezért jobb egy ránctalanító krémnél is. Tehát érdemes odafigyelni arra, hogy a részben gazdag ételeket fogyasszuk, amik képesek segíteni a vérképzést, érvédő és öregedésgátló hatásuk van. Nagyon fontos ásványi anyagról beszélünk, ilyen ugye például a máj, ami egy szuper forrása a réznek, aztán ott van még emellett a spirulina alga, amit porformában és tablettaformában is használhatunk, aztán ott vannak a magvak, amik bővelkednek részben, például a szezámmag, zseniális ebből a szempontból, a 70%-os tartalmú étcsokoládé is nagyon jó, a kesudió, tehát a csonthíjasok, illetve a tengergyümölcse, úgyhogy ezt, hogyha kiegészítjük belsőleg a niacinamid használatát egy magas résztartalmú táplálkozással, csodát tehetünk a bőrünkkel.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Bár azt mondtam, hogy egy kora őszi egytálételt fogunk készíteni, az igazság azért az, hogy ezt bármikor el lehet készíteni, és hogy aki kisgyerekes családban él, az mennyire tisztában van ezzel, szerintem most mindenki bőszem bólogatni fog. Nagyon nagy sikere van ezeknek az összedobálós tepsis ételeknek, hiszen pár perc alatt elkészíthető, és a többi munkát pedig már elvégzi a sütő, csak azt kell összeválogatni, hogy amit egybe sütünk, összesütünk, ahhoz mindig legyen egy kicsi vaj, mindig legyen lehetőség szerint friss kakukkfű, frissen őrölt bors és só, hogy a kis gyerekek vannak, akkor esetleg a borsot elhagyhatjuk, de legyen hozzá mindig sajt, akár rámorzsolt feta, akár rátépkedett mozzarella. Ez most egy csirkés, almás, zöldséges egytál étel, pont egy óra alatt el lehet készíteni, plusz az előkészület nagyjából 20 perc, de az csak a darabolásból áll, és az szinte bármilyen zöldséget magába foglal a darabolás is, meg maga az egytál is. Nagyon jól passzolnak a csirke mellett, úgyhogy valójában már magában az alma, a répa, a hagyma, a brokkoli, lila hagyma, ez mind-mind jól megy a csirkemellhez, és hogyha megvan fűszerezve és sajtozva, akkor még finomabb a dolog. Kell hozzá egy egész csirkemell, kockára vágjuk. Kell hozzá 3 evőkanál zsír, ezt lehet helyettesíteni vajjal is, az finomabb, sejmesebbé teszi az ízeket. Kell hozzá 1,5 deci víz, hogyha nem gyerekeknek készítjük, hanem felnőtteknek, akkor ez lehet fehérbor is, sóbors, őrölt vagy szárított kakukkfű, lehetőség szerint inkább friss. Tetszés szerint zöldségek, ebben az esetben 1 vagy 2 fej lilahagyma, csiperkegomba, sárgarépa, alma, félfej karfiol, félfej brokkoli, de hogyha van otthon karalábé, mehet bele. Ha van otthon cukkini vagy tök, mehet bele felkockázva, ha van otthon padlizsán, mehet bele. Kinek mi van a hűtőjében, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen takarékos fogásnak is mondható. A zsírral vagy a vajjal ki kell kenni a tepsit, a besózott, borsozott csirkemellkockákat elrendezzük benne, hogyha azt szeretnénk, és akkor itt egy kis kiegészítés, hogy ne főtt hús legyen, sápadt főtt hús az a csirkemell, akkor előtte egy kis vajon, vagy egy pici olajon szépen kérget pirítunk a csirkemell kockákra, hogy minden oldala olyan szép aranybarna legyen, és hogy egy kicsit olyan sültebb íze legyen. Amikor ezt lehúztuk a tűzről, meg lehet szórni egy kis parmezánnal, úgy még finomabb, ezt tesszük a tepsi aljára, és erre kezdjük el rápakolni a rusztikusra, azaz nagy darabokra, nem nagy odafigyeléssel, méricskével felvágott zöldségeket. Picit megsózzuk, ráöntjük a vizet, vagy a vízes a bor keverékét, vagy csak a bort, ahogy szeretnétek, azért egy kis vizet mindenképpen elbír, és nagyjából hát olyan 180-190 fokon kell 40 percig sütni, ez légkeveréses sütőben, hagyományos sütőben egy picit tovább tart. Ezután levesztük az edény fedelét, vagy a fóliát, és további 20 percig még lehet pirítani, és az utolsó 2-3 percben kell rátenni a reszelt sajtot, vagy esetleg a reszelt sajt a lelkevelt tejfölt, és akkor már majd, hogy nem csőben sütött vegyes tálat kapunk. De én mindenképpen azt javaslom, hogy ilyenkor érdemes előpirítani a húsit. Azt is meg lehet egyébként csinálni, hogyha nagyobb adagot készítetek, hogy mondjuk egy kacsasütő tálban be legalább 3 réteg belefér, le lehet rétegezni az egészet. Tehát a lepirított csirkemell, a zöldségek, megint a csirkemell, megint a zöldségek, megint a csirkemell, rá ez a tejfölös sajtos keverék, vagy csak a sajt, és puff, összesütöd az egészet. Hogyha még az ember akarja cifrázni, vagy egy picit akar neki testet adni, akkor egy kis rizibizi jó mellé, vagy esetleg párolt spenót még finom tud lenni, amit simán ugye fokhagyvás hajon lepárolunk, mellé tesszük, megesszük, már mekkorákat nyeleg. És ez az az étel egyébként, amit hogyha nem zsírral készítetek, hanem vajjal, akkor egészen könnyen meg lehet enni, vagy szobahőmérsékleten, vagy akár hűtőhidegen is, mert azért lesznek még itt meleg napok, jön még itt az indián nyár, amikor ezeket fincsen el lehet fogyasztani. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor hamarosan jön az édesburgonya, bár az mindig van, de ilyenkor kora ősszel-ősszel azért erőteljesebben van a szezonja, édesburgonya és sütőtök, azt is bele lehet dobni, egyre figyeljetek, hogy a sokkal-sokkal gyorsabban, hamarabb megfő, megsül, mint a többi zöldség. Egészséget!

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: No, kiderítjük, hogy vajon tényleg csoda trükk vagy átverés az aszpirinnel történő mosás, ami állítólag gyönyörűen kifehéríti a beszürkült ruhákat is, hogyha egy aszpirint bedobunk a mosáshoz a mosógépbe. A beszürkült vagy megsárgult ruhák, illetve a makacs foltok ellen is állítólag tök jól működik a fehér ruhadarabok esetén, és egy idő után ugye minek utána ezek elvesztik azt a szép ragyogó fehér színt, ezért az ember küzd, hogy mivel mossa, amitől igazán szép, tiszta lesz. Na itt van az aszpirin, ami állítólag nagyon jól működő fehérítő. A fehérítő hatása állítólag az acetilszalicilsavnak köszönhető, ahhoz azonban, hogy az aszpirin tényleg ki tudja fejteni a csoda hatását, legalább 5 szemet kell feloldani 8 liter forró vízben, a kezelni kívánt ruhákat ezután legalább 8 órára be kell áztatni, és csak utána kimosni a mosógében. A szakemberek szerint azonban nem működik ez a trükk, vagyis semmi értelme aszpirint adni a mosáshoz, egyrészt nagyon drága, másrészt pedig a szakemberek is azt mondják, hogy az aszpirinnek nincsen fehérítő hatása, ezáltal nem tudja helyreállítani sem a beszürkült, sem a besárgult ruhák színét. Ezen kívül a gyógyszereknek semmi keresnivalójuk a szennyvízben, hiszen ezek a készítmények veszélyes hulladéknak minősülnek. Na de akkor mi használ? Adódik a kérdés, megjegyzem joggal. Hát annak érdekében, hogy minél tovább maradjanak fehérek a ruhák, vagy hogyha nem azok, akkor újra azzá tudjuk őket varázsolni, akkor egyéb trükköket érdemes alkalmazni, például ugye az alapvetés, mindig mossuk külön a fehér ruhákat a sötétektől, illetve a színesektől. A magasabb hőfok is segíteni tud abban, hogy fehérek maradjanak a textíliák, arra azonban mindenképpen figyelni kell, hogy nem minden anyag bírja a 60 Celsius fokot, továbbá egy ilyen programmal sokkal több áramot használunk, úgyhogy érdemes végig gondolni ezt. A citromlé, a sütőpor, a szódabikarbóna és az ecet megfelelő arányokban valóban segíthetnek a fehérítésben. Nyáron pedig a szabadban szárítsuk meg a mosott ruhát, ugyanis a napnak is van fehérítő hatása. Emellett és ezeken túl pedig érdemes 6 olyan szert bevetni, ami tényleg képes kifehéríteni a beszürkült fehér ruhákat. Nagyon sokan állnak hadilában, ugye a fehérítése hónaiban a dezodortól, az izzadságtól besárgul. A fehér póló, a szép ingünk, a kis trikók, a gyerekeknek fontos lesz a kis fehér ruhája, és hát egyáltalán ugye nagyon könnyen beszürkülnek, elvesztik azt a szép ragyogó fehérségüket a ruhák, azért nagyjából attól, hogy viseljük őket. A legnagyobb ellenségük egyébként épp maga a mosáshoz használt víz, aminek az ásványi anyag tartalma miatt képes elszíneződni a ruha. Mielőtt vegyszerekhez nyúlnánk, nézzünk körül, néhány kiméletesebb praktikát is bevethetünk, úgyhogy mielőtt belefognánk a nagy mosásba, a fehér mosásba, nézzünk körül a mosógépben. Ha koszos a mosógép belseje, bizony a ruhákban is kárt tesz, úgyhogy érdemes ecetes mosással a fehér mosás előtt kipucolni a mosógépet, és főként nagy hangsúlyt helyezni arra, hogy a különböző résekbe, és például ugye a tömítő guminak a réseibe, redőibe beszorult kis penészes, ott maradt nyálkás koszmaradványokat és öblítő maradványokat szépen ügyesen kitöröljük egy jó kis ecetes szódabikarbonás vízzel, és így egy 40 fokon átpörgetjük az ecetes szódabikarbonás vizet, akkor már szépen kitakarítottuk a mosógépet. A szódabikarbonát, ha a mosószerhez adjuk, akkor az már önmagában is jót tesz a koszos ruhákkal. Mosószerrel vegyítve igazán hatékony és kimélítő fehérítő. A mosáshoz használjuk szépen ugyanazt a mosószer adagot és ugyanazt a típust, amit szoktunk, és öntsünk hozzá szódabikarbonát. A felültöltős mosógépbe fél, az előtöltős mosógépbe negyed pohárnyit. Két anyag keveréke nem csak fehérít, de a vizet is lágyítja, úgyhogy nem csak a ruháinknak, de a mosógépünknek is jót tesz. Sőt, hogyha valakinél mondjuk emésztő gödör van és nem csatorna, akkor a környezetet sem bántja. Kevésbé környezetbarát, de szintén működőképes megoldás a hidrogénperoxid alkalmazása. Ehhez előbb kimossuk a ruhákat, majd beáztatjuk őket egy órára 3%-os hidrogénperoxidos vízbe. Az idő elteltével, mikor letelt ez az idő, kimossuk újra a ruhákat a megszokott módon. A mosószóda szintén hatásos tud lenni, és ezeknek a kombinációja is, a szódabikarbona citromlével, a szódabikarbona citromsavval szintén működik, ezeket mind érdemes kipróbálni, és ami az igazán extra benne az, hogy nem csak a textiliákat, de például a fürdőszobában a porcelánokat, úgy mint mosdó vagy WC csésze, vagy vagy a zuhanytálca, hogyha az nem műanyag, tehát ezeket a szép zománcozott vagy porcelán felületeket is nagyon szépen lehet tisztítani vele, plusz ugye a fugát és azokat a réseket, ahol ezek az anyagok találkoznak egymással. Úgyhogy hajrá, ezek a természetes anyagok azok, amik fehérítenek textíliát és bizonyos felületeket is, érdemes inkább ezekhez nyúlni.

98 pontot Manna FM, benne pedig a mannapközi állatbarát rovata, amiben most egy kicsit beszélgetünk a konzerveledelekről, annak is az összetételéről. Ugye nagyon sokszor, hogyha az ember a kezébe veszi ezeket a cica és kutya eledel konzerveket, akkor olvassa a címkén, hogy nyers fehérje, nyers rost, nyers hamu, nyers zsír. Na mik ezek? Ugye ezek az úgynevezett analitikai összetevők, és a nevükben a nyers az nem az összetevők minőségére utal, hanem a módszerre, ahogyan ezeket az értékeket meghatározzák. Az értékek pedig az adott összetevő mennyiségét jelölik csupán tekintet nélkül annak a minőségére, vagy az emészthetőségére. Na nézzük, mi az a nyers fehérje? Hát ez a szó az megtévesztő lehet, mert hogyha magas ez az érték, akkor az ember azt gondolja, hogy a kutyatáp tele van jó minőségű hússal. Azonban a nyers fehérje értéke a tápok címkéjén valójában egy kémiai elemzés eredménye, amelynek során azt mérik, hogy mennyi nitrogént tartalmaz a táp. Ebből következtetnek a fehérje tartalomra. A fehérje viszont nem csak húsból származhat, a gabonák is tartalmaznak fehérjét, így aztán nitrogént is, és vannak más nem fehérje alapú nitrogénforrások is. Aztán az is előfordul, hogy bár állati eredetű fehérje van egy tápban, ez mégsem színhús, hanem egyéb emberi fogyasztásra nem alkalmas vágóhídi maradék. Ilyenkor is magas lesz a nitrogén tartalom, így a nyers fehérje értéke is, mégsem hasznos és értékes tápanyag a kutya számára. Mi a nyers zsír? Hát a nyers zsír tartalom meghatározása pedig úgy történik, hogy megvizsgálják a lipidek, azaz a zsírok összetevőinek teljes mennyiségét az adott eledelben, azonban ebbe beleszámítanak a gliceridek, a foszfolipidek, a szteroidok, a szabad zsírsavak, a zsírban oldódó vitaminok, a karotinpigmentek, a klorofil, stb. Ez az érték tehát szintén nem árul el semmit a tápban található zsír emészthetőségéről, vagy arról, hogy jó vagy rossz minőségű a zsír, amit a táp tartalmaz. Aztán ott van a nyers rost, ezt csak a növények tartalmazzák, az állat eledelekben pedig a rostok szerepe a tápanyag felszívódásának lassítása és az ürítés megkönnyítése, hogy csak pár pozitív dolgot említsünk, azonban a túl sok rost az gátolhatja egyes más tápanyagok felszívódását, a 3-5% közötti nyers rost tartalommal nem lőhetünk nagyon mellé, tehát az hasznos, hogyha az van a kutya cica tápban, tehát 3-5% közötti nyers rost tartalmat kell olvassunk a címkén, és akkor rendben vagyunk az eledellel. Aztán ott van a nyers hamu, ami számomra egyébként a legnagyobb kérdőjel évek óta. Hát ez a nyers hamu, ez bizony azt hivatott jelölni, pontosabban annak a mértéke, hogy mekkora a táp ásványi anyag tartalma. Na ezt meg úgy vizsgálják meg, hogy addig hevítik a tápot 500 Celsius fokon, amíg az összes szerves anyag teljesen el nem ég. A visszamaradó hamu a nyers hamu, azaz az ásványi anyag. És ezek közül néhány fontos, mások pedig kevésbé fontosak a kutya számára. A nyers hamu tartalom tehát magába foglalja a kutyák számára fontos ásványi anyagokat, ilyen a kálcium, a foszfor, a cink, a vas, valamint az úgynevezett szervetlen szennyező anyagok is, azok is benne vannak ebben a nyers hamu százalékban. Na, hogyan válaszunk? Ugye igen, nagy a merítés, úgyhogy ilyenkor lesz zavarban az ember. Mint azt láthattuk, az analitikai összetevők nem sokat árulnak el arról, hogy milyen minőségű az adott táp, úgyhogy ha jó minőségű állati fehérjék felhasználásával készült eledelt szeretnénk vásárolni a kutyának, nem ezekre a százalékértékekre érdemes támaszkodni. Az analitikai összetevők rész helyett inkább az összetevők listáját kell megnézni a címkén, és olyan tápot választani, amiben a hús az első helyen van az összetevők között, és az sem árt, ha a további hozzávalók jelentése is világos. Mert minél jobb minőségű egy táp, annál egyértelműbben van leírva a címkéjén az, hogy mi van benne. Ez is nagyon fontos, és ugye tegnap azt már megtanultuk, hogy a kutyák szervezete képes C-vitamint előállítani a húsból, úgyhogy ezért kell, hogy magas állati fehérje, állati eredetű fehérjét tartalmazzon, azaz lehetőség szerint húst, igazi, rendes húst az a kutya eledel. Úgyhogy erre figyeljetek, hogyha kutya eledelt választotok.

0: 98.6 Manna FM, életöröm zene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hamarosan megnyílhatnak az ügynökakták, ismét iráni célpontokat bombázott az amerikai hadsereg. Folytatódik a napos idő. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet az ügynökakták megnyitásával, nyilatkozta a Telexnek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Válint hozzátette, arról nem tud, hogy a besúgói listán lesznek-e olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági, politikai szereplőkké váltak. Közben tegnap a Magyar Közlönyben megjelent, hogy Rajnerem János történész, akadémikus lesz, a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkos szolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból.

0: áll. Magyarország továbbra is megvédi határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásokor, közölte Magyar Péter, miután Budapesten egyeztetett az Európai Néppárt elnökével. Jelenleg napi 1 millió euró bírságot kap az ország a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. A téma feltehetően szóba kerül majd este is, amikor a kormányfő az Európai Tanács elnökét fogadja. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen. 11 ember meghalt, 8 megsérült. Irán válaszul rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Washington tegnap azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajó közlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a közel-keleten állomásozó amerikai csapatokat. Összeütközött két török teherhajó a Márvány-tengeren, Isztambul közelében. A hatóságok szerint az egyik jármű valószínűleg elsüllyedt, mert a legénységgel nem tudtak kapcsolatba lépni. A másik hajón nem találtak sérülést. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két ember könnyebben megsérült, az ablakok megrongálódtak. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Alig változott a vendégek és vendégészakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Összességében mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. Időjárás. Napos, gomoly felhős idő lesz, estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

A zenei finomságok között szerintem már megszokta a kedves hallgató is, hogy mindig nagyon extra muzsikák és olyan legendák szólnak, amik máshol nem, viszont ami nagyon kedves a szívünknek, vagy ha nem ismeri valaki, akkor biztosan meg fogja szeretni, és el tudja helyezni a lelkében, a szívében egy-egy olyan emlékező, egy eseményhez kapcsolva, ami által, vagy aminek köszönhetően meg is tud maradni a szívében, a lelkében az a bizonyos adott dal. Az együttes ebben az esetben a Guns N' Roses, és a dal pedig Bob Dylan eredetie után a Guns N' Roses által feldolgozott Knockin' on Heaven's Door, ami egy western filmnek volt eredetileg a betétdala. 1973-ban jelent meg a film, és benne a dal, Bob Dylan dala. És a filmben akkor hallható ez a dal, amikor Baker Sheriff haldoklik a lőtt sebei miatt. Egyébként Bob Dylan is szerepelt a filmben, mint Alias, hogyha valakinek van kedve megnézni a Pat Garrett and Billy the Kid című filmet, akkor az Alias fedőnevű figura, az maga Bob Dylan. 1973-as a film, és 1991-ben dolgozta föl, vagy adott neki egy egészen új értelmezést és új hangzást a Guns N' Roses a Use Your Illusion című albumokon. 1992-ben a Freddie Mercury emlékére rendezett óriás koncerten a londoni Wembley stadionban adták elő először 72 000 ember előtt. Egyébként többször feldolgozták ezt, például 96-ban is, aztán a Guns feldolgozása után Bob Dylan engedélyezte a skót zenésznek, Ted Christophernek, hogy rögzítsen egy új verziót, sőt egy új versszakot a Knockin' on Heaven's Doorhoz, amit Christopher maga írt a Dunblane-i mészárlásban meggyilkolt iskolások és tanárok emlékére. Ez azon ritka alkalmak egyike volt egyébként, amikor Bob Dylan hivatalosan megengedte valakinek, hogy hozzáadjon, illetve hát módosítson valamelyik dalának a szövegén. Christopher verziója aztán elérte az első helyet az Egyesült Királyságban. Nyilván volt ennek egy erős érzelmi töltete is. Aztán az egyik a néhány alkalom közül, amikor Dylan engedélyezte, hogy használjanak egy szempelt a dalból, az Gabriel albumánál, a brit énekesőnek az albumánál történt. A 99-es Rives című számának az alapjául is ez a dal szolgált, ami szintén első helyre került aztán az Egyesült Királyságban. Gabriel az előadónő szerint, énekesnő szerint Dylan nem csak engedélyezte ezt neki, de lemondott a neki járó jogdíjak egy részéről. Egyébként Bob Dylanről azért lehetne mesélni, így emberség szempontból. Ezt a dalt reggae stílusban is feldolgozták már több előadó is, például G.T. Moore és a Reggae Guitars, Arthur Lewis, illetve Eric Clapton, és aztán más előadók is hozzányúltak már, például Avril Lavigne, Dolly Parton, Bruce Springsteen, Bon Jovi, Colt Kishel, Neil Young és Aretha Franklin is. A dal címét pedig a Cowboy Bebop film eredeti címeként is használták. Ez egy japán anime sorozat, ami pedig a Guns N' Roses-t illeti, szerintem nagyon bemutatni nem kell őket. Glam metal együttesnek, hard rock együttesnek is nevezik őket. 1985-ben jött létre a Guns N' Roses, akkor alapították a srácok Los Angelesben, és a mai napig úgy tartják számon, mint a rock történelem egyik legsikeresebb zenekarát. A 80-as évek végének és a 90-es évek elejének meghatározó együttes, és ez a mai napig így van. Bárhol, bármikor meghallja az ember a Gunsnak a dalait, akkor pontosan jól tudja, hogy ez az a zenekar. Világszerte több mint 100 millió albumot eladtak, ebből csak az USA-ban 46 milliót. 2012-ben pedig az együttest beiktatták természetesen, szerintem ezt nem is lehetett volna kihagyni, a Rock and Roll Hall of Fame legendái közé. 1987-ben a Geffen kiadónál jelent meg a legendás Geffennél az első nagy lemezük, ez volt az Appetite for Destruction, ami a rock legsikeresebb debütálása lett, világszerte több mint 50 millió eladott példánnyal, és aztán amikor megjelent már a Knockin' on Heaven's Door című dal kapcsán, amit most fogunk mindjárt meghallgatni, említett Use Your Illusion lemez, az első és a második rész 91-ben, akkor ezek újabb és újabb rekordokat döntöttek meg, mivel a második rész a lista első, az első rész pedig a lista második helyén debütált, már a megjelenés hetében, egy nappal a megjelenés után, és ez, tessék kapaszkodni, a Beatles óta egyetlen előadónak sem sikerült. Szóval Guns N' Roses, Bob Dylan után szabadon, ez a Knockin' on Heaven's Door, most a zenei finomságok között. Csak is itt a Mannán.

A zenei finomságok között most a 98 pontot Manna FM-en a Talking Heads a következő a sorban, a zseniális zenekar, az az amerikai rockzenekar, akik már 1974 óta léteznek, és azóta szórják a nagy igazságokat, és hogy ez mennyire így van, a mostani dal, amit meg fogunk hallgatni tőlük, ez is ilyen lesz. Ez a Television Man tőlük, ami abszolút létjogosult ebben az időszakban is, sőt, hogyha valamikor az, akkor most nagyon, és akkor Television és Streaming Man-nek is mondhatnánk a dalt, amiről szól, pontosabban annak kapcsán, de maradjunk egy kicsit még a zenekarnál. A működésének a késő éveiben néhány segítő zenész gazdagította a hangzást, tehát nem az alapvető felállás volt a New York-i zenekarnál, jöttek új billentyűsök, ütőhangszere játszó zenészek, basszerek, vokalisták, és aztán a csapat feloszlását később 91-ben jelentették be, és 2002-ben nyilván és természetesen bekerült a zenekar a Rock and Roll Hall of Fame-be. A Talking Heads hangzásvilága, hogyha valahogy meg akarjuk határozni, bár egy teljesen emberközeli, tök szerethető és nagyon könnyen megjegyezhető ritmust és tempót adó zenekar, de mégis a punk rock és a funk rocknak a zenéje keveredik benne a poppal és az úgynevezett art rockkal, valamint aztán később már az utolsó években a világzene is megjelent jegyként, zenei stílus jegyként a musikájukban, a fennállásuk során pedig végig nagyon komoly kritikai megbecsülésnek örventek, ők is az a tipikus intellektuális zenekar, akikről az ember pontosan jól tudja, hogy érdemes figyelni a szövegre, mindig van mondani való, és mindig van egy másodlagos jelentés is a szavaik és a mondataik mögött az összes dalszövegben. David Byrne személyében a korszak egyik legjellegzetesebb frontembere állt a Talking Heads élén, és a fennállásuk alatt igen nagy népszerűségnek örventek, meg voltak értük veszve, magyarul, és a napjainkig nagyon sok zenekar munkásságára vannak hatással, számos olyan dal van mai napság is, modern muzsikák, mostani zenék, amikben abszolút érzékelhetően felismerhető a Talking Heads hatás. A Stop Making Sense című koncertfilmjüket, amit nagy szeretettel ajánlok mindenkinek, a műfaj kiemelkedő alkotásaként tartják számon, főként azért, mert nem csak egy koncertfilmről van szó, hanem hogyha mondjuk a mai korban kéne kiemelni egy hozzá hasonlót, akkor szerintem Pinknek most a legutóbbi dokumentum koncertfilmje, ami sokkal inkább az életét mutatja be, sem mint csak egy koncertfilmről beszélünk, az hasonlítható stílusban hozzá. Az első lemezük 1977-ben jelent meg, Talking Heads 77, vagyis Talking Heads 77. Újat hozott, mind hangzásában, mind előadásmódjában, mind a mondani való előadásában, a stílusban is. Aztán a második lemezen a 78 More Songs About Buildings and Food albumon egy kicsit olyan furán és érdekesen vegyítették az akusztikus és elektronikus hangszerek hangzását, de egy szó mint száz, ami lényeges a Talking Heads-el kapcsolatban az az, hogy mind a mai napig egy szerethető, könnyen befogadható, dallamos, könnyen megjegyezhető és énekelhető, mindig tartalmas és gondolkodni való muzsikát tudnak adni. A Television Man pedig pontosan arról szól, hogy milyen az, amikor az embert leköti a tévé. Ugye hát annak idején 77, 78, 79, 82-ben azért egészen másfajta tévénézési szokások voltak, és más volt a kínálat is a televíziókban. Tegyük hozzá, hogy azért ültethető át abszolút a mai korba, mert hogy pontosan ez történik velünk is. Tehát betör a világ, ahogyan ezt a dalban is éneklik, betör a világ a nappalinkba, ott van azonnal egy pillanat alatt egy háború, vagy egy születő panda, vagy a sorozatunknak a 126. része, amiben újra a király erőre kap és előre tör, tehát egy egész halomvilág jelenik meg és tör be az életünkbe így. Ezt képviseli nyilván a nappali. Úgyhogy a Television Man témáját érdemes figyelni, a szövegét érdemes figyelni, és egy kicsit végig gondolni, hogy mi vajon, mennyire vagyunk ráragadva a televízióra, vagy akár a sorozatainkra a különböző szolgáltatóknál. Talking Heads és a Television Man itt a zenei finomságok között most a Mannán.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Cezár Samson a következő a sorban a zenei finomságok között. Ő az, aki 1983-as születésű fiatal emberként képviselte Ausztriát a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon, és akinek egyébként a német anyanyelve ellenére nagyon jó az angol kiejtés. Ez nálam valamiért egy ilyen nünüke az életemben, a Scorpions nevű zenekarra, és mindig ez volt a bajom, hogy nagyon lehetett hallani, hogy ők nem anyanyelvi angolt, hanem egy kicsit úgy a német keménységgel beszélnek, vagy énekelnek angolul. Lisszabonban tehát ő volt az, aki képviselte Ausztriát a Nobody But You című dallal, ezzel lett ő ismert. Egyébként, de ő maga osztrák énekes, és ott is él, háttérénekesként Bulgáriát is képviselte már a 2016-os Eurovíziós Dalfesztiválon, 2017-ben pedig a második helyen végzett Krisztián Kostov hangmérnökeként Kijevben. Ő maga egyébként, hogy szólóként, énekesként kiállt, az volt a 2018-as nagy lépés számára, de így már sokkal biztonságosabban mozgott az Eurovíziós Dalfesztiválokon. Portugáliában rendezték meg, Salvador Sobral nyerte meg, és ez volt az első alkalom, hogy a Dalfesztivált Portugáliában rendezték, pontosabban Lisszabonban, 1969 után a második alkalom, hogy úgy egyáltalán az Ibériai félszigeten megrendezésre kerülhetett ez Eurovíziós Dalfesztivál. 43 ország volt jelen, beleértve Oroszországot is, ami egy kihagyott év után vett akkor részt újból. Ugye 2011 óta ez volt az első alkalom, hogy egy ország sem lépett vissza a versenytől. A magyar induló AVS zenekar, metal zenekar volt, akik a Viszlát nyár című számokkal nyerték meg a dalt, a válogató műsort, és ők pedig ezzel képviseltek minket. Na de ugorjunk vissza a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválról Cezár Samsonra, akinek 2019-ben megjelent a Stone Cold című új kislemeze, ezt a dalt fogjuk most tőle meghallgatni, ami szintén egy ritkán játszott dal egyébként még tőle is, pedig isteni jó hangulata van. A maga kis búskomorságával, azzal a mi lesz, ha, mi lett volna, ha, és milyen lenne, ha nem volna hideg, mint a kő, az illető, vagy a helyzet, vagy éppen ez az érzés, ami átjár engem. Ugye magyarul azt mondjuk, hogy jég hideg, vagy hogy hideg, mint a kő, de a Stone Cold önmagában mondhatjuk, hogy mind a kettőt jelentéshet, nyilván párkapcsolatra vonatkozik. Ez volt 2019-ben az ő átütő nagy dala, ezt a kislemezét teljesen egymaga szerezte és írta, a zenéjét és a szövegét is a lemez teljes tartalmának. Alex Vargas, Borislav Milanov, Sebastian Arman és Joachim Persson volt az, aki kerül. Egyébként is állandóan egy zenél, de ezt a kislemezt is együtt csinálták. A Symphonics International volt a producere, akikkel évek óta együtt dolgozik Cezár Samson. A hivatalos videóklipje megjelent március 1-én, és az is elég jól sikerült egyébként. Nagyon jól tudja párosítani a dalainak a hangzását a képi világával Cezár Samson. Nagyon sok mindent nem tudni róla, azon túl, hogy énekes, dalszerző, producer és modell is a mai napig egyébként, sőt táncos és fitness oktatóként, illetve szociális munkásként is dolgozott, és mindegyiket tudja ötvözni, tehát nagyon hasznos. Például a videoklip forgatásoknál az, hogy ő producerkedett, hogy modellkedett és táncos is, mert koreográfiát betanít a videoklipben szereplőknek például, vagy a fellépésénél. Egyébként ő maga a Symphonics International zenei formáció tagjaként vált igazából elsőként sikeressé a bolgár Eurovíziós résztvevők Poli Genova és Krisztián Kostov háttérénekeseként. Akkor volt az, hogy felfigyelt rá a világ, és ezekből szépen a szamárlétrát megjárva összeszedte a tudását, és roppant nagy alázattal viseltetik a szakma és a muzsikálás iránt is. Gyönyörű szép hangja van, tehát egy olyan mély, simogatóan bársonyos férfi hang énekel most ebben a dalban, ami bár egy kicsit szomor, de mégis sokkal inkább megnyugtató, semmint szomorú. Jön Cezár Samson és a Stone Cold itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

hogy milyen éveken keresztül másokkal együtt dolgozva zenét szerezni, másoknak sikert hozni, másokba tölteni saját magunk tehetségét és nagyságát jó szívvel, és téve mindezt úgy, hogy nem érezzük azt, hogy a háttérben lennénk szorítva. Erről szól a dal, amit most hallani fogunk, és erről szól a története az előadónak is. Itt a 98 pontat Manna FM zenei finomságai között jön Victoria Monet és a How Does It Make You Feel, ami óriási sikert aratott egyébként a Jaguar 2 című nagylemezén, ami a Grammy átadásakor, amikor ő megnyerte a Grammy-t, Ariana Grande-tól kapott egy üzenetet. Ez sok helyen lehetett látni, egyébként Ariana Grande-nek az Instáján most is lehet olvasni, és ez azért volt igazán szívmelengető, mert beleláthattunk két rendkívül tehetséges embernek az évtizedeken át tartó együttműködésébe, együtt dolgozásába, kollaborációikba, abba, hogy valaki, aki legalább annyira tehetséges, mint az, akinek dolgozik, az, akinek zenéket ír, mégis képes a háttérben lenni és önteni a szeretetet. Egyébként szó szerint idéztem most Ariana Grande szavait Victoria Monetről, szó szerint bele önteni a jóságot, a szeretetet, ami benne van Victoria Monetba, bele tölteni másokba a kollaborációkon és az együttműködéseken keresztül. És azt írta Ariana Grande, hogy én olyan elképesztően szerencsésnek érzem magam, hogy egy lehetek közülük. Éveken keresztül dolgoztunk együtt, éveken keresztül dolgoztunk úgy együtt, hogy ottalvos buliba csapott át az együttműködés, és annyira boldog vagyok, hogy ezt megkaptad, írta neki a Grammy után Ariana Grande. Drága barátom, milliószor megérdemled ezt még, milliószor, vagy milliószor többször. Végtelenül büszke vagyok arra, és nagyon boldog, hogy ezt végre megkaptad, és elnyerted, és kiléptél, és megmutattad magad, nincsenek rá szavak, és hogy miért mondja ezt Ariana Grande, érdemes meghallgatni a Victoria Monetval készült beszélgetéseket. Ez a nő, ez a hölgy, ez a lány, mert hol ennek, hol annak tűnik, olyan végtelenül szerény, olyan kedves, olyan csoda tisztasággal fordul a világ felé, olyan szépen mondja el, hogy mindig nagyon szégyellős volt, hogyha a család előtt is éneket, vagy szerepet, vagy valaki előtt éneket, akkor mindig megkérte, hogy légy elfordulnál, mert szégyellős volt. Amikor az interjút készítik vele az Apple csatornáján, akkor is olyan helyesen, halkan, kedvesen beszél, és közben ott ül egy hercegnő. Egyrészt gyönyörű, másrészt okos, harmadszor pedig hát olyan tehetséges és ragyogó, mint a nap. Nem lehet róla nem szuperlatívuszokban beszélni, és nem csak azért, mert ennyire rokonszenves a hölgy, hanem azért, mert csoda, amit csinál, olyan kortalan, gyönyörű zenét csinál, ami egyébként ez a most, amit meghallgatunk tőle, a How Does It Make You Feel, ez konkrétan szerintem az elkövetkezendő 10 évnek a leggyakrabban használt esküvői zenéje lesz, mondjuk az első tánc muzsika. Helyes, szerény, van egy gyönyörű kislány, akit Hazelnek hívnak, van egy boldog házassága, van ezer és ezer olyan tehetséges művész, akinek a legzseniálisabb és legismertebb dalait ő írta. Ilyen ez a hölgy, és azt mondta, hogy azért lett ennek a lemeznek Jaguar, vagyis Jaguar a címe, mert egy kicsit úgy érezte magát a zenei világban, mint a jaguár a dzsungelben, amikor csak lapul-lapul a zöld levelek között, és csak megfigyeli a terepet. És ami még a leges-leges legfantasztikusabb tőle, ami nekem nagyon megmelegette a szívemet, mielőtt elindítjuk a How Does It Make You Feel-t, hogy meg is hallgassuk, hogy milyen csoda a csaj, hogy azt mondta, hogy valahogy ő úgy képzeli, hogy a dalok itt vannak körülöttünk, megérintenek bennünket, és hogyha az ember ki tud nyúlni, és megragad egyet, és lehet olyan szerencsés, hogy ez a dal az övé lehet, mert hogy minden dal és minden muzsika, dallam, hangnem, hangszín, minden zene odakint van körülöttünk az univerzumban, és hogyha vagyunk olyan szerencsések, hogy kinyúlunk, megragadunk egyet, és az a miénk lehet, a magunkével tudjuk tenni, akkor születnek meg ilyen csodák, mint ahogyan neki is sikerült ez ebből a csodás szerénységből. Tényleg fantasztikus a hölgy, úgyhogy nagy szeretettel mutatom be azoknak, akik még nem ismerik őt. Úgy hívják őt, hogy Victoria Monet, ez pedig itt a How Does It Make You Feel. Most a zenei finomságok között, itt a Mannán.

98 pontot Manna FM életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeptember 5. Végső összecsapás Alfa a Tököli repülőtéren. Repülősók, drift, gyorsulás és tucatnyi program. Tali, szeptember 5. Tököl.
4: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
5: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Reklám hangzott el.
7: Már több milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány. Újabb kínai segélyszállítmány érkezett Nepálba. Napos idő lesz, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést, összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjújában elmondta, folyamatban van a század végát vizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálják a média figyelést végző Observerrel és a Kommentár Alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont Intézetnek fizetett pénzeket is. Teljes tisztújítása, önálló politikai arculat kiépítésére törekszik a KDNP. A párt jövőjéről szólva Juhász Hajnalka frakció vezető helyettes azt mondta, továbbra is együttműködnek a Fidesszel, de azt még nem tudják, hogy az önkormányzati választáson önállóan vagy az előző kormánypárttal együtt indulnak. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslatára. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Alig változott a vendégek és vendégészakák száma júliusban a szálláshelyeken. Az egy évvel korábbihoz képest kevesebb külföldi és több magyar pihent szállodákban, apartmanokban. Mintegy 0,5%-kal csökkent a vendégek száma. A szállásokon eltöltött éjszakák száma ugyanakkor 0,3%-kal nőtt tavaly júliushoz képest. Újabb kínai segély érkezett Nepálba a múlt heti áradás károsultjainak megsegítésére. A szállítmány a többi között gyorsan összeszerelhető hidakat, járványvédelmi felszereléseket és kommunikációs eszközöket tartalmaz. Egy héttel ezelőtt egy gleccseromlás miatt nagy mennyiségű kőzet, ég és olvadékvíz zúdult a nepáli-kínai határ mentén fekvő völgyekre, Nepál középső részén. Eddig több mint 1000 halottat találtak és még ezreket keresnek. Évekig tarthat a nyári tűzvész miatt károsodott Deliblati homokpuszta erdeinek helyreállítása. A szerbiai pusztán jelenleg nincsenek aktív tűzfészkek, de a tűzoltók továbbra is figyelik a terepet. A szakemberek a könnyen lángra kapott tűlevelőek helyett nyír-nyár kőris és töltyfa ültetését javasolják.
8: Időjárás.
7: Napos idő lesz, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég, a Dunántúlon lehet eső, zápor. Nyugaton egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél megélénkül, napközben 27-32 fok, este 17-24 fok várható.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, halljátok, hogy elhagyjuk a stúdió magányát, és itt a Secret Market, mondhatjuk azt, hogy nyárzáró rendezvényén, hiszen utolsó augusztusi hétvége, mellettem Tóth Judit, a Secret Market egyik alapítója. Mondhatom én azt, hogy ez a legszínesebb kézműves vásár, hiszen a városi rengeteg pontján jelen vagytok, most éppen az akváriumban. Nyárzáró, ez az esemény?
2: Ez egy fantasztikus nyárzáró esemény, kaptunk egy csodálatos időt és egy csodálatos helyszínt is hozzá, úgyhogy ezúttal is nagyon köszönjük az akváriumnak, hogy vendégül lát bennünket. Igen, itt közel 50 magyar alkotót látunk vendégül, akik között van ékszer, táskakészítő, ruhások, mindenki, aki magyar alkotásokat és dizájnárcokat csinál, igen.
1: Ugye mindenkinek van nyilván webshopja itt a környéken, de aztán, de miért fontos szerinted, mint az egyik alapítónak, az egyik főszervezőnek az, hogy ilyen, úgymond szerintem analóg találkozások is legyenek?
2: Én azt gondolom, hogy így ebben a nagyon 21. században már olyan kevés kapcsolódási lehetőségünk van, úgyhogy én mindig azt szoktam mondani, hogy itt tényleg az alkotókkal lehet találkozni, el lehet velük beszélgetni. Nagyon sokan azért is jönnek, hogy ne csak vásároljanak, hanem egy picit ebbe a színes világba belekapcsolódjanak.
1: Ki az a réteg, aki ide jön vásárolni? Egyáltalán meg lehet ezt határozni, vagy ide kortól, nemtől függetlenül jönnek emberek. Na valaki vesz egy picikét olcsóbb cuccot, picikét drágábbat, ruházkodni akar, ékszert akar. Van-e egy ilyen átlagos Secret Market látogató, vagy ez nincs?
2: Szerintem van úgynevezett átlag Secret Market látogató. Én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy ők a kicsit tudatosabb vásárlók, akiknek az a fontos, hogy amit magukra vesznek, magukra öltenek, az valóban egy olyan kézzel készült termék legyen, ami abszolút messze túlmutat a fast fashion világán, és ez a teljes slow fashion, ami pedig azt jelenti, hogy nagyon sok alkotónál kifejezetten egyedi, és akár kis szériás vagy egy-egy darabos terméket tudnak vásárolni, amitől ők egy picit úgy érezhetik magukat, hogy talán kicsit kiebb szakadnak ebből a mindennapi őrületből, ami minket körülvesz, úgyhogy talán ez így.
1: Meg az elmondhatod, hogy itt vásárolt, legyen az egy ékszer, egy ruhadarab, egy kendő, vagy egy krém, mondjuk a krémre nem jó, de nem köszön vissza az utcán, nem? Tehát, hogyha valaki picikét szeretné egyéniségként megmutatkozni, akkor Secret Market remek hely, hogy valami kiegészítőt vásároljon.
2: Ez teljesen így van. Szoktuk mondani, hogy azért a vásárolóink általában inkább talán a hölgyeknek szólnak, de nagyon korosztálytól független, és egyébként én azt látom most már, hogy a fiatalabbak, az idősebbek is hozzák az idősebb hölgyek, most már a második generációs fiatalokat, a tiniket, nekem is a tini lányom nagyon szeret itt nézelődni, vásárolni, mert pont azokat a termékeket kapja itt meg, amit sehol máshol egyébként nem talál.
1: Picit benézünk a kulisszák mögé, ha megengedett, mekkora szervező munkát igényel, hogy minden ilyen flottul lemenjen. Ilyenkor neked, most nem tudom mennyien vannak itt, milyen megmondott, ennyi gyereked van, aki itt van, minden külön e-mail, külön levél, kinek ez a gondja, kinek az a baj, persze minden orvosolható.
2: Ez így van, én szoktam mondani, hogy én kicsit a mindenkinek a pszichológusa, az anyukája és a szervezője vagyok, nem csak én, hanem az Ani is. Tehát mi minden, kb. 50 kiállítónk szokott lenni vásáronként, és nekik minden nyűgjüket, bajukat, kérésüket igyekszünk teljesíteni, és igyekszünk valóban mindenkinek olyan hangulatot teremteni, amiért csak nagyon szívesen jönnek hozzánk.
1: Most olyan helyen vagyunk, ahol sok külföld is előfordul. Fontos az, hogy a külföld is találkozom a magyar kreativitással, az, hogy ebben a kis országban ilyen tehetségek, akik például most itt is vannak.
2: Én nekem ez az egyik ilyen kis mini pitvallásom és küldetésem. Azt gondolom, hogy a Secret Market tulajdonképpen a zászlós hajója próbál annak a trendnek lenni, hogy aki ide látogat Budapestre, ne csak kifejezetten ne a fast fashion boltokba menjen be, hanem jöjjön el, legalább egy napra lássa azt meg, hogy milyen csodálatos és értékes alkotói vannak Magyarországnak. Igen.
1: Ide ez egy ingyenesen látogatható vásár, ezért elmondhatjuk, hogy hol milyen információs blogban, hol lehet honlap cím, Facebook, Insta, hol lehet tájékozódni a legközelebbi vásárról.
2: Így van, a weboldalunk a secretmarket.hu, mindenhol itt szereplünk, tehát a Facebookon, az Instagramon, bármilyen fórumon így tudtok minket megtalálni, a Facebookon rakjuk mindig fel az eseményeinket, illetve a honlapon is mindig fönt vannak az aktuális, éppen szezonális esemény dátumaink majd.
1: Köszönöm, most visszaengedjük őt az asztal, hiszen ő is alkotó, gyönyörű ékszereket készít, Juci is, ahogy mi ismerjük őt, és hát zene jön, zene volt, de most zene jön a stúdióból, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után mondjuk, kedves hallgatók, és itt is remek zene szól a Secret Market. Hát itt vagyunk az akváriumban. Mellettem Nagy Vera, a mindjárt megnézem Piperita Kozmetikumtól az egyik társtulajdonosa. Figyelj, most megmondom, miket látok itt. Szappan mentával mákkal, szappan teafával és levendulával. Natur testápoló kakaóvajjal. Natur testápoló Natur kozmetikumok. Igaz, itt az ideje a Natur kozmetikumok. Miért vágtatok annak ebbe bele?
2: Miért vágtunk bele? Hát ez több mint 10 évvel ezelőtt kezdődött ez az egész történet, mert mi babát szerettünk volna, és nem jött a gyermekáldás. És akkor elkezdtem kutatni, hogy mi az, amit megtehetek azért, hogy ez összejöjjön, és akkor találkoztam azzal, hogy minden, amit a bőrünkre kerünk, az nagyon bele tud avatkozni ezekbe a dolgokba, úgyhogy akkor én nagyon drasztikus vagyok, és hazamentem, és kidobtam mindent. Tehát, hogy nyilván megnéztem az incilistákat, bújtam, és kielemeztem, hogy melyik jó, melyik nem, és ami nem tetszett egy kicsit sem, az akkor mentek a kukába, és akkor kezdődött ez az egész történet, hogy akkor valamit kell helyette, találtam a neten recepteket, és elkezdtem tesztelgetni.
1: Tehát ezek azok, mert jó a bőrnek, meg jó a testnek, semmiféle káros hatása nincs, és ez a fontos, ez a lényeg. A gyermek közben összejött, reméljük.
2: Így van, 3 gyerekünk van.
1: Ez a legjobb reklám. Na nézzük, ugye rengeteg olyan dolog van, ami fűből fába az orvosság, hogy az alapanyag az gyűjtöd, veszed te magad, tehát hogy néz ki kicsit a háttér, hogy ilyen gyönyörű választékkal meg tudsz jelenni?
2: Igen, hát a gyűjtés az nem nagyon fér bele már az időmbe, úgyhogy igyekszem megfelelő beszállítóktól berendelni mindenféle bio, organikus, finomítatlan, tehát olyan alapanyagokkal dolgozunk, amik nincsenek külön még módosítva, és nincs külön hozzáadott dolgok nincsenek benne. Nem használok mesterséges illatanyagokat, színanyagokat, tehát csak illóolajokkal illatosítok, azoknak is a terápiás hatásait megpróbálom kihasználni, szóval mindent próbálok olyan szempontból összeválogatni, hogy a legjobb legyen.
1: Egy recept meddig készül, és van egyáltalán, ha vevő jön, akkor nyugodtan oda mész, akkor mi vágunk egyet a beszélgetésben. Ha egy-egy dolog meddig készül, tehát van valaki, aki egy kis családi kupaktalan, csak aki megnéz, ez jó, ezt még csináld vele tovább, ez nem jó.
2: Persze, hát annak idején több mint 10 évvel ezelőtt, hogy amikor én ezt elkezdtem csinálni, akkor a család tesztelte, meg a barátok, ugye ők voltak a legközelebb hozzám, meg nyilván az ember ilyenkor mesél a barátainak, hogy hú, figyelj, most csinálok ezt, azt, tényleg te ilyet csinálsz, nekem rozáciás a bőröm, tudsz rá valamit, ekcémás a gyerek, tudsz valamit, hát nyilván az ember akkor így elkezd abba az irányba is mozdulni, úgyhogy így szép lassan alakultak ki a receptúrák így az évek során, tehát több mint 10 év elegendő volt arra, hogy rengetegféle receptúrát össze tudjak állítani.
1: És akkor ezek azóta már a családi titkok füzetébe kerül, mert nem, de kell őrizni a titkot, mert vannak páran, akik ilyen foglalkoznak, tehát van, ami ez más, jobb, mint mondjuk más ilyen hasonló gyártói?
2: Természetesen, tehát hogy nyilván a kozmetikumokon fel kell tüntetni az incilistát.
1: Tehát, hogy
2: az incilista az egy nemzetközi nomenklatúrával létrehozott olyan összetevő lista, ami tartalmazza, hogy milyen anyagok vannak a termékben. Ugye ezt, hogyha egy angol olvassa, az is megérti, ha egy francia, annak az is megérti, tehát ez egy nemzetközi nyelven van úgymond megfogalmazva, és nyilván itt nincs benne, hogy mennyi az adott összetevő benne. Van egy olyan megkötés, hogy a legtöbb, ami van, azt kell legelőre írni, és aztán szépen csökkenő sorrendben vannak benne az anyagok. Tehát nyilván lehet következtetni belőle. Például szoktam mondani, hogy egy készkrémnél, hogyha mondjuk a glicerin, az egy nagyon jó anyag egyébként, mert vízmegkötő anyag, és jó a bőrnek, de ha az első két helyen van a termékben, akkor ott egy kicsit úgy óckodni, vagy azt lehet, hogy tartózkodnék attól a krémtől, mert az a glicerin úgy működik, hogy magához vonza a nedvességet, viszont a mélyebb rétegekből is el tudja szipkázni a nedvességet. Tehát ha túl sok egy krémben a glicerin, akkor annak lehet egy visszaütő hatása is, hogy kenem, de mégis úgy érzem, hogy kiszárad a kezem.
1: Tényleg tudsz beszélni, mondta a szomszéd azt, hogy na végül mutass meg nekem egy kedvencet, hogy mi, minden borászat van egy zászlós hajója, zászlósból neked mi az most itt éppen? Szappan lesz, vagy hopp, ez egy szappan, mi lesz ez? Natur?
2: Nem, ez nem szappan, ez egy szilárd sampon. Kinézetében ugyanúgy néz ki, mint egy szappan, viszont hatásában és összetételében teljesen más. Ez a number one termékünk, ebből adunk el évente a legtöbbet, és imádják a vásárlóink. Tehát aki egyszer viszi, tök szkeptikusak az emberek általában, mert nem ez a hagyományos folyékony, hanem ez egy szilárd dolog. Ugye a hajón meg kell dörzsölni, rögtön habzik, aztán leteszed, és abot bemasszírozod, kiöblíted. Nagyon egyszerű a használata, nincs műanyag szemét utána, biológiailag lebomlóak az összetevői, és a fejbőrödnek is áldásos, tehát hogy nagyon jól tudod használni. Én azért szeretem nagyon, mert ez egy termék, tehát mi igyekszünk az egyszerűséget a nagyszerűséggel ötvözni. Nincs ötféle samponunk, nincs ötféle készkrémünk, hanem mindebből egy van, de az nagyon tuti, nagyon jó. Tehát, hogy ez, ebből is ez az együnk van, ez egy csalánőrleménnyel, muskot a perzsájával. Tehát, hogy egy ilyen...
1: Arra tippeltem a család.
2: Igen, a zöld színe miatt.
1: Na, visszajönnek a szomszédasszonyhoz, pedig zenélünk, itt is zenélünk, és a zene Nagy Verát hallottátok, a Piper itt a házi asszonyosztalak, jó?
2: Legyen, köszönöm
1: szépen, előre a természetesség útján.
2: Így van, köszönöm szépen én is, sziasztok!

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A Nyolc ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a nyolc ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a nyolc kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjai megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászorra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották ANSZI-ban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk. Itt is szólnak a remek zenék a Secret Market nyárzáró eseményén. Sétálgatva nagyon kellemes asztalra találtam, ahol a közelebb jövünk. Mindenféle budapesti ikonikus épület, ikonikus tér van megjelent egy ékszer formában, és hát egy cég néve BDPST Charms. A BDPST picikét nekem ismerős. Véletlen, hogy sokszor megkérdezik?
2: Nagyon sokszor megkérdezik, de teljesen véletlen. Azért választottuk ezt, mert szerettük volna, hogyha valahogy a márkánál ott van a Budapest név, és mivel semmi más formában nem lehetett használni a Budapest nevet, ez az egy maradt. Sajnos sokszor összekevernek egy nagyobb céggel, vagy cégcsoporttal, de mi teljesen külön.
1: Hát ne tegyék, hát ez a BDPST Charms, az, hogy az a foglalkozik, hogy gyönyörű módon, nem is tudom milyen módon, ilyen apró pontokból megformázátok ikonikus épületek sziluettjét, és ezt önt az ékszerbe. Milyen technika ez tulajdonképpen?
2: Ez egy nagyon régi ötvös technika, viaszbeszejtéses technikának nevezik. Minden egyes medálnak van egy mester darabja, egy első medál, amiről egy gumimintát készítünk, ezt a gumimintát kiviaszoljuk, jószorosan összezárjuk, a gumimintán két luk van, felülről öntjük a forró ezüstöt, alul folyik ki a viasz, és ugye az ezüst elfoglalja a viasz helyét, szépen elterül, és akkor így lehet sokszorosítani ezeket a medálokat.
1: Amiket most kézbe veszek egyet, amit itt látok, akkor ezek ezüstből lévő pöttyöcskék, ez pont most, hát most ezt felismerem, ez egy híd, nem? Az a Szabadsághíd?
2: Így van, ez a Szabadsághíd, igen.
1: Akkor remek lett a leképzés. No, milyen épületek vannak itt feldolgozva, és vannak-e még esetleg, amik lesznek?
2: Hát nekem nagy vágyam, hogy legyen egy opera, most azt nagyon szeretném, de egyébként az első körben az ilyen turisták által leginkább kedvelt, vagy legikonikusabb épületeket választottuk, mint a Bazilika, a Szabadságszobor, a Parlament, a Mátyás templom, Halászbástya, Hősök tere, a Lánchíd, de most már van zsinagógánk, van szép művészeti múzeumunk.
1: Hát egy kivétel erősíti a szabályt a panelházakban. Na, szóval hiszen hát egy szociál országban éltünk, de nyilván ennek az elsődleges célpontja, gondolom a turisták egy picike Budapestet szeretnénk hazavinni a nyakukba, nem?
2: Én azt hittem, hogy igen, hogy csak turisták fogják szeretni, de igazából a vásárlóim azok fele-fele arányban oszlanak meg. Nagyon sok olyan vásárlóm van, aki mondjuk elköltözött Magyarországról, és akkor ő szerette magával valamit vinni, vagy pont hazaköltözött, és pont azért, de olyan is van, nagyon sok jó sztori van. Van olyan, hogy a férje a kezét a Szabadsághídon kérte meg, ezért aztán szeretnének egy Szabadsághídas medált, vagy a nagymamának az esküvője a Bazilikában volt. Tehát, hogy valami kötődés. A turista az csak a szint nézi, hogy éppen az aktuális felsőjéhez passzol-e, és tetszik-e neki, aki pedig magyar vásárló, neki van valami kötődése ahhoz, amit választ.
1: Azt mondhatjuk, Krisztina, hogy akkor egy piaci részt találtál az ékszerek világában, nem? Hiszen még ilyen városos ékszereket én még nem láttam, mert az én feleségem is ötvös, de ő sem csinál ilyet. No, ez te magad művei ezek a pontokból megalkotott születek? Te magad készíted ezt?
2: Nem, nyilván grafikus segítségét veszük igénybe, mert azért az, hogy egy épületet vagy egy hidat olyan formában le tudjunk kicsinyíteni, hogy arányos legyen, felismerhető legyen, azért az egy grafikai munka, úgyhogy mindent, az öntést, mindent megelőz egy grafikai tervezés.
1: Egyfajta minimalizmus is jellemző, mert mostanság tök trendi, ugye, hogy kevés pontból van meg például a Lánchíd, a Parlament, az Elizabeth Bridge, az Erzsébet híd, szóval, de te vagy az elfogadó végén, a grafikus lett, hogy ez van, és az igen, azt nem mondod ki, nem?
2: Így van, azért van közös gondolkodás, tehát, hogy például nekem kifejezett kérésem volt, hogy még az állatkertnél az egy szögletes medál legyen, mert nekem valahogy ezt az állatkert kapuját formázza, és hogy nekem így jobban kijött, mint egy kerekben. Tehát, hogy azért így elmondom, hogy mit szeretnék viszont látni, vagy mekkora legyen az a medál, amiben bele kéne sűríteni mondjuk egy egész Lánchidat, és akkor így ez közös, végül is egy közös gondolkodás eredménye.
1: Fantasztikus állatkertben, mert két elefánt is kivehető, minimál szerintem két kézen megszámolható pöttyökből, de ott van az elefánt. No, kedves hallgatók, ez a BDPST nem az a BDPST, ez a BDPST Charms, keressétek őket, ha akartok egy csöpp Budapestet valahol közel magatok mondani. Köszönöm szépen, hol lehetnék megtalálni ilyen vásárokon?
2: Nagyon ritkán vagyok vásárokon, de azért elvétve előfordulok. Egyébként a Bank utcában van egy picike boltom, és mindenkit várok nagy szeretettel.
1: Na, Katona Krisztenséző művészete, ott megtalálható meg vásárokon. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Manna FM, további
0: információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de vele.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Hát a kutya elkezdte akkor az adáson, beleugatott az adásunkba. Ugye remek zenék után mondjuk, és remek kutyaugatás után Tálosi Adrien bőrmérsén látunk meg, aki nem csak táskákkal foglalkozik, mert rengeteg táskás van, hanem hát látok itt mappatartókat, irattartókat, nagyon jó bőr karkötőket, kulcstartókat. Honnan a bőr szeretete?
2: Hú, hát ez egészen a gimnáziumig nyúlik vissza. Nagyon nehezen döntöttem el, hogy hova menjek tovább tanulni, és egy ismerősünk akkor tanult a bőrművességet, és elmentem megnézni, hogy miket készít. Nagyon megtetszett, és kikérdeztem, hogy mi ez az iskola, hol van, és utána följöttünk egy ilyen nyílt napra, ahol láthattam, hogy nagyon sokféle mesterséget lehet ott tanulni, és akkor elsőjébe igazából beteghiddést kaptunk mindenféle más mesterségbe, és második évbe kellett szakosodni. És a szövés volt a másik opció, de ez sokkal képlékenyebb anyagnak találtam, és onnantól indult.
1: A Secret Market egy kutyabarát hely, hallják a hallgatók is, ott kutyát éppen nem simogatnak. Itt minden egyes szabás, mint ha ez a táskának is szabás mintája van, gondolom. Minden a te ültete, a te fejedből pattan ki?
2: Igen.
1: Ezek először papíron vannak megtervezve?
2: Hú, hát én kicsit fordítva működöm, én nekem így megjelenik fejbe, és ritkán rajzolom le, inkább egyből szabásmintát készítek meg térben kell látnom.
1: Az jó, az egyfajta tehetség, és akkor meggyorsítja a folyamatot, nem?
2: Igen, igen, igen.
1: No, de azt mondtam, hogy kicsit kijövünk, de ezért van itt nem csak gyönyörű női táskák vannak, meg mondom, hogy tetszett ez az irattartó, hogy ilyen nagyon-nagyon nemes bőr, ez egy igazán nemes anyag, ez egy velünk élő nemes anyag a bőr, nem? Könnyű vele dolgozni? Nehezen adja meg magát? Könnyen megadja magát?
2: Nem egyszerű munka van vele, hát fizikailag eléggé megterhelő egyébként, de a sok oldalúsága viszont visszaadja a nehézséget, a munka nehézséget.
1: Ugye azt kérdeztem, hogy vannak itt pasi dolgok, hát vannak ezen négy vagy kártyatartó, most a kezemben van, az tipikus férfi dolog, vagy az a klasszikus patkó pénztárcát a haja, az apukámnak olyan volt, az pénz, de ez, erre mutatok, ez pénztárca?
2: Az is pénztárca, de ez a retro, ez a pikpak, amit így össze kell nyomni. Ez most női változatban van csak, de van ott még szintén retro, ezt mutatom. Ez a kulcstartó.
1: Ez a klasszikus, képzelj el a kedves hallgató, hogy két patenttal be lehet. És akkor mint egy kulcstartó a falon tolnak a kulcsok, és két patenttal össze lehet. Ez tényleg retro. Milyen jó, hogy már a bőr díszmélység is megjelent a retro, mint olyan, nem?
2: Igen, igen.
1: Mennyire szeretik a vevők az egyedi dolgokat? Ugye itt analóg találkozások vannak, mert nem webshopon keresztül rendelnek, itt van az alkotó, itt vagy te, beszélgetnek, kérdeznek, szeretik az ilyen formákat?
2: Szeretik, általában az első látásra szerelem működik legtöbbször.
1: Most előbb volt egy hölgy, aki egy ilyen karkötőt vett, hezitált, aztán megvette, megszólította a bőr, szóval azt mondta.
2: Szerint igen, általában a kör és a félkör táskáim váltják ki ezt a hatást az embereknél. Ezek voltak az első táskáim egyébként így, amikor elindultam, ezek a formák. Aztán kicsit klasszikusabb irányba is elmentem, mert arra is szükség van. Nyilván nem mindenki szereti az extrém dolgokat, de hát így mindenki megtalálhatja maga
1: ízét. A félkör meg a kört, azt nem lehet sok helyen látni. Van jó pár táskás ezek a válságok, ilyet még nem láttam, ez a te formád. Milyenek a munkának a szépsége? Azért nehéz munka ez, nem? De te mondtad, fizikai erőt kíván.
2: Igen, de a sokoldalúsága a szépség, meg hogy annyiféle bőr van, és annyiféleképpen meg lehet munkálni, és ugye én használok növényi cserzetbőröket és kromcserzetbőröket. A növényi cserzetbőrökön nagyon sok népművészeti technikát lehet alkalmazni, amit mondjuk a kromcserzetbőrökön nem. És ez a kettőnek a különbsége adja a szépségét is igazából, hogy egyikből ezt lehet, másikból azt lehet. Hát kár, hogy most így nem látják a hallgatók, de
1: nyilván, látják, ha megmondod, milyen néven árul ezeket, hát hol lehet téged megtalálni?
2: Audrey Leather Goods néven vagyok fent a Facebookon, Instagramon.
1: Secret Marketen itt vagy?
2: Igen, igen, igen.
1: No, hát köszönöm szépen, akkor még egyszer nevet, mert nehogy rosszul mondjam, Audrey.
2: Audrey Leather Goods.
1: Őt kell keresni, de hogyha látok egy félkör alakú táskát, az általában mindig kint van, igen. Akkor ő az. Ő igen, az, igen, egy nagyon bájos, mosolygó hölgy, és mindenféle cucc, ami nem csak táska. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Elállni. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Már több milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést a kormány. Idén is segítették a rászoruló gyerekek iskola kezdését. Napos idő lesz, elszórtan néhol esővel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést. Összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjújában elmondta, folyamatban van a századvég átvizsgálása, amellyel az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálják a média figyelést végző Observerrel és a Kommentár alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont intézetnek fizetett pénzeket is. A közszolgálati tanács által javasolt szakembereket jelölte a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Bájer Judit médiajogász kutató, Sükösd Miklós szociológus médiakutató és Kollár Árpád költő irodalomszervező jelölését egyhangú szavazással támogatta a testület. Ismételten nem támogatta ugyanakkor a bizottság a Független Közmédia Testület ellenzéki jelöltjeit. Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, Marti Zoltán újságírót média szakembert, valamint Mojsz Zoltán rendezőt média szakembert. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csak nem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5.300.000 forint volt. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal a tisztán elektromos autók iránt. Több mint 100.000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Ősszel folytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal is az érdeklődőket. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten felborult, 16-an meghaltak, 28-an megsérültek. Jordániai tájékoztatás szerint a halálos áldozatok között 10 jordániai állampolgár van.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég, főként a Dunántúlon lehet eső, zápor, nyugaton egy-egy zivatar is, a szél megélénkül. Napközben 27-32 fok, este 17-24 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé második óráját. Sokan megkezdik tőlem, hogy hogyan kerülnek be emberek témák a kanapéba. És a következő téma úgy került be, hozzá nem téma, a következő úriember úgy került be a kanapéba, hogy egyszer csak földobta a Facebook, és a képeket kezdtem el nézegetni, mint Olaszországban lettem volna. Egy tökéletes eleganciával öltözött úriember van a fotókon, alatta pedig leírás, hogy ki ő, mi ő, és egyszer csak kidobta azt, hogy igazából mi is az ő életének a története, sokkal több, mint az, ahol éppen vagyunk. A That's Me and You, ami egy férfi szabóság igazából, és velem szemben Béres Géza férfi szabó, ugye ez a hivatalos titulus. Ahol most ülünk, ugye ez egy Battyányi utcai kis csoda, mint hogyha Itáliába léptem volna be, de ez nagyon sokáig tartott, míg eljutál. Mi a te életednek a kezdete? Miért pont szabó lettél? Ha szabad ilyen adekvát kérdéssel kezdeni.
2: Üdvözlök mindenkit, köszönöm a kérdést. Hát nagyon távolról indulunk. Én igazából 16 éve csinálom a szabászatot. Előtte teljesen más vonalon voltam vendéglátás, ami valahol ugyanúgy az emberek felé egy szolgáltatás és az emberekkel való törődésről szól. A szabászat az ugyanígy egy kicsivel több, mint hogy adok egy ruhát. Az embert meg kell ismernem, és akkor rá a hozzávaló stílushoz próbálok ajánlani öltözetet, színeket és fazonokat.
1: Belecsaptunk a közepébe, akkor egy-egy ilyen, teszem azt, én bejönnék, hogy egy méret utáni öltönyt szeretnék, az lehet, hogy pont ennél az asztalnál kezdődik a beszélgetés. Mi az, hogy megismerni a vevőt? Mit jelent ez a te szakmádban?
2: Igen, valószínű, hogy ennél az asztalnál kezdődik. Értelemszerűen mindenkinek más a munkatevékenysége, más a szabad idejére eltöltött idő és elképzelés, és ezeket próbálom feltárni, hogy mihez szeretné azt az öltönyt, vagy esetleg egy eseményre, esküvőre, üzleti találkozóra, és akkor ennek megfelelően a beszélgetések, illetve hogy mi a meglévő ruhatár darabjai, miről szólnak, milyen színek vannak, hogy ne ugyanolyat csináljunk, hanem karakteresebbet, vagy diszkrétebbet, és ezt próbálom feltárni.
1: Kicsit unikás ez a vállalkozás mostanság, amikor a fast fashion világát érjük, de én úgy látom, úgy érzem, de majd te megerősítesz, hogy egyre inkább jönnek vissza ezek a fajta vállalkozások, amelyek tényleg személyre szabott szolgáltatást nyújtanak, akár épp az öltözködés terén. Hogy látod te? Ugye rengeteg pláza van, rengeteg, dőlnek ránk a ruhák a kirakatból, a különböző szalonokból, és mégis itt egy pöttömi bolt, egy kis Itália, ha szabad ezt a jelzőt mondanom, ahol teljesen más szemlélet működik.
2: Igen, valóban nagyon sok a konfekció, de ahogy te se, úgy én se vagyok konfekció testalkat. Tehát ami válba jó lesz neked, az ujjába hosszú, a test hosszú. Mi a meglévő ruhatárat is átalakítjuk, ezzel is foglalkozunk, tehát például egy zakó ujja rövidítést mi válból emelünk fel. Mások alulról rövidítik, és ott a gombjukazás az eltűnik. Tehát onnantól kezdve azt a zakót szétbarmolták, most csúnyán mondva. Úgyhogy igazából így azon vevőket is ki tudjuk szolgálni, és tudunk segíteni, akik vesznek konfekciót, de a testalkatuk nem megfelelő hozzá, tehát szűkítünk, rövidítünk, alakítunk, illetve értelemszerűen, ugye, akiknek meg határozottan nem konfekció, ők meg nem is tudnak vásárolni.
1: A mindennapokban, mai napokban ugorunk vissza, akkor ugye én azt olvastam, hogy neked 20 éves korodra már több vendéglátóipari vállalkozásod volt. Egy nagyon határozott fiatalember lehettél annak idején, aki 20 évre ezt eléri, 20 éves korára, az tudja, hogy mit akar az életben. Miért csalódtál a vendéglátásban, hogy mi volt az a pont, amikor váltottál? Hiszen most akár ülhetnénk egy remek olasz étteremben is.
2: Nem is feltétlen a csalódás, ugye már akkor is az emberekkel való a munkaerő, ami most még halmozottabban nehezebb Magyarországon, de illetve 20 évesen nem voltam arra megérve, hogy embereket irányítsak, elszálltam, a hirtelen jött jólét, tehát nem tudtam helyén kezelni, és minden szempontból eltévedtem, és hát ebből is jött az, hogy felálltam és elutaztam Ázsiába, és innen indul a szabóság.
1: Innen indul a szabóság, mi meg innen folytatjuk most zenékünknek, aztán folytatjuk Béres Gézával, lesz még miről beszélni, nem ígérem, hogy pont olasz zenékünknek, vagy Ázsia zenék valami jön, aztán folytatjuk Gézával.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection, ez a kanapé, itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Béres Gézával, itt ülünk a Batthyány utcában, a Dress Me and You szabóságban, férfi szabóságban. Ugye ott tartottunk, hogy elmentél Ázsiába, és ez, ahogy én elolvastam a rövid élethajzodat, amit leírtál a napokban, ott azért valami más is történt, nem csak ezt te mutad meg, hanem bizony a lelkiekben, fejében is valami megváltozott. Kivel, mivel találkoztál ott?
2: Így van, ugye egy keleti kultúra, a buddhizmus az nagyon mélyen Tájföldön határozottan ott van, sokan nem tudják, de Tájföldön a lakosság több mint 95%-a buddhista, ami azt is jelenti, hogy minden férfi az életében minimum egyszer bevonul a kolostorba, vagy gyerekkorba, vagy későbbi időbe. Innentől kezdve a mindennapi életben benne van a buddhizmus, ami a magyarországi életben én a napi szinten hasznosítom, hogy probléma, feladat, megoldás, tehát nincsen probléma, csak feladat. Onnantól kezdve, hogy feladat van, annak megoldása van, és így nincsenek gondjaim, mert feladat. Az egész élet egy feladatsor, ezt tudomásul kell venni, és ha így élünk, akkor jó minden. A kollégáimat szerencsére tudtam átdolgozni gondolatvilágba erre az útra, így vannak nehéz feladatok, azt meg kell beszélni, és hogyha kommunikálunk róla, akkor az jó. Ugye mi történik Magyarországon? Van egy probléma, ami igazából nem probléma, hiszti kiabálás, stressz, homokba dugom a fejem, másra fogom, majd már leég a ház, és akkor rájövök, hogy valamit kellene csinálni. Na, ez nálam kimarad.
1: Uh-huh. Ugye beszéltünk már a 20 éves Béres Gézár, hogyha most ő jönne itt veled szembe, akkor két totálisan más ember lenne?
2: Teljesen. Teljesen.
1: Akkor egy kicsit forró fejű voltál, lehet ezt mondani?
2: Teljesen, és éretlen. Tehát én azt teljesen vállalom, hogy új gazdag, hülye gyerek, bunkó vállalkozó voltam. És ezt nem tudom szépíteni, mert hogy sajnos akkor még éretlen voltam sok mindenre.
1: De szerencsére ez megváltozott. Hogy azon lepődtem meg a rövid önéletírásodban, hogy elmentél a legjobbaktól tanulni, és vártam egy sort, hogy nyilván kimegyek Olaszországba. Nem, Tájföldre mentél ki. Ott vannak a legjobb szabók ezek szerint?
2: Három nagy hatalom van, Olaszország, Anglia és Ázsia. Olaszország, Angliában van a stílus, Ázsiában nincs, Ázsiában van a szaktudás. És sokkal aprólékosabbak, tehát az, hogy én az akóba belül izzadságfelszívót rakok, senki nem rak bele. Ázsiában ez alap, tehát ugye ez nem extra. A nadrágderkán belül egy gumicsik van, hogy ne csúszom ki az ing oldalt elől hátul, amikor legugolunk. Ez is egy alap. Ezt is nagyon kevesen rakják bele. Az, hogy 100% garanciát vállalok a munkámra, Magyarországon senki. Tehát meg lehet nézni a Google 5 csillagozásba, 8 év után visszahozta az öltönyt, 8 év után is öltöny, és akkor is ingyen igazítottam, függetlenül attól, hogy testalkatváltozás történt. Ugyanígy az igazításnál is teljes 100% garanciát adunk, tehát ezért csak 5 csillagozás tud lenni a Google-ön, ami van is.
1: A beszélgetéstől, az első találkozótól, az ruha átvételig, mondjuk egy komplet öltönyről van szó, mennyi idő telik el körülbelül?
2: 4-5 hét, több mint 4500 féle nagyon minőségi szöveteink vannak, ez körülbelül 10-12 nap, míg az országba érkezik, tehát innen indul. Ezt a részét nem tudom megerőszakolni, ez bejöhet 8 nap alatt is, meg bejöhet 15 nap alatt is.
1: És akkor itt minták vannak akkor, nem rá? Ja, minta, és onnan értem.
2: Így van, anyagvágatok vannak, ebből a 4500 féle anyagból lehet választani, 4500 féle inkszövetünk is van, és ehhez van 400 féle bélésejmünk. És ezután tudunk nekiállni egy szabás mintát csinálni, majd összerakni az öltönyt. Amikor legelőször találkozunk, akkor egy összeállított öltönnyel találkozunk, ami még egy kicsit bővebb lesz és hosszabb lesz, mert a 4-5 hét alatt lehet 4-5-2 kilót hízni is, és volt már ilyenünk, és utána lesz itt a tükör előtt beállítva, és rá 2 nap múlva elvihető az egész.
1: Na, kedves hallgatók, innen folytatjuk, akkor így néz ki tulajdonképpen személyre szabott öltönykészítés itt a Dress Me and You szalonban. Béres Géza vendégen, folytatjuk még az ő igen érdekes életét, most zene, aztán folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, folytatjuk a beszélgetést Béres Gézával. Én azt mondtam neked, Géza, hogy amikor meglátom a képek hangulatát, egy az egybe egy ilyen nagyon vidám, egy Dolce Vita jött le, az olasz életérzés jött le. Pici kéttel lélekben azért olasz is vagy, nem? Lehet ezt mondani?
2: Nekem Olaszország az a másik hazám, mondhatni Ázsia a második, Olaszország a harmadik. Az olasz életérzés és az a mosoly, ahogy tudnak élni és élvezni az életet, azt, amit a magyaroknak nagyon meg kellene tanulni. És ez nem pénzkérdése, és ez nagyon fontos, illetve hogy a színeket használják, ahogy megjelennek. És igen, sajnos a magyar öltözködési kultúra nagyon-nagyon távol van még mindig.
1: Meg kell tanulni, azt mondtad, ugye nemrégében kitettél egy posztot, nem kerül semmibe címmel, és hát majdnem vége láthatatlan volt, hogy mi nem kerül semmi, és az ember meggondolja, hogy tényleg csak ezen múlik, az egész ezen múlik. Megtanulható ez könnyen, vagy nagyon rendet kell tenni a magyar fejekben szerinted?
2: Én azt gondolom, hogy megtanulható könnyen, azzal sincsen probléma, hogyha valakinek erre segítség kell, vannak ehhez megfelelő szakemberek is Magyarországon. Mi is segítünk, aki ide bejön, mi teljesen ingyenesen adunk stílus tanácsadást. Én szerintem nem nehéz, de tényleg, hogyha csak egy farmert felveszünk, egy ingel, barna cipő, barna öv, kék cipő, kék öv, a cipő harmóniával már egy keretet adunk az öltözködésnek, egyszerűen el lehet indulni.
1: Én már átöltöztem, összefölöttem a rövidgatját, és mondom, hoppa, jövök egy stílusikomhoz, úgyhogy akkor én felveszek egy hosszú nadrágot, meg egy inget, úgy így jöttem. No, kellene neked követned a trendeket, ugye, ha valami, akkor a divat is változik, vagy van a te fejedben egyfajta trend, és te diktálod azt, hogy ami neked tetszik, az tetszik másnak, és de rajta most egy gyönyörű, ugye tisztászok balacvirág öltöny, egy erősebb tónusú kendővel, és egy, hát az enyhebb, hát a balacvirág különböző fokozatai vannak rajtad. Ez divat, vagy ez neked tetszik?
2: Ez nekem tetszik. Én nem követem a divatot, én azt gondolom, hogy a klasszikus öltözékeket próbálom összerakni, egy kicsit sportosabban, egy kicsit lazábban, egy kicsit olaszosabb életérzéssel, mint a színeket használva. Ugye vannak a mai fiataloknak a divatvilága a teljesen bő és különböző dolgok. Ez az ő világuk, én maradok egy kicsit a klasszikusnál és az olasz életérzésnél.
1: Hogyan látod, ez az út a klasszikus és az olasz életérzésnek van jövője? Szerintem van, de hogy mit gondolsz te, aki ebben aztán igazán benne van?
2: Hát ugye azt lehet látni, hogy a nyakkendő használat az Magyarországon már teljesen kifut. A home office az megölte még jobban a nem létező magyar férfi öltözködést. Úgyhogy, de én azt látom, hogy a fiatalság egyre igényesebb, elmegy két hetente barberhez, tehát hogy elkezd adni magára, és ez egy kis reménysugár arra, hogy ápolt férfiakat lássunk majd a jövőbe az utcán.
1: De neked sem nyakkendő lóg a nyakadban, ez kendőnek hívják, nem? Egyfél nagyon jó anyagok kendőt, ha megnézhetem. Itt azért dúl a természetesség itt a kendőben.
2: Igen, igen. Én a szabóságban is, amiket használunk anyagokat, nálunk nincsen műszál, tehát például itt van lembászon pamut keverékből ing, kókuszdió gombokat raktunk rá. Onnantól kezdve, hogy van benne pamut, sokkal puhább, mint egy merev lembászon ing. Ez 24.990, 1000 féle színben, de az öltönyanyagok is mind kasmírgyapjú, vagy lembászon. Az inget pedig csak pamut.
1: Ez igazoltam, hiszen most még beszéltem, megfogtam. Nekem van lembászon inget, de tényleg egy picikét sokkal sejme. A lembászon tényleg egy kicsikét kemény. Szeretem a lembásznat, de ez egy, és a kókuszdió gomb. Tehát a kókuszdió héjából.
2: Igen, a héjából van gomb, tehát hogy ez teljesen a természetes anyagok és újrahasznosítás megint csak.
1: Ez Ázsiából jött ötlet?
2: Minden. Ázsiából jött a kókuszdió gomb is, meg az anyag is.
1: Te magad csináld a szabás mintát is, tehát ez nem tudom milyen fazon, ez egy rövid úgy, slim fitting, vagy nem, vagy mi ez?
2: Nálunk csak hosszú ingek vannak, és ez bőre van meghagyva, 24.990-ért benne van az árban az, hogy ezt testalkatra igazítjuk. Tehát akinek hosszú az ujja, vagy éppen bő, azt ráigazítjuk.
1: Én mondjuk egy elles vagyok, kinézek egy elles, bejövök, megbeszéljük, és akkor jön az igazítás.
2: Így van, lerövidítjük az ujját, vagy ott, ahol kell, átalakítjuk.
1: Na, kedves hallgatók, még egy szegmensig visszajön, szóba fog kerülni a jótékonykodás, hiszen Géza életében ez is jelen van, nem kis százalékban. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Béres Gézával. Itt ülünk a Batthyány utcában, a Dress Me and You szabóságban. Aki felmegy az oldaladra, az látja, hogy a divat, a anyagok, a ruhák mellett a jótékonyság nagyon erősen ott van az életedben. Volt egy aranyos videó nemrégiben, egy dancing-on, ahol élő kisfiú jött az utcáról, te pont kint voltál, megismert, ölelkezés, kapott valamit ajándékban. Honnan ez a fajta vonal, hogy segíteni azokon, akiken bizony kell?
2: Petivel már régi a kapcsolat, ő Tatabányáról van, egy Down-szindrómás fiúcska, de igazából a Down-szindrómásokkal való kapcsolatom egy 4-5 évvel ezelőtt bejött egy anyuka a kislányával. Soha nem volt semmilyen találkozásom életvitelszerűen közelből Down-szindrómás gyermekkel. A kislány bejött, rám nézett, megölelt, szia, Lili vagyok, és ölelt. Ölelt 2 percen keresztül. És én így lefagytam, és így mutogattam az anyukának, hogy... És akkor ő mondta, hogy igen, ők a szeretet nagykövetei. De érzik az energiákat. A negatív energiájú embereket nem is meg se látják. Tehát mellettem állt más ember, nem is köszönt neki. Tehát érzik az energiát, és igazából megmaradnak a tiszta szeretet szinten 30 évesen is, és azt gondolom, hogy nagyon sok tanulni valónk van tőlük.
1: Jól beszélsz, én sokat dolgoztam velük, és engem is sokat ölelgettek, pedig nagyon régen forgattam velük, találkoztam pár év múlva, és tényleg ugyanaz a reakció volt. Sőt, volt itt nemrégiben egy jótékonysági divat bemutató. Ez miről szólt? Itt pénzgyűjtés is volt?
2: Így van, most 3. alkalommal rendeztük meg a Budapest Homo rendezvényt, ami most kivételesen Balatonfüreden volt. Olaszországból 3 olasz divatmodell és Párizsból támogatta munkájával Thierry barátom, akik eljöttek Magyarországra azért, hogy a magyar Down-szindrómás gyerekeknek gyűjtsünk. Egy gyönyörű szép nyári napot fogunk szervezni valószínűleg, hogy augusztusban, ahol elviszik őket vitorlázni egy kalandparkba, és az egész nap teljes ellátás és strandolás a Balatonon. Ez mellett női daganatos betegeket is támogatunk, sajnos nekem jó pár évvel ezelőtt a nővérem elment ebbe a szörnyű betegségbe, és onnantól kezdve én ezt így a lelkemben nagyon érzem. Általában parókákkal támogatjuk, a Milano Fashion Week-en is volt divatbemutatom, ott is több mint 10 000 euró értékben adományoztunk, és Firenzébe rendszeresen a Pitti Homo, a férfi világ divat kiállításon adományozunk, és ezáltal tényleg nagyon sokat segítünk azokon a nőkön, akik elvesztik a hajkoronájukat.
1: Ugye sokan mondták azt neked, hogy könnyű neked, Géza, aztán jött az az írás, hogy nem olyan könnyű. Azért emögött ugye most nem régen ismerünk egymást nagyjából 20-30 perce, de lejött az, hogy te ezt tényleg szívvel, élekkel csinálsz. Sőt, azt is írtad, hogy nemzetközi is elismert. Hogyan jutottál oda, hogy erről a kis szalonról, a kicsi, most nem egy lekicsi nyújtó jelző, tudjanak nemzetközi szinten is?
2: Ezt mind a social médiának köszönhető.
1: Hogy észrevették a fényképeidet először, mert az rögtön szemet szúr. Az a fajta stílus, az a fajta komponás, hogy egy kép készül.
2: Pontosan, igazából Aldo Farinolán láttam 5 évvel ezelőtt egy kabátot, egy szövet kabát bordó szörme gallérral. Nem lájkoltam, nem követtem, de ezt tavasszal láttam, karácsonyra megcsináltam magamnak. Decemberben rámél Aldo Farinola, egy olasz divatmodell, hogy te vagy a Szabó, aki jó kabátokat csinál. És akkor néztem, és hogy ő szeretne januárra a Pitti Homo-ra, a férfi világ divatkiállítása egy kabátot, egy fehér szövetkabát, 2 soros gombolású ezüstgombokkal, ő tudja, mit akar, de nem tud eljönni, ő elküldi a méreteket, megcsinálom neki. Online kezet fogtunk, én csináltam egy 1500 eurós kabátot, úgy, hogy ő adott méreteket, vagy jó, vagy nem. Én megírtam neki, hogy én 9. este át tudom neki adni, de 10-én azt fel kell venni. Vagy jó, vagy nem jó. És ezt bevállaltuk, és ez 3-4 évvel ezelőtt meg is történt, és onnantól kezdve olyan sikereket értem el, mint a Pitti Homon, mint mindenhol, hogy azóta már csatlakozott több modell hozzám, és így elindult, illetve akkor ott találtam ki azt, hogy én szeretnék egy ilyen jótékonysági divatbemutató sorozatot, amire azóta is ingyen eljönnek Magyarországra.
1: Mi a te munkád szépsége? Minden munkának van szépsége, mert én azt veszem észre, hogy te ebbe igazából szeretsz emberekkel dolgozni, megtaláltad velük a hangot, te is megváltoztál ugye Ázsiában, valami szépsége van, megfogalmazható ez, hogy mi a szépsége a munkádnak?
2: Mindenképpen, főleg amikor ugye nem konfekció testalkatú ember jön be, és sehol nem talál magának ruhát, akkor egy olyan ruhát tudok rá készíteni, amitől ő egyszerűen olyan boldogság és öröm lesz számára, és látszik, hogy kivirul, egy új ember lesz, de akár az esküvőkre, hogyha készítünk a pároknak a legszebb napjukra egy öltöny, az ugyanolyan szépséget tud okozni számomra is, majd küldik a fotókat később, hogy nagyon szépen köszönjük, és hogy milyen jól érezték magukat.
1: No, kedves hallgatók, a többet szeretnénk megtudni Gézzel, akkor lesz, milyen jó oldalt fel kell keresni. Minden nap szinte van egy kis sztori, egy kicsit edukatív is az oldal, hiszen próbálod nevelni, hogy ez a nem kerül semmibe, tényleg ott ültem, és ledöbbentem, hogy tényleg nem kerül semmibe, és akkor hát, ha egyszer mi is majd olaszok leszünk, de mondjuk ez még messze van. Nem fejezzük be, csak szünetet tartunk szerintem a beszélgetést, fogunk még találkozni, folytatjuk. Ennyi volt most, ennyi fér be. Egy picit mézes manzagot húztunk el, megmutattuk azt a fajta szellemiséget, azt a fajta hangulatot, ahogy Géza dolgozik itt Budapest első kerületében a Batthyány utcán. Köszönöm szépen, hogy ránk értél. Hamarosan nyit a bolt, és nem megy sok fejből jön. Köszönöm szépen, és találkozunk még.
2: Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal ma a kormány. Folytatódik a Richter egészségváros program. Marad a nyárias meleg, több-kevesebb napsütéssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést. Összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjújában elmondta, folyamatban van a századvég átvizsgálása, amellyel az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálják a médiafigyelést végző Observerrel és a Kommentár alapítvánnyal kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont intézetnek fizetett pénzeket is. A közszolgálati tanács által javasolt szakembereket jelölte a független közmédia testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Bájer Judit médiajogász kutató, Sükösd Miklós szociológus médiakutató és Kollár Árpád költő irodalomszervező jelölését egyhangú szavazással támogatta a testület. Ismételten nem támogatta ugyanakkor a bizottság a független közmédia testület ellenzéki jelöltjeit, Siklósi Beatrix televíziós és rádiós média szakembert, Marti Zoltán újságírót média szakembert, valamint Mojsz Zoltán rendezőt média szakembert. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csak nem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5.300.000 forint volt. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal a tisztán elektromos autók iránt. Több mint 100.000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatást gyűlt össze a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyerek iskola kezdését segítették. Ősszel folytatódik a Richter egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással és családi programokkal is az érdeklődőket. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten felborult, 16-an meghaltak, 28-an megsérültek. Jordániai tájékoztatás szerint a halálos áldozatok között 10 jordániai állampolgár van.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, már is indul a Manna délután. Ma is egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Jönnek az óra sztárjai rögtön az első órában. Jack Reddix nagyon kellemes karibi hangulatot, inkább ilyen reggi stílt valósít meg, mindjárt Jamaica szülötte egyébként, ugye ez már predesztinálja az ő stílusát. Aztán majd itt lesz a Maroon 5. Adunk még egy macsot a nyárnak, ha már ilyen jól befűtik a rakétákat akár hétvégére. Tulajdonképpen nyár búcsúztatónak terveztem a következő órát, de hát ahogy kinéz a helyzet, igazából ez nyár ünneplő óra lesz, és aztán majd jön Tina Turner és Bryan Adams szintén 3-3 slágerrel. Induljunk el egy igazi nyári dallal, már is jön a Glass Animals és a Heatwave.

a 98 pontat Manna FM életörömzenékkel. Már nézem SMS számunkat. Én ügyelem egészen délután 5-ig, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi. 0-77-98-at Viber is be van kötve szokás szerint, hogy az is egy járható út. Valakinek van a kifelé vezető utakról, vagy bárhonnét Budapestről híre, akkor dobja el nekem egy üzenet formájában, hogy továbbítassam a többieknek. Közben egyébként mérséklődött a meleg a mai napra, de egyébként fokozatos felmelegedés indul. Jövő héten már csapadékra is kell majd számítani, de nagyjából ezt a 25-26 nagyon kellemes nyárias meleget lehet majd egyébként kalkulálni a következő napokra. Közben egyébként az óra sztárjai érkeznek már is, ami annyit tesz, hogy egy-egy előadó három dallal érkezik, így lesz ez Jack Reddix-el is mindjárt. Például indulunk az Always Around-dal. Hát Jack Reddix-ről egyébként pont tegnap néztem utána, sok mindent én sem tudtam, azt tudom, hogy nagyon szeretem a 90-es évek óta a nagy slágerét, a No Matter, de hát ennél sokkal több a fickó, tényleg a reggae és a soul világában a legnagyobb koronázatlan király, abszolút szuperlatívuszokban írtak róla, akár angolul, akár magyarul olvastam. Csak úgy emlegetik a szakmában egyébként, hogy az ember aranyhanggal, számtalan jó hangú reggae énekest ismerünk, de talán Bob Marley után Jack Reddix az egyedüli, aki ilyen fantasztikusan tudta ötvözni a műfajta poppal és egyéb stílusokkal. Azon különleges sztárok egyike szerintem, akinek a hangja összetéveszthetetlen bárkiével is, tehát hogyha meghalljuk a rádióban, akkor rögtön tudjuk, hogy ez ő. Több mint 25 éve van a pályán, és remekül tudta saját magában ötvözni azt, amit más sztárokban külön-külön szeretünk. Lakik benne egy kis Barry White, ugyanúgy, mint Lou Rawls, és egyébként igazi szilveszteri bébiként látott napvilágot, hiszen december 31-én született Kingstonban, Jamaikán, úgyhogy tulajdonképpen már a születése meg a gyerekkora is hozta azt magával, hogy milyen stílusban nyoma majd később a zenét. Ő is, ahogy sok jamaikai kisgyerek, a helyi keresztény kórusban bontogatta szárnyait, és ott fedezték fel páratlan zenei érzékét. Első és legnagyobb sikerét, amivel azóta is sokan azonosítjuk, a 99-es No Matter-rel érte el, ami egyébként number one volt a listákon, és aranylemezes is lett. Különben rengeteg mindenkivel dolgozott együtt, így például Shaggyvel találtam duettet, de szerepelt színpadon közös showban a Blondival, illetve Joe Cockerrel is, amikor a reszelős hangú énekes élete végén még koncertezett. Aztán 2014-ben a Montreux Jazz Fesztiválon adott óriási koncertet, aztán ugyanezt elvitte Svájcba is, a Genovatóhoz, itt már a régi csapatával zenélt, és népszerűsítette az új albumát, a Way Too Longot, amelyben ismét remekül ötvözte eredeti stílusát, a reggae-t a poppal és a szollal. Hát ennyit gondoltam összefoglalni Jack Reddix munkásságáról, már is tőle is három dal érkezik, a zenék mindig jobban beszédesek, jobban elkapnak egy-egy stílust. Amivel megismertük az ő nevét, az a 2000-es évek eleje volt a No Matter-rel, úgyhogy ez érkezik majd harmadiként, de egyébként volt neki bőven slágerista vezető dala. Ezen kívül is itt van például az Always Around, rögtön elsőként, és aztán majd egy igazi hamisítatlan nyári sláger, az I Need Sunshine kettő között. Hamarosan pedig az óra újabb sztárja érkezik, majd felkészül a Maroon 5 Adam Levinnel az élen, itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között, de addig is nagyon jó szórakozást kívánok, igazi jó nyári hangulatban Jack Reddix hármasához.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékel. Marad a nyár, ugyan borús időre ébredtünk, de egyébként nem ez lesz majd a jellemző a folytatásra. Oké, a gumifelőkkel számolni kell, de hétvégére megint 30 fok körüli hőmérsékleti értékeket jósolnak, bár egyébként azt nézem, hogy naponta csalafintán változtatnak, de itt vagyok én, hogy mindenkit a legfrissebb előjelzések szerint informálok. Nézem ám SMS számunkat is, az a 0-77-98-6-on elérhető Viberre is be van kötve, úgyhogy valaki ír, azt is megkapom. Junk Reddix 3-asa után pedig már is érkezik a Maroon 5 formáció 3 dallal, Diszláb, Sivil Bilab és a Payphone szólnak majd mindjárt a csapat tagjaitól. Hát ők azért már elég régóta részesei az életünknek. Hát nem tudom, kinek milyen hűha élménye van a Maroon 5-val. Nekem az, hogy például életemben először voltam talán Olaszországban és ott Toszkánában, akkor ment az első nagy slágerük, a Diszláb, egy óriási. Tehát akkor még szinte ilyen kis nagy csoportosnak tűnt Adam Levine, az együttes frontember, és akkor még nem sejtettük, hogy ebből valami igen hosszú távú sztori lesz. A könnyű zenében pedig így lett. Most már tulajdonképpen majdnem 20 éve jelenlevői ők a könnyű zenének. Mindjárt 3 dalt válogatok tőlük. Hát vannak nekik azért eléggé komoly hullámvölgyeik, fent és lent. A legnagyobb show, azt mindenki tudja, talán évente a Super Bowl, aminek legalább annyira fontos a mérkőzési része, mint a halftime show, amikor a legnagyobb sztárok lépnek fel és adnak óriási koncerteket. Itt már volt Jennifer Lopez, a Rolling Stones, Shakira, Madonna, Justin Timberlake, ugye itt tépte le Janet Jackson melléről azt a bizonyos bőrfedést, amiről a mai napig nem tudjuk, hogy megjátszott média hack volt-e, vagy tényleg a pillanat hevében történt, és itt lépett fel a Maroon 5 is, akik aztán tényleg a legmegosztóbb együttes voltak a halftime show történetében, kaptak hideget, meleget. Egyrészt támadták Adamet, hogy hamis volt, aztán kiderült, hogy tulajdonképpen Adam hangja nem hamis, miért is lenne az, hiszen fantasztikusan szól, hanem a hangosítással nem volt minden rendben. Akkor nagyon karcolták a kinézetét, felvett egy ilyen érdekes női harisnyából készült felsőt, amire kockás volt rajzolva, amit senkit nem értett, hogy miért, mert tulajdonképpen Adamnek így is nagyon kimunkált teste van. Aztán azzal szórakoztak az újságírók, hogy kockáról kockára górcső alá vették Adam Levine tetoválásait, és tényleg úgy néz ki, mint egy gyerekkori kifestő, a kismadártól kezdve a vakond, minden van rajta. Tehát mentségére legyen szóval Maroon 5-nek, hogy az egész szuperbólos bevételüket egyébként jótékonysági célra fordították. Egyébként Adam még 1995-ben a Carus Flowers együttessel hódított, aztán ez egy ilyen egyetemi csapat volt, aztán később a Maroon 5 név mellett döntöttek, és 2002-ben érték el az első igazi átütő sikerüket a Songs About Jane albummal, ami a Billboard Hit Seekers, valamint a US Billboard Top Pop katalóg listán az első helyen végzett, aztán 5 évnyig nagyjából csend volt a csapat körül, és aztán 2007-ben tértek ők vissza, onnantól fogva pedig megállíthatatlan volt a siker, tele vannak díjjal, az MTV Europe Music Awardot megnyerték egy csomószor, Grammy díj, a legjobb új előadónak járt nekik 2005-ben, 2007-ben újabb 2 Grammy, 2009-ben megint 2, úgyhogy elég gazdag együttesről van szó, úgyhogy volt miből választanom, szó se róla. Szépen haladunk kronológiai sorrendben, az első nagy siker érkezik a Diszláv, aztán az azt követő She Will Be Loved, a végére pedig egy későbbi sláger csendül majd fel a Payphone a Maroon 5 előadásában. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A fiatalok és tulajdonképpen az egész hazai lakosság egyik nagy-nagy kedvence érkezik, miért a Bogisi Brothers Company, akik most már jó néhány éve abszolút teli naptárral vágnak neki a nyárnak, ez idén sem volt másképp. A Balaton ünnepeljük velük, ami szintén nagy sláger volt, mindenféle turisztikai elvárást teljesített, sőt meg is döntött az augusztus 20-i hétvégén a Balaton forgalma. Már is ez a dal, folytatja.
1: A Balatonon járok, enyém a világ, hol vannak a szívek, nyílik a virág.
2: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
3: Életörömzene.
2: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A világ Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki általat rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1870. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzseje. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98 mondat Manna FM életöröm zenékkel már is indul az újabb óra, amikor elterveztem, hogy mi lesz ma délután, és eszembe jutott, hogy igazából már szeptember 2-a van, akkor arra gondoltam, hogy megérdemelne az idei nyár olyan jól muzsikált egy jó kis nyár búcsúztató órát, de amikor ránéztem a telefonomra, és megláttam, hogy milyen idő lesz, igazából ez nyár ünneplő órává alakult, már is nyaras dalak érkeznek, hogyha úgy tetszik, Calvin Harris, Don Henley, Chris Rea, itt lesz majd Lana Del Rey és Kid Rock ide passzoló témája is, az óra pedig egy koreai fiúcsapattal indul, ők lesznek a BTS és a Permission to Dance.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Készül!
1: Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
4: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer

0: Termékhulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartásokból származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárló lista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Holnaptól nyilvánosak az egyes kórházi fertőzések adatai. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Folytatódik ősszel a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, egészségügyi tanácsadással, illetve családi programokkal az érdeklődőket. A gyógyszergyár minden helyszínen 3,5 millió forint adománnyal támogatja az adott település egészségügyi intézményét. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát.
1: Időjárás.
2: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Indítom az újabb órát, hello mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel. Igazából nyárbúcsúztatóra terveztem ezt a 60 percet, de ahogy hallottuk, marad a jó idő, úgyhogy ünnepeljük a nyarat, ha itt akar maradni velünk, ugyan szeptember 2-a van. Már is nyári slágerek érkeznek. Calvin Harris, Don Henley, Chris Rea, illetőleg Kid Rock és Osana is előadja hamarosan az ide passzoló témáját, de egyelőre egy koreai fiúcsapattal indulunk, akik általában mostanában megfogyatkozott létszámmal muzsikálnak, hiszen Dél-Koreában nagyon komolyan veszik a katonai szolgálatot, úgyhogy attól függetlenül, hogy a fiúk sztárok, nekik is be kell állni a kiképzésbe. Már is öntörük a Permission to Dance.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, 0677098-at, ez pedig az SMS és Viber számunk. Ide már ma közlekedési információkat, gondolom, majd 4 után jönnek ezek leginkább, akkor szedik össze a gyerekeket. Hát tegnap egyébként sétáltam a fővárosban, és láttam, hogy olyan 12:30 körül már elkezdtek oszolni a gyerekek az ünneplő ruhákban. Hát az első nap az ilyen, szerintem még ez az egész hét lityi-lötyi, de ha másképp van, erről is várok akár üzeneteket az előbb említett SMS számon. Közben nézem a telefonomat, nagyon raffináltak különben az előrejelzéssel. Idáig hétvégére 30 fok körüli vagy feletti hőmérsékleti értékeket írtak. Most egyébként masszívan ez a 26-27 nagyon kellemes nyári idő van kilátásban. Gomoly felhőzettel, szombaton akár csapadékkal, vasárnap viszont verőfényesnek tűnik. Én mondjuk nem bánom, hogy nem tér vissza egy újabb hőhullám, de majd erről is értekezünk bővebben, amikor itt lesz az ideje. Mondjuk az időjárás kulcsfontosságú ebben az órában. Eredetileg, amikor szeptember 2-ára készültünk a kollégákkal, akkor egy ilyen jó nyár búcsúztató órát terveztünk, de hát hogyha marad a nyári idő, akkor ünnepeljük a nyarat. Az biztos, hogy 6 nyári téma érkezik pillanatokon belül. Calvin Harris jön majd elsőként hozzánk, aki nagyon sok sztár útját egyengette. Sokan a legnagyobb sikerüket neki köszönhetik. Így például gondoljunk csak Rihannával a közös dalukra, a We Found Love-ra, vagy Rita órát is egyébként Calvin Harris rajzolta fel a térképre. Vele egyébként gyengédebb szálak is összefűzték állítólag a magánéletben, de ha azt veszük, Dua Lipa is az első sikereit neki köszönheti. Calvin Harris a mai napig aktív, egyébként ő az egyik legmódosabb DJ a világon, ettől függetlenül gondolom imádja a munkáját. Múltkor posztolt egy videót arról, hogy elég komoly tömeg előtt lépett fel, és pont azt a dalt játszotta, amit saját elmondása szerint egy sötét szobában írt meg nagyjából egy óra alatt, és a gondolat, a kiírt gondolat az volt a képre, hogy hát 40 ezer ember tombol most a dalomra, senki sem gondolná, hogy mindezt nagyjából egy óra alatt írtam egy sötét szobában. Vannak sikertörténetek. Aztán majd Don Henley érkezik, hát a létezik ilyen jó kis nyárvégi hangulatú, de fantasztikus dal, akkor az ő klasszikus abszolút az, nem véletlenül kapott jó néhány feldolgozást, úgyhogy számtalan köntösben hallattuk már ezt a Boys of Summer-t. Ez már a szóló karrierének oszlopos darabja, lehető eredetileg ugye Glenn Frey-el az Eagles-ben kezdte a pályafutását, és aztán onnan vált ki, és alapozta meg a saját szóló karrierjét ezzel a bizonyos dallal. A végére pedig majd Chris Rea érkezik hozzánk pillanatokon belül, az ő dala is eléggé nyárvégi, azért gondoltam, hogy abszolút helye van itt ebben az összeállításban. Érkezik majd tőle a Looking for the Summer. Ő egyébként előszeretettel nyújt különböző olyan dolgokhoz témailag, ami mindenkit érint. Ugye van egy nagy sikerű karácsonyi trémája is, a Driving Home for Christmas, azt is nagyon szeretjük, illetőleg hát gondolom, hogy a nyárhoz nagyon nem lehet tévedni, úgyhogy ezt is megpisztelgette egy picit, a Looking for the Summer érkezik tőle. Különben szerető családapa volt, amíg élt, úgyhogy egy gyereknek is szentelt egy-egy dalt, gondoljunk csak a Josephine-re, az is egyébként nagyot ment. Szóval egyelőre velük ünnepeljük, hát még ünnepeljük a nyarat, van mit, marad a jó idő, jön a Summer, aztán a Boys of Summer és a Looking for a Summer, a következő órában pedig majd Lana Del Rey, Kid Rock és Oshana is érkezik témába vágóan. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenékkel.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Kitart még az idei nyár. Szerintem már az utóbbi években hozzászoktunk ahhoz, hogy se nem augusztus 20-al, se nem augusztus 31-el nem ér véget a nyár. Ugyan egyébként szeptember 1-jel elindult a meteorológiai nyár, mint olyan, vagy ősz, de ennek ellenére egyébként marad még a jó idő. Csapadékra sajnos egyelőre nem kell számítani. Jó korán elkezdték a lombhullatást a fák köszönhetően annak a kánikulának, ami az utóbbi néhány hétben, hónapban tört ránk. Már is egyébként, tehát tulajdonképpen, hogyha így alakult, nyár üdvözlő dalokkal muzsikálunk, már is jön Lana Del Rey, itt lesz velünk Kid Rock és Osana is hamarosan az ide passzoló témájával. Hát Lana Del Rey és a nyár kéz a kézben járnak, a legnépes slágerét a Summernek tekinteti, vagy köszönheti, már is öntől a Summertime Sadness. Ő egyébként egy eléggé módos családtagja, és természetesen ez egy művésznév, amit használ, Elizabeth Woodridge Grant, eredetileg New Yorkból érkezik hozzánk. Hát munkássága leginkább filmzenei jellegéről és tragikus romantikájáról híres, a csillogás és a melankólia feltárásáról, amikor elkezd énekelni, akkor tényleg valami egészen különleges hangulat uralkodhat el rajtunk. Nem szomorúság ez, csak inkább ilyen pozitív mélabú, szerintem. A világ és a különböző zenecsatornák abszolút értékelték ezt a stílust, számos elismerést kapott. Többek között egy MTV Video Music Awards díjat, 3 MTV Europe Music Awards díjat, van 2 Brit Awards díja is, illetőleg még 11 Grammy díjra és egy Golden Globe díjra is jelölték. Ahogy mondtam, egy gazdag autókereskedő családtagja, úgyhogy igazából ő is hobbi zenész, nem igazán a megélhetésből választotta magának ezt a szakmát. Amikor egyébként piacra tört, akkor nagyon sok hasonszőrű énekesnő próbálkozott, szintén hasonló stílussal, gondoljunk csak Duffy-ra, illetőleg Amy Winehouse-ra, akkor bontogatta a szárnyait Adele, de azért ügyesen harapott ebből a sikertortából Lana Del Rey is. Aztán majd Kid Rock érkezik, és az All Summer Long, hát neki is nagyon kalandos volt a zenei pályafutása, eredetileg egy autóműhelyben dolgozott, és a szülei nagyon szerették volna, hogyha marad is egy ilyen kétkezi munkás foglalkozásnál, úgyhogy abszolút ellenezték, hogy a show businessbe fogjon, de hát neki nem lehetett parancsolni. Eredetileg a rock stílusban ment nagyot, és aztán később úgy döntött, hogy feldolgozza ezt a bizonyos Lynyrd Skynyrd-dalt, a Sweet Home Alabama-t. Jól tette, ezzel ismerte meg az egész nagyvilág a nevét, bár kétség kívül azért a bulvár hamarabb felfedezte magának, hiszen Kid Rock felesége a színésznő Pamela Anderson volt, aki 2006-ban ment hozzá, és 2007-ben aztán el is váltak, de pontosan elég volt arra, hogy némi neműleg a bulvár térképére felrajzolja a zenészt. Eddig egyébként 12 lemezt adott el, válogatás lemezeket is beleértve. És aztán a végére majd Osana érkezik, és egy foci induló himnusz, itt lesz majd az Endless Summer. Hát ő egyébként klasszikus showbiz gyerek, hiszen apukája mint DJ, anyukája pedig mint divattervező dolgozott, úgyhogy 5 éves kora óta különböző klubokba volt bejárása, táncórákra járt, gyakorlatilag egyébként tudatosan nevelték a szülők arra a lányukat, hogy énekesnő legyen. A Cry Cry Cry volt az első nagy sikere, ami azért egy elég szomorú történet. Az egyik barátját nagyon hamar elveszítette kábítószer túladagolásban, úgyhogy az egy szomorkásabb dal volt, de később aztán az egyik nagy foci bajnokság induló himnuszát vele készítették el. Ennek lenyomata érkezik mindjárt. Az Endless Summer, de amivel indulunk, a Summertime Sadness, a kettő között pedig itt lesz az All Summer Long, a nyár égisze alatt még, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Lassacskán egyébként indul a hazafelé tartó szakasz, hogyha van közlekedési információ, arra ma is vevő vagyok, SMS számunk működik, ez a 0670-7098-at. Miközben egyébként a programajánlatok után majd egy megállás nélküli zenei blokk érkezik, a Paramore formációval indulunk, ők egy amerikai rock együttes 2004-ben alakultak, Tennessee-ből érkeznek majd hozzánk, az Ain't It Fun-nal.
1: Igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg fedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Solgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt Kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plasztidatját és Két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a Rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzeális értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzeális kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mi a délután 4. Jó munkát, ha jut még belőle, vagy jó utat hazafelé. A friss információk végén kiderül majd, hogy milyen időjárás jellemzi az iskola első hetének folytatását, és aztán jönnek az óra sztárjai, két bomba nagy ágyú érkezik. Tina Turner 3 dalát készítettem be, és itt lesz majd 3-mal Bryan Adams is, az óra pedig egy lánycsapattal indul. Ők lesznek a Fifth Harmony.
2: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Jön az Etele Shopping Fest. Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezmények.

0: kell és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
1: Reklám hangzott el.
2: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Több tucat sportpálya újult meg a tanév kezdetére. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, illetve kicserélték a hálókat. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát.
3: Időjárás.
2: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
4: Megvoltak az infók, düböröghetnek a zenék, az óra szárjai garantálják a jó hangulatot. Ez mindig annyit tesz, hogy egy-egy előadó érkezik hozzánk, mesélek a karrierükről, és aztán három dallal össze is foglaljuk, azt azok mindig beszédesebbek. Tina Turnert nagyon nem kell bemutatni, inkább ünnepeljük őt, és szeretettel emlékezünk rá hamarosan majd a három dalával. És aztán itt lesz Bryan Adams is, aki számtalanszor járt már Budapesten, most egy újabb minikoncertet ad a Manna FM hallgatóinak három dallal. Itt lesz majd többek között a nagy siker, a Summer of 69, de egyelőre a Fifth Harmony-val indulunk.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Ez a 98 pontot Manna FM örömre hangul, ezt az órát még együtt töltjük el, remélem, és hozom az óra sztárjai Tina Turnert elsőként, ő három dallal rukkol már is elő, és vele azért érdemes megállni egy picit a könnyű zenében, hiszen tényleg egy korszakalkotó hölgyről van szó, több mint 50 éve van a pályán, több mint 200 millió albumot adott el világszerte, 12 Grammy-díj, és a pop szakma legjobb lábának a tulajdonosa tavaly ünnepelte egyébként 80. születésnapját. Nem volt túl biztató a karrier kezdete, különben Tina Turner első két szólóalbuma, amelyek 1974 és 75-ben jelentek meg, rettenetesen teljesítettek. A 74-es Tina Turns the Country On című country feldolgozásokat tartalmazó korong nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és távol maradt a slágerlistákról. 75-ben Ken Russell rendező felkérte Tinát az LSD királynő szerepére a Who együttes Tommy című rockoperájának filmváltozatában. A filmes debütálás sikerét meglovagolni hivatott második szólólemez, az Acid Queen, azonban az első album sorsára jutott. 85-ben Turner David Bowie-jal lépett fel Birminghamben, a Tonight című dalt adták elő közösen. A pletykák szerint a performance közben Bowie assukta Turner fülébe, hozzávegye feleségül, más források szerint sokkal pikánsabb dologról van szó. A dal felvételén Tina minden esetre félreértetetlenül kuncogott. 1969-ben a Rolling Stones turnéján Ike és Tina voltak az előzenekar, az énekesnő szerint Mick Jagger több tánc mozdulatát is ellopta. A november 27-i Madison Square Gardenben megrendezett koncertjükön Janis Joplin is ott volt a közönség soraiban, fel is ugrott a színpadra és elénekelte Turner-del a Land of 1000 Dances című dalt. 88. január 16-án Turner bekerült a Guinness rekordok könyvébe, amikor szóló előadóként 184 ezres fizető közönség előtt lépett fel. Később a Guinness bizottság bejelentette, hogy Tina Turner több koncertjegyet adott el, mint bármely más szóló előadó a zene történelemben. Tina Turner egyébként a filmvászon is bizonyított, szerepelt a Who együttes Tommy című műzikelnének filmváltozatában, a Mad Max-ben és az Utolsó akcióhősben, és ő énekelt az Aranyszem című James Bond film címadó dalát is. Róla is készítettek filmet, de ezt nem nézte meg, mondván nem akarja újra átélni a férje által okozott szenvedéseket. A Tina What's Love Got to Do With It 93-as életrajzi filmben Angela Bassett alakítja Tina Turnert, 94-ben megkapta érte a legjobb színésznőnek járó Golden Globe díjat. 2013-ban az énekesnő megkapta a svájci állampolgárságot. 16 évvel fiatalabb férjével, a producer Irwin Bachal már 95 óta élnek az országban, a Zürich melletti Küsznachtban, de van még ingatlanuk Kölnben, Londonban, Los Angelesben és a francia Rivierán is. Tennessee államban Brownsville és Turner szülővárosa Nutbush között a 19-es út egy szakaszát egyébként Tina Turner országútra keresztelték. November 7-én a Broadway-n is bemutatták Tina, The Tina Turner Musical-t, amely a Grammy-díjas rockdíva életéről szól. A LaFontaine Theaterben az énekesnő is megjelent, köszönő beszédét percekig tartó álló taps fogadta. Turner a show végén úgy fogalmazott, ez a musical az életem, sosem voltam még olyan boldog, mint most. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben az előadásban, és elmondhatatlanul hálás vagyok érte, utalt külön a darab női főszereplőire, Adrienne Warrenre. Na hát szeretettel emlékezünk már is a rock egyik nagy előadójára, bár igazából sosem játszott rockot Tina Turner, mégis a rock nagyjaként emlegetik. Három dal érkezik tőle, a Private Dancer, aztán itt lesz az Open Arms, amiben indulunk, az már is a What's Love Got to Do With It, Tina Turner hármasában, most a 98 pontat Manna FM-en.

0: A 98.6 Manna FM életörömzenéket játszik, mindjárt jön egy másik nagy ágyú, Bryan Adams, a kanadai sztár, három dalát már bekészítettem. Közben egyébként már abszolút tart a hazafelé szakasz, az autóban hallgatnak nagyon sokan minket. Ha van egyébként közlekedési információ, akkor landoljon nálunk, hadd adjam tovább a többieknek. 0-74-098-at, ez a Manna FM SMS és Viber száma. Bryan Adams is egy zseniális előadó, pályafutása több mint lenyűgöző. 100 millió eladott lemez, 13 stúdióalbum, 2 filmzene, 4 koncertlemez, 5 válogatás és 69 kislemez az elmúlt 36 év eredménye. Egyébként 21 éves volt, amikor megjelent az első albuma, de már 15 évesen klubokban lépett fel, tehát 46 éve van színpadon, és nem gondolnád szerintem, hogy elmúlt 60. Harmadik albuma az 1983-ban megjelent Cuts Like a Knife volt az első, amely top 10 helyezést tudott elérni nemzetközi slágerlistán. Azóta minden egyes új lemezével sikerült megismételnie ezt az eredményt. Első slágerlista vezető kislemezzel 84-es Run to You volt, amit a mai napig 15 újabb listavezető dal követett, olyanok, mint az Everything I Do It For You, a Can't Stop This Thing We Started, a Please Forgive Me, az All For Love, a Back To You, a Let's Make a Night To Remember, vagy a Barbara Streisand-dal közös száma Finally Found Someone. Érdekesség, hogy az egyik legnagyobb slágerének tartott Summer of 69 nem tudta vezetni a slágerlistákat megjelenésekor, de olyan dalokkal szemben maradt alul minden országban, mint a Dire Straits Money For Nothing, Phil Collins Susu Studio, a Tears For Fears Shout, Tina Turner We Don't Need Another Hero, az Aha Take On Me és a Duran Duran James Bond betétdel a View To Kill. A 93-ban kiadott So Far So Good című válogatása minden nemzetközileg jegyzett slágerlistán első volt, ezt az eredményt azóta sem tudta élő művész megismételni. Egyébként tavaly lépett fel Magyarországon élőben a Hősök terén. A kanadai világsztár 6 kamionnal érkezett a magyar fővárosba, aminek oka, hogy a szokásos színpadi látványtól eltérően kifejezetten erre az estére összeállított 2 órás exkluzív showval készült. Ennek része a színpad hátsó felében lévő megnövelt videófal, amely egyedülálló koncertélmény nyújtott a magyar közönség számára. Ezért a megszokottól eltérően a helyszíni építkezés már egy nappal korábban megkezdődött. Bryan Adams szigorú vegetáriánus életmódot folytat, amit Budapesten is következetesen betartott, ezért a művész saját szakáccsal érkezett, akinek külön konyhahelyiséget állítottak fel a backstage-ben, ahol hazai specialitások is terítékre kerültek. A zenekari öltözőbe állítható halogénvilágítás, kanapékat, székeket, tükröt és egy hűtőszekrényt kértek. Bryan szobája ugyanígy lett berendezve, de neki még egy normál íróasztalt és hozzávaló székeket is kértek, valamint széles sávú internet kapcsolatot. A városon belüli közlekedés kapcsán kifejezetten nem kértek limuzin típusú autókat. Bryan a zenekarával együtt utazik, többnyire a kis busszal. Gondolom a kisebb feltűnés véget. A világ egyik leghíresebb kanadai előadója egyébként nem csupán énekesként és zeneszerzőként, de fotósként is elismert, sőt a színészetet is kipróbálta már. Egyébként gyönyörű kislány Mirabella is Lula édesapja. Egyik kollégám élőben is készített vele interjút, és azt mondta, hogy az legszembetűnőbb belső körben az volt, hogy rendkívül alacsony, ettől függetlenül óriási a teljesítménye.
1: Ha ez bizonyítani kell, akkor zenékel, most abszolút megteszem. 3 bomba sláger érkezik. Jön elsőként a Don't Give Up, ez egyébként az ezredforduló után egy egészen új hangzás hozott Bryan Adams életébe, aztán jön a klasszikus Summer of 69, amit már említettem, hogy nem lehetett első a slágerlistákon, a végére pedig majd szintén egy ezredfordulós sláger jön, a Cloud Number 9, Bryan Adams származában, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó időnk lesz a folytatásban is, hát gomoly felhővel számítani kell, de sajnos most már ezt kell mondjam, ennyi aszályos hét után ott csapadékra egyelőre nem kell számítani, talán majd szombaton, de majd az is még messze van, majd mondom pontosan, hogyha jönnek frissebb információk ezzel kapcsolatban. Theophilus Landon folytatja, akinek ez idáig egyetlen slágere volt, mondjuk az egyébként tarolt abban az évben, amikor megjelent, de érdekes módon néhány hónapja újból jelentkezett, úgyhogy már van új dala is. Én most a klasszikushoz nyúlok, már is az I Stand Alone.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
2: Bár a rám szakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útbeejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdő anyai tanösvény, ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el, belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg, 1200 forintért nyitva a tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örök erdőgazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: Drip me starts beneath the stars, I stand alone.

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis szerda délutánunk volt, meg volt a második tannap is, tulajdonképpen tanítási nap az iskolákban, úgyhogy szépen halad a hét, holnap már csütörtökön találkozunk. Kettőkor várok mindenkit nagy szeretettel, tehát addig is érdemes velünk tartani, hiszen jönnek a műsorok és a jobbnál jobb zenék, itt adom az életöröm zenéket. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Találkoznál a Davis kupa csapatával és sztárteniszezőkkel, és játszanál velük a Corvin Plaza tetőteraszán. Szeptember 10-én megteheted. Várnak ügyességi játékaink és a sportág klasszisai Fucsovics Márton, Marozsán Fábián, Piros Zsombor és a Grand Slam győztes Temesvári Andrea. Várunk a Corvin Plaza tenisztapon szeptember 10-én 11-től 19 óráig. Részletek corvinplaza.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
6: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Reklám hangzott el.

0: Védelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Több tucat sportpálya újult meg a tanév kezdetére. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, illetve kicserélték a hálókat. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey y'all, this is Rhett Walker, and this is the story behind Gospel Song. Ain't nothing like a gospel song.
2: Egy nap az jutott az eszembe, hogy szükségünk van egy emlékeztetőre arról, hogy Isten még mindig azon dolgozik, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltsa a szíveket, és szabaddá tegyen bennünket. Könnyű beleragadni a hétköznapok rohanásába. Minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit látunk, az körülveszi az elménket is, és fogva is tartja. Így nagyon nehéz emlékezni arra, milyen hatalmas az Isten, és arra, hogy ő törődik minden apró pillanattal, amelyen átsétálunk. Látja, hogy milyen jó, amikor összejövünk egy nap végén, és őt dicsőítjük olyan dalokkal, amik az ő nagyságáról, kegyelméről és szeretetéről szólnak.
1: Our God is and what he's doing in the everyday moments of our life. I hope you enjoy my new song, Gospel Song.

kérlek, kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy 8-ra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem Pestet, szeretem, ahogy ébred Buda, hogy napja égre festve,

0: Anna Morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Gyermekvédelmi kérdésekről tárgyal a kormány. Több tucat sportpálya újult meg a tanév kezdetére. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncessziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről, és elmondta azt is, hogy este António Costával, az Európai Tanács elnökével találkozik. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, illetve kicserélték a hálókat. Lassult augusztusban a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy, két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halottak között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát.
0: Időjárás.
1: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. 98.6.
2: Yeah.

0: Manna Hits.
1: Az On and On című dalunk a szívünk egyik legnagyobb vágyát kelti életre, ez pedig az, hogy a szemünket folyamatosan az örökkévaló Istenre szegezzük. Arra a mindenhatóra, aki volt, és van, és újra el fog jönni, ahogyan azt a Jelenések könyvének a negyedik részében olvashatjátok. A hétköznapok forgatagában nagyon könnyű a napi küzdelmeinkre koncentrálni. Egyszerűen elveszítjük a fókuszt és levesszük a szemünket Jézusról. Régebben írtuk ezt a dalt a barátainkkal, és már csak arra vágytunk, hogy teljesen elkészüljünk vele és hallhassátok. Azért imádkozom, hogy ez a zene áldjon meg benneteket. Imádkozom, hogy ez az ének a gyülekezetekben, a családotokban elérje és megdobogtassa mindenki szívét. És emlékeztessen benneteket arra, hogy egy reménységünk van, az örök kivaló Isten, és őre kell fókuszálnunk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Mi történik, ha teret adsz a kreativitásnak? Új ötleteid születnek, új dolgokat próbálsz ki, és magadból is felfedezel valami újat. A kreatív energia mindenkiben elindít valamit. Szeptemberben ezt ünnepeljük az Alléban. Workshopok, közös alkotás és inspiráló programok várnak. Ráadásul értékes nyereményekért is játszhatsz. Kreatív energia. Mindenkinek. Szeptemberben az Alléban. Részletek az allé.hu-n.
4: Reklám hangzott el.
6: Megtartotta alakuló ülését a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottság. Több mint 100 iskolaigazgatói pályázatot írnak ki ősszel. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek,

0: milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol pedig szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Újra megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, és mégsem volt azbeszttel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbeszt nyomokat. A pozitív mintákat fák környékén lerakott bazaltkőből vették, amik nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzózalék cseréjét és a terület kezelését.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Hey.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódban újra vendégünk Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő, akivel arról beszélgettünk, ahogy én azt a múlt héten ígértem, hogy az AI által generált videótartalmak és a deepfake hogyan függenek össze, milyen veszélyeket hordoz ez magában, hogyan lehet ezt jól használni, és hogyan tudjuk azt egyáltalán detektálni, hogyha mondjuk egy videó tartalom, mondjuk akkor az ipari területeken, vagy egy facility managementnél, vagy úgy egyáltalán nem valós. Kideríthető-e ez? Milyen jogi háttere van ennek? Milyen veszélyei vannak? Hogyan lehet ezt egyáltalán kiküszöbölni? Szia Feri, köszönjük, hogy velünk vagy újra.
1: Szia Feri. Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Na most aztán feltettem egyszer a sok kérdés, úgyhogy szemezgess belőle, amelyiket szeretnéd, azzal kezd.
1: Jó, köszönöm szépen. Első körben azt ugye már többször megbeszéltük, hogy a deepfake az egyik olyan dolog, ami úgy magyarosan kifejezve azon a bögyönben van. Nem elsősorban csak azért, mert fake, tehát hogy nem igazi, nem valódi, hanem mert nagyon-nagyon félrevezető tud lenni nagyon sok helyzetben. Ez a legnagyobb veszélye szerintem ezeknek a deepfake videóknak, amikor valakik akár tájékozatlanságból, akár jó hiszeműségből elhiszik azt, amit látunk. És ez nagyon veszélyes. Tehát amikor a igaznak hitt dolgokat utána elkezdünk majd elemezni, elkezdünk azok alapján döntéseket hozni, az nagyon-nagyon messzire és nagyon-nagyon mélyre tud vinni minket, és ez a legfőbb veszélye ezeknek az ilyen deepfake videóknak. Hál' Istennek azért ma még nagyjából azt mondom, hogy picit felismerhetőek, illetve ha megfelelő kontextusba helyezzük, akkor ugye kiderülhet az, hogy nem sok valóság tartalma van. Több ilyen videót is láttam már, amikor a videó készítője egyik pillanatra a másikba átmegy Sylvester Stallone-ba, meg Vin Dieselbe, és úgy mondja a szövegét tovább, mint hogyha a színészek lennének ők. Tehát ugye ezek nagyon-nagyon-nagyon látványosak, meg jópofa játékok, sajnos nem mindenki játékra használja. Tehát ugye vannak azok a telefonos és egyéb olyan csalók, akik megtévesztenek idősebb hölgyeket, urakat, saját unokájuknak kiadva magukat, és egyéb ilyen dolgokat követnek el, ezért pénzt húznak le róluk. Ezek már csak egy lépése vannak onnan, hogy videóhívásban tegyék meg ugyanezt a megfelelő személy megtestesítésével. És ez nagyon veszélyes már szerintem.
2: És mennyire vannak támadás alatt azok a területek, azok a szakemberek, akik pont a biztonságtechnikával foglalkoznak, felügyelik az objektumokat, és akkor a kameraknak a képeit, vagy más eszközöknek a jeleit figyelik, és akkor értelemszerűen akkor mennek a helyszínre intézkedni.
1: Igen, ez ilyen jellegű zárt rendszerekbe, amiben igen nehéz a behatolás, nem nagyon szokott előfordulni, de még ott is előfordulhat. És felhívna megint a kiberbiztonságra a figyelmet, ami elválaszthatatlan része a fizikai biztonságnak. Tehát, hogyha egy biztonságtechnikai rendszert én nyílt interneten elérhetővé teszek, és a belépés a mondjuk a rögzítőmbe admin, akkor nagyon-nagyon sok minden levárja ettől a biztonsági rendszertől, tehát pont azt a feladatot nem látja el, amiért oda tettem. Ugyanez az igaz arra is, amikor egy kicsit nagyobb technikai felkészültséggel rendelkező személyek behatolva olyan videókat helyeznek el, amik nem valósak, és arra adnak riasztást ezek a bizonyos rendszerek. Ezeket általában, ha amennyiben ilyen előfordul, akkor figyelemelterelésre szokták használni, amikor az őrségnek a figyelmét, illetve az erőforrásait lekötik egy bizonyos helyszínen, hogy egy másik helyszínen tudjanak mást elkövetni. Erre volt példa is, repülőtéri példa is, sajnos nem, hál' Istennek nem nálunk, de volt olyan, hogy egy kisebb robbanásra elterelték a figyelmet az egyik helyszínről, és addig a másik helyszínen ők azt, amit terveztek, azt el tudták követni, mivel a biztonsági őrség teljes létszámban a másik helyszínen volt lekötve. Tehát ugye ilyeneket gondoltam én a téma felvetésekor, hogy ezeket beszéljük meg, illetve az, hogy a mesterséges intelligenciát a deep learning technológiával olyan forrásokon kezdtük már el tanítani, amik önmaguk is mesterséges intelligencia által generált tartalmak, ami megint nagyon-nagyon-nagyon messzire visz. Tehát, hogyha egy mesterséges intelligenciának olyan adatokat adok be, amiket már eleve mesterséges intelligencia állított elő, akkor azok ugye nem a valóságból jött adatok, tehát mindenféleképpen olyan félrevezető és egyéb utakra vezető eredményt fog hozni, amik nem biztos, hogy a mi elvárásainak meg fog felelni, vagy teljesen tévútra viszi azt a fajta kezdeményezést, amire egyáltalán elkezdtünk az AI-jal foglalkozni. Tehát én az AI-t mindig azt mondtam, hogy felelősen szabad csak használni, illetve megnézni azt, hogy a deep learning technológiával mi az, amit beadunk neki, mint input. Tehát mit tanuljon meg ő, mi legyen az az alap, amit neki el kell sajátítani. Ez megint nagy mértékben hasonlít, ezt is mondtam már, ha jól emlékszem, egy gyermekneveléshez, hogy nem mindegy, hogy milyen példán keresztül mutatjuk meg a gyermeknek azt, hogy a tűzhely meleg. Tehát lehet úgy, hogy egy papírlapot rádobunk is, az felgyulladt, meg lehet úgy is, hogy a kezét oda tesszük és megégetjük a kezét. Tehát ugye a kettő között óriási különbség van, és nem mindegy, hogy mi a gyermek szempontjából melyiket választjuk. Az AI-ra ugyanez igaz.
2: Igen, én olvastam olyan előrejelzéseket a Sophos előrejelzésé 2026-ra, mert ugye első helyen a deepfake hangalapú csalások, mondjuk persze olyanokról már hallottam 25-be is, hogy valamelyik ismerős, mintha a gyereke hívta, hogy most azonnal kell a pénz, mert valami történt, meg ilyenek, aztán persze kiderült, hogy nem is a gyerek volt, de ezt most már azon dolgoznak a deepfake megoldásokkal, hogy akar a cégnél a pénzügyest felhívja a cégvezető, és akkor azonnal valamilyen pénzügyi tranzakcióra hívja föl, ne is beszélve az, hogy az AI ügynökökkel lehetne akar létrehozni olyan feladat sorokat, vagy pedig képeket generálni, és akkor továbbítani a kollégáknak. Arról is beszélgettünk régebben, hogy vannak olyan eszközök, mert minden hardware valamilyen szinten, hanem megfelelően van beállítva, vagy pedig nincsenek azok a háttér szoftverek, amelyek figyelik, hogy ne legyen például egy DDoS támadásnak az áldozata, akkor azon keresztül érkezhetnek akár a felügyelő személyzethez olyan üzenetek, vagy olyan képek, mintha ténylegesen ez most történik a cégnél, hogy akkor elterelje a figyelmet. Ilyenkor a rendszerek, amelyekkel te foglalkozol nap mint nap, hogy tudnak segíteni, hogy ne történjenek ilyen rossz forgatókönyvek?
1: Természetesen mi is a kibervédelmet tettük előre, illetve bocsánat, általában a szoftvergyártók ezt megteszik. Az, hogy a saját rendszerüket levédjék, ez elemi érdekük. Egyáltalán az, hogy a piacra kerülhessen a termékük, az már egy alapvetés, hogy ennek a birtokában kell lennie. Magyarul figyeli saját magát maga a szoftver, engedi és nem engedi azokat az autentikált, magyarul hitelesített belépéseket, és nem enged be semmilyen más olyan jellegű szemét, vagy behatoló kezdeményezést, amivel esetleg meg lehetne tenni. Ennek nagyon sok lépcsős biztonsági szintje van, ezeket most belső információként inkább nem szeretném megosztani, de az a lényeg, hogy észrevesz bármilyen olyan változást, amit nem jó hiszemű, jó akaratú személyek tettek, és így egy olyan előre megírt forgatókönyvet kezd el lejátszani, mint például kitiltani az összes felhasználót, lezárni a portokat, és így tovább, és így tovább, és így tovább, tehát magyarul egy inkubátorba zárni azt a behatolót, aki ezt a behatolást elvégezte. Tehát ugye vannak olyan kiberbiztonsági dolgok, amiket meg kell tenni. Ha ezeken valaki túlverekszi magát, az már egy igen képzelt hacker lehet, akkor ő már el fog tudni mondjuk olyan videókat helyezni, amikről az előbb beszéltünk, amik megtévesztetik a monitorozó személyeket. Ennek a kivédése ugye a józan paraszti ész az első fegyver, amit én mindig is előnyben részesítettem mindenfajta mesterséges intelligenciával szemben, de hogyha belegondolunk abba, hogy például egy deepfake videóban az Sylvester Stallone kíván nekem jó estét, akkor az nem biztos, hogy az nekem szól, és hogyha magyarul kristálytisztán beszél, akkor meg pláne gyanút kell, hogy fogjak. Tehát ugye mindig van egy olyan fajta mérlegelés lehetősége annak a személynek, aki dolgozik egy ilyen rendszerrel, hogy mennyire higgye el ezt a bizonyos látványt, ami éppen elé tárul. Ez a két olyan dolog van, ami nagyon fontos ennek a kiérdése érdekében.
2: Feri, hogyan lehet ezt ellenőrizni? Milyen procedúrán kell keresztül mennie egy-egy rögzített tartalomnak ahhoz, hogy az mondjuk egy kényes ügyben, vagy egy bírósági helyzetben, egy vitás szituációban bizonyítást nyerjen, hogy az egy mahinált felvétel, egy deepfake, vagy deepfake-et is tartalmazó felvétel, illetve mennyire lassítja le a folyamatokat, a procedúrákat, akár egy nyomozás, akár egy vizsgálatot az, hogy ezeket vizsgálni kell, hogy mennyi a valóság tartalma, hogy mennyi a fake, vagyis a kamu tartalma.
1: Van erre irányuló törvényszéki szakértői csoport egyébként, akik kimondottan a videotechnikai eszközök által rögzített felvételeknek az eredetiségét és tartalmi helyességét vizsgálják. Egy következő adásban esetleg nagyon szívesen meghívom egyiküket, és akkor ő sokkal bővebben fog tudni erről beszélni. Ami a lényeg, hogy egyértelműen bizonyítani kell, hogy az adott kamera az adott helyszínről készült felvétel az adott időpontban készült. Tehát ugye ezeket kell megnézni, ezeket kell megvizsgálni, hogy ezeknek a kritériumoknak megfelel, és ha igen, akkor egy hiteles felvételt tud kiadni a szakértő, ami azt jelenti, hogy ő megvizsgálta minden olyan aspektusát ennek a dolognak, hogy ne lehessen úgymond fake videót betenni egy bírósági tárgyalás bizonyítékai közé.
2: Feri, ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik ezeket a vizsgálatokat és elemzéseket végzik, azok, ha nem is a technika előtt járnak, mert ez gyakorlatilag már magát fejleszti, ugye erről már sokat beszéltünk, de hogy lépést tudnak tartani vele, tehát hogy konkrétan olyan arcokról beszélünk, mint mondjuk nekem eszembe jutott rögtön, tudod, a Rablóból lesz a legjobb Pandúr, hogy mint mondjuk a Catch Me If You Can című filmben a Kapélhat utca hamisítóból felveszik, és akkor a CIA-nak dolgozik tovább. A legmenőbb hackerek a világon, azok már nemzetvédelmi szervezeteknek, az FBI-nek, CIA-nak, vagy akár az MI6-nek dolgoznak. Tehát tudom, hogy ez egy kicsit
3: elrugaszkodott. De ez Magyarországon is így van.
2: Na pont ezt akartam mondani, hogy ez ugye mindenhol így van. Tényleg? De egyébként ez logikus. Hát miért ne őket alkalmaznánk, akik teljesen rá vannak erre kattanva?
1: Igen, imádom a regényes agymenetedet.
2: Jó, de tudod, én mindig arra gondolok, hogy ami kijön filmben, és azok az emberek, akiknek erre befolyásuk van, vagy akiknek hátrányuk származhatna egy-egy ilyen világ elé tárt sztoriból, technikából, technológiából, vagy annak a kicselezéséből, hogyha mondjuk egy játékfilmről beszélünk, akkor hol tart a valóság, tudod? És szerintem ebben az egy igazán
1: kényes téma, nagyon-nagyon sok olyan konteós elmélet is van, meg vannak olyan tényleírások, amik alátámasztják ezt. Nem tudom, most egy Dan Brown könyv jutott eszembe, most a legfrissebb.
2: A titkok titka.
1: Így van, így van. Tehát ott is például egy olyan CIA alkalmazásról beszélünk, amit valaki egyszer ifjú korában megálmodott, és elméleti síkon leírt, és le is akarta védetni, és gyorsan eltűnt a szabadalmi hivatal útvesztőiben, és kiderült, hogy azt ők már megcsinálták azt, amit ő elképzelt, tényleg csak elvi síkon. Persze, vannak ilyenek is, de én úgy tudom, hogy ezek a szakértők egyébként nagyon elhivatott és soha nem rablóként működő személyek, akiknek szívügyük az, hogy az igazság kiderüljön. Tehát ugye ők én úgy tudom, hogy inkább a feltetetlen lovak kategóriába tartoznak, mint a rabló kategóriába.
2: Uh-huh. Jó, én ezt nem rosszból mondtam ezt a szót, hanem hivatkozva a közmondásra, tehát nehogy valaki megbántodjon, teljesen jó szándékkal mondtam, meg én nagyon bírom az ilyen arcokat egyébként, akik ennyire bele vannak merülve valamibe, és minden kicsi szálát tudják, olyan dolgokra is tudnak válaszolni, vagy olyan dolgokra is rá tudnak kérdezni, amire még a válasz talán nincs is meg, és olyan úgy tudnak szétszálazni sztorikat, és nyilván ez manapság a technológiában, a mesterséges intelligencia, a deepfake és az így készült videók, a hangfelvételek, stb. Ennek a világában ez különösen is kiemelten érdekes.
1: Igen, és egy Stephen Hawking idézet jutott eszembe, amit én nagyon kedveltem, és kedvelem azóta is, hogy az AI létrehozásának sikere civilizációnk története a legnagyobb eseménye lehet. De lehet, hogy ez az utolsó is, ha csak nem tanuljuk meg, hogy kerüljük el a kockázatokat.
2: Igen. Feri, szerinted hová tud ez fejlődni? Van-e egyáltalán bárkinek, vagy lehet-e elképzelésünk azzal kapcsolatban, hogy ez mivé nőheti ki magát, akár ipari szinten, akár bűnöldözés szinten, bármilyen szinten, hogyha a jót feltételezzük, tehát most akkor a saját averzióinkat félretéve, mi mindenben tud, vagy tudhat majd még segíteni? Mert nyilván a jelen pillanatban lévő fejlődéseket az ember nem láthatja, mert az nyilván olyan helyeken, olyan hivatalokban, olyan kezekben van, olyan módszereknek a fejlesztése érdekében, amit mi nem tudhatunk, de azért úgy nagyjából, amit el tud képzelni a te szakértői agyad.
1: Én nagyon-nagyon közeli jövőre prognosztizálom azt, hogy ezek az AI feature-ök, ezek nagyon-nagyon-nagyon meredek emelkedő, exponenciális fejlődésbe fognak átcsapni, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen mindent is lehet majd észlelni, észrevenni, amire hogy mondjam, rendeleti vagy jogszabályi lehetőségünk meg lesz. És ezt hozzá kell tenni megint, mert ugye az arcfelismerés megjelenésével és fejlődésével már most megvan olyan fegyverünk a kezünkben, amivel tulajdonképpen bárkit bárhol, bármikor meg tudnánk találni, akár országos, akár európai, akár világszinten, de természetesen ez ugye itt Európában a GDPR, a világ többi táján pedig ugye az összekapcsolódás hiányában nem lehet megtenni. De ez egy olyan dolog, ami én szerintem, ha rossz kezekbe kerül, az nagyon-nagyon sok minden árthat, és nem biztos, hogy a fejlődés szolgálja. Erre oda kell figyelni, és ugye itt vannak Hawking szavai, hogy hogyan kerüljük el a kockázatokat. És ebben van nekünk óriási felelősségünk. Én a fejlesztéseknél is mindig azt látom, hogy ott is nagyon észnél kell lenni, mert ha véletlenül egy olyan dolgot veszünk észre, itt megint egy film jutott eszembe, amikor valaki lefejlesztett egy olyat, amivel a fake videókat letörli a netről, tehát fölismeri, és egy label-en látja el, egy címkével látja el, hogy ez egy fake videó, ugye az, és ja, és bocsánat, elkezdik üldözni őt pontosan emiatt, hogy ez a szoftver ez így működik. Itt is egy olyan felelősség van, amit föl kell vállalni, és meg kell érteni azt, hogy ész nélkül belerohanni a falba lehet, de csak egyszer.
2: Igen, így van, és ahogy te is szoktad mondani, nagyon fontos, hogy az ember inkább minden infót osszon kettővel, vagy négyel, mielőtt valóban elhiszi, hogy ez tényleg így van-e, meg az, amit én is szoktam mondani, hogy azért fontos, hogy a fiatalok is folyamatosan képezik magukat, tanuljanak, mert mivel mondom, egyre több tartalmat az AI segítségével generálják, és mindent is elhisznek az AI-nak azok, akik esetleg nem a téma szakértői, vagy nem tanultak, nem néztek utána, úgyhogy ilyen értelemben egy idő után saját magunkat magunktól kell megvédeni, nem de bár?
1: Így van.
2: Természetesen, hogyha ezekre az ember éber lesz, akkor a saját kicsi világában, a saját felhasználói mértékében és területein tud erre figyelni, és egyébként, hogyha nyitott szemmel járunk, akkor azért van olyan pontja a deepfake videóknak is, ami felismerhető, mármint, hogy felismerhető az, hogy ez nem valós, de ami biztos, hogyha legalább olyan mértékben és léptékben koncentrálunk a való világra, tehát kifelé létezik egy másik világ is a virtuális világon túl, akkor már megtettük a legnagyobb lépést önmagunkért, és annak érdekében is, hogy ne tudjon ezt teljesen beszívni minket. Feri, köszönjük szépen, hogy velünk voltál, és mindezt elmondtad nekünk.
3: Nagyon köszönjük, Feri.
1: Köszönjük.
2: A mai epizód vendége volt Nagy Ferenc, biztonságtechnikai szakértő az Axon Soft képviseletében.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
5: Életöröm zene.
4: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción

0: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat is, egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Solgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területen műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt Kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plasztidatját és két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István-Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzáris értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzáris kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten.
1: Programajánlót hallottak! Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával! Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Megtartotta alakulóülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Szabotázs okozta a tüzet a lengyelországi drónalkatrészgyártó üzemben. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják

0: Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol pedig szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Újra megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, és mégsem volt azbeszttel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbeszt nyomokat. A pozitív mintákat fák környékén lerakott bazaltkőből vették, amik nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzózalék cseréjét és a terület kezelését.
1: Időjárás.
0: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Cinemanna mai vendége egy vitalitással teli színész, aki minden találkozásunk alkalmával meglep a benne rejlő energiákkal. Beszélgetésünkben ennek a titkáról is kérdezem majd, de előtte következzen rövid bemutatása. Vendégem a Szovjetunió területén született, a magyar határ közelében. Színészi pályafutása a kezdetektől összefonódik a Beregszászi I. és Gyula Színházzal, amelynek alapítói közé tartozik. Az intézményben bemutatott darabok nemzetközi elismeréseiben jelentős szerep jutott neki is. A Beregszászi lehetőségeknél nagyobb kihívásokat keresve a 2000-es évek elején a debreceni Csokonai Nemzeti Színházba került, majd onnan 2013-ban a Fővárosi Nemzeti Színházba szerződött. Színpadi alakításai közül nehéz csak párat említeni, de talán a legfontosabbak az Ember tragédiájában megformált Ádám és Lucifer alakításai is, de harmadik Richardként vagy a Tóték őrnagya és Molière tartüfjeként is korszakosnak említette a kritika. Filmszerepei közül a Töredék, a Kaméleon, a Bunkerember, a Mancs, majd legutóbb a Magasságok és mélységek emelhetők ki eddig. Jelenleg a Hadik című kosztümös magyar film címszerepében láthatja őt a közönség. A színjátszás terén nyújtott elhivatottságát a Jászai Mari díjjal 2003-ban, az Érdemes művész elismeréssel 2012-ben, majd a Kiváló művész címmel 2014-ben ismerték el. Szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál Trill Zsoltot!
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
2: Most bekonferáltalak itt nagy svunggal, hogy milyen energiákkal vagy.
3: Erre visszafogom magamat.
2: Mert, és amikor beléptél az ajtón, akkor is akkora energiabombát dobtál le itt rögtön, és most megszólalsz, így rám cáfolsz?
3: Nem cáfolok rá, csak ez egy más közeg, és én mindig rettegek ettől a világtól. Tehát amikor mikrofon van, kamera van, azért nekem idő kell hozzá, hogy én megszokjam.
2: Tényleg?
3: Abszolút. Mindig is ez volt bennem.
2: Mert most ez tényleg...
3: Szinkronizálni ezért nem megyek például. Aha. Tehát, hogy másoknak az idegrendszerét én tönkre tegyem, azért én nem megyek.
2: De ez az energia, amivel beléptél az ajtón, ahogy megérkeztél. Tehát én még soha életemben nem láttalak téged fáradtnak, kedvetlennek, lehangoltnak. Tehát mindig egy ilyen hihetetlen vitalitás van benned. Honnan szerzed ezt?
3: Biztos, hogy ez genetikai alapján. Tehát apám is haláláig egy csodálatos fickó volt. Soha nem volt szomorú. Soha. De nekem az egész környezetem, meg most is, ahogy a fiúkkal vagyunk odahaza, Pilisboros Jenőn is festünk, folyamatosan kacagunk. Hogyha elrontjuk, akkor is kacagunk. Tehát másképp nem lehet ezt az egészet átvészelni, de igazság szerint biztos, hogy genetikailag jön meg abban a közegben, ahol én felnőttem. Az egy végtelenül boldog, tele gonddal, meg nyomorúsága mindegy, de lényegét tekintve egy nagyon pozitív és nagyon-nagyon izgalmas közeg volt, és szerintem ez mind onnan jön, hogy az ember nem hagyja magát, hogy elsodorják a szürke hétköznapok, és igen, néha már rajta kapom magamat, hogy miért akarok én mindig vidám. Nem is akarok lenni, hát ez vagyok, csak hogy miért kell nekem, mondjuk a társaságban vagyunk, miért kell nekem felvidítani az embereket. Pedig nem állszállni gombad, amikor ül 4-5 ember, és nem beszélnek, és nézik egymást, annak semmi értelme nincs. Hát nem, hát annak, nem. Hát a vendégség az arról szól, hogy jól érezzük magunkat. Ezért is van nálunk rengeteg vendég mindig a házban.
2: Mi az, ami téged pihentet egyébként? Vagy honnan, tehát mi az, amikor azt mondod, hogy jó, most akkor pihenek, vagy mi az, ami fáraszt például?
3: Hát a pihentetés az legtöbbször az szokott lenni, hogy amikor este, vagy előadás után, vagy egy sima nap, hogyha nincs munka, akkor mondjuk olvasok. És az olvasás az végtelenül megnyugtat és kikapcsol. De amikor próba folyamat van a színházban, akkor például, amikor volt televíziónk, meg most megint lett, de nem ilyen televízió, nem csak ez a YouTube-os, akkor azt szoktam csinálni, hogy hazamegyek, természetesen éjszaka teleszem magamat, úgy, ahogy kell.
2: Tehát, nem látszik.
3: Igen, de tehát azért, mert muszáj húst tennem, mert azt érzem, hogy nincs energiám. És akkor eszem, és akkor az van, hogy bambulok, tehát itt csak kapcsolgatom, nincs semmilyen célom. Amikor filmet nézek, vagy valamit meg akarok konkrétan nézni, ez egy másik eset. De valamikor azt nézem, hogy csak így bambulok előtte. De igazság szerint az olvasás az kapcsol ki a legjobban, meg amikor a kertben odahaza vagyunk, és akkor csak szöszmötölünk, ide-oda teszünk dolgokat, fának a gaját összeszedem, felaprítom, tehát mindig van valami. Az nyugtat.
2: Mit olvasol most?
3: Thomas Mann-t vettem megint le, és csak a novellákat vettem, most nem merek még, a festés miatt nem nagyon merek belekezdeni egy nagyobb lendületű dologba, de őt mindig is nagyon szerettem. Nekem a másik, tehát Dostojevszki, Móricz, meg ő, ez a három, nekem csodálatos. Valami olyan plusz tudnak adni, és mind a színpadra kell. Tehát mindig azt érzem, hogy annyi információt adnak nekem a munkámhoz, hogy nagyon szívesen olvasom őket.
2: Milyen egy ideális nap Trill Zsoltnak?
3: Hát az ideális nap az biztos, hogy úgy néz ki, hogy el kell menni a színházba és dolgozni kell. De amikor azt mondom, hogy munka, akkor lényegét tekintve én még ezt mindig szeretem. Tehát reggel felkelünk, elintézzük a dolgokat, vagy elszaladok piacra, a Békási piacra járok, ott nagyon sok ismerősöm van, és akkor ott pikpak, meg elintézek mindent, és aztán 10-re beérünk a színházba, 2-ig próba megy, és a próba után, amíg a gyerekek velünk voltak, addig mindig szaladgáltunk, és vittük őket össze-vissza, hova épp kellett. Sportra, vagy zenére, vagy bárhova. És akkor 6-kor pedig újra kezdődik vagy a próba, vagy pedig előadás. De hogyha előadás van, akkor sokkal hamarabb bemegyek. Tehát, hogyha egy 7 órási előadásunk van, vagy egy 7:30-as, akkor én biztos olyan 5 óra előtt én már jóval benn vagyok. 5:30, 5:30, nem nagyon. Szeretek ott lenni.
2: A piacról kérdezem, hogy mész a piacra, és utána főzöl is, vagy azt meghagyod Nellinek?
3: Egy teját nem tudok megcsinálni. Semmihez nem értek. Mindent Nelli csinál.
2: És akkor lista alapján vásárolsz?
3: Hát ugye elmondja, hogy mi kell, de akkorára, amire odaérek, már is felejtettem, igen? Ezért mindig fölhívom, és akkor zaklatom, akkor újra elmondja, hogy mit kell, és akkor megveszem. Mindent ő csinál, és csodálatosan főz. Aha. Isten ilyen nagyon jó főz, és akkor az történik meg, hogy amikor jönnek a vendégek, akkor mindig elmondom, hogy én vettem hozzá valókat, tehát azért azt tudni kell, hogy kitől vásárolsz, és hát mindig a magam oldalára fordítom a dolgokat.
2: Jó, hát azért ennyi lehet. De akkor mondhatjuk, hogy te azért a színház megszállottja vagy?
3: Hát ha én nem mondanám, hogy megszállottja vagyok.
2: Hát
3: én
2: egy ideális azt, nap szeretem. Az nem pihenéssel, hanem színházzal, piaccal, színházzal töltődik.
3: Nem minden nap megyek a piacra, de úgy csak hirtelen ez eszembe jutott, de valójában a napunknak a nagy részét azt tényleg a színház tölti meg. És én nagyon szeretem a színházat. Ennyi.
2: Mit szeretsz benne a legjobban?
3: Ahogy öregszem, a próbákat is nagyon-nagyon szeretem, ahogy változik, ahogy alakul, ahogy nem érem.
2: Volt korábban, hogy például a próbákat nem szeretted?
3: Szerintem fiatalon pikpaktúl akartam lenni rajta, és már csak játszani, de most már ez megfordul, úgy tűnik.
2: Igen?
3: Igen. Játszani is szeretek, mert azért az minden este más, tehát nem, soha nincs egyforma előadás. És én folyamatosan azt keresem, és azt tanulmányozom, hogy létezik az, hogy megpróbálok ezerre belemenni a dologba, és mégsem sikerül úgy, mint a tegnap előtt este, vagy egy héttel azelőtt, ugyanaz az előadás. Hogy mi az anyag, az a valami, amit én vagy rosszul fogok meg a lelkemben, vagy fizikailag is rosszul fogok meg valamit, és nem úgy sikerül. A néző lehet, hogy ebből nem érez semmit, nem lát belőle semmit, de mi tudjuk, hogy ez valamiért más. És akkor ezt keresem.
2: És akkor ez képes téged mondjuk napokra foglalkoztatni, abszolút. Nyomasztani?
3: Abszolút. Tehát van olyan előadás, amit nem értek, tehát hogy nem értem, hogy miért nem működik mondjuk az egész előadás, talán soha nem sikerült. Tehát mondom, a néző ebben nem is, soha nem sikerült, és mi az, hogy nem akar összejönni. Tehát azok, amit feladatokat mi kapunk, célokat a rendezőtől, vagy közösen tűzünk ki magunk elé, azokat miért nem tudjuk megvalósítani? És van úgy, hogy megyek haza, és legszívesebben átharapnám a kormány. Most ez lehet, hogy bután hangzik, vagy túlzásnak hangzik, de tényleg az van, hogy napokon keresztül le tud kötni. És van úgy, hogy nem is gondolok rá, de tudat alatt működik. Aha. Azért is szeretem azokat a próbafolyamatokat például, ami nincs a filmben. Tehát azért szeretem azokat a próbafolyamatokat, amelyik mondjuk próbálunk egy hónapot, és akkor van egy kéthetes, vagy akár több hónapos kihagyás is, mert az alatt, az idő alatt, az dolgozik bennem. Az folyamatosan a szervezetem mindenem gondolkodik rajta. Ezért szoktam, mivel hogy öregszem, és nagyon nehezen tanulom a szöveget, ezért az van, hogy mindig előre elkérem a szöveget, és megtanulom. Nincs semmilyen koncepcióm. Csak az, hogy tudjam én a szöveget, hogy amikor elkezdünk dolgozni, akkor ne azon járjon a fejem, hogy mi a francot kell most mondanom.
2: Aha. És ezeken a gócpontokon fogalmazzunk így, úgy érzed, hogy az évek óta megszerzett elképesztő rutinod meg tudásod, az nem tud átsegíteni?
3: Nem.
2: Vagy az már baj, hogyha az embernek egy ilyen rutinja van, hogy jó, hát ezt megoldom rutinból?
3: Hát nem oldja meg a rutin, semmit nem old meg, mindent újra. Ez nem vicc, ez tényleg minden nap újra kell csinálni az egészet. Persze vannak dolgok, amik jobban jönnek. Igen, benne van a rutin, tehát ez a butaság lenne azt mondani, hogy nem. De lényegét tekintve az sem oldja meg. Tehát ez valamilyen végtelenül összetett dolog, idő, tér, hogy sikerüljön. És hogyha sikerül, akkor frenetikus érzés. De a rutin valahová jó. Részegységekben lehet, besegít, de az egészet nem tudja megoldani.
2: Aha. Értem.
3: Nekem kell, mindannyiunknak kell valahogy ráhangolódni, meg a nézőknek. Tehát egy annyira összetett dolog, ott ül lent a néző, és úgy tűnik, mint hogyha nekünk, úgy tűnik, mintha nem reagálnának. Erre a végén végtelen nagy taps van. Tehát nem tudsz, tehát annyira kell figyelni, annyira résen kell lenni.
2: Neked milyen szerető a színház? Hagyott már cserben?
3: Nem. A színház engem nem hagyott cserbe. Lehet, hogy én hagytam a színházat. Soha nem váltunk el, de biztos, hogy volt olyan, amikor én cserben hagytam. A tehetségből kifolyólag. Arra nem futotta a tehetségemből, amikor én hagytam őt cserben. A színpadot cserben hagytam, de a nézőket... De hogy is mondjam, erről nem is nagyon beszél az ember. Mert ezek annyira belső dolgok. Aha. Meg ami nekem cserben hagyás, vagy elhagyom, az lehet, hogy másnak az semmi. Vagy a néző nem úgy fogja. De igen, hogyha a lelkem mélyére nézek, akkor igen, volt már. Persze, sajnos.
2: De aztán mégis visszataláltál.
3: Persze, de én tehát soha nem gondoltam, tehát ahogy öregszem, akkor nagyon sokszor az jár a fejembe, hogy meddig lehet ezt csinálni, vagy meddig érdemes úgy csinálni, hogy teljes erőbedobással, vagy mennyi időt ad még a jó Isten, hogy ezt tényleg tud csinálni. És akkor amikor elszomorodom, akkor van egy olyan pillanat, hogy azt mondom, hogy hát lehet, hogy abba is kéne hagyni. De az nagyon sokszor van.
2: Tényleg?
3: De az nem cserben hagyás. Az biztos, hogy valami félelem, valami rettegés, mert az van az emberben. Legalábbis bennem végig van.
2: De most már beszélgetésünk elején tartunk kvázi, és most már sokat gyára hivatkozol arra, hogy öreg vagy. De hát nem vagy öreg, hát nem vagyunk öregek, Zsolt.
3: Nem vagyunk öregek, csak amikor megnéz, nem szeretem a fotókat például. Na, én nagyon ritkán nézek fotókat. Hogyha a gyerekek nézik, vagy valaki, és akkor ránézek ott magamra, mit tudom én, hogy 25 évvel ezelőtt egy nyári színházi estén Nellit emelgettem, és ilyen rövid nadrágban voltunk Esztergomban. Nem Esztergomban, hanem Egerben. Agria játékokon játszottuk a Carmina Buránát, és ott megnézem magamat, hogy egy annyi felesleg nincs rajtam, hogy az döbbenet. És akkor egy pillanatra úgy elbizonytalanodom, hogy mi lesz, hogy lesz.
2: De hát kvázi ez az életrendje, de hát tök jó karban tartod magad, hát most jöttél egy akciófilmnek a forgatásáról.
3: amire fel is kellett készülni, meg amikor vége volt, azért nem kellett sokat ledobnom, de azért megkillasztott bennünket. Aha. Hát azokban a cuccokban fölugrani alóra, leugrani alóról, azért az megterhelő volt, tehát ott nyújtani kellett.
2: Jó, hát azért a filmről kérdezek még, de a színház érdekelne egy picit még, hogy szinte az összes nagy klasszikusnak a darabjaiban láthatott a közönség, de például játszottál Székely Jánost, Kis Csabát, H. Jánost is. Kik a kedvenc színházi szerzőid? Ugye itt az előbb mondtad, hogy három nagy szerződ, akiknek a könyveit olvasod, de színházi szerzőid vannak, akiket így preferálsz?
3: Hát
2: akiktől mondjuk sokat kaptál például?
3: A Székely János, a Kaligulát, amikor csináltuk, én akkor döbbentem rá, hogy szerintem az egyik legnagyobb magyar drámaírónk, amúgy is írott, de hogy tökéletes művet írt például. Hát én igazság szerint az én 30 évem talán, nem tudom, talán 30 éve csináljuk ezt a dolgot, ezt a színházasdit. Ez alatt az idő alatt én egy kezemen meg tudom számolni, hogy mit nem szerettem.
2: Igen?
3: Egy kezemen. Pedig azért nagyon-nagyon sok bemutatóban vettem részt.
2: Hát,
3: de azokat én nem fogom felsorolni.
2: Nem is akarom, hogy felsorolod.
3: De Dostojevszkijtől megkezdve Shakespeare-t is nagyon szeretem. Azért, mert végtelenül, tök egyszerűnek tűnik, de olyan bonyolult, hogy Shakespeare-t mindent játszottunk. Igen, nem is tudom, Oblomovot játszottam, az is egy csodálatos anyag, az Oblomov, de mindent, én mindig azt szeretem, amivel épp foglalkozom. Most a kaukázusit csináltuk, egészen lenyűgözött, hogy milyen pontosan ír és fogalmaz.
2: És ugye, ha jól tudom, ugye te nagyon sokat jártál az ország határon kívül is színházakkal, meg különböző országoknak a színházi életébe is belekóstoltál. Onnan miket kaptál magadra útravalónak?
3: Hát valójában ez a dolog, ez már elkezdődik a Kievi Színművészeti Főiskolán. Ugye azzal, hogy minket még a Szovjetunióban, ahogy te is említetted, tehát valójában az egész nekünk az ott kezdődik meg, hogy a Kievi Színművészeti Főiskolán is, aztán jöttünk Budapestre, itt is voltunk, ott is voltunk. Ez a két dolog már rögtön nagyon izgalmas volt. Megtapasztalhattuk mind a két világot. És mind a kettőnek volt pozitív és volt negatív oldala is. De például volt egy nemzetközi színházi fesztivál negyedéveseknek, akik az országból, a Szovjetunióból hozták el a végzős előadásokat, és én ott zseniálisabb előadásokat láttam. Ezek végzős negyedikesek voltak. Tehát ez a nyitottság, ez a több oldalról kapkodás a fejünk, azt se tudtam, hogy merre járok, meg mit látok. Ez már ott megkezdődik. Aztán, amikor mi Beregszászba megyünk, és a Beregszászi Színházat elkezdjük csinálni, akkor meg egy olyan jó 2,5 év után mi már elkezdünk egész Magyarország területén majd játszani. Felvidék, Erdély, Vajdas, mi nagyon sok helyen játszottunk, és aztán volt egy nemzetközi Franciaországtól minden, Finnországon keresztül, nagyon sok országban, mindenütt voltunk, Novoszibirsztől megkezdve fesztiválokon, színházi fesztiválokon, és azért ott egy csomó mindent láttunk, másfajta színházi gondolkodás, másfajta nyelvet, másfajta temperamentumokat. Tehát amikor láttam egy grúz színházat, hát ez lenyűgöző. Különben a miénk egy kicsit hasonlít hozzájuk. Ők még temperamentumosabbak szerintem, de azért mi azért közel állunk hozzájuk. Úgyhogy ez már akkor elkezdődik. Aztán ugye az én életemben még majd 2000-ben 5 évig voltam, Beregszász és az Új Színház között ingáztam, és akkor ugye itt meg már a budapesti életet is be tudtam kapcsolni az én életembe. Az mondjuk az 5 év az lenyűgöző volt. Az egy boldogságos 5 év volt az életemben. Én végig röhögtem az egész 5 évet. Komolyan, pedig minden volt.
2: Pedig benne. Olyan búskomat természet volt.
3: Nem. Fantasztikus volt. Aztán ugye elmentünk Debrecenbe. Debrecenben megint kinyílt egy világ, mert ugye Attila akkor ott elkezdett egy fesztivált csinálni, és a fesztiválnak az volt a lényeg, hogy minél több országból jöjjenek, és minél mindenféle dolog jöjjön, és akkor ott is azokat is mindegyiket végignéztük. Tehát ott is pacekba kaptuk. És most itt a Nemzetiben, ez a Nemzetközi Madács Színházi Fesztivál, ez most lesz, azt hiszem, a Covid miatt 1 év kimaradt. 9. alkalommal itt 9 év alatt láttam legalább 20 zseniális előadást. De tényleg szuper előadást. És ez lényegét tekintve a kérdésedre válaszolva, ez mindig is benne volt az én életemben. És ez engem végtelenül inspirál. Inspirál, hogyha egy német színházat látok, tehát nem leszek fanatikus rajongója, hanem én megpróbálom számomra a legizgalmasabb dolgokat belőle kivenni és megtapasztalni. De hogyha látok egy orosz színházat, az meg a másik véglet, a másik csoda. Úgyhogy én mindegyiket ilyen tanulmányként kezelem. És megpróbálom, az igazán jó előadások azok rögtön elvisznek, tehát ott már nincs nézés, hogy miért kell ezt nézem, ott már visz a lendület.
2: Az, hogy a színház az ugye egyszeri és megismerhetetlen, a film az meg ugye mégiscsak valamilyen módon egy lenyomata az adott pillanatnak, ami bármikor visszakövethető, hogy ez a fajta szembenállás a színház és a film között téged mennyiben foglalkoztál?
3: Hát bennem nagyon erősen bennem van, és nagyon, hát hogy is mondjam, keresem, vitázik bennem a dolog, mert én tényleg szeretek filmezni, de a színház az én terület, azt szeretem, az egészen közel áll hozzám, de a filmmel kapcsolatban az van, hogy kimarad a film nekem, kimarad a filmből azaz egy-két hónap próba. És ugye nagyon sokszor vannak filmrendezők, akik azt mondják, hogy azért nem kell próbálni, mert hogy ott majd helyben majd megszületik. Igen, ám csak én azt hiszem, hogy ugyanúgy, mint a színházi színész, a filmszínés az is egy szakma. Tehát vagy vegyük együtt, ez egy szakma. Tehát nekem mindig úgy kell a színpadon is csinálnom, mintha én azt életemben először mondanám ki, és életemben először csinálnám. A nézőben azt kell, hogy kiváltsa. Tehát egy sok-sok minden mellett, hogy hova megyek, mit fogok mondani, hová visz a cselekmény, még ezt is az agyban be kell rakni, hogy ez most és itt történik meg. Ezért is van az, hogy sok mindenre tudunk reagálni, amikor van egy, a nézőtőről akár jön egy impulzus, bármi. Egy cukorkának a kibontása, ez nagyon izgalmas, az egy fontos dolog. Igen.
2: Hagyni kell a nézőt, kezdi az előadás.
3: Pavlovi, itt valaki ezt kitalált, itt vannak, akik kitaláltak dolgokat, és egy ilyen Pavlovi Rexrektből kifolyólag neki ki kell bontani, akár több cukorkát is egy előadás alatt, de hát ha ki kell bontani, akkor ki kell bontani. Nekem meg reagálnom kell. Na mindegy. És akkor az a folyamat, ez a folyamat a filmben nincs meg.
2: A mozit nézőtérre se tudsz kiszólni a filmből, hogy ne egyenek kukoricát.
3: Nem.
2: Egyébként te színpadról szóltál már így le, hogy tessék abba hagyni a csörgést?
3: Nem. Hát azt nagyon kell érezni, hogy melyik közönséggel lehet kommunikálni, és melyikkel nem. Tehát olyan volt már, hogy csörgött a telefon, és mondtam, hogy nyugodtan tessék fölvenni, mert lehet, hogy fontos. Én megvárom csak. De ahhoz az kell, hogy például legyen egy Csehov egyfelmarásosokat játsszuk, és van benne a medve és a leánykérés közé be van ékelve a dohányzás ártalmasságáról a világ egyik legszebb monológia. Egy kisembernek a monológia. És az a kisember, hogyha találkozik egy ilyen csörgéssel, egy telefoncsörgése, vagy bármivel, az butaság lenne nem kihasználni. Mert hát végig a nézőkkel beszélgetek. Nekik mondom el a történetemet. És akkor a filmre visszatérve, hogy ugye ott meg az történik meg, hogy itt nem, nincs meg ez a nem is tudom, felkészülés, nem tudom, nem is tudom, hogy minek, igen. Ezért is azt érzem folyamatosan, hogy lényegét tekintve, hogy miért van az, hogy a nyomorult amerikai filmekben színészeknek lehet figurákat csinálni, lehet hol ilyet, hol olyat, hol idősebbet, hol fiatalabbat, hol mindenféle figurát lehet. Itt nálunk meg az van, hogy mindig csak, minthogyha csak én kellenék, csak Trizsolt, és nem pedig, amit esetleg másat is tudok. De ahhoz meg rengeteg idő kellene, hogy azokat kidolgozzuk, kipróbáljuk. Tehát a színházban bátran megmerek tenni, mindent megmerek tenni. Mert az egy olyan közeg, ami az életben nekem soha semmi nem adatna meg. Ott pedig megadatik, és én azt kipróbálhatom. A filmben nem biztos, hogy nekem ilyen adatik. Azt érzem, hogy mindig az akkori fizimiskám kell, lehet egy kicsit növesztenek a hajamon, vagy épp szakállam lesz, vagy nem, de hogy nem azt érzem, hogy feladat lenne.
2: Mintha nem lenne benne annyi munka?
3: Nem, munka rengeteg van benne, csak valami hiányzik belőle nekem. Mint hogyha nem is bíznának bennünk. Tehát az, hogy folyamatosan, ugye amikor legelőször hallottam ezt, hogy ne ráncold a homlokot, hát közben nézem, az összes amerikai színész ráncolja a homlokát. Az bármi, világ bármelyik, mindenütt. Itt mindig ilyen ne játsz, nem is mondom, hogy kiné voltam castingon. Felesleges. Tehát egyszerűen, mint hogyha vagy egy véglet van, vagy ez a véglet van, hogy ne játsz, nem színű semmi, csak úgy vagy ott, meg sírni kell. Én mert rosszul vagyok a filmben. Hát az életben is nagyon-nagyon kevés pillanatkor sírunk, de itt ennyi van. Vagy egy nagy őrjöngés, egy ilyen, de nekem sok, de lehet, hogy bennem van a hiányosság, lehet, hogy én nem tudok megfelelni, és én nem tudok úgy létezni. És, de közben mondom, hogy ott van a színház. A színházban ott van az a bizonyos idő, akár hónapok. Nekem, én ezt csodával hallgattam, hát mindegy, ezt elmondom, csodával hallgattam, éveken keresztül mondtam, főleg a fiatal filmrendezőknek, hogy Márknak, Bodzsár Márknak, mindegy. Mondtam, hogy próbálni kéne, sokat kéne, nagyon sokat próbálni előtte. Mondta, hogy igen, ezzel egyetértek, de hát ez nem megfizethető meg. Vannak technikai. De szerintem, hogyha van film, és van előtte próba, az már nem lényeges, csak forogjon a film. Tehát nem mindent a pénz fog megoldani. És ugye nagy lendülettel hallgattam Mundrucó Kornélnak az Amerikában forgatott filmjét, ahol őrületes gázsiért ment el a fiatal, vagy nem tudom milyen színésznő, és az mondta, hogy micsoda csoda, hogy mennyit próbáltak előtte. És én itt téptem a kocsiban a kormányt, hogy hát ezt mondom már mióta, hogy ezt miért nem lehet itt megcsinálni? Mi a francnak kell elutazni több ezer kilométert Amerikába, amit itt is meg lehetne csinálni? De most ezt nem bántásként mondtam, bocs Kornél, ne haragudj, csak van egy olyan érzésem, hogy mindig felfedezzük a...
2: Igen, spanyol. Ezt annak idején filmforgalmazóként én is többször megtapasztaltam, hogy XY külföldi filmforgalmazó milyen jót mondott a filmjére, hogy hogyan lehetne ezt nemzetközileg eladni. És akkor én is visszakérdeztem, hogy igen, és mást rajta kívül megkérdeztél? Nem, de hát ő olyan jókat mondott. De hát mondom, ha megkérdeztél volna mást, akkor honnan tudod összevetni, hogy tényleg mennyire jók, amiket mondott? Mert ugye egy újszülöttnek minden vicc új, ugye? Igen. És akkor most más ne is mondjunk ezzel kapcsolatban. Szóval meg tudom érteni a, mondjuk így a felháborodásodat, mondhatjuk ezt ez egy picit így? Vagy inkább megütköztél ezen a...
3: Talán egy pillanatra megütköztem, vagy lehet felháborodás is, csak az a helyzet, hogy már lassan 50 éves vagyok, most már alig maradt időm hátra, és volt egy csomó idő, amikor lehetett volna bátrabban. Amúgy is castingolni végtelenül rosszul castingolok, tehát elmegyek minden castingra, mert ha ők gondoltak rám, és megkértek, és elhívtak, akkor én elmegyek. Tehát ezzel nekem soha nem volt gondom, de tudom, hogy rosszul castingolok engem az... Na mindegy, úgyhogy csak ez is hozzátartozna szerintem.
2: Jó, de hát ettől függetlenül, ha most az utóbbi filmográfiádat megnézzük, Elkúrtuk, Nagy Karácsony, Magasságok és Mélységek, érkezik a Tüneményes Utazás, azért ez nem kevés. Tehát, és ugye hát most majd a Hadikról is fogunk beszélgetni nyilván, tehát azért ez nem kevés. Egyébként neked hogy sikerül egyeztetned a színházzal?
3: Attila mindig is mindenki a színházban, akik dolgoznak színészekkel kapcsolatban, mindenki kihez zseniálisan állt. Akinek van forgatás, azokat mindig úgy szervezik, hogy el tudjanak menni.
2: Én már panaszkodtam, lehet, hogy a kedves hallgatók erre talán emlékeznek, hogy én már panaszkodtam, hogy amikor annak idején készítettük, és volt szerencsém részt venni a Mária Terézia sorozatba, akkor az osztrák, a lengyel, a cseh, a szlovák színészek egy évre előre tudták a programjukat, és tudták, hogy mikor és mit fognak, hol, miként játszani, és emiatt nagyon könnyű volt az egyeztetés velük. A magyar színészekkel meg gyakorlatilag egy hónapra előre kellett, vagy lehetett csak tervezni, és a ruhapróbától kezdve az összes próba folyamatig egészen elképesztő, hogy mennyi problémába ütköztünk, mert ugye hogy a magyar színházi rendszer csak egy hónapra előre, vagy maximum két hónapra tervez.
3: Két hónap, max. Három, de szerintem vannak már próbálkozások erre. Tehát azért...
2: De hogy ez miért van így, hogy ebben, tehát hogy ez ilyen kis királyok gyülekezete, hogy ezen nem lehet túllépni?
3: Szerintem ez mindig az igazgatótól függ. Hogyha az pozitívan áll a dologhoz, akkor az megy, ha nem, akkor meg bármit fogunk tenni, úgyse fog menni. Uh-huh. Attila mindig Debrecenben, Beregszázban, bárhol dolgoztunk, ő mindig uh-huh. segítette. Soha nem tett keresztbe.
2: Aha.
3: De a kiskirályokról én most nem tudok neked én.
2: Jó, ne is. Engem meglepett, hogy ugye a Kameleon című filmben, amióta mi mondhatjuk úgy, hogy szorosabban ismerjük egymást, hogy ez egy múltkor beszélgetésünkben szóba került, és hogy jól értettem, hogy te azt mondod, hogy azt a filmet te nem láttad.
3: Nem láttam.
2: Én, tényleg?
3: Én lényegét tekintve,
2: hogy tudtad elkerülni?
3: Lényegét tekintve én akkor nézem meg a filmet, amiben benne vagyok, akár kicsi szerep, vagy nagyobb, teljesen mindegy, hogyha szembe jön velem. De én nem nagyon szeretem visszanézni magamat.
2: Tényleg? Nem, akkor elmész a moziba, és akkor bekonferálnak, és inkább kimész, és...
3: Nem, nagyon sokszor, ugye most itt a Hadiknál, tehát azért, és a mélység, meg a, bocsánat, a Márgyulának a töredékét, amikor forgattuk, azt azért mentem el megnézni, az uh-huh. pont a filmszemlén volt a bemutatója, az csak Márgyula tiszteletét, tehát az csak azért mentem el. Tehát én megpróbálom mindig valahogy úgy szervezni, hogy csak a végén
2: tehát, hogy nem szereted visszanézni magad, hogy ezt lehetett volna így, úgy, amúgy?
3: Igen, én szerintem igen. Az tudat alatt az van, hogy ez biztos lehetett volna jobban is, vagy másképp. A riportokkal vagyok még így. Képzeld el, hogy az történt, hogy nem nagyon szeretek riportot. Tehát most például itt végtelenül jó, itt nálatok is, tényleg komolyan. És nem mindig vagyok ott se ilyen, se nem rugalmas, mindig valahogy ilyen feszengés van bennem, és akkor visszafogottabb vagyok. De egyszer csináltak velem név nélkül egy riportot, és az fönt van, az majdnem egy órás, és fönt van a YouTube-on. És az történt meg, hogy mondom, minek kell ez nekem, mi a fa? És elkezdődött a beszélgetés, és annyira izgalmas volt, hogy behúzott az egész. És most a hogy is hívják alatt, a Covid alatt valahogy odáig jutottam, és megnéztem. És úgy röhögtem magamon, hogy valaki el tudta velem felettetni azt, hogy riportot készít. Aha. És ott röhögtem magamon, hogy mekkora hülye vagyok én, hogy miket beszélek itt össze-vissza, de hogy laza volt az egész, és ez nekem, én akkor szeretem az egészet.
2: A Hadikot megnézted egyébként?
3: A hadikot már elfből, már csak azért, hogy aha. már az előszele miatt is, hogy mi lesz a kritika, meg mindenkinek a véleménye, ezért Szalma Tamás mondta, hogy nyugodtan Zsoltikán megnézheted. Ő volt az első vetítésen, és a premieren beültem, és végignéztem.
2: Te egyetértesz azzal, hogy a Hadik az a magyar történelem Drake kapitánya volt? Vagy Drake admirálisa pontosabban?
3: Most ha én egyet értek vele, vagy nem értek egyet vele, az a fontos, amit emberekből kivált. Hogyha valaki azt gondolja, hogy az, akkor az. Aki meg azt mondja, hogy nem, az megölheted, akkor is azt fogja gondolni. Tehát ez, én azért tartom fontosnak, mert egy tökös csávó lehetett. Aki ezt végigcsinálja, aki ebbe a buliba belemegy, és szerez maga mellé egy pár ezer embert, és végigcsinálja, az tud valamit. Tehát az egy személyiség. Engem ez a legizgalmasabb szerintem benne. Azután, hogy milyen karriert fut, az meg egy különleges dolog. Meg az, hogy egy nemesi családból, de végül is egy huszár tisztként hová jut el, meg hogy honnan indul. Egy felvidéki, ugyanolyan semmi helyről mondjuk, mint én. Egy ezer lakosú pici faluból jöttem, és ez szerintem ez valahol, én nem vagyok huszár, az egy nagy dolog, pláne meg abban az időben, de fontos az út, hogy mit jár be, és ez egy útról szól, egy embernek, egy közösségnek a történetét mutatja.
2: Engem meglepett, mert ugye tudom rólad, hogy nagyon pacifista gondolkodású vagy, és tehát most megint egy lovaglás, kardforgatás van az életedben a vásznon, meg hát ugye ott van a szürke senkik például, vagy az idegenföld, ahol még a hadiknál is sokkal agresszívabb katonát játszol, hogy van ebben valami karmikus, hogy igen, pont téged találnak igen, meg ezek a szerepek?
3: Igen, igen, de az is benne van, hogy biztos, hogy benne van az is, hogy ha kell, akkor biztos, hogy hülye és vad is tudok lenni. A színházban is volt, és remélem, hogy lesz is olyan szerep, amelyekben összetett figurák vannak, amelyekben nem csak az van, hogy ez most megy, és akkor csak szúrvág, hanem van mögötte valami. És nem kell lehet ahhoz jelenet sem, hanem elég csak a figura, tehát te magad. És ebben biztos, hogy van valami karmikus, hogy ezek engem totál megtalálnak. Tehát ott abszolút mindig. De én meg ezt élvezem. Tehát ha valamiért érdekes ez a pálya, úgy a színházi, mint a filmes pálya, akkor pont az, hogy olyanokat kell csinálnom, amit én az életbe, én biztos, hogy hát a fiam elment Erdélybe, mit tudom én, hatodikosok voltak, jöttek vissza Erdélyből az egész osztályiskola, és egyszer csak látom, hogy az új ajtónkba, a bejárat ajtóba csillagot vágnak bele. Meg bicskát hoz, bicska, az életemben nem vettem bicskát a kezembe, meg csillagot, ő meg így, és ilyenkor minden az agyadba jön, tudod, hogy én, aki ne, honnan jó, honnan van ez benne.
2: Kire ütött ez
3: a gyerek? Kire ütött, igen. És akkor kapsz egy ilyen kölyköt, de szerintem ő is ez, tehát ő sem egyen, hanem egy olyan közegben volt, és ő meg akar fel. De közben meg tényleg az van, hogy megtalálnak ezek a figurák. És amikor Kovács István, amikor jött a először a kisfilmmel, ugye?
2: Igen, az idegenfölddel.
3: Így az idegenfölddel, akkor azt mondtam, hogy de hát miért ne?
2: Igen.
3: De miért ne próbáljuk
2: meg? Nagyon remek, tehát remek a film is, meg az alakítás is.
3: Úgyhogy én ezeket nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy ezek megtalálnak. Ahogy a másik is megtalál, ez is nyugodtan megtalálhat.
2: És mekkora kihívás volt neked most lóra ülni, kardot forgatni?
3: 50 évesen, ugye?
2: Hát amikor... Vegyere vár ezzel a koroddal.
3: Hát hogy ne? Hát
2: nem
3: én,
2: vagyok hajlandó.
3: Hát én tudom, hogy miről beszélek.
2: Jó,
3: hát amikor
2: tudom.
3: Azt mondja, hát amikor Szikora János fölhívott, és az Szikora János, ugye mi Jánossal ismertük egymást, soha nem dolgoztunk együtt, és azt mondja, hogy Zsoltikám, Hadik, ugye, és rögtön beugrott Hadik, aki fönt van a várban, ugye, akinek szokták simogatni a heréit, mielőtt mennek be vizsgázni a diákok, rögtön beugrott, és mondja, hogy Hadik, és hogy film, és stb., és hogy kérdezi, hogy tudsz-e lovagolni. Hát mondom, János, az a helyzet, hogy Én még sohasem lovagoltam, de én biztos vagyok benne, hogy én tudok lovagolni. De nem azért mondtam, mert hogy én meg akartam a szerepet kapni, vagy nem, hanem ugye az a történet ugrott be, hogy ezt mondtam, amikor Roberto Zuccot próbáltunk Vinyánszkival az Új Színházban, és Bubik Pistával, Isten nyugasztalja, a színpad elején ültünk. És kérdezi Pista tőlem, hogy Zsoltikám, mi ez a szöveg, amit mond? Azt mondom, ez olaszul van, mondom, de milyen régi nyelvezettel, és a helyzet az, hogy a Katona József Színházból a dramaturg csajjal lefordította minden, de valójában csak körülbelül tudom, hogy mit jelent, de mondom, nem tudom szóról-szóról neked így elmondani. Azt mondja, na, ez a színész. Nem tudja, hogy mit mond, de ahogyan mondja, ez a lényeg. Kicsi szünet, azt kérdezi tőlem. Zsolti, tudsz lovagolni? Mondom, Pista, én még sohasem lovagoltam, de szerintem én tudok lovagolni. Azt kérdezi tovább, hogy és kardozni? Mondom, szerintem azt nem. Azt mondja, akkor lovagolni se tudsz. És ez annyira megmaradt bennem. És rögtön, amikor azt mondták, hogy ló, és akkor tudtam, akkor mondta János, hogy nincs mese, hát akkor el kell kezdeni tanulni. Ez történt május elején. Én június elején elkezdtem lovagolni, a többiekkel együtt elkezdtünk lovagolni, mondom, Isten az ég, hogy mibe kezdtem én bele, ez mire kellett ez nekem? De közben, amikor már ott vagy, és körülötted vannak emberek, mint hogy a filmforgatáson is, akár több száz ember, nem kérdezed meg, hogy ugorj, bele kell ugrani a kutba, akkor most hogy ugorjak bele, vagy mi? Nem teszel fel, kérdezni, beleugrasz, hát ez így megy. És ugyanígy voltam a lovaglását, mondom, hát, hogy ha valami bajnak kell történni, az akkor is megtörténik. Velem az sima utcán is megtörténik, de nem kell nekem lóra ülnöm. És egy csodálatos inkább két hónapot jártunk és lovagoltunk és tanultunk lovagolni.
2: Több olyanról is tudok, akinek így a lovak így felbunkantak az életébe, és azt utána örök életre ott is maradt a ló az életben, hogy te ezzel a kérdéssel hogy állsz?
3: Képzeld el, hogy az történt meg, hogy a filmforgatáson az egyik kaszkadőrnek van egy, szerintem még mindig megvan egy idős lova, és ő felajánlotta, hogy Zsolti, ingyen neked adom a lovamat, egy kérlek, hogyha tényleg. Ha tényleg, mert neki több van, és ugye szerintem sajnálta a lovát bármire is. És akkor mondta, hogy felajánlom neked is, de te akkor tényleg gondoznod kell. De arra gondoltam, hogy kutya, macska, gyere, tehát ezekkel foglalkozni kell. Ez nem úgy van, hogy én most alszok 7-ig vagy 8-ig,
2: ez
3: és akkor igen, hát az nem úgy megy. És akkor, de mindig van... Vannak olyan dolgok, ugye Pilisborosenőn, ahol lakunk, azért több száraztartáson vannak lovakin, meg van egy csodálatos barátunk is van, akinek van. Van lova, és ő most fog külön venni egy területet, úgyhogy néha megfordul a fejembe, de hát nem hiszem, tehát nekem a színház annyira leköt, hogy ha én nem akarok feleslegesen belebonyolódni. Az, hogy kimegyek és lovagolok, az egy másik dolog.
2: Az persze nyilván. Igen. A filmben kétszer is kellett a László Zsolttal igen komoly adok-kapokba belemenni. Ez volt a legnehezebb két jelenete a filmnek? Számodra?
3: Hát Igen. Az biztos, hogy az mind a kettő nagyon megterhelő. Az első, amikor ott már gyenteljük egymást lent a földön, az nagyon komoly volt. Hát én 4 napig azt se tudtam, hogy ébredek. Mindenem fájt. Torkom, azt hittem, hogy mindenem szétreped. És nem azért, mert rossz kondiba voltam, hanem mert annyira gyilkoltuk egymást. Meg hát ugye felszeretik, meg hát tele volt veszélyed. Márk azt mondja, hogy föltesznek a kamerám elé, föltesznek egy ilyen vas szerkezetet. És kezdjem el azt csápolni a karddal, mondom, Márk, az Isten áldjon meg. Hát csak egy darab törjön le. Hát az agyadat széthasítja. Azt mondta, nem foglalkozz vele, te csak azt csápold. Hát mondom, hát neked ezt kell, hát, ha neked, akkor hadd szóljon. De igen, mind a kettő nagyon megterhelő volt. De végig azért 12 órán keresztül ott ülni, akár csak állni végig, és figyelni egy másik állatra, vagy a többiekre, azért az egy nem, leszívja a nap végére az embert. De egy végtelenül nagy élmény volt. Esküszöm, tehát én nem mondanám ezt. minden porcikája, az összes nehezebb is, meg olyan dolgokat is, ugye, amit nem engedtek meg nekünk, tehát azok, amikor ott jönnek fölfelé a szakadékból.
2: Aha.
3: Én azt is kipróbáltam volna, de nem engedték meg. Tehát ez nem úgy megy, tehát végtelenül vigyáztak ránk, de lényegét tekintve a 95%-át a dolgoknak azt mit csináljuk? Előről, oldalról és hátulról is. Hát a fiam kijött velem, és azt mondta, apa, te nem tudsz lovagolni. Mondom, jó, kimentünk Babatpusztára, kijött velem, amúgy is nagyon szereti a forgatást, az egésznek a hangulatát, más filmekben is volt kint, és akkor kijött, 3 órát álltunk, beöltözve, amire rám került a sor. És mondja Gulyás Kis Zoli, hogy Zsolti, akkor most van a Berlinban a nagyvágta befelé. És ugye a quad mellettünk megy, és úgy vett föl bennünket. Egyszer, kétszer, három, vagy talán 4-szer mentünk rá, 4-szer odáig elmentünk vágtába. Gödölőről, Pirisboros jelenőig, Berti fiam egy mondatot nem szól. De különben, tényleg, azt, ha nekem valaki május elején azt mondja, hogy én körülbelül október végén dombról lefelé vágtába, bele kell a kamerába sziszegnem, ugye a kislánynak, ha nekem azt valaki azt mondja, hogy én azt meg fogom csinálni, és ki kell hajolnom, ugye, a nyerekből azért elég szépen,
2: igen,
3: vágtába, ha nekem azt valaki azt mondja, hogy én ezt meg fogom csinálni, biztos kirögöm. Tudja, hogy kirögöm.
2: Pedig hát lassítva ott van a film.
3: Persze, tehát az a speciális effekt. Tehát ott az a lényegben, hogy ezerrel kell,
2: igen,
3: menni.
2: Igen.
3: Óriási élmény. Meg ezek a srácok, ezek a lovasok, a kaszkadőrök, óriási világ. Hát azok, amikor legelőször megláttak, hát engem biztos, amikor legelőször megláttak Babatpusztán, kérdezték, hogy te ki, mondom, Hadik, és rám néztek, összenéztek, atya úristen, lesz ebből. De kint a terepen az már egészen, aha, más, az már egészen más. És segítenek, mindenbe segítettek. Aha. Tehát soha nem éreztem azt, vagy nem éreztük azt, hogy ezek most nekünk keresztbe akarnak, de soha egyetlen egy porcikájukkal sem, mindenki segítette a dolgot, hogy előre menjen.
2: Profán a kérdés, de hogyha lenne Hadik 2, benne lennél?
3: Hát, azt szeretném, hogy mikor kezdjük? Persze, én abszolút fontosnak, aha, meg az, hogy kellenek-e történelmi filmek. Én azt mondom, mindig vannak periódusok, most ez van. Szerintem nekünk ezt most el kell fogadnunk, és ebbe kell lubickolnunk. Lehet 5 év múlva, 10 év múlva jön egy másfajta gondolkodás, másfajta igény, akkor meg ahhoz kell. Én ezt nem tartom rossznak, tehát az, hogy most végig azon rossz hangulatoskodjunk, hogy minek kellenek ezek a történelmi filmek, meg kellenek egyáltalán, szerintem ennek semmi értelme nincs.
2: Egyébként is nekem például pont amikor a Hadik premierjén beszélgettünk, és szóba hoztad édesapádat, és ugye most is utaltál már rá, meg ahogy a fiadról, meg a családodról beszélsz, nekem egyértelmű, hogy számodra a múlt és a jelen az a családon keresztül is nagyon-nagyon fontos.
3: Persze, meg hát minden onnan jön. Hát hogy is mondjam, bárhová megyek, mindig van egy hasonlítási alapom, ahonnan jöttem, akik engem körülvettek, a szüleim, a mostani családom, ha színpadra lépek, minden ötletem a gyerekkorból jön. Ha filmre megyek, ha filmre megyünk dolgozni, az is mindent onnan kell elővenni. És a kettő keveredik, tehát a múlt és a jelen az én életemben abszolút együtt van. Tehát szerintem, de hát sokunk életében, tehát ez semmi extrát nem mondtam szerintem.
2: Nem vagyok hajlandó elfogadni továbbra sem, hogy azt mondtad, hogy öreg vagy, meg az sem, hogy öregszel. De ha mondjuk most újra kezdhetnéd a karrieredet, akkor belevágnál, lennél színész?
3: Bele. Csak nem kellene tudnom semmiről. Tehát nekünk azért volt számunkra izgalmas és fontos ez a dolog, mert egy csomó mindent nem láttunk, nem tudtunk. tehát azt is nagy bajnak tartom, hogy titoktalanítják ezt a világot. Mindenhová mindenkit beengednek, mindenkinek tudni kell mindenről, nyitni kell. Nem biztos, hogy jó, hogy a mi titkainkat, hogy hogy készül egy előadás, azt mindenkinek tudnia kell. Uh-huh. Vagy akár egy film. Tudom, hogy ez nem a reklám helye, uh-huh. de tudom, hogy ez a reklámról szól, tehát hogy majd felfutatni meg minden, csak valami meg elvesztik. Uh-huh. De hogy igen, most így mindjárt 51 évesen azt tudom neked mondani, hogy igen, biztos, hogy ezzel foglalkoznék, ha éreznék magamban tehetséget. Tehát, hogyha nem éreznék, akkor azt nem szabad csinálni. De ez mindennel így van. Tehát egy jó szobafestő is tud zseniális lenni. Uh-huh. Nem?
2: Lényeg, hogy szeresse azt, amit csinál.
3: Pontosan. Tehát ez meg munka, tehát azért ez munka. Tehát azért minden nap leülni és szöveget tanulni. Azért én, aki egy marha lusta ember vagyok, azért mégiscsak dolog ez, meg amikor már ott vagy, és akkor nem csak végig blöfölni, hanem azért megizzadni. Uh-huh. Ezért, de vállalnám.
2: Hát akkor azt kívánom, hogy vállald még sokáig, és a mostanihoz hasonló, meg a színpadi sikerekhez hasonlóak találjanak meg a jövőben is téged. Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jól éreztem magamat.
2: Köszönjük.
1: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Eddig tartott a beszélgetésünk Trill Zsolttal. Köszönöm, hogy velünk voltak. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig

0: időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Rekordmeleg volt az augusztus, marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol pedig szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. A délalföld nagy részén 26 foknál is magasabb volt a középhőmérséklet, miközben a havi csapadék összeg sok helyen az 5 mm sem érte el. Ez messze elmarad az ilyenkor megszokott 60 mm-es szinttől. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: Cross GPS.

0: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Agrármérnökként végzett, de nem növényorvos lett, nem ment tovább a mesterképzésre. Stewardess lett a hölgy a vendégünk, aztán TikToker, TikTokerből meg az ország egyik legismertebb és legelismertebb hölgye, influencer hölgy. Egy jászlány, ez a cherry on the cake, nekem ez fontos, mert én is jász vagyok. Hello, Sápi Vivi, köszi, hogy itt vagy.
3: Sziasztok, én köszönöm a meghívást, meg ezt a kis bemutatást is. Mindig meglep, hogy ennyire jártas valaki így így velem kapcsolatban, vagy hogy ennyire utána jártok, szóval ez megtiszteltetés.
4: Ő egy konzervatív műsorvezető, annyira, aki én igen szeret felkészülni rendesen.
2: Mert meg kell, én a szakmát is megtisztelem, meg a vendéget is megtisztelem, így is vannak olyan részek, amikor rácsodálkozom, mert anélkül meg nincs értelme igazán szerintem, hogyha az ember túlkészül, mert régen túlkészültem, de most nem, most elég a felkészülés, és nagyon örültem ennek, amikor megtudtam, hogy te is egy vidéki lány vagy. Ráadásul te Jászberényben születtél, én mondjuk Szolnokon, de nagyon szereted azt a vidéket, azt tudom rólad.
3: Igen, igen, gyakran látogatok haza anyukámékhoz, én Szolnokon jártam főiskolára egyébként.
2: Igen, tudom.
3: Én nagyon szeretem tényleg ezt a környéket, és szívesen látogatok mindig haza, mert valahogy mindig olyan emlékeket ébreszt fel, ami így egy olyan érzést, ami hiányzik így a hétköznapokból.
2: Igen, igen. Lassúbb az a vidék, sokkal lassúbb, emberközpontúbb, ugye?
3: Lassúbb, igen.
2: Na, amit még felírtam rólad, volt már az év TikTok videósa ez a lány, volt az év influencere is, és 2024-ben, ez óriási, az RTL Starbox című műsorában a könnyű súly kategóriát megnyerte úgy, hogy négyes volt tesiből, Viviben, kész, ezt nem értem, de gratulálok.
3: Hát köszönöm, ezt én sem értettem, egyébként a rokonom volt a tesitanár, és mindig magasabb elvárások voltak felém testnevelés kapcsán, mindent megcsináltam, szekrényt ugrottam, mint a fiúk, tényleg kézen álltam, fejen álltam, és semmi nem volt elég, úgyhogy az gyerekkoromból, köszönj, hogy felhoztad, ez egy tök nagy trauma.
4: Köszönheted, hogy végül megnyerted a bózkát.
2: Most mit mond ez a tesi tanár a Viviről, hogy feljutott a világ tetejére?
3: Nem tudom, nem tartjuk a kapcsolatot, de kíváncsi lennék, hogy mit szól hozzá. Valahol szerintem ez is benne volt így a legfőbb motivációk között, hogy megnyerjem ezt a műsort, hogy bizonyítsak, hogy nem vagyok én négyes tesiből. Nem.
2: Te egy nagyon szívos, nagyon kitartó csaj vagy, de ez arról is szól, hogy mi jászok, ugye ez egy belső iráni népcsoport, a jazidik, az összetartásról, a szívosságról, a kitartásról, a nagy munkabírásról, és azért a konokságról is híresek vagyunk. Tulajdonképpen ez egy jellemrajza a Sápi Vivi-ről, ugye?
3: Abszolút, teljes mértékben. Amit én így a fejembe veszek, általában senki nem állít meg, úgyhogy nagyon magas vagyok.
4: Ez tényleg egy ilyen etnográfiai
2: jellemző. Ez abszolút az, mikor megtudtam.
4: Én is ismertem, voltak jász barátaim, és hasonlóak, igen, igen.
2: És tudod, ki ült még itt jász azon a széken?
3: Na?
2: A Rost Andrea művésznő, operaénekesnő, kormánybiztos, anyai ágon ő jász kíséri. Uh-huh. Szóval, na ő is aztán konok és szívós és kitartó, átmegy a falon is, megtette, hála Istennek.
3: Meg valahogy van bennünk egy ilyen összetartás, szóval akárhol meghallom, hogy Jászapáti, Jászberény, Jászfelsőszentgyör, Jászladány, így mindig megörül az ember a másiknak, igen, hogy ó, egy helyről származunk, és így, ez ad egy tök jó érzést.
2: 2015-ben a Jászok világtalálkozója óriási rendezvénynek az Én falum Jászfelsőszentgyörgy adott otthont, és én voltam az egyik műsorvezető. Ha legközelebb is hívnak, mert már esedékes, én meg téged hívlak.
3: Jó? Ott a helyem, hogyha valahol nem éppen a nagyvilágot járom, nagyon-nagyon szívesen.
2: Igen. Nagyon tömény három évtized van mögötted, Vivi. Ez az indulás, ezek a jászgyökerek azt hiszem, hogy segítették, hogy te ne csak túléld, hanem profitálj is azokból a nehézségekből, amiket el kellett szenvedned, hiszen nagyon nehéz kisgyermekkor, édesanyádék válása, sőt már ilyen fiatalon te is túl vagy egy váláson. Na de ennek ellenére én beiratkoznék hozzád mosolytanfolyamra. Nem tudom, hogy te honnan merítesz ennyi derűt. Te most komoly, ez a legrosszabb riporteri kérdés, hogy mi a titkod, de itt most ez ül. Hát ez hogy lehet ilyen derűsen hozzáállni az élethez?
3: Nem tudom, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és érdekes, hogy felhoztad a témát, mert egyébként vannak emberek, akiket pedig pont ez zavar, mert egyszerűen nem értik, és frusztrálja őket a másik boldogsága. És beszéltem már erről egy másik műsorban, és mindig ezt tapasztalom, hogy vannak, akik hozzám hasonlóan ilyen pozitívan állnak az élethez, de az embereknek a nagyon nagy része, sajnos azt tapasztalom, hogy frusztrált, amikor azt látja, hogy a másik boldog, mosolyog, sikereket ér el, és én valahogy ezt a mentalitást próbálom így a tartalmaimmal is terjeszteni, hogy azért élünk, hogy élvezzük. Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon nehéz egyébként a hétköznapokban is így azt érzem, hogy megvan mindenem, nagyon hálás vagyok mindenért, magamnak teremtettem meg, amire tök büszke vagyok, viszont azt érzem, hogy hiába van meg minden, egyre nagyobb a hiányérzet bennem azzal kapcsolatban, hogy folyamatosan minden egyes nap azt érzem, hogy harcolok így a saját közegemmel, és ez nem a social médiáról szól, hanem akár, hogyha bemész egy kisboltba, én nem azt a mentalitást érzem, amit szeretnék visszakapni, mert én nem ezt adom, és nem az jön vissza, amit én adok kifelé.
2: Hát volt itt már vendég, a Babarczi Eszter, aki a kedvesség forradalmát indította el online, és az egyetemi hallgatói között, te meg akkor legyél a mosoly forradalmára. És én tényleg szeretnélek téged követni ebben. Egészen döbbenetes ez az életút, amit az elmúlt pár évben végigjártál. Talán a Hevesi Tamásnak mesélted, hogy 15-20 ezer követőd volt, és akkor két nap alatt egyszer csak azt láttad, hogy 250 ezeren követnek már. Most meg már 850 ezer fölött van a követő táborod TikTokon. Hát én nem tudom, hogy mentálisan hogy lehet ezt rugalmassággal bírni. Te folyton ott vagy, tehát abból élsz, ott élsz, és abból élsz, és én nem tudom elképzelni, hogy van olyan pillanat, hogy nem jár az agyad azon, hogy mikor milyen videót lehetne abból készíteni, például mögötted van egy hatalmas kaktusz, és mennyire jó helyszín, és akkor én most itt bejelentkezek. Hogy lehet pihenni ebben az életformában, megtöltődni?
3: Sehogy. Nincs igazából olyan pillanat, amikor nehezen járna az agyam, viszont számomra már ez a munka is valahol egy kikapcsolódás, amikor én mondjuk otthon videót vágok, és ezt általában éjszaka szoktam tenni, mert akkor jönnek így az inspirációk, akkor érzem magam így kreatívabbnak, ilyen éjszakai bagoly vagyok, és valahol munka is, de valahol ki is kapcsol, szóval én úgy érzem, hogy pont ez az a munka, ami egyébként sokak szerint nem munka, erről is érdemes lenne, hogy beszélni többet, pont ez az a munka, amivel azt érzem, hogy ki tudok teljesedni a kreativitásom terén, és valahol mindig ezt kerestem, tehát én nagyon-nagyon sokáig kerestem így az életutamat, hogy milyen irányba szeretnék menni egyáltalán, mi legyen a továbbtanulásom célja, szóval én teljesen tanástalan voltam, én az a lány voltam, aki folyamatosan full maximalista, mindenből ötöst akarok, bele vagyok betegedve, zokogok otthon, hogyha tesiből négyes kapok, és viszont nem tudtam eldönteni, hogy mi az az egy dolog, kiválasztani, hogy mi az az egy dolog, ami érettségi után engem annyira érdekel, hogy én abban tudom elképzelni a következő éveimet, vagy évtizedeimet, mert azért nagyon sokan beleragadnak egy életbe, vagy életen át, abba a szakmába, amit választanak, és nekem ez akkora nyomás volt, és egy teljesen szerencsés véletlennek köszönhetően találtam meg, vagy talált rám ez az életút, és ebben tudom most életemben először igazán kiélni a kreativitásomat.
2: Ugye ez a pandémia idején történt, amikor igen, elkezdted ezeket a videókat gyártani. Na de mi van az agrármérnök, a növényorvos múlttal és vágyakkal? Valaha vissza fogsz te szerinted térni, vagy maradsz a kreatív hobbi munkában?
3: Igazából nem nagyon sokszor, de többször volt olyan, mondjuk a repülésnél is volt egy olyan időszakom, amikor arra vágytam, hogy jó, én úgymond normális hétköznapi munkát szeretnék, egy hétköznapi élettel, hétfőtől péntekig, 8-tól 5-ig, és én arra vágyom, legyen hétvégém, legyen szülinapom, legyen karácsonyom, ne legyen beosztva egy hónapra előre a munkám, vagy a napjaim, ne legyen olyan, hogy készenlétben állok és ugranom kell, de rájöttem egy két hónapnyi irodában töltött időszak után, amikor bámultam a repülőgépeket az ablakból, hogy nekem nem való ez az élet, hogy én jelenleg teljesen őszintén kijelenthetem, hogy többet dolgozom, több munkaórám van egy napban, mint bármelyik más munkám során a tartalomgyártás kapcsán. Viszont ez az elmondhatatlan ez a szabadságérzés, ez egy elmondhatatlanul értékes dolog számomra, amit így nem adnék semmiért.
2: Megvédhet ez téged a kiégéstől, hogy ennyire élvezed a szabadságot?
3: Szerintem már így nem lehet felkészülni. Lehet, hogy nekem is lesz egy olyan időszakom, amikor abszolút nem vágyom arra, hogy videókat készítsek. Vannak olyan napok, amikor nagyon nem esik jól magamat videózni, nem érzem. De nyilván, hogyha vannak elvállalt munkák, akkor én tartom a határidőt, és ezeken nem szeretem ezeket halogatni. De nem rettegek ettől, hogy mi lesz majd egy év múlva, vagy öt év múlva. Szerintem egy olyan időket élünk, hogy egyik napról a másikra történhet valami, és nekem ez bebizonyította a pandémia, tehát én abszolút el tudtam volna magam képzelni légiutas kísérőként, akár nyugdíjas koromig, tehát én imádtam, én imádok emberekkel dolgozni, imádtam azt az életformát, de itt van a példa, hogy egyik napról a másikra vége szakadt, és így jött nekem a tartalomgyártás, hogy én nagyon-nagyon sokszor a nehéz élethelyzeteket többnyire humorral próbálom kezelni.
2: Ezt is meg fogom tanulni, amikor majd megyek hozzád erre a mosolytanfolyamra. Jó, nem viccelnek, Tomi, mindjárt adom a szót, csak annyira motoszkál
4: bennem. Ez egy női beszélgetés.
2: Ez egy női beszélgetés, te meg jól hallgatsz. A veled kapcsolatban engem nagyon érdekelt, már hónapok óta figyellek, hiszen beszélgetünk arról, hogy téged is, veled is szeretnénk interjút készíteni, hogy ebben a társadalmi politikai klímában, ami Magyarországot jellemzi az elmúlt fél évben, te hogy bírtad ki, hogy nem álltál át, vagy nem álltál egyik táborba sem? Tehát nem volt politikai, közéleti megnyilvánulásod, még egy picike sejtetésem, akármit néztem, nem találtam. Hogy
4: azért
2: lehet ez
4: kibírni? Az influencer Jamborin a Városligetben, ahova én is elmentem, ahol a politikai...
2: Na, ezt nem tudtam, hogy ott... Ez mondjuk,
4: szelfizgettünk is közösen.
2: Oké, de a tartalomgyártásban nem? Tehát,
4: nem, de hát azért a szimpátiája ott volt.
2: Oké, de na, hogy bírtad ki?
3: Hát te egy intelligens hölgy vagy. Nem követted elég figyelmesen a tartalmaimat voltak, főként így a választásokat megelőző pár hónapban. Én nagyon-nagyon sokáig figyeltem arra, hogy ne legyenek, mert őszinte leszek, nagyon féltem a következményeitől. Tartalomgyártóként minden egyes, vagy hát a legtöbb nagyobb cég, márka nagyon-nagyon tartózkodik ettől, és nagyon szigorúan veszik, és valahogy én mindig olyan munkákat találtam az életem során, mondjuk a repülésben, és én nagyon kellett figyelni ezekre a céges policykra, mert súlyos következményeik vannak. És itt tartalomgyártóként is nyilván a megélhetésen forog kockán, attól függően, hogy én miket osztok meg saját tartalomként, és nagyon, nagyon féltem tőle, viszont eljött nálam is az a pont, amikor azt éreztem, hogy valamilyen kreatív úton, módon muszáj állást foglalnom, és ne tudd meg, hogy milyen fejtörésekben voltam, voltak posztjaim ezzel kapcsolatban. Konkrétan volt Instán olyan posztom, hogy csak azért mentem le Szolnokra a Tisza partra, hogy kirakjak sztorit azzal a hely meghatározással, hogy Tisza part, és aláraktam a Tavaszi Szél című.
2: Ja, mondjuk ez egyértelmű, én akkor lemaradtam.
3: Igen, de figyeltem arra, hogy kijátszom egy picit a rendszert, hogy ne tudják azt mondani, hogy na, én most egy nagyon határozott politikai állásfoglalást tettem, és emiatt sajnos nem folytatjuk az együttműködést. Volt együttműködésem egyébként, egy 4 éves együttműködés, aminek vége szakadt, nem lett kimondva így egyenesen, pedig én az egyenes kommunikáció, az őszinte kommunikáció híve vagyok, nem lett kimondva, tehát ezt nem mondhatom, hogy amiatt, de érződött, hogy nem volt szimpatikus az például, hogy én virágot ültettem kátyúba. Tehát, hogy ezzel is az aktuális hatalmon lévő rendszer kritizáltam a közutak minőségét.
2: Milyen elegánsan mondjuk.
3: Elegánsan, vicces formában, nem hangzott el semmiféle pártnév, de azért nyilván utalás volt arra, hogy hát ez így annyira nem élhető, és nem jó irány. És kaptam rá utalást, hogy hát annyira nem volt szimpatikus ez a tartalom, majd hirtelen az egyik napról a másikra megszűnt a szerződésem. Úgyhogy... igen.
2: Aha, bölcs vagy. Képzeld el, Tomi, azt hallottam a Viviről, hogy elindult a spirituális útkeresésben. Nem tudok részletet, de azért is hívtuk ezt a lányt, hogy erről is beszélgessünk, mert mi köztudottan hívő emberek vagyunk, és Máté kollégánk elkapott egy posztot, hogy te Vegasban lapozgatod a Bibliát. Hát mit találtál abban?
3: Hát igen, ez nem éppen a spirituális oldaláról szólt ez a poszt. Én Vegasban, sőt az amerikai utazásom során nagyon-nagyon különböző helyeken fordultam meg. Életemben nem gyakran mondhatom, hogy átlépem a komfortzónámat, mert szinte nincs is olyan, már így a sok utazás miatt, tehát, hogy nekem nem légy szükségletem az, hogy ötcsillagos szállodákban szálljak meg, sőt, nekem az élmény, hogyha van benne valami kis izgalom, és hát ebben volt egy csöpnyi izgalom, mert az 51-es körzet közelében nem sok lehetőség van sem szállásra, sem étkezésre, sem semmire gyakorlatilag, és egy útszéli motelban szálltam meg, ami nagyon para volt. Tehát, hogy maga a tematikus szobák voltak, Alice csodaországban, macska vigyorgott rólam a plafonról, ilyen varázsgombák a falon, ilyen tüzet okádó sárkány, a fantasy elnevezésű szobát kaptam, és amikor oldalra néztem, volt egy ilyen eléggé agyonlapozott, ilyen elég megviselt állapotban lévő biblia, ami így még kicsit fokozta így hozzáadott a hangulatához ennek a szobának, és ennek kapcsán ennek kapcsán jelent meg a tartalmaimban.
4: Lehet, hogy a sárkányok között, meg varázsgombák között a Biblia volt az utolsó menedék.
3: Lehet, és kinyitottam, és az első mondat, ami szembe jött velem, az volt, hogy valami ilyesmi, for those who need help, vagy for those in need, valami ilyesmi, for those in need of help, vagy valami ilyesmi, amikor szükség van a segítségre, na hát pont azt éreztem, hogy most bármiféle.
4: A Bibliának ez a lényege, hogy az Isten tárt karokkal vár minket, és valóban ezekben az ilyen negatív szellemvilágot megidéző közegekben még inkább felfokozódik az emberben ez az Isten vágy, mert hogy az Isten élmény, mint spirituális élmény, és az úgynevezett okkult élmények között talán pont az a lényegi különbség, hogy az Isten élmény az mindig barátságos, az mindig ilyen szeretetteli, az ilyen örömre hangolt, az ilyen jó indulatú. Ezek az okkult élmények, ezek mindig olyan félelemmel átitatott, hideg, nyomasztó élmények. Ez biztos nem véletlen. Én még egy picit visszatérve a tartalomgyártás kérdésére, de azt azért mégis, ha már belekezdtünk spirituális, vagy legalábbis ilyen pszichológiai irányba terelve, az lenne a kérdésem hozzád, hogy mi a véleményed arról, hogy nek van irodalma, hogy ez az online tartalomgyártás, sőt már nem is a szakszerű tartalomgyártás, hanem állandóan csak önmagában a selfie kultúra, meg a mindenről való hétköznapi posztolás kényszere, az gyakorlatilag megfoszt bennünket a primer élménytől. Attól, hogy átéljük közvetlenségében azt, amit korábban, amíg ez a fajta digitalizációs kényszer nem lépett fel, rendelkezésünkre állt. Tehát mentünk kirándulni, és ha nem volt nálunk fényképezőgép, mert pedig csak azoknak volt, akik szerettek fényképezni, akkor nem csináltunk semmi képet, csak élveztük, hogy ott vagyunk. Tehát az ott lét mennyiben tűnik el azáltal, hogy az ott létet rögzíteni akarom, és különösen mennyire igaz ez abban az esetben, ha ez már egy szakmává válik, mint esetben.
3: Hát én megpróbálom mindig megtalálni a módját annak, hogy készüljön is tartalom, de át is éljem. Ha mondjuk nem tudom, kimegyek repülőket nézni a reptér mellé, akkor hiába, hogy mondjuk kamerázom a landoló gépeket, én nem a kijelzőt nézem, hanem magát a gépet, és próbálok arra törekedni, hogy ne a kijelzőn keresztül lássam ezeket az élményeket, de mégis meglegyen róla a tartalom.
4: És kijátszod a rendszert.
3: Próbálom kijátszani a rendszert, erről szól az életem, hogy kijátszom a rendszert. De egyébként nyilván más élmény, meg teljesen más világot élünk. Én egyébként nagyon-nagyon szeretem visszanézni sokszor a saját videóimat is, és ez nem egyfajta ilyen egoizmus vagy önteltség, hanem én nagyon-nagyon szomorúan, vagy nagyon rosszul viselem azt, hogy mondjuk a gyerekkoromból nem annyira sok fotó maradt meg, és annyira hiányoznak azok az emlékek, hogy végiglapozgassak akár egy fotóalbumot, nyilván vannak, de amikor látok másokról mondjuk gyerekkori videókat, nekünk nem volt a családban kamera vagy ilyesmi, tehát rólam nincsen szerintem tizenvalahány éves korom alatt bármiféle felvétel, én nem láttam ilyet magamról, és ez tök jó lett volna szerintem. Például, szóval nekem ezen van a hangsúly, emiatt is szerintem sokkal jobban értékelem azt, hogy most már megvan rá lehetőség, és vissza tudod nézni akár a saját utazásaidat, igen, amit valahogy így mindig újra jesz egy picit ezek által. És pont ennek kapcsán a szüleimnél volt egy 20 éve porosodó asztali számítógépem, ami tudtam, hogy tele van emlékekkel a nagyszüleimről is. És féltem tőle, hogy összerakjam, de nagyon szerettem volna nyilván, ha nem vesznek el ezek, viszont féltem így az érzelmi hullámoktól, vagy hogy hogyan fogom megélni, azért halogattam éveken keresztül. És most, konkrétan egy hete vettem a bátorságot, beraktam a gépet a kocsiba, találtam hozzá Marketplace-en egy régi monitort, mert nyilván a mostani csatlakozók azok abszolút nem kompatibilisek. Vettem egy monitort pár ezer forintért, összeraktam, benyomtam a gombot, pöcre elindult, bejelentkeztem, és ott volt minden, amit 20 éve nem láttam. Ez egy olyan élmény volt, rengeteget adott így a így vissza. Tehát, hogy azt érzem, hogy így kiteljesedtem, nyilván mindig vannak ilyen hullámok, de annyit adott ez az élmény, ez a kis apróságnak tűnő dolog, hogy pont ezek miatt én nagyon értékelem a videókat, a fotókat, mert annyi mindent megőriznek.
2: És ebben az életformában hogyan tudod, vagy hogyan kell védeni az intimitást? És ehhez kapcsolódó kérdés, egy ilyen életformát, egy párkapcsolat hogy bír el?
3: Hát így egy válláson túl, és néhány párkapcsolaton túl, lehet, hogy nem én vagyok a leghitelesebb ember, aki mondjuk ezzel kapcsolatban bölcs tanácsokat tudna osztogatni. Én azt látom, hogy mindenki másképp próbálja ezt kezelni. Van, aki teljesen megoszt mindent, van, aki nagyon-nagyon véd. Én általában ez az utóbbi voltam, aki próbálta védeni, de azért nyilván kell az embereknek valami személyes dolog is az életedből, nem csak az, hogy na most ide utaztam, oda utaztam, de egyébként nem tudnak róla semmit. Szerintem ugyanúgy a része ez is, hogy valamennyit megosztasz a magánéletedből. És pont emiatt én azt gondolom így az elmúlt évek tapasztalatából, hogy egy olyan partnerre van szükség, egy olyan embernek, aki tényleg a social médián éli az életét, aki valamennyire nyitott erre. Nem kell belőle bohócot csinálni, nem kell kiteregetni mindent, nem kell folyamatosan az arcába nyomni a kamerát, de tök jó az, hogyha szégyenkezés nélkül, vagy nyomás nélkül, vagy rossz érzés nélkül meg tudtok osztani mondjuk egy közös nyaralós képet, és akkor látják az emberek, hogy van, ő van melletted a hétköznapokban, és szerintem ettől teljes a kép.
4: Kívánom, hogy legyen ilyen, igen, de továbbra is azért például felmerül a kérdés ezzel kapcsolatban is, hogy mondtad, hogy ezt lehet skálázni, hogy ki mennyit oszt meg a magánszférájából. Amikor az embernek ennyire ez a szakmája, akkor hogy lehet abban mértéket tartani, hogy ne engedd be azért a túlzott intimitásba a tömegeket? Nem azért, mert bármit titkolnod kéne, vagy olyan szörnyűséges dolgokra rálátásuk, hanem egyszerűen azért, mert a titok, a magánszféra, a belvilág, az mindenkinek saját privilégiuma, és ha ezt teljesen kiteregetjük, akkor valahogy a lényegünket is megszüntetjük, és azért ez egy nagyon nagy kísértés ebben a nagy online cunamiban.
3: Figyelj, szerintem ennek amúgy erre nincsen jó tanács, szerintem ennek jönni kéne belülről, hogy mi az a határ, amit meghúzok. Én például nagyon-nagyon, nem az, hogy nem értek vele egyet, nem értek vele egyet, ezt kijelentetem, nem igazán értem azokat az embereket, akik mondjuk párként szerepelnek folyamatosan a social médiában. Bennem mindig felmerül a kérdés, hogy...
2: Plusz gyereknek időnként?
3: Plusz gyerekek. Uh-huh. Az nyilván még egy külön kérdés, de mi van akkor, hogyha mondjuk megromlik a kapcsolat, akkor így mindenki kezdi a nulláról, láttunk már ilyet is, és utána hirtelen külön-külön nem érdekesek az emberek. Én legalábbis ezt a példát látom, szóval szerintem nem annyira jó ötlet arra építeni, hogy mi párként szerepeljünk folyamatosan, sőt én nagyon-nagyon szeretek egyedül lenni, és szerintem számomra ezért sem annyira érthető ez, hogy miért jó folyamatosan minden sülbefőve együtt csinálni. Szerintem tök jó dolog az, hogyha egy párkapcsolatban megvan ugyanúgy az embernek a saját hobbija, megmarad az én idő, igen, és nem mindig folyamatosan együtt csinálunk mindent, mert valahol ott az ember szerintem el tudja magát veszíteni elég könnyen.
2: Ilyen komoly érlelt gondolatok ezek. Az az én tapasztalatom, hogy az emberek javarésze akkor indul el tudatos istenkeresésben, amikor már túl van, vagy nagyon eredménytelen az élete, vagy már túl van olyan mentális, érzelmi megtöretettségen, vagy nagyon tudatosan gyerekkorától kezdve keresi az Istent, mint például én. És nálad ez hogy történt? Mert én csak ennyit tudok, hogy nyitott vagy már spirituális témákra is.
3: Én alapvetően szerintem így a sok-sok utazás miatt is, de én mindig is egy nyitott ember voltam, akár különböző kultúrákra, akár különböző vallásokra. Szerintem tök érdekes kicsit tanulni arról, vagy így edukálódni arról, hogy ki miben hisz, minek mi a háttere. Szerintem ugyanúgy így az általános műveltséghez tartozik az, hogy egy kicsit tudunk erről, kicsit tudunk arról, és szerintem pont ez formálja ugye a személyiségünket így az évek elteltével, hogy megtaláljuk a saját utunkat, hogy na, én ezzel szimpatizálok. Nekem nincs olyan, hogy hallok egy vallásról, és úristen, mekkora hülyeség. Tehát ez ugyanolyan dolog, hogy most voltam az 51-es körzetnél, özöllődtek a kommentek, hogy hát ufók nem is léteznek, hogy mekkora hülyeség. Van egy ufós tetkóm, ez nem azt jelenti, hogy én megszállottan hiszek bennük, csak szimplán szerintem tök jó olyan dolgokat találni az életben, amik egy picit így színt adnak a szürke hétköznapokhoz. És hogyha mondjuk téged vonzanak az ufó teóriák, szívesen olvasol vagy filmet nézel róluk, tök rendben van, hogyha téged érdekel egy olyan vallás, ami egyébként a környezetedben nem fordul elő, de szimpatizálsz veled, vagy csak szeretnél egy kicsit nyitni felé, az is tök rendben van. Tehát ezt a kis buborékot kellene szerintem az embereknek kipukkasztani, és egy kicsit túllépni ezen, és nyitott szemmel járni a világban. Csak hát pont azok az emberek, akik mondjuk ilyen kommenteket írnak, általában még az ország határt nem lépték át.
4: Ha a kommentekről beszélünk, akkor te hogy látod? Én nyilván egy sokkal konfrontatívabb területen szoktam publikálni, de meg a személyiségem is azt, tehát egy kifejezetten kedves, és nagyon sok emberhez szólni képes, az abszolút mainstream kellős közepét megtaláló, és egy ilyen konszenzus, integratív személyiség vagy. És épp ezért kérdezem, te komment szekciódban vajon, ami aztán tényleg nagyon nehezen lehetne elmarasztalható, vagy támadható bármilyen ilyen konfliktus kezdésért, ott is vajon megjelenik-e az, amit én persze sokkal nagyobb százalékban, vagy vélem nagyobb százalékban tapasztalok, hogy egyszerűen az embereknek van egy bizonyos gyűlölet szükséglete, és tök mindegy, hogy mit csinálsz, ezt akkor is kiírik rajtad. Te ezt hogy éled át? Van-e ilyen, vagy ez csak azért van, mert én túlságosan pofoszkodom?
3: Abszolút nem. Nálam is van. Mindenhol van. Nem tudod elkerülni, nem tudsz olyan tartalmat gyártani, hogy mindenkinek megfelelj, hogy ne kelts valakiben rossz érzés, hogy ne hozd elő tényleg ezt a gyűlölködést, és hiába próbálom, hiába nem megfelelni akarok másoknak. Én azt mutatom, azt gondolom, aki tényleg vagyok, meg azokat a dolgokat, amik iránt érdeklődöm, de ezek is kiváltják az emberből ugyanezt a reakciót.
4: Akkor nem lettél meg, de
3: nem mégis hogy egy kicsit.
4: Igen. Mégis egy kicsit, mert ez egy borzalmas látlelet a világról. És adásul ugye itt azért nagyon sokszor anonim a komment, Nick Némek mögé bújtatott, nagyon otromba karaktergyilkosságok fordulnak elő, de ha valaki vállalja is a nevét, szóval én nem is értem, hogy ha már hozzászólok valamihez, ami esetemben egészen ritkán fordul elő, akkor miért tudom venni arra a fáradtságot, hogy gyalázzak valakit, akit egyébként nem kedvelek, vagy nem szimpatikus, hát akkor annyi más szép dolog van az életben. Miért fektetek abba energiát, hogy egy negatív spriccet kiengedjek magamból?
3: Én azt látom, hogy az emberek olyan szinten frusztráltak, annyira nem elégedettek az életükkel sok esetben, hogy ez az egyetlen dolog, amin így ki tudják élni ezt a frusztrációt, és ezzel nem tudsz mit csinálni, hiába harcolsz. Nekem is voltak olyan üzenetváltásaim, amikor próbáltam meggyőzni egy vadidegent profilkép nélkül, normális felhasználó név nélkül.
2: Karácsonykor a család mellett.
3: Karácsonykor a család mellett, konkrétan a karácsony falat ülve, és akkor jöttem rá, hogy mit csinálok, hogy miért akarom meggyőzni, jobb belátásra bírni. Vannak azok az építő jellegű kommentek, kritikák, amiknél érdemes esetleg válaszolni, és lehet, hogy rá is világít valamire, amit mondjuk te nem vettél észre. Én ezekért tök hálás vagyok, de van a másik véglet, és szerintem ezekből kapsz te is többet, Tomi, aminél nem érdemes belemenni, ezt el kell engedni, de nyilván ez tök könnyű mondani. Engem is megérint, nekem is vannak olyan napok, amikor azt mondom, hogy basszus, hát ezt így, hogy inkább maradnál csendben. Én is meg tudom állni, még ha meg is van a véleményem, de vagy pozitívat írok, vagy semmit, hanem tovább görgetek.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyi időbe telt a tartalomgyártás kezdetétől, hogy nálad működött ez a teflon hatás, hogy azért az idők java részében ez lepereg.
3: Fú, hát egy két évenbe biztos.
2: És addig mit csináltál? Tehát a szívedre vetted, elmentél terápiába, mit csináltál? Kibeszélted, kifutottad magadból?
3: Szívemre vettem, válaszoltam minden egyes kommentre nagyon-nagyon sokáig, nekem ez ilyen célkitűzésem volt, hogy attól lesz.
4: Hú, az elég komoly meló, főleg a te esetet.
3: Hát főleg, hogy nekem ugye egyik napra a másikra robban be, és volt, hogy több ezer komment volt egy videó alatt, és én mindegyiket minimum lájkoltam, minimum egy apró szíveske, egy kis interakció, mert én hiszek így a hétköznapokban is abban, hogy adjunk visszajelzést, hogy kommunikáljunk, és ez egy tök jó dolog, és úgy éreztem, hogy nekem majd ez fogja a csatornámat személyessé tenni, hogy ott van az ember a videók mögött, és válaszol, és ad valami kis apró dolgot magából, mert tudom, hogy az nekem is mennyit jelentett, ha mondjuk találkoztam, nem tudom, egy apáti falunapon, vagy bármilyen eseményen egy énekessel, egy színésszel, vagy bárkivel, és így tudom, hogy mennyi plusz tud adni az embernek, vagy éppen mekkora csalódást is tud okozni ellenkező esetben, hogyha mondjuk úgy reagálsz, vagy nem reagálsz, vagy ignorálod. De elengedtem ezt, tehát el kell fogadni, hogy van az a...
4: Nem vagyunk gépek.
3: Nem vagyunk gépek, van az a szint, ami után meg komment mennyiség, üzenet mennyiség, ami után el kell engedned, hogy mindenre válaszolj, át szoktam futni, átgörgetem őket a mai napig, hogyha van valami, nem tudom, utazással kapcsolatos segítségkérés, vagy bármi, ami látom, hogy tök fontos, nekem két mondatomba kerül, hogy segítsek, de más pánikol rajta, mert szimplán nem jártas a témában, akkor igenis veszem a fáradtságot, és segítek, és akkor azt mondom, hogy ennek volt értelme. De minden üzenetre már nem küldök vissza szíveskét, mert egyszerűen nincsen rá idő, mert
4: nincs ennyi szíved.
3: Nincs. Tehát, hogy igen, annyira, ezt meg kell tanulni.
2: Annyira bátor lány vagy, de itt egy kicsit szemtelen vagyok, hogy van valami, amitől a Sápi Vivi fél, vagy még fél, vagy van olyan, ez a privát vonal, a munkavonal, meg van olyan téma, amihez még nem mertél hozzányúlni?
3: Persze, félek a pókoktól, a sötéttől, a mennydörgéstől, a horrorfilmektől. Nem, hát nagyon sok olyan dolog van, amitől így félek, de egyébként én is bátor embernek tartom magam, és én is szemrebben és nélkül fogom magam, és belevágok olyan dolgokba, amit az ember egyébként így százszor átgondolna. Én látok egy utat, megnézem, útnak indulok, lefoglalom, van, hogy 3 órával előtte, így már elengedtem ezt, hogy így mindent túlagyaljak, és egyébként pont a legutóbbi utazásom volt ebben egy ilyen nagyon nagy áttörés. Én az az ember vagyok, aki így mindig szeretett mindent előre megtervezni. Így én az vagyok, aki mindent kézben akar tartani. Kontroll. Mindent megcsinálok egyedül, már csak azért is. Lehet, hogy ez gyerekkorban adódik, ez szerintem lehetne így a végletekig fejtegetni, de így tudom, hogy ilyen vagyok. És a legutóbbi utazásom volt az első olyan, amikor így az első 3 napot lefoglaltam, és utána elengedtem az egészet. Megvolt a fejemben egy nagyjáboli útvonal, de hogy melyik nap hol kötök ki, hol fogok aludni, ez így kérdőjel volt. Volt olyan napom, amikor a Grand Canyonnál naplementéztem, vittem egy adag kaját, felkaptam egy útszéli gyorsétteremben, ott vacsoráztam, megnéztem a naplementét, gyönyörű volt, így a szikláknál rámesteledett, és röhögtem magamon, hogy nincs hol aludnom. De miben telik? 5 perc, felcsapod az internetet, 2 kattintás, és ott van a hotel. Lefoglalod.
4: Képzeld, de mi ugyanígy jártunk pont a Grand Canyonnál, és nem volt már hotel, és ott a pár hotel között bolyongtunk, aztán végül találtunk egy pici szobát, mázi volt, de pont ez jutott eszembe. Hát de igazad van, abszolút. Ez egy nagyon, hát ugye ez régi 60-as évekbeli életideál, ez az utonlevés, tehát ez a szabadság étosza, úgyhogy ez egy nagyon szimpatikus életforma, és kicsit, és hát nonkonformista is. Úgyhogy szerintem sokan vágynak rá azért, arra az életmódra, amit te viszont élsz.
3: Lehet, hogy rossz korba születtem most, hogy ezt így kielemezted, mert tényleg azt látom az emberek, hogy nagyon, nagyon félnek mindentől, nagyon félnek kilépni a komfortzónából, és egyébként nagyon sok esetben csak egy kifogás, meg egy kibúvó a pénz. Tehát, hogy nekem nincs pénzem erre, nincs pénzem arra, és pont ezért én próbálom edukálni az embereket a tartalmaimmal, hogy igenis el tudsz repülni Olaszországba egy egynapos kis kalandra, sokkal kevesebből, nyilván nem minden esetben, de hogyha egy picit nyitott szemmel jár, sokkal kevesebből kihozod, mint mondjuk egy balatoni kiruccanás.
2: Ó, simán.
4: És így, most láttam egy ilyen oldalt, ami ilyeneket hirdet, és nagyon jól lehet optimalizálni, úgyhogy ezt szerintem mindenkinek javaslom, és tényleg ez a beleragadása hétköznapokba, az nagyon jól ellensúlyozza ez. De hát vannak emberek, akik ilyen világutazó életmódot élnek, amit persze még nagyobb kalandvágyat igényel, de elmennek egy hátizsákkal, és akkor ledolgozzák az apanázsukat itt-ott-amott, és hát Új-Zélandtól kezdve mindenhol járnak, és azért ez is egy irítlésre méltó bátorság, meg maga az élmény is.
3: Abszolút. Én valahol a kettő között vagyok. Nekem azért kell egy fix pont, kell az állandóság, de mellette meg kell a kalandozás is. Tehát így én a kettőt így szeretem vegyíteni. És az a célom, hogy valamit átadjak az embereknek ebből a mentalitásból, és remélem, hogy azért sikerült már így az elmúlt 5-6 év alatt, hogyha csak egy pár ember így egy kicsit, és kapok visszajelzéseket, tehát biztos, hogy sikerült pár embert erről meggyőznöm, mert ezek tök jól tudnak esni, amikor kapsz egy üzenetet, hogy miattam ültek először repülőre.
2: Ó, de szép! Azt a mindenit! Hát közel 40 perce beszélgetünk, és én folyamatosan azon agyalok, hogy Tomi, szerinted ezzel az életfelfogással, szabadság szeretettel és alázattal, nyitottsággal, hova tovább? Hova lehet még fejlődni ennek a lánynak munkában, meg akár társas kapcsolatban? Tehát olyan egészséges személy, hova tovább?
4: Én nem szeretek már ilyen coach lenni, mert nem is vagyok, de...
2: De én tényleg ezen gondolkodom, valaki válaszolja már.
4: Mindenkinek lehet, tehát olyan nincs, hogy ne lehessen fejlődni bármiben, vagy általában akkor más területekben, ami
2: de nagyon fiatalon jött
4: már, ha már magunk mögött hagytunk mondjuk valamennyire átlátott dolgokat, de szerintem lehet, hogy a Vivi sorsa is majd egy ponton elágazik valamilyen más irányban, mert ez is egy elágazás volt korábban, és ki tudja, hogy mit hoz a jövő a digitalizációban, az online világban, főleg most, hogy azért nem csak a bibliai hit prognózisait tekintve, hanem a természettudományi jövőkutatás állításait is figyelembe véve, azért elég borulátó a kilátásaink vannak. Igen. Tehát itt a úgynevezett kollapszológia állításaira gondolok, vagyis arra a tudományágra, aminek a kutatói hát igazából csak azon vitatkoznak, hogy a világméretű összeomlás, amely előttünk áll, az egy, kettő vagy három évtizeden belül fog-e megtörténni. Na most ma már ugye mindent az online térben csinálunk, főleg akik tartalomgyártó, de aki nem, az is, mert ha én mezőgazdász vagyok, vagy agrármérnök, aminek te eredetileg tanultál, akkor se kihagyható. Igazából csak akkor kihagyható, hogyha magam számára meg előállítom az élelmet, társaságra nem vágyom, és remeteként élek. Hát ilyen azért viszonylag kevés van. Minden más munkakör, életmód az feltételezi az online jelenlétet. Na most, hogyha ezt bekalkuláljuk, valamint azt, hogy a modern civilizáció milyen mértékben épült rá az elektronikára, magára az internetre, hát akkor nem túl biztató az a jövőkép, amit ezek a tudományok felvázolnak, és hogyha ennek a influencerekre vonatkoztatott jövőképét taglaljuk most, akkor pedig arra jutunk, hogyha egyszer csak beközönt a kontinentális vagy globális, még rosszabb esetben blackout, na akkor aztán mihez kezdtünk? Tehát amikor tényleg a merő túlélés lesz az egyetlen egy jövőképünk, és húsánkkal felfegyverkezett Mad Max bandákkal fogunk szembeállni, és Na mindegy, szóval ott valószínűleg nem arról fogunk gondolkodni, hogy mit posztoljak holnap, vagy egyáltalán hova hogy utazzak, túl, hanem hogy őrizzem meg az életemet. Ezekkel a hát komor jövőbeli kilátásokkal vajon szembenéztél le, és mit fogsz te akkor csinálni?
3: Hát figyelj, lehet, hogy egy felelőtlen kijelentés, de én át tudom magam képzelni, hogy akár ezt is tudnám élvezni. Sőt, szóval valamilyen szinten most, hogy ezt így felvázoltad, így fel is készültem rá, a közelmúltban vettem egy földet, és ez volt az első alkalom arra, hogy hasznát vettem az agrármérnöki diplomámnak, és a földhivatalban a legbüszkébb emberként ültem ott a váróban, kezemmel a diplomámmal, hogy én ezt így megtehetem, mert képezve vagyok rá, ugye kellett hozzá
2: mit
3: valamilyen...
2: Mit fogsz termeszteni ott?
3: Fogalmam sincs, nincsenek vele terveim. Lehet, hogy 5 év múlva lovakat fogok tartani, lehet, hogy 2 éven belül kitalálom, hogy valami önfenntartó gazdaságot szeretnék otthon. Nálam nem lehet tudni, hogy holnap hogy fordul az agyam, és mibe fogok belevágni, csak azt gondoltam, hogy ez egy tök jó ötlet. Nem akartam, hogy azt ott felszántsák, vagy valami legyen vele. Ez így ott van, ahol én lakom, és éreztem, hogy miért ne? Tehát kevesebb nem leszek tőle, ezt most így megtehetem, és ezt most meg is fogom lépni. És így mosolyogva ültem a földhivatalban, aztán pedig így az agrárkamaránál, ahol regisztrálnom kellett, hogy ez, ilyen szürreális helyzetben nagyon ritkán találom magam, amikor ezek az adminisztratív dolgok, ezek így a halálom, teljesen nagyon nem szeretem, nem is komfortos, és így röhögtem magamon, hogy mit csinálok? De amúgy meg tök jó. Tehát, hogy
2: Tamás, erre a válaszra nem számítottunk.
4: Igen, már is beköszöntött az irányváltás, legalábbis annak egy ilyen előzmény folyamata.
2: Irányváltás királylány, többenet.
3: Én szeretek több lábon állni, és szeretek egyszerre több dolgot csinálni. Tehát én nem csak otthon ülök, vagy éppen utazom és videókat gyártok, hanem nekem folyamatosan jár az agyam azon, hogy hova tovább, vagy mit lehetne még emellé. És én mindig ilyen voltam. Én főiskola mellett sem csak azt csináltam, hanem elmentem stylist továbbképzésre, akkor Pesten mellette már dolgoztam is, és így egy ilyen Szolnok-Budapest-Jászapáti háromszögben éltem a főiskolás éveimet, mellette diákönkormányzati, gazdasági vezető voltam, szóval mindig szerettem ilyen különböző szerepeket vállalni, ami egy picit nagyobb felelősséggel jár, szóval abszolút azt is el tudom képzelni, hogy sőt, valamilyen szinten vágyam is, főleg így az elmúlt időszakban, hogy egy picit többet hozzátegyek így a közélethez, vagy nem is tudom ezt, hogy fogalmazom, hogy egy picit nagyobb szerepet vállaljak így a társadalmunkban. Nagyon-nagyon sokáig teljesen elzárkóztam a politizálástól, nekem volt ezzel kapcsolatban egy rossz élményem, egy volt párkapcsolatomból adódóan, ahol így az apuka nagyon-nagyon ilyen elvakultan politizált, és nem észérvekkel, hanem ez az igazi buta módon próbált így a politikáról beszélgetni, és agresszív módon mindenkivel, és annyira elvette a kedvem még csak attól is, hogy kövessem a fejleményeket, és az elmúlt egy évben én nagyon-nagyon nagy szégyent éreztem emiatt, hogy annyira vakon vagyok, annyira nem követtem az elmúlt éveknek a történéseit, és nyilván így a választások közelettével is éreztem, hogy utol kell érnem magam, mert igenis kutya kötelességem, hogy átlássam a dolgokat, hogy legyek informált azokról a dolgokról, amik igenis érintenek minket. És így valahol érzem ezt a belső késztetést, hogy szeretnék egy picit nagyobb szerepet vállalni ebben, és például az olyan, hát Tomit abszolút nem nevezném tartalomgyártónak, de az olyan emberek, mint Tomi, illetve azok az emberek, akik mondjuk social médiában igenis hangot adnak ennek elég erősen, igenis motiválnak engem. És nagyon szeretem ezeket a tartalmakat.
4: Köszönöm szépen, megtisztelő. Én is csak belecsúsztam ebbe, és igazából egy szép napon erre ébredtem, hogy most már valami ilyesmit csinál.
3: Na, ezek a dolgok pont így jönnek.
4: De igen, mert volt, úgy érztem, hogy volt mondani valóm ezzel kapcsolatban, és így jött. Most keresem, hogy tudom átalakítani. Egyébként szívesen fogadom továbbra is a jó tanácsokat tőled, mert szokott nekem néha Vivi tanácsokat adni, mint egy vérprofi.
2: Nem tudtam.
4: Igen, szokott, és most függetlenül, hogy más területen publikál, persze, de hogy maga a struktúra azért hasonló, és tényleg keresem azt, hogy hogyan tudok most a politikából egy kicsit kijjebb csekkolva, mert azért most elérte a célját. Az én aktivitásom, hanem a nagy közös aktivitás, és többet adni a dalokból és a versekből, mert ugye ezek a fránya algoritmusok aztán ráállnak egy sínre, és akkor nagyon nehéz ezeket visszaállítani, hát most ezzel küzdök. De ha bármi jó trükköd van, akkor csak mondja nyugodtan.
2: Hát Csápi Vivi, én ezt nem is tudtam, hogy te tanácsadóként is jelen vagy a Tomi életében.
3: Bizony.
2: Viszont az is megfogalmazódott bennem, így most a beszélgetés végén megosztanám veled, hogy figyelj, én korosztályom X generációs hölgytagjait életvezetési tanácsadásra beküldöm hozzád. Kérlek, majd oda a majorba, vagy a lovardába, vagy bármit is csinálsz, vagy nem tudom, menjünk borsót vetni, vagy szedni, mert óriási szakadéknyi különbség van a generációd és az én generációm életfelfogása között, most azon túl, hogy itt személyiség is adott, és elhívás, küldetés is szerintem adott a te életedben, én ezt így rakom össze, de hát óriási. Tehát én egy szorongó kislány voltam még 30-as éveim elején. Utána jutottam hitre pont, talán 32 lehettem, mint te most 32 vagy, ugye?
3: Igen.
2: Na, akkor jutottam én hitre, elmentem Afrikába, Szaharába egy forgatásra, menekültáborokba, akkor még igen.
3: Tehogy is 33, atyaik, 33.
2: Figyelj, vigyázz, Krisztusi, vigyázz.
3: El kellett gondolkodnom, hogy hanyaszám volt a gyertyán, nem tudom.
2: Na figyelj, innentől kezdve ez már véresen komoly.
3: Igen.
4: Minél idősebb az ember, annál fiatalabbnak látja a fiatalabbnak. De egyébként én nagyon jó véleménnyel vagyok az Z-generációról.
2: De ez nem, ez még Z-generáció? Nem Y?
3: Nem tudom.
2: Szerintem ez Y.
4: Nem Y. Z-nek
1: alegalja.
3: Alegalja.
4: Az Z-kezdete, fogalmazunk.
2: Kezdete, oké. De hát ez ami egészen
4: legyőződte. Az első vágat az Z-generáció. Én nagyon jó véleménnyel vagyok. Azt látom, hogy nem arról van szó, hogy a fiatalok vannak értékvesztésben, vagyis nyilván az emberiség egészét statisztikai nézve ugyanannyi értékvesztett ember van, mint amennyi volt valaha is. De ugye átlagban nagyon sok értékorientált ember van köztetek, akik ugyanazokat a problémákat próbálják morálisan kezelni, hanem az a különbség a korábbi korszakok, történelmi korszakok és a mostani között, hogy valahogy az apokaliptikus hatás miatt kézzel fogható a nihilizmus. Tehát amit most a kollapszológia kapcsán, vagy akár hogyha hitelvi alapon közelítjük meg a Biblia előrejelzései alapján, vagy ha esztétikai szempontból mondjuk az amerikai filmipar által előrejelzett disztópikus katasztrófa filmek mértéke és mennyisége mutat. Ez mind azt jelzi, hogy a tömeg lélektan eljutott egy olyan ponthoz, ahol az emberek többsége valamiféle végkifejlettel kezd szembenézni, olyannal, ami korábban nem volt. És a ti generációtokat szerintem ez befolyásolja leginkább, mert miért és hogyan alapítsak családot, hogyan tegyek félre, és minek, hogyha úgyis az lesz, hogy neki megyünk a falnak rövid időn belül, akkor más életstratégiát kell kialakítanom, vagy kell-e? Ezek óriási kérdések a mi generációnk, de még a tiéd is, mi sem teljesen ugyanaz vagyunk.
2: Így van, én X vagyok, igen.
4: Hát én meg az,
2: te boomer
4: vagy. A boomer között félúton. Na a lényeg, hogy nekünk még voltak ideáink, tehát mi még az ez utolsó része vagyunk azoknak, akik mondjuk Woodstockban zászlót bontottak, és azt ünnepelték, hogy le a fogyasztói társadalommal, meg le a fegyelmező világrenddel, meg a szocializmussal, meg mindennel, ami fölénk akar terpeszkedni, és mi fiatalok hozzuk létre a szeretet világát. Most másképp, hogy ez nem sikerült, de legalább az idea megvolt hozzá. Ma ez az idea hiányzik, és egy ilyen baljós, végkifejlett árnya lengi be a fiatalokat. Nem tudok annyit keresni, hogy legyen lakásom, de ha tudnék is, vajon van-e értelme beletenni az életemet, és trappolni egy rabszolgaként, miközben már nem tudom learatni a gyümölcseit, és a többi.
2: És
4: a többi.
2: Még azt is mondják, hogy minek szüljek erre a világra.
4: Ezek közepette még azt is megkapják, hogy ők milyen silányak, milyen értékvesztettek, egész nap nyomogatják a telefonjukat, de mit csináljanak? És a telefonnyomogatás az nem az értékvesztés, nem mondom, hogy jó, de nem az értékvesztés, hanem a kilátástalanság, de egyébként meg az értékorientáltság nagyon megvan bennük.
2: Sápi Vivi, én úgy örülök, hogy megismertelek. Azt mondhatom szerintem az egész csapat nevében, hogy minden jóból jó sokat adjon neked az Isten, az élet, és azt kívánom, hogy miután már elindultál, sétálsz már a spirituális felfedezésekben, és szimpatizálsz vallásokkal, legyenek nagy személyes találkozásaid Jézussal. És amikor ez megtörténik, ígérd meg, hogy visszajössz.
3: Ezt megígérhetem, és nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltatok rám, és meghívtatok. Imádtam ezt a beszélgetést.
4: Én is élveztem.
2: Én is élveztem. Nagyon-nagyon köszönöm. Köszönjük a figyelmet, a Cross GPS premierekkel keddenként este 7-kor találkozol a Cross Rádió YouTube csatornáján, illetve a Cross online rádióban, és természetesen az applikációban is. A Manna FM-en pedig szombatonként este 6-tól Sápi Vivivel beszélgettünk egy csudiót. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
4: Sziasztok.
3: Sziasztok.
0: Hello. Cross GPS. A Manna FM-en. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében.

0: kezelésébe.
1: Időjárás.
2: Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: Manna Hit. Manna Hit.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey, this is CeCe Winans. And I pray that this song, That's My King, will encourage.
3: Imádkozom, hogy ez a dal bátorítson mindenkit, aki hallja. Ez egy olyan dal, amely emlékeztet bennünket arra, hogy kit szolgálunk, hogy Istent szolgáljuk, akinek mindenható ereje van. Ő ismeri a mindenséget. Ő a lelkipásztor, aki szolgál téged, az árvák atya, anyja az anyátlanoknak, és amikor eszedbe jut, hogy ki ő az életedben, lehet, hogy nem tudsz segíteni magadon, de akkor is dicsérheted. Ez a dal egy buzdító kiáltás nekünk és a megmentő mindenhatónak, hogy imádkozunk. Hogy téged is bátorítson.
2: Hey, this is CeCe Winans, and you're about to hear my new single, That's My King.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Dave Fry from Sidewalk Prophets. And this is the story behind our song, I Believe It Now.
2: I couldn't see it then, but I believe it now.
1: Our friend Olivia Lane, we were songwriting together, and she said that our song, I Believe It Now, really resonated.
3: Az I Believe It Now című dalunkat egy barátunkkal írtuk közösen, mégpedig Olivia Lane-nel. És igazából ez egy bizonyságtétel arról, amit 2017-ben átéltem. Abban az évben sokat voltam úton, és nagyon sokat zenéltem, egyáltalán nem vigyáztam magamra. És a végén elkezdtem elveszíteni teljesen a hangomat. De az ezt követő nehéz út során megtaláltam a végső gyógyítót, mégpedig Istent és a megváltó Jézust. Szerettük volna, hogyha Olivia hangját is hallhatjátok ebben a zenében, mert hittünk benne, hogy még áthatóbbá teszi a dal erejét és mondani valóját, amikor az ő hangja is megszólal. Hiszem, hogy jól döntöttünk.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Amikor eltávolítja a bűnt, akkor többé már nincs miért bűntudatot érezni. Nem tudom, hogy mennyi időt vesztegettetek bűntudatra, de ha megtértél valamiből, és még mindig bűntudatod van, akkor... Arról szeretnék beszélni, hogy miként bánjunk el a bűnnel. Mert a bűnt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Mind tudjuk, hogy vannak dolgok az életünkben, melyeken dolgoznunk kell Istennel, hogy meghódítsuk az adott területet, és a bűntudat mindig megtöri az Istennel való bensőséges viszonyt. El kell jutnunk arra a pontra, amikor már tudunk annyit a bűnről, hogy ne legyen állandóan bűntudatunk miatta, és ne érezzük rosszul magunkat. Ezen a héten arról beszélek nektek, hogy minél több időt töltünk Istennel, annál erőteljesebbé válunk. És azt szeretném elmondani, hogy minél több időt töltesz Istennel, annál inkább olyanná válsz majd, mint ő. Akárkivel is töltesz sok időt, te olyanná válsz. Ezért aztán, ha több időt töltesz az igével, többet gondolkozol és elmélkedsz Isten nagyságán, Krisztus jellemvonásain, mert Jézus azért jött, hogy bemutassa Istent. Azt mondta, ha láttatok engem, láttátok az atyát. Ha több időt töltesz az Isten jellemének tanulmányozásával, és megkéred, hogy téged tegyen olyanná, mint ő, akkor olyanná is válsz. Hiszem, hogy minél inkább beleszeretünk Jézusba, annál kevésbé fog érdekelni minket a bűn. A Biblia azt mondja, hogy az Isten szeretete szorongat, vagy irányít minket. Szóval... vegyünk egy egyszerű dolgot. Én például nagyon szerettem volna leszokni a dohányzásról. 9 éves korom óta dohányoztam. És tudjátok, amikor szolgálni kezdtem, akkor úgy éreztem, hogy le akarok szokni. És le is kell szoknom. És hogy őszinte legyek, amikor leszoktam, még mindig nem akartam leszokni, de eljutottam arra a pontra, hogy inkább akartam Isten kedvében járni, mint cigarettázni. Szóval azt gondolom, hogy sokszor küszködünk dolgokkal, pedig csak arra lenne szükségünk, hogy kicsit szorosabbá tegyük az Istennel való kapcsolatunkat. Engedd, hogy beleszeressen téged a teljességbe. Tanuld meg szeretni őt. Tanuld meg, milyen gyönyörű és csodálatos ő, és hogy milyen elképesztő dolog az, hogy kapcsolatod lehet Istennel. És teljes szívemmel hiszem, mert megtapasztaltam, és mert hiszem, hogy a Biblia is ezt támasztja alá, hogy kevés idő múlva már nem fogsz küszködni azokkal a bűnökkel, amikkel most küzdesz. Ne gondold, hogy rendbe kell hoznod magad, mielőtt Isten hajlandó lenne foglalkozni veled. Istent nem lepi meg a viselkedésünk. Minden tudott rólunk, amikor meghívott a vele való kapcsolatba, és az ige azt mondja, hogy a világ alapjainak lerakása előtt Krisztus már ismert minket, kiválasztott és elhívott minket magának. Szóval nem kell rendbe hoznod magad, mielőtt hozzámennél. Úgy fogad el téged, ahogy vagy. Soha nem fog jobban szeretni téged, mint ahogy ebben a pillanatban teszi. De te minél jobban szereted őt, minél inkább szereted őt, annál inkább a helyes dolgot akarod majd tenni. Minél inkább tudod, hogy ki vagy Krisztusban, hogy a Krisztus vére által igaz ember vagy Isten előtt, annál inkább azt akarod majd tenni, ami a helyes. Isten soha nem mondja, hogy tegyünk meg valamit, anélkül, hogy ne adná meg hozzá szükséges dolgokat. Nem mondaná nekünk, ne tedd ezt és tedd azt, ha az lehetetlen lenne számunkra. Tehát ma egy kicsit más megközelítésből szeretnék beszélni a bűn problémájáról, mert tudjuk, hogy ez probléma, és semmi értelme tagadni ezt. Hogy tudnánk hatékonyan elbánni a bűnnel? Tehát visszatérünk ahhoz, amit korábban mondtam a bensőségességről. Azt mondtam, hogy úgy hiszem, két dologra van szükségünk az Istennel való bensőséges kapcsolathoz, az igazságra és az időbefektetésre. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jöhet az atyához, csak is én általam. Van egy út, amit elénk tár, hogy azon járjunk. És van egy igazság, amit ki akar jelenteni nekünk. És ha mindannyian elfogadnánk azt az igazságot a magunk számára, ami rólunk szól, akkor a miénk lenne az az élet, az igazi, Isten szerinti Zoé élet, amiről ő beszélt. A legelső igék egyike, amit Isten mélyebben megértetett velem, amikor 35 éve először kezdtem komolyan tanulmányozni az igét, az a János 8:31-32 volt. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Tudjátok, az a szomorú igazság, hogy sok ember szereti Istent, de mégis tévedésben élnek, nagy tévedésben. Rosszul gondolkoznak, rossz dolgokat gondolnak magukról, rossz dolgokat a múltjukról, a jövőjükről. Még Istenről is olyasmiket gondolnak, amik abszolút nem igazak. Például mondanék nektek egy jó hírt, azt, hogy Isten nem mérges rátok. Ez az igazság. Azt akarom, hogy tudd, Isten nem mérges rád. De tudjátok, szerintem a legtöbb emberben ott van egy halvány érzése annak, hogy Isten mérges rájuk egy picit. És ha egy kicsit jobban összeszednénk magunkat, akkor megbékíthetnénk őt. Nos, lehet, hogy Isten nem örül mindennek, amit teszünk, de ő nem csak azt nézi, amit teszünk, ő arra tekint, hogy kik vagyunk ő benne. Nekem nem tetszik minden, amit a gyerekeim csinálnak, de mégis szeretem őket. Nem hiszem, hogy valaha is jobban tudnám szeretni bármelyiküket is, mint ahogy most teszem. De mindegyikükben vannak dolgok, ahogy bennem is, amik remélem, hogy megváltoznak. És ezen változások némelyike talán még a személyes kapcsolatunkon is javíthat majd. Tudjátok, minél inkább változunk, annál inkább megtapasztalhatjuk az Istennel való bensőséges viszonyt, amit Krisztus a vérével vásárolt meg számunkra. Minél inkább olyanok vagyunk, mint ő, minél inkább olyanná válsz, mint az a személy, akivel időt töltesz, annál jobb lesz a kapcsolatotok. Annál inkább érzed majd, hogy ismered őt. Tehát ezt a vérrel megvásárolt kapcsolatot tárom most elétek. Isten jön, és a Szent Szellem ereje által belénk költözik, Krisztus onnantól bennünk él, a dicsőség reménysége. Bensőséges kapcsolat. Elküldi a Szent Szellemet, hogy szoros kapcsolatban vonjon minket Istennel. Én időt töltöttem Istennel reggel. Nem elképesztő ez? Hogy úgy mehetsz be a munkahelyedre, hogy közben arra gondolsz, ma reggel időt töltöttem Istennel. Nem a szomszédról beszélünk, a postásról, vagy a bolti eladóról. Istennel tölthetsz időt. Én beszélgettem Istennel ma reggel. Adott egy kis eligazítást a napomra vonatkozóan. Megvolt, hogy mit szeretnék csinálni, miután ma véget ér ez a konferencia. Általában hazamegyek a konferenciák után, de most itt maradunk, hogy szolgáljunk a holnapi istentiszteleten, és hogy segítsünk a holnap esti pásztorképzésen. Szóval szabad lesz a ma délutánom, és arra gondoltam, hogy ezt teszem majd, és ma reggel, ahogy beszélgettem az úrral, azt mondta, jobb lenne számodra, ha inkább amaszt tennéd. Isten bele akar avatkozni a dolgaidba. Tudtad ezt? Bármit is teszel, ő mindenben teljes mértékben részt akar venni. És tudjátok, vannak, akik ezt nem akarják. Csak akkor igénylik Isten beavatkozását, amikor úgy hiszik, kétségbe esett állapotban vannak. Nos, van egy hírem számotokra. Ti mindig kétségbe esett állapotban vagytok, csak még nem jöttetek rá. Amen. Tehát a 32-es Zsoltárral kezdjük. Ez bemutatja nekünk a bűn nyomorúságát. Köszönjük, Uram, a Te igédet. Hozd elő belőlem pontosan úgy, ahogy Te szeretnéd. Add, hogy mindenki odafigyeljen és megértse. Jézus nevében. Amen. Boldog, áldott, szerencsés és irigylésre méltó, akinek hűtlensége megbocsájtatott, vétke elfedeztetett. Nos, az a jó hír, hogy az új szövetségben a mi bűneinket Isten nem elfedezi, hanem megtisztít belőlük, elmozdítja és eltörli őket. És a Biblia azt mondja, hogy Isten nem csak megbocsátja, hanem el is távolítja őket olyan messzire, amilyen messze van kelet a nyugattól, és nem emlékezik meg róluk többet. Nos, amikor eltávolítja a bűnt, akkor többé már nincs miért bűntudatot érezni. Nem tudom, hogy mennyi időt vesztegettetek bűntudatra, de ha megtértél valamiből, és még mindig bűntudatod van, akkor egyértelmű, hogy tévedésben vagy, vagy pedig nem hiszed, hogy Isten meg tudja tenni azt, amit mondott. Boldog, áldott, szerencsés és irigylésre méltó. Az az ember, akinek az Úr nem rója fel a bűnét, és nincs lelkében álnokság vagy megtévesztés. Áldott az az ember, aki szembenéz az igazsággal, és nem él az önbecsapásban. Tudjátok, milyen könnyű becsapnunk magunkat bizonyos dolgokkal kapcsolatban? Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Van itt valaki, aki emlékezik a régebbi jajgatásokra, ami az életében volt? Valahogy, Azt sem tudtad, mi miatt jajgatsz. Haza kell mennem. Be kell fizetnem a számlákat. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed a bosszúságod miatt. Ne gondold, hogy Isten majd egyedül hagy téged a bűnödben, mert nem fog. Ő utánad megy, mert jó célja van az életeddel. Régen sokszor gondoltam azt, Istenem, ha még egy dolgot mutatsz én bennem, ami nem jó, akkor én csak... Akkor nem tudom, mit csinálok, de nem hiszem, hogy kibírok még egy dolgot. Megtennéd, hogy egy kis időre békén hagysz engem? Különösképpen szeretem azt az igét, ami azt mondja, akit az Úr szeret, azt megfenyíti. Megmondja neki a hibáit. Időnként azt gondoltam, tudnál egy kicsit kevésbé szeretni ma? Azt hiszem, már annyit láttam, hogy többet nem tudok elviselni. De tudjátok mit? Most már soha nem mondanám ezt Istennek. Nem akarom, hogy valaha is magamra hagyjon. Az a legrosszabb állapot, amiben csak lehetünk, ha soha nem változunk. Ha félsz a változástól, akkor gondolj csak bele, milyen lenne, ha úgy maradnál, ahogy most vagy. Nos, testvéreim, ez egy igen ijesztő gondolat. Olyan hálás vagyok, hogy van reménységünk a változásra. Csak Isten az, aki soha nem változik, de rajta kívül semmi sincs, ami ne változhatna. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom a hűtlenségemet az Úrnak, hogy előhozom a múltat, míg mindent el nem mondtam. És te azonnal megbocsájtottad bűnömet, amit vétettem. Álljunk meg, és gondoljuk ezt végig nyugodtan. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő a megbocsátásért, amíg megtalálhat. Ha a próbák nagy vizei áradnak is, nem érik el az ő szellemét. És most figyeljetek. Te vagy az oltalmam. És megóvsz engem a bajtól. Körülveszel a szabadulás énekével és örömével. Amen. Nos, hiszem, hogy minél tisztábbak vagyunk Isten előtt, és emlékezzünk csak rá, hogy ő úgyis tud mindent, és akkor miért olyan fontos, hogy mindent elmondjunk? Miért fontos, hogy szavakba öntsük és kimondjuk mindezeket Istennek? Azért, mert hiszem, hogy a nyelvünk sokszor olyan, mint egy merőkanál. Mélyre lenyúl bennünk, felhozza a dolgokat, és így megszabadulhatunk tőlük. Szükségünk van a megvallásra. Van egy mondás, a megvallás jót tesz a léleknek, és ez így is van. Ez igaz. Emlékszem, egyszer imádkoztam, és megpróbáltam kerülgetni egy bűnt, amit elkövettem, és azt mondtam, ó, Uram, bocsáss meg, kérlek, elvétettem. Mivel a bűn szó azt jelenti, hogy elvéteni a célt. De nem akartam kimondani, hogy mi volt a bűnöm, szóval azt mondtam, elvétettem. És a Szent Szellem azonnal visszakérdezett, mit vétettél el? Beszéljünk róla. Szeretném hallani. Nevezzük nevén a dolgot. De tudjátok, sokszor szeretjük kerülgetni a dolgokat, mert olyan rondák, hogy nem is akarjuk felszínre hozni őket, hogy beszéljünk róluk. Ha nagyon küszködsz valamivel, és úgy tűnik, hogy nem tudsz megszabadulni tőle, akkor az lenne az egyik legegészségesebb dolog, ha találnál egy megbízható, szellemmel teli barátot, vagy családtagot, akinek elmondhatod, hogy mi folyik az életedben, és megkérheted, hogy imádkozz értem. A Biblia azt mondja, hogy megvan a helye annak, hogy megvalljuk a bűneinket egymásnak, hogy a szívünk és a szellemünk meggyógyuljon és helyreálljon szellemileg. Sok ember a titkai miatt beteg. Amen. Semmi olyat nem mondhatsz Istennek, amit ő ne tudna már. Semmi sem fogja sokkolni őt, és nincs semmi, amiben ő ne szeretne és ne akarna a teljes egészségig eljuttatni. Szóval kezdésként mondj el mindent Istennek. Beszélj neki az életedben lévő fájdalomról. Beszélj neki a csalódásaidról. Mondj el neki mindent, amit érzel. És miután mindent kiadtál, hozz egy döntést, hogy elhiszed az igét. És tudd, hogy Isten és csak is Isten tud megbocsájtani neked, és eljutatni téged a teljes gyógyuláshoz. János 16:7. Egyes reggeleken fellapozom a János 16-ot, és a Szent Szellem csodálatos munkájáról olvasok. Szeretem felfrissíteni magamban ezeket az erőteljes bibliai alapelveket, amiket már ismerek. Van valami csodálatos abban, ahogy a lapon lévő szavakat olvasom. Szóval most kivetítjük ezt, hogy láthassátok. János 16:7. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, jó, hasznos és előnyös, ha én elmegyek. Jézus azt mondta, jobban jártok, ha én elmegyek. Hát ez meg hogy lenne lehetséges? Ez azt jelenti, hogy nekünk jobb dolgunk van, mint a 12 tanítványnak, akik együtt utaztak és ettek Jézussal. Nekünk jobb. Tudjátok, mi azt gondoljuk, ó nem, sokkal jobb lenne, ha láthatnám őt. De tudjátok, jobb hinni. Boldogok, akik nem látnak és hisznek. Isten nekünk adja a hit mértékét, amivel, ha hit van a szívünkben, bepillanthatunk a nem látható világba, és az ugyanolyan valóságos lehet számunkra, mintha a szemünk előtt lenne. Miért jobb nekünk? Azért, mert Jézus csak egy helyen tudna lenni egyszerre, de hála Istennek a Szent Szellem mindig mindenhol ott tud lenni. Egyszerre tud beszélni hozzám és hozzátok, és ugyanígy képes vezetni engem és téged. Soha nem lehetünk olyan helyen, ahol ő nincs ott. Nem kell megpróbálnunk eljutni ő hozzá, ő bennünk él. Mert ha nem megyek el, a pártfogó, nos, ő az, aki benned él, a vigasztaló tanácsos, segítő. Szószóló, ami tulajdonképpen olyan, mint egy ügyvéd, aki harcol érted, a közbenjáró, a megerősítő, és a készenlétben várakozó. Szeretem ezt a készenlétben várakozót. Voltatok már várólisten a reptéren? Ott vársz, arra várva, hogy megüresedik egy hely. A Szent Szellem is pontosan ezt teszi. Ott áll készenlétben arra az esetre, ha egy kis rést adnánk neki az életünkbe, vagy ha szükségünk lenne rá. Ő mindig ott van, mert ha nem megyek el, a pártfogó, a tanácsos, segítő, szószóló, közbenjáró, megerősítő, el nem jön hozzátok, hogy szoros kapcsolatban legyen veletek. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok, hogy szoros kapcsolatban legyen veletek. Szánhatnánk egy percet arra, hogy magunkba szívjuk annak a gondolatát, hogy közeli, bensőséges viszonyunk lehet Istennel. Te jó ég, ez milyen csodálatos dolog. Tudjátok, ha soha többé nem oldja meg egyetlen problémánkat, akkor is jó helyzetben vagyunk. Tudtátok ezt? Mert elmondhatjuk, hogy ilyenfajta személyes kapcsolatunk van Istennel, és milyenk az örök élet reménysége. Ez az élet elég rövid. Sokkal inkább az örökké valóságnak kell élnünk. János 16:13-15. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, az igazságot adó szellem elvezet titeket a teljes igazságra. Tudjátok, jogilag szentek lettünk Krisztus vére által. De a megszentelődést, ami szentséget jelent, különböző mértékben munkáljuk ki az életünkben a Szent Szellem munkája és ereje által. Isten szentté tesz minket, majd megtanít, hogy hogyan öltsük fel a szentséget. Ő igazzá tesz minket önmaga előtt, majd megtanít, hogyan öltsük fel a megigazultságot. Időnként szoktunk csinálni valamit az alkalmakon, amikor is megkérem Dévet, hogy jöjjön fel és játssza el Istent, én meg egy bűnös vagyok, és rajtam van egy régi, rongyos, borzasztó kabát, ami csupa kosz és szakadás. Ő meg magas, és rajta van egy gyönyörű, hosszú, fehér köntös. És elveszi tőlem a bűn koszos kabátját, és odaadja nekem a megigazultság gyönyörű köntösét. Nos, Dave jóval magasabb nálam, ezért a köntös nagyon nagy rám. Egyszer még egy olyat is csináltam, egy tanításokat tartalmazó album borítójára, hogy az unokámra adtam a köntöst, aki kisfiú volt, ezért rá meg nagyon nagy volt. És azt mondtam, így érezzük magunkat, és így nézünk ki, amikor Isten nekünk adja az ő igazságát. Ajándékként adja nekünk, de nekünk bele kell nőnünk abba. Amen.
2: Amen.
1: Tehát igaz emberré váltál Isten előtt. És a Szent Szellem odaszánta magát, hogy fáradhatatlanul dolgozzon velünk most már az életünk minden napján, és mi felöltsük azt a megigazultságot és szentséget. És tudjátok mit? Nagyon izgatottnak kéne lennünk az Istenbe való növekedés miatt. Izgatottnak kellene lennünk attól, hogy szembenézzünk az igazsággal, hogy meglássuk mindazt, amit rosszul teszünk, és megkérhessük Istent, hogy segítsen változni. Semmi sem rosszabb annál, mint ha megtévesztésben élünk, és hazugságokat hiszünk el. Hány hazugságot elhittem az életem során, amit a sátán mondott nekem? És köztetek is vannak olyanok, akik most is hazugságokat hisztek, és még csak nem is tudjátok. Mert amikor megtévesztésben vagy, akkor nem tudod, hogy megtévesztésben vagy. Azt hiszed, hogy nálad van az igazság, pedig nincsen. Ezért muszáj megértenünk, hogy ez az egyedüli igazságunk. Tudom, hogy manapság vannak emberek, akik azt mondják, hogy nincs abszolút igazság, és hogy az igazság az annak a függvénye, hogy éppen mi folyik az életedben. Nos, sajnálom, de Jézus azt mondta, én vagyok az igazság. Én vagyok az igazság. Nem foghatod az Isten igéjét, és nem mondhatod, nos tudod, jól van, hozok egy példát. Általában felmérgesítek vele néhány embert, amikor ezt teszem, de nem a bántás a célom, de tudjátok, manapság sok ember él együtt anélkül, hogy összeházasodnának. És azt gondolják, nos tudod, ugyan már Joyce, ez a 21. század. Légy egy kicsit nyitottabb. És tudjátok mit? Azért mondom ezt, mert tudom, hogy akármennyi kifogást is keresünk a rossz életvitelünkre, a szívünk mélyén akkor is tudjuk, hogy az nem helyes. Tehát térjünk vissza a 32. Zsoltárhoz. Míg meg nem vallottam bűneimet, míg hallgattam, míg becsapás volt a szellememben, kiszáradtak csontjaim, és egész nap jajgatnom kellett. Én csak segíteni akarok nektek. Higgyétek el, nem akarlak vádolni benneteket, nem akarom, hogy rosszul érezzétek magatokat, csak segíteni akarok nektek, mert muszáj, hogy legyen egy igazság, amihez ragaszkodunk. Amikor megpróbálok elolvasni ilyen könyveket, akkor én 2-3 oldal után teljesen összezavarodom. Hogyan találhatja ki valaki a saját igazságát? Milyen butaság lenne ez? Megteheted, ha akarod, de neked kell majd meginnod a levét. Mert az történik, hogy manapság az emberek mindenféle furcsa életformát akarnak választani maguknak, majd amikor a dolgok nem mennek jól az életükben, akkor mindenki mást okolnak érte. És ha tudni akarjátok az igazságot, ezeknek a nagy részét annak a sok-sok embernek mondom, akik tévén keresztül néznek minket, és néhány olyan embernek, akik itt vannak ma. Biztos vagyok benne, hogy sokan közületek már rendbe tettétek ezeket a dolgokat az életetekben, és időnként nem is szeretek belemenni ezekbe, mert mindenki azt szeretné inkább, hogy megsimogassák a fejüket, és elmondják nekik, hogy milyen csodálatosak. De tudjátok mit? A Szent Szellem nem csak a fejemet simogatta, és nem csak azt mondta, hogy milyen csodálatos vagyok. Mondott néhány dolgot, amit nem akartam hallani, de az volt az igazság, ami szabaddá tett engem. Tudjátok mit? Nem az a felelősségem, hogy olyan üzenetet prédikáljak, ami hozzám hasonlóvá tesz téged. Az a felelősségem, hogy az igazságot prédikáljam, és azt, amire hiszem, hogy a Szent Szellem vezetett, hogy arról tanítsak. És lehet, hogy nem minden tetszik, amit mondok, de tényleg hiszem, hogy ha megmaradtok a tanítás mellett, amit átadok nektek, akkor végül szeretni fogtok engem. Volt, hogy valaki azt mondta, amikor először próbáltam meghallgatni a CD-det, kb. 15 percig bírtam, aztán úgy felmérgesítettél, hogy legszívesebben megfojtottalak volna. Tudjátok miért? Azért, mert az igazság sokkoló. Amikor már régóta becsapásban, kifogásban, önsajnálatban, mások okolásában és az igazság kerülésében élünk, tudjátok, mennyit hibáztatunk másokat a saját életünk hibáiért? Nos, a múltam miatt van, mert ilyen voltam, meg olyan voltam. Tudod, nem kaptam meg ezt, nem kaptam meg azt, nem jól indult az életem. De előbb vagy utóbb felelősséget kell vállalnod azért, ahol most vagy, hogy kijöhess az űrzavarból, tovább léphess, és olyan jövőd legyen, amit Jézus a halálával szerzett meg neked. Szeretem ezt. Az igazság szelleme lakik bennünk. Hála Istennek, nem kell becsapásban élnünk. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra, mert nem önmagától szól, a saját felhatalmazásából, hanem azokat mondja, amiket az atyától hall. Azt az üzenetet adja át, amit kapott, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek, amik a jövőben történnek majd meg. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek, megmondja, leleplezi és átadja nektek. Nagyon szeretem ezt. Figyeljétek, mindaz, ami az atyáé, az az enyém. Jézus azt mondja, minden, ami az atyáé, az az enyém. Ha megnézzük a fejezet korábbi részét, ott azt mondja a tanítványoknak, hogy sok minden van még, amit elmondhatnék, és taníthatnék nektek, de még nem vagytok készen rájuk. Ezért elküldöm a Szent Szellemet, az igazság szellemét, aki bennetek lakik majd, a bensőtökben, és ő elvezet majd titeket minden igazságra, hogy minden, ami az enyém, amit az Atya nekem adott, azt én átadjam nektek a Szent Szellem ereje által. Hú, halleluja!
0: Elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Schummer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot.
0: Időjárás.
2: Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fok

0: 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai szeptember második, ami mindenről híres. 81 éve ért például véget a második világháború. A japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt. A Missouri amerikai hadihajó fedélzetén történt mindez. A háború befejezésének előzményei 1945. augusztus 6-án, illetve 9-én voltak, akkor az amerikai légierő atombombát dobott Hiroshima, illetve Nagasaki japán városokra. Főként ennek hatására a japán vezetés bejelentette, hogy elfogadja az európai háború lezárását követően Potsdamban összeült értekezlet nyilatkozatát. A kapitulációról szóló okmányt az amerikai Missouri hadihajó fedélzetén írták alá a felek. Ezzel a szövetségesek győzelmével véget ért az 50 milliós ember áldozatot követelő második világháború. 1951. szeptember 8-án 48 állam kötött békeszerződést Japánnal San Franciscóban. Valójában külön békét kötöttek, amelyet aláírt az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország, de nem írta alá például a Szovjetunió, Kína és India. Ezzel a békekötés is részévé vált a hidegháborús felek szembenállásának. A szerződés elismerte Japán teljes szuverenitását, ugyanakkor Japán lemondott néhány vitatott területről, és elismerte Korea függetlenségét. 211 éve született Mosonyi Mihály zeneszerző, zenepedagógus és zenei újságíró kritikus. Eredeti neve Brand Michael, születési helye pedig Boldogasszony, Mosonvár megyében. 168 éve született Fadrusz János szobrász, aki többek között Mátyás király lovasszobrát alkotta Kolozsváron. Ez egyébként első díjat nyert 1894-ben, a művet pedig 1902-ben leplezték le. 129 éve született Bőti István szobrász, aki korát megelőzve készített absztrakt, konstruktív alkotásokat. 1919-ben már alkotott nem ábrázoló jellegű konstruktív plasztikákat és szoborterveket, ezzel a legelső között volt. 1920 körül készített olyan lírai absztrakt grafikát, amely zenén alapult, majd egy évtizeddel megelőzve Oscar Fischinger zenére alkotott hasonló kísérleteit. Aztán 1926-ban Párizsba költözött. Az arányok problémájával foglalkozó Aranysor című tanulmánya elméleti főműve 1939-ben jelent meg Párizsban. Felesége Bőti Steiner Anna festőművésznő volt. 124 éve hunyt el Keleti Gusztáv festőművész tanár, műkritikus, akadémikus. Keleti, mint végzett jogász és nevelő, kezdett el festeni Bécsben és Münchenben. 1870-ben festette a Száműzött parkja című művet, amely a kor romantikus tájképfestészeinek felfogását tükrözte. Hasonló hangulatú képei közül több Pest-Buda jellegzetes tájrészeit ábrázolta, kilátás a Normafaitól, a Csillagvölgy például. Nagy szerepet játszott a képzőművészeti társulat megalapításában, és mint a magyarországi iparművészeti alkotás lelkes úttörője 1871-ben a rajztanárképző megszervezésében. Ez utóbbinak ő volt az első igazgatója. Művészként, pedagógusként és esztétaként egyaránt jelentős munkásságot fejtett ki. Ő figyelt fel elsőként Nagy István tehetségére, és elsősorban az ő tanácsait kérte Csontváry Koszka is. Összegyűjtött kritikái 1910-ben jelentek meg Művészeti dolgozatok címmel. Szigorú, akadémikus szellemű műkritikai tevékenysége szemben állt az újabb művészi törekvésekkel. 99 éve született szintén a mai napon Csík Tibor olimpiai bajnok ökölvívó. Csík 1946-ban nyert először országos bajnokságot pehelysúlyban, majd harmadsúlyban is első lett. Az 1948. évi londoni olimpián 5 győztes mérkőzés után a harmadsúly olimpiai bajnoka lett. Később a budapesti főiskolai világbajnokságon harmadsúlyban győzött. 1946-49 között 3-szor szerepelt a válogatott csapatban. 1956-ban aztán külföldre távozott, és viszontagságos körülmények között engedte az életét. És 90 éve született Gróf András István, magyar-amerikai mérnök, üzletember, az Intel társalapítója, aki a mikrocsip és a személyi számítógépek megalkotásánál végzett jelentős munkát.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Például Budapesten mutatják meg a világ techóriásai, hogyan változik meg a munkánk az AI miatt. Már nem az a kérdés, hogy elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia, hanem az, hogy miként tudjuk a mindennapokban a saját javunkra fordítani. Október 1-e és 2-a között Budapesten az Eiffel Műhelyházban rendezik meg a Compass AI and Tech Summit 2026 konferenciát, ahol olyan világcégek szakemberei mutatják be a jövőt, mint az Adobe, a Vinted, a Zalando vagy a Wise. Lassan nincs olyan munkája, ahol nem merült volna fel a mesterséges intelligencia használata. A legtöbb cég azonban még mindig csak tapogatózik a sötétbe. A hype és a sci-fibe illő jóslatok kora viszont lejárt, a piac most már kézzel fogható, mérhető eredményeket vár. Erre a kívásra válaszol a régió egyik legnagyobb idei technológiai eseménye, a Compass AI and Tech Summit 2026. A rendezvény különlegessége, hogy 5 korábbi önálló szakmai konferencia olvad most egybe, felismerve azt a tényt, hogy az AI már nem csak a programozók magánügye. Egy asztalhoz ültetik a termékfejlesztőket, az adatelemzőket és fejlesztőket, a dizájnereket, illetve a cégvezetőket, hiszen a jövő munkahelyein ezek a területek már elválaszthatatlanok egymástól. A konferencia, amelynek idei mottója From Idea to Impact, az ötlettől a hatásig, nem elméleti fejtegetésekre épül. A színpadra olyan szakemberek állnak, akik a világ legnépszerűbb és legismertebb alkalmazásait és rendszereit építik nap mint nap. Itt lesz többek között Bryce Johnson, a Microsoft vezető dizájnere, az Xbox Adaptive Controller egyik megalkotója, aki arról híres, hogy a technológiát és a játékélményt mindenki számára hozzáférhetővé teszi. Az ő jelenléte is bizonyítja, az AI és a tech fejlesztés legfontosabb eleme ma már az emberközpontúság. Bő 20 év után visszatér a Budapest parádé az eredeti helyszínre. 2027 nyarán újra benépesül az Andrássy út, már szervezik is az eseményt. A berlini Love Parade mintájára indult esemény a 2000-es évek elején a hazai klubkultúra és szórakoztatóipar legnagyobb szamású tömegrendezvényévé nőtte ki magát. Az első 2000-ben tartott felvonulást követően a látogatószám évről évre meredeken emelkedett, és az utolsó 2006-os parádén már több mint 500 000 fiatal bulizott az Andrássy úton, a Hősök terén és a felvonulási téren. A rendezvény ezt követően a szponzori háttér ellehetetlenülése miatt szűnt meg, a helyét pedig zártabb fesztiválok vették át, írta az offmedia.hu. A jelenlegi tervek szerint a 2027-es nagyszabású visszatérésen körülbelül 30 profi hangtechnikai felszereléssel ellátott kamion vonul majd végig az Andrássy úton, felvonultatva a hazai és a nemzetközi elektronikus zenei széna legnépszerűbb előadóit. A szervezést ezúttal az SDZ Parádé Kft. Végzi, a stáb építése pedig már aktív fázisba lépett. Folyamatosan várják a szakmai munkatársak, önkéntesek, valamint a fellépő DJ-k és vizuális művészek jelentkezését. A rendezvény a hagyományokhoz híven teljesen ingyenes lesz a közönség számára. Szeptember 1-től visszatért a megszokott rend Budapesten, ami többek között azzal is jár, hogy a szokásos módon közlekedhetnek a villamosok, és már nem lesz szükség a takarékosabb öntözésre sem Budapest fáinál. A hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. A fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben, és a fővárosi cégeknél is, emellett takarékosabb öntözéssel lófták a fővárosi fákat, és csökkentették a vízfelhasználást. Ideiglenesen a fővárosi díszkivilágítások is leálltak, a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt. Mindez megmutatja azt, hogy Budapest képes összefogva felelősen reagálni a klímaváltozás egyre szélsőségesebb következményeire. A főpolgármesteri hivatal város kommunikációs irodájának közleménye szerint augusztusban a BKK és BKV intézkedései miatt a járművek kevésbé intenzíven gyorsítottak és fékeztek. Ez a villamos ágazatban összesen több mint 661, a metróknál több mint 355 megawattóra energia megtakarítást eredményezett. A BKK amellett, hogy csökkentette a metróállomások mozgó lépcsőinek energiahasználatát, irodaházának villamos energia felhasználását is mintegy 20%-kal szorította vissza. A budapesti közművek a BKM a főváros teljes díszkivilágításának szüneteltetésével csak nem 20 megawattórányi energiát takarított meg. A BKM-nél a csúcsidőszaki villamos energia igény is csak nem 4 megawattal csökkent, az energia megtakarítás pedig egy paksi gépegység fél órás teljes termelésének megfelelő energiát, a 120 megawattórát is meghaladta. A BKM évről évre napelemes rendszereket telepít az év végére várhatóan, elérve az 1 megawatt beépített termelő kapacitást is. A főkert a szökőkutak átmeneti leállításával mintegy 25 ezer köbméter vizet spórolt meg. Ismertették azt is, hogy a fővárosi hulladékhasznosító művet működtető MOHU Budapest ZRT-vel folyamatosak az egyeztetések az időszakosan csökkenthető hőátvételről is. Ezzel a villamosenergia rendszer kritikus időszakaiban további többletbetáplálást biztosíthatnak az országos áramrendszer számára. Iskola kezdés előtt vasárnap hajnalban Budapesten újraindulhatott a Flórián téri felüljáró forgalma. A felújítással csaknem másfél év alatt végeztek, azonban a BKK tájékoztatása szerint a felszíni csomópont helyreállítása szeptember közepéig is eltarthat. Ezzel befejeződik a Szentendrei utat és az Árpád hidat összekötő két felüljáró teljes körű felújítása, közölte a közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Hozzátették azonban, hogy a beruházáshoz kapcsolódó kisebb hibajavítások és a felszíni csomópont helyreállítása az ideiglenes forgalomtechnikai elemek megszüntetésével ezt követően is folytatódik, várhatóan szeptember 17-ig. A BKK tájékoztatása szerint a Szentendrei úton és a Pacsirta mező utcában kialakított és bevált autóbusz előnyben részesítések megmaradnak. Kiemelték, hogy az ideiglenes forgalomtechnikai megoldások és terelések a felújítás idején segítették a forgalmat és mérsékelték a közlekedési nehézségeket. A munkálatokról azt írták, hogy a több mint 40 éves felüljárók felújítását a legutóbbi rekonstrukció óta eltett mindegy 20 évben bekövetkezett jelentős állapotromlás indokolta. A nedvesség és a szennyeződések több helyen károsították a vas-beton szerkezeteket, a pillérek környezetében kialakult átázások pedig a betonacélok rozsdásodásához és a betonfelületek romlásához vezettek. A két felüljáró a főváros és az agglomeráció közlekedésében kiemelt szerepet tölt be, naponta több ezer jármű halad át rajtuk. Közben megjött a világ legélhetőbb városainak listája, Budapest 4 helyet rontott az Economist Intelligence Unit friss élhetőségi rangsorában, így 91 pontos eredménnyel a 173 vizsgált város közül a 36. helyre került. A lista élén továbbra is Koppenhága áll, miközben Nyugat-Európa megtartotta a vezető szerepét. Ázsia viszont látványosan erősödött, a Közel-Kelet több városa pedig a romló biztonsági helyzet miatt nagyot zuhant. Hamarosan programajánlatok érkeznek itt a Budapest Update-ben.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. szeptember 2-a van, szerda, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Új vezérigazgató irányítja a BKK-t. 99 évre a főváros kezelésébe kerülhet több kiemelt budapesti közterület. Rákos mentén is tesztelik a MOL Bubit. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új vezető került a Budapesti Közlekedési Központ élére. Karácsony Gergely főpolgármester szeptember 1-től Bodor Ádámot, a társaság korábbi mobilitási vezérigazgató helyettesét nevezte ki a BKK vezérigazgatójának. Bodor Ádám 2020 végén csatlakozott a közlekedési társasághoz, kezdetben az aktív és mikromobilitási terület szakértőjeként. Később a mobilitás fejlesztés igazgatóságot vezette, 2025 áprilisától pedig mobilitási vezérigazgató helyettesként dolgozott, majd a BKK igazgatósági elnökévé választották. A társaság vezérigazgató helyettese Válóczi István lesz, aki emellett továbbra is ellátja mérnök igazgatói feladatait a Budapest közútnál. A BKK közlése szerint a vezetői változtatások célja a folytonosság biztosítása és a következő évek jelentős közlekedésfejlesztési feladatainak hatékony megvalósítása. A társaság előtt több nagy beruházás előkészítése áll. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása, a pesti fonódó villamos hálózat létrehozása és a budai fonódó tovább építése. Folytatódhat a kisföld alatti felújításának és meghosszabbításának előkészítése, emellett új járművek beszerzését, valamint a fővárosi közterek és a kerékpáros hálózat további fejlesztését is tervezik. A BKK legutóbbi kinevezett vezérigazgatója Walter Katalin volt, aki 2021-től 2025 tavaszáig vezette a társaságot. Lemondása óta a közlekedési központ átmeneti vezetéssel működött, így több mint egy év után került ismét kinevezett vezérigazgató a BKK élére. Több ikonikus belvárosi közterület kerülhet csaknem egy évszázadra a fővárosi önkormányzat vagyonkezelésébe. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter törvényjavaslata szerint október 1-től 99 évre ingyenesen a főváros kezelné egyebek mellett a Vörösmarty teret, a Podmanicki teret, a Széchenyi teret és a József Attila utcát. A területek jelenleg az 5. kerületi önkormányzat kezelésében vannak. A változtatást azzal indokolják, hogy így hatékonyabban lehetne ellátni a városfejlesztési feladatokat. A javaslat az Erzsébet tér jelenlegi üzemeltetési szabályain is változtatna, és több a Duna partján fekvő 22. kerületi ingatlant is a főváros vagyonkezelésébe adna. A törvényjavaslat rendezné a hosszú évek óta zárva tartó planetárium helyzetét is. Az épület vagyonkezelői joga a Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumhoz kerülne, a cél pedig az ingatlan felújítása és későbbi hasznosítása. A változtatások a Városligetet és a Budai Palota negyedet is érintik. A Városligetben szétválasztanák a fenntartási és beruházási feladatokat, egyes állami fejlesztéseknél pedig a beruházási miniszter jelölhetné ki az építtetőt. A Sorsok Háza épület együttese és a hozzátartozó telkek ugyanakkor továbbra is állami vagyonban maradnának. A csomag részeként létrehoznák a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát is, amely a budapesti fejlesztések összehangolásáért felelne. A 10 tagú testületben 5 képviselőt a kormány, 5-öt a főváros adna, döntéseiket pedig egyhangulag kellene meghozniuk. A tanács elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester lenne. A sebesség túllépés volt a leggyakoribb szabályszegés. A rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ közös nyári közlekedésbiztonsági kampánya során. Sok esetben nem megfelelő műszaki állapotú vagy a forgalomból kivont járművek miatt kellett intézkedni, és gyakori probléma volt a biztonsági öv, illetve más passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása is. A BRFK és a BKK június közepén indította el közös baleset megelőzési akcióját, amelynek középpontjában elsősorban a gyermekek biztonságos közlekedése állt. A nyári szünet alatt összesen 11 alkalommal tartottak célzott ellenőrzéseket, elsősorban olyan budapesti helyszíneken, ahol nagyobb számban lehetett számítani gyermekek jelenlétére. A rendőrök a sebességhatárok betartása mellett kiemelten ellenőrizték a gyalogosok biztonságát veszélyeztető szabálytalanságokat is. Kedvező tapasztalatnak nevezték, hogy a gyalogosok elsőbségének megsértése már csak az 5. leggyakoribb oka volt a rendőri intézkedéseknek. A nyári kampányt a Hősök terén tartott közlekedésrendészeti ellenőrzéssel zárták. Az iskola kezdés miatt ugyanakkor továbbra is fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel az alapvető közlekedési szabályokat, különösen a biztonságos úttesten való átkelést és a közösségi közlekedési járművek környezetében követendő magatartást. A kisebb gyerekeket pedig szükség esetén az első időszakban érdemes elkísérni az iskolába. A 17. kerületben is megjelentek a MOL-Bubi kerékpárok. Rákos mentén szeptember 1-től 3 hónapos teszt időszak indult, amelynek során azt vizsgálják, hogy hogyan működhet a közbringa rendszer Budapest külsőbb kerületeiben. A november végéig tartó programban összesen 50 hagyományos és elektromos rásegítésű kerékpár áll rendelkezésre. A bicikliket 11 kijelölt mobi ponton lehet felvenni és leadni, többek között a főtér, a Keresztúrpiac, Rákosliget vasútállomás és a Pesti út fontosabb csomópontjainál. A helyszíneket úgy választották ki, hogy a sűrűbben lakott területekhez és a közösségi közlekedési kapcsolatokhoz is közel legyenek. A rákosmenti próba különlegessége, hogy a kerékpárok a fővárosi bubi hálózattól elkülönülő, úgynevezett szigetszerű rendszerben működnek. A 3 hónap alatt valós használati adatokat gyűjtenek arról, hogy egy külső kerületben mekkora igény mutatkozik a közösségi kerékpározásra, és hogy hogyan működtethető hatékonyan egy ilyen szolgáltatás. A teszt végén a BKK összesíti az adatokat és az üzemeltetési tapasztalatokat. Ezek alapján arról is dönthetnek, hogy hosszabb távon legyenek közbringa szolgáltatás Rákos mentén. Az eredményeket pedig más külső kerületek és a MobiPont hálózat későbbi fejlesztésénél is felhasználhatják. A MOL-Bubi 3. generációja augusztus elején 3300 kerékpárral indult el Budapesten, ezek közül 800 elektromos rásegítésű. Hosszabb távon a szükséges források rendelkezésre állása esetén akár 8000 kerékpárra bővítenék a rendszert, és a jelenleginél nagyobb területre terjesztenék ki a szolgáltatást. A száraz nyár ellenére szeptemberben sem tűnnek el teljesen a szúnyogok, sőt, a kertvárosi területeken továbbra is nagy számban jelenhetnek meg az inváziós fajok Budapesten. Közülük elsősorban az ázsiai tigris szúnyogra érdemes figyelni, amely a hazánkban megszokott fajoktól eltérően nappal is aktív és kifejezetten agresszívan csíphet. A szárazság miatt a folyók ártereiben és a nagyobb természeti tenyészőhelyeken kevesebb szúnyog fejlődött ki, az inváziós fajok azonban jól alkalmazkodtak a körülményekhez. Szaporodásukhoz akár néhány deciliter pangóvíz is elegendő lehet, így egy esővízzel vagy locsolóvízzel megtelt virág alá tét, vödör, kanna, hordó vagy kint hagyott gyermekjáték is tenyészőhelyé válhat. Az ázsiai tigris szúnyog könnyen felismerhető fekete-fehér mintázatáról, csíkos lábairól és a torán húzódó jellegzetes fehér vonalról. A faj járványügyi szempontból is figyelmet érdemel, mivel képes több kórokozó továbbadására. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden tigris szúnyog fertőzött, vagy hogy egy magyarországi csípés automatikusan fertőzés veszélyt jelentene. A szúnyogok elleni védekezés ebben a hónapban is folytatódik, ezen a héten 4 vármegye 27 településén végeznek földi kémiai gyérítést, Győr-Moson Sopron vármegye nyugati részén és Pest vármegye déli területén, a Ráckevei Duna ágnál pedig biológiai lárvagyérítésre is szükség van. A szakemberek szerint az inváziós fajok visszaszorításában a lakosság segítsége is nélkülözhetetlen. A kertekben, az udvarokon, az erkélyeken érdemes rendszeresen kiönteni a pangóvizet, az esővízgyűjtőket szúnyoghálóval lefedni, az állatok itató vizét pedig gyakran cserélni. A magántelkeken kialakuló apró tenyészőhelyeket ugyanis a központi szúnyoggyérítéssel nem lehet teljesen felszámolni. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nem sokára startol a Kulturális Örökség napjai rendezvény, ahol amellett, hogy a máskülönben zárva tartó épületekbe is bejuthatunk, különleges workshopokon és városi sétákon vehetünk részt. Idén bejuthatunk többek között arra a helyre, ahol Mindszentit tartották fogva. Megnézhetjük az országgyűlési könyvtárat és egy vezetett sétán megismerhetjük a MÁV telep történetét. A Kulturális Örökség napjai programsorozat 1984-ben Franciaországból indult, két évtizede pedig a hazai kulturális élet egyik fontos eseménye. A műemléki és a kulturális helyszínek szervezetek rengeteg felfedezni valóval és különleges programmal készülnek a szeptember 19-20. Hétvégére. A legtöbb program ingyenes, de létszámkorlátos vagy regisztrációhoz kötött, írja Vilav Budapest. A Solgó-Tarjáni utcai zsidó temető a nemzeti emlékezet egyik fontos helyszíne. Az 1874-ben megnyitott temető a magyarországi zsidó emancipáció és a monarchia korának társadalmi művészeti áramlatainak átfogó képét adja. Építészeti és kultúrtörténeti szempontból is kiemelkedő fontosságú, 2002 óta teljes területe műemlék. Olyan a magyar és zsidó történelem kiemelt alakjai nyugszanak itt, mint a gyáros Weiss Manfred, az unikum atya Czavak József, de Kis József költő és Fényes Adolf festő is. A Kulturális Örökség napjain szeptember 20-án vezetett sétákon járhatjuk be és ismerhetjük meg a temető történetét. A volt Kontima Tolnai Lajos utcai fogda 1899-ben nyitott meg, kezdetben hadbíróság és börtön is működött itt. Ez volt Mindszenty József bíboros börtöne, ami teljesen eredeti állapotban maradt fent, és az emlékiratok segítségével a bíboros több cellája is azonosítható. De Szenes Hannát, Plaszidatját és Két Liannát is itt tartották fogva. A 41. szám alatti épület ma is a rendőrséghez tartozik, ezért csak előzetes regisztrációval látogatható. A börtönben szeptember 19-én indítanak vezetett bejárásokat, amelyeken a magyarországi Mindszenty Alapítvány munkatársai és meghívott vendégek mesélnek az épület és a fogvatartottak történetéről. Budapest külkerületeiben is akadnak igazi építészeti különlegességek, például a rákospalotai MÁV telep, amit a 20. század elején az István Telki főműhely dolgozói számára építettek. A típustervek alapján készült magyaros szecessziós házak között sétálva ma is jól kirajzolódik az egykori vasutas kolónia világa. A lakásokhoz kiskertek tartoztak, a telepen iskola, piac és orvosi rendelő is működött, utcanevei pedig máig őrzik a vasutas múltat. A Kulturális Örökség napjain vezetett sétán fedezhetjük fel a ma már fővárosi védelem alatt álló telepet, és azt is megtudhatjuk, hogyan éltek itt a fénykorában, a 20-as, 30-as években. Az Országgyűlési Könyvtár egy nyilvános országos jogi szakkönyvtár, amit az 1860-as évek végén hozott létre az Országgyűlés képviselőháza, az Országházba 1902-ben költözött, akkor még 50 ezer kötettel. A könyvtárban nagyjából 8000 muzáris értékű művet találunk, vannak köztük 16.-17. századi kiadványok, törvények, rendeletek eredeti kiadása, egyházjogi, magánjogi, alkotmányjogi, valamint állam és jogtudományi összefoglaló művek. A muzáris kötetek egy része Gici Ignác híres komáromi könyvgyűjtő országgyűlési képviselő hagyatékából származik, melyek örökösei ajándékoztak 1872-ben a képviselőházi könyvtárnak. Ide is be lehet jutni, a hétvégén viszont a programon való részvétel regisztrációhoz kötött, érdemes utána nézni mindennek az interneten. A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egy. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Vilább Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József, Erzsébet királyné királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és élet segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk, egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható. Most, hogy tartósá vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi. Visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást. Kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Bár a rám szakad ég és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Vilá Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás. Ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegesség a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló baljós hangulatú barlang, amely a visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MBM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volna el a kancellária rendszer megszüntetését. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslat szerint a szakképzési centrumokban már január 1-től megszűnik a kancellária rendszer, és a jövőben a kancellár feladatait a főigazgató látja el. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MBM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek, ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízatást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Csütörtökön válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungarometer adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet

0: 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Csütörtökön változóan felhős idő várható, a legtöbb napsütés a délnyugati ország részben lesz. Kisebb eső, zápor többfelé előfordulhat. A hajnali 11-19 fokról 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Manna FM, Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: mint egy jó.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb birek napsütés a lakásban.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha szerda, akkor vitaminszerdát Senker Horváth Kinga dietetikussal, akivel arra fogunk beszélgetni, mert hogy összebeszéltünk egyébként, hogy 10 óraira és uzsonnára mit vigyenek a gyerekek, úgyhogy ezek szerint létezik nem csak okos tányér, hanem okos 10 óra is, vagy uzsonnás doboz is. Szia, Kinga!
2: Szia, Petra, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Létezik akkor ilyen? Tudunk okosan csomagolni a gyereknek, és hogyha igen, akkor mire kell odafigyelni?
2: Igen, mindenféleképpen azt mondhatom, hogy okos tányér mentén vannak okos étkezések, és okos uzsis doboz, és okos csomagolás. És igen, összebeszéltünk, gyerekek tízezrei veszik a táskájukat, és mennek a különböző oktatási intézményekbe, ahol napi 5-8 órát tanulnak, vagy a kisebbek játszanak, és még az is benne van, hogy utána még külön órákra is tovább mennek. Tehát, hogyha így vesszük, akkor vannak olyan esetek, hogy mondjuk 8-10 órát is az otthonuktól távol töltenek. Ez táplálkozási szempontból azt jelenti, hogy a napi javasolt 5 étkezésből, amik ugye a reggeli 10 órai ebéd uzsonna

0: vacsora minimum 3-at, de sokszor még 0. óra is van, és akkor például még a reggelit is az iskolában, vagy rosszabb esetben menet közben az utcán fogyasztják el. És hát a növekvő szervezet számára nagyon nem mindegy, hogy milyen mennyiségű és milyen minőségű tápanyagokhoz jutnak ilyenkor a gyermekek, hiszen ilyenkor a legintenzívebb átalakuláson megy át az izomrendszer, a csontrendszer, zajlik a csúcscsonttömeg elérése, ez még a tinédzserkorba is belenyúlik, és az idegrendszer fejlődése is még folytatódik ugye a születésünktől kezdve. Tehát a megevett ételeknek, megivott italoknak egyrésztről maximálisan hozzá kell járulni a gyermekek testi fejlődéséhez, másrésztről pedig a lehető legkedvezőbben és a megfelelő időzítéssel kell biztosítani a napi tevékenységükhöz szükséges tápanyagokat és energiát. Tehát, hogyha egy gyermek mondjuk reggeli nélkül indul az iskolába, akkor az első 1-2 órán, de így a 10 óraig biztos, nem fog tudni olyan elánnal koncentrálni, mert már lehet, hogy észre sem veszi, de éhes, nem kapta meg így az alvás után a megfelelő tápanyagokat a nap indításához. Úgyhogy a gyermekek és serdülők esetében nem elég csak az általános tudnivalókat figyelembe venni, hanem fontos az, hogy az életritmusokhoz alkalmazkodva és a személyre szabottság fontosságát tényleg nem lehet elégszer hangsúlyozni, állítsuk össze az étrendjüket, és itt a szülők élelmezési menedzserekké avanzsálódnak ebben az időszakban, és ezt az élettakasz egyfajta bázisnak, alapozásnak érdemes különben tekinteni így a felnőtt korra vonatkozóan. És azt szerintem így a hallgatóink is biztos, hogy sokan tudják, hogy kérdeznénk mondjuk, hogy milyen olyan fontos vitaminok, ásványanyagok vannak, amiknek nagyon nagy jelentősége van ebben az érzékeny korban, akkor biztos, hogy sokan mondanák a kálciumot, és ez valóban így van, tehát az ásványanyagok közül mindenféleképpen ki kell emelnünk a kálciumot, amelynek a felszívódása és beépülése ebben a szenzitív korszakban, tehát gyermek és fiatalkorban a legkedvezőbb. És itt ezeket, hogyha figyelembe veszük, vagy ilyenkor is érdemes különben mindig így a szakmám mellett nem tudok elmenni anélkül, hogy elmondanám a fontosságát, hogy akár itt prevenciós jelleggel, így az évkezdés kapcsán is jó lehet elmenni egy dietetikus szakemberhez, aki segíthet ebben a jelentőségteljes és szép, nagyon sok mindent igénylő feladatban, hogy tényleg a gyermekeknek összeállíthassuk a megfelelő étrendjét, és a csomagolásban is tudnak nagyon jó kis tippeket adni.
1: Hogyha az okostányér mintájára nézzük a konkrétumokat, akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy vajon mondjuk egy ilyen hosszú iskolában és az otthontól távol tartózkodás esetén hány féle kis csomagot kell pakolni? Vagy hány darabot és hány félét? Így helyes.
0: Igen. Itt, hogyha egy picit a tudományos részre megyünk, akkor rengeteg kutatás van, amik bizonyítják, hogy vannak élelmiszercsoportok, melyeknek a fogyasztását előnybe kell részesíteni, és vannak olyanok, amikből jobb, ha azért ritkábban kerül az asztalra, vagy akár itt az uzsonnás dobozba. Tehát, hogyha kibontjuk ezeket az említett élelmiszercsoportokat, akkor a gyermekek étrendjének összeállításakor mondunk szerintem már a következő blogban pár olyan információt, amit érdemes megjegyezni és megfontolni attól függően, hogy gyermekünk részt vesz-e az iskolai étkeztetésben, vagy az ebédet is otthon kell biztosítani számára.
1: Senker Horváth Kinga dietetikus a vendégem, mert hamarosan folytatódik a Vitamin Szerda.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha szedde, akkor vitamin szedde, természetesen ma is. Senker Horváth Kinga dietetikussal. Mit és mennyit kell csomagolni a gyerekeknek 10 óraira uzsonnára, hogy valóban megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékot és tápanyagot vigyenek be a szervezetükbe, és hogy ezt be is vigyék, tehát hogy meg is egye a gyerek. Mert itt ugye az is probléma szokott lenni, hogy hiába pakoljuk mibe, hogyha ő nem eszi meg. Ott tettük le a fonalat, Kinga, hogy mik legyenek ezek, mit csomagoljunk nekik, és hány csomag legyen, hogyha mondjuk valamelyik gyerek mondjuk 5-8 órát is benn van az iskolában.
2: Ezzel kapcsolatban itt az élelmiszercsoportoknál jártunk, és akkor ennek mentén picit kibontjuk azt, hogy mit is lehet csomagolni a gyermeknek. Ugyanakkor, amit mondtál, Petra, hogy ezt valóban el is fogyassza, ez megint azért azt hozza magával, hogy azért érdemes erről a témáról beszélgetni a gyermekünkkel, hogy mit csomagolunk, akár csomagolhatunk is együtt, hogy ez miért fontos, hogy ő tényleg tudja, hogy van nála ez az uzsistáska, uzsisdoboz, és kinyissa, és nagyon-nagyon jópofa kis dobozokat lehet kapni, amikben mondjuk ilyen rekeszenként több mindent bele tudunk tenni, tehát több étkezésre elegendő élelmiszer tudunk betenni, sőt még kreatívan tudjuk elhelyezni, ami meghozza a hajlandóságot, meghozza a kedvét, tehát hogy egy dobozba bele tudjuk rejteni azokat a szükséges élelmiszereket, amik a megfelelő tápanyagokat biztosítani tudják. De ugyanígy ugye a folyadékfogyasztást innen sem tudjuk lehagyni, és itt is a kulacsok. Egyrészt ugye ez a fenntarthatóság szempontjából is fontos, hogy így nem műanyagokat visz, mert műanyag kulacsokat visz mondjuk a gyermek, mert ugye üveget még nem tud vinni, csak hogy nem kell, hogy akkor mindenféle műanyag palacból igyunk vizet, hanem akkor a kulacssal, és ebben is vannak nagyon-nagyon jópofa fiúknak, lányoknak szóló olyan kulacsok, amik szintén meghozzák a kedvüket ahhoz, hogy amúgy gyermekkorban különben a szomjúságot sem érzik, még nem ismerik fel, de tudják, hogy ott van a kulacs náluk, természetesen ez mondjuk az óvónőnek vagy a pedagógusoknak is azért feladata, hogy felhívják erre a gyerekek figyelmét, amikor mondjuk lemennek az udvar és mindig viszik magukkal, de hogy ezek is már tudnak segíteni abban, hogy ő tudja, hogy ez azért van, hogy nap végén, amikor a szülő megy érte, akkor az a jó, és mindenki akkor örülni fog, hogyha megmutatja, hogy hát a kulacsba, amit beletettek reggel vizet, az el is fogyott a délután folyamán. Na de akkor most visszakanyarodva a gabonafélékkel szeretném kezdeni. Uh-huh. Leggyakoribb hiba, amit elkövethetünk, hogy ezeknek a finomított változatait fogyasztjuk, amelyek nem tartalmazzák a gabonaszemek értékes rostjait és a héj alatt lévő vitaminokat, ásványanyagokat, illetve ha gyakran csomagolunk vagy vesz ilyet a gyermek a büfében, tehát mire gondolok, például a kakaós csiga, túrós táska ide tartozik. Jó lenne, hogyha hetente azért legalább ötször, vagy így egy nap mondjuk egyszer, nem csak ilyen finomított változatok, hanem akár ilyen magos, rozsos, barna, vagy akár teljes kiörlésűből is, amit szeret a gyerek, tehát hogy így nem mindig, lehetnek különben ezek a fehér kenyerek, fehér pékáruk is otthon, de ezekből is érdemes a jó minőségűeket venni, hogyha a csomagoltat veszünk, akkor megnézzük az összetevő listát, akkor ne 10 soron keresztül menjen, hanem ugye mi kell egy kenyérhez, pékáruhoz, szerintem erről is beszéltünk már a vitamin szerdába, ugye liszt, víz, só és kovász, vagy akár élesztővel is el lehet készíteni a otthon is a kenyeret, vagy lehet ilyen pékárukat venni, amiben tényleg nincsenek egyéb más adalékanyagok. Tehát, hogy figyeljünk arra, hogy azért legyen rostgazdagabb pékáru is a napban. És a műzlik kapcsán is nagyon sokszor indul a reggel úgy, hogy cukrozott műzliket esznek a gyerekek. És ezeknél is már azért vannak olyan műzlik granolák, amik nem tartalmaznak hozzáadott cukrot, vagy édesítőszert sem. Különben mi magunk is összekeverhetünk natur gabonafejhekből és magvakból egy ilyen saját családi műzlit. Tehát ez egy jó ötlet lehet, tényleg diót, magyarót, mandulát lehet keverni puffasztott rizszemekhez, vagy natur zappehelyhez. Tehát, hogy mi kreatív tudunk cukorot nem tartalmazó műzlit készíteni, és az édes íz pedig mondjuk akár aszalgyümölcsel, vagy friss gyümölcsel, most még azért az ősz is tartogat számunkra változatos gyümölcsféléket, tehát hogy azzal fogjuk tudni elérni a legegyszerűbben és a legtermészetesebben. Tehát javaslatként azt elmondhatjuk, hogy a gyerekeknek 10 óraira uzsonnára gabonafélékből lehet a legegészségesebb harapnivalót készíteni. Hogyha veszünk egy jól záródó dobozt, meg egy ilyen jópofa kis dobozt, amit már mondtam az előbb, akkor abba tehetünk naponként felváltva akár kiflit, különböző kenyér darabkákat, tehát hogy nem mindig ugyanaz a kenyér, hanem abból is egy alapanyagról beszélünk, de különböző változatokat teszünk be. De akár amit meg tud fogni, kölesgolyót, bulátát, vannak sótlan ropik, mert hogy itt a sóbevitelre is azért már javasolt figyelni gyermekkorban. De vannak például kekszek, és van itt a kekszeknél is olyan érdemes nézni az összetevőket, hogy első helyen gabonaféléből készüljön. És akkor itt is vannak olyanok, amik kortás kekszet is már van, hogy szeretnek a gyerekek különben kisebb korban is. Puffasztott gabonaszereteknél is nagyon sokféle létezik változatos ízekben. Gabona, extrudált gabonakenyereket is beletenni, és ezeket ki lehet egészíteni sajttal, zöldségekkel. Nagyon sok gyermeket annyira jól látni, hogyha ilyen jó kis formára vágjuk, tehát ilyen hasábokra, amit jól meg tudnak fogni, akár még a kisebb gyermekek is, akkor ilyen répa, uborka darabokat, zeller darabokat tudnak még elrácsálni, mondjuk így a kenyér darabkák mellé. De akár ivójoghurtot is tehetünk, kefírt, joghurtot, tejet. Ezek igazából azt mondhatjuk, hogy ilyen 5-6 óra alatt nem fognak megromlani, úgyhogy még ezeket is így be lehet tervezni a gabonafélék mellé.
1: Mit vigyen a gyerek az iskolába uzsonnára 10 óraira? Erről beszélgetünk most a Vitamin Szerdában. A vendégem Senker Horváth Kinga dietetikus. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést arról, hogy konkrétan mondjuk mi legyen egy szendvicsben, és hogy mit tegyünk bele mondjuk egy 10 óra is dobozba, és mi legyen az uzsonnás dobozban délután.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vitamin Szerda és Senker Horváth Kinga dietetikus. Az uzsonnáról és a 10 órairól beszélünk, hiszen elindult az iskola, és érdemes a szülőknek odafigyelni arra, hogy jó minőségű és jó mennyiségű tápanyag és uzsonna 10 órai kerüljön a gyereknek a dobozkájába, illetve a táskájába. Ugye elmondtuk már nagyjából az élelmiszercsoportokat is, mit, miből, mit érdemes, milyen formájú legyen, hogy a dobozka is csinos legyen. Na de hogyan készül el egy jó szendvics, illetve mi a különbség a 10 órai délelőtt van, és az uzsonna, ami délután van közötti kis étkezések összetételében?
2: Hát azt mondhatjuk, hogy nem is feltétlen kell, hogy különbözzön a 10 órai vagy az uzsonna, tehát akár ugyanazt is eheti, és itt a, vagy pedig kétféle szendvicset csinálunk, amiben kétféle feltétek lesznek, különböző zöldségek, és akkor ott már a változatosságra is figyelünk. Tehát a gabonafélék után ott már mondjuk a zöldségeket is mondtam, hogyha egy szendvicset készítünk, mert hogy a zöldségfélék, gyümölcsök az a csoport, amiből naponta legalább 4 adagot javasolt fogyasztani, legyen szó gyermekről vagy felnőttről, és hogy azért együnk ebből nyersen, de például a párolt, főtt forma is beletartozik itt a zöldség-gyümölcs bevitelbe. A kis étkezésekhez tehát bátran pakolhatunk, tisztított, jól kézbe vehető, méretre darabolt, a sárgarépa mellett még karalábét, vagy pedig gyümölcsöket, azt nem mondtam, de akár itt ősz és a szezonalitást mindig hangsúlyozzuk Petrával, tehát almát, körtét, szőlőt, szilvát, de majd később télen pedig ugye marad nekünk a narancs, narancsgerezdeket, banándarabokat, ezeket meglocsolhatjuk kevés citromlével, és akkor így még az uzsonna szünete sem barnulnak meg, és tényleg különbözőek vagyunk, különféle zöldségeket, gyümölcsöket kedvelünk. Nézzük meg, hogy ki inkább gyümölcsfogyasztó, ki az, aki a zöldségeket részesíti előnyben, figyeljük meg, hogy melyekeket szereti gyermekünk, és ha van, ami jól bevált, akkor, amit mondtam is, hogy a változatosság rovására is adhatjuk neki, az gyakrabban. Tehát ez igaz a csomagolásra és az otthoni ételkészítése egyaránt. És nagyon fontos, hogy tényleg kóstoltassunk sokfélét, amikor otthon vagyunk, együtt étkezünk, és akkor ezeket átemelhetjük már a csomagolásnál is, tényleg, hogy a kenyerek mellé, figyelünk, hogy a gabonafélék mellett, akkor mindig legyen zöldséggyümölcs, de azért fontos, hogy ne erőltessünk semmit. És akkor a tejtermékeknél beszéltünk a kálcium fontosságáról, hogy a fejlődő szervezetnek napi minimum 800 mg kálciumra van szüksége, és ezért szoktuk kiemelni, hogy a tej és a jó minőségű tejtermékek, ide tartoznak a joghurt, kefir, sajtok, kiváló forrásai ennek az ásványanyagnak. És ezek közül is kiemelhetjük, hogy jó lenne, hogyha változatosan és sokféle formában, például házi sajtkrém, túró, túrókrém is szerepelhet, és mondjuk hetente legalább 6-7-szer kínálnánk fogyasztásra, tehát hogy minden nap szerepeljen ez az élelmiszercsoport is, és ahogy mondtam, csomagolni is nyugodtan csomagolhatunk, mert pár óra alatt nem fog megromlani. Választjuk a natur változatokat, tehát hogy ha gyümölcsös joghurtot szeretnénk készíteni, akkor natur joghurtot vegyünk, és akkor mi tegyük hozzá azokat a gyümölcsöket, amiket szeret a gyermekünk. Itt akár önállóan is lehetik különben ezeket, de mehetnek a kenyerekhez is, a gyümölcsökhöz is, tehát hogy itt ezeket az élelmiszercsoportokat, ha erre figyel a szülő, hogy a gabonafélék, zöldség, gyümölcsök és a joghurtok, ezek mind mehetnek együtt, és ezekből tényleg a különféle változatok, akkor ezek nagyon jó alternatívák a kis étkezésekre. És akkor még a húsok, halak, húskészítmények vannak, amikkel fel lehet spékelni, úgy itt a szendvicsbe is lehet rakni ezekből, mert hogy ezek szintén teljes értékű, minden aminósavat tartalmazó fehérjéket tartalmaznak, amelyekre szintén nagy szüksége van a növekedésben lévő szervezetnek, és azt lehet mondani, hogy otthon elkészíthetünk, tehát használhatunk mondjuk felvágottakat ebből. Ebből is érdemes mondjuk az alacsonyabb zsírtartalmúakat, mondjuk egy szárnyas húsokból készült csonkát választani. Érdemes itt nézni a hústartalmat, hogy azért jó minőségű legyen, magas legyen a hústartalma, tehát 90% fölötti. De mi készíthetünk különben natúr csirkemellből is otthon házi felvágottat, vagy akár húskrémeket is. Ezt megtehetjük úgy is, hogy például zöldséglevesbe belefőzünk húst, kihűtjük, megdaráljuk, és ízlés szerint különféle friss vagy száraz zöld fűszerekkel, snidlinggel, petrezselyemmel, bazsalikommal kikeverjük. és ehhez még adhatunk valamennyi zsíradékot is. De különben a tojás is ugye egy nagyon értékes fehérjeforrásunk, kitűnő minőségű fehérjeforrás, és hetente egy 4-5 darab tojás szintén beépíthető az iskolások étrendjébe, tehát ebből az élelmiszercsoportból is a kis étkezésre csomagolt szendvicsbe tehetünk házilag sütött húsdarabkákat, húskrémet, májkrémet, tojáskrémet, zöldségekkel kiegészítve. Itt a tojáskrémes szendvicset például azért el lehet fogyasztani előbb, tehát hogy ez akkor inkább 10 óraira következzen, és humuszt is tehetünk például, vagy cottage cheese-et, ezeket is érdemes megkóstoltatni otthon a gyermekek, hogy nem csak vaj meg margarin létezik kenyérfeltétként, hanem ilyenek is, és ezekkel megkent kenyerek pedig a délutáni fogyasztásig jobban kibírják, mint a tojáskrémes. De még olajos magvakat is csomagolhatunk különben a gyümölcsök mellé. Ezeket is nagyon-nagyon szeretik, és szintén értékes beltartalommal rendelkeznek, és ezekből is inkább a nem sózott változatokat használjuk.
1: Én nagyon remélem, hogy főleg azoknak a szülőknek tudunk segíteni, akiknek most kezdi az iskolát a gyermek, hogy legyen ötlet és legyen valamilyen fajta sorvezető az uzsonnák és a 10 óraik világában. Kinga, köszönöm szépen!
2: Szép napot mindenkinek!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98 pontot Manna FM, benne pedig a Manna Napközi állatbarát rovata, amiben most egy kicsit beszélgetünk a konzerveledelekről, annak is az összetételéről. Ugye nagyon sokszor, hogyha az ember a kezébe veszi ezeket a cica és kutya eledel konzerveket, akkor olvassa a címkén, hogy nyers fehérje, nyers rost, nyers hamu, nyers zsír. Na mik ezek? Ugye ezek az úgynevezett analitikai összetevők, és a nevükben a nyers az nem az összetevők minőségére utal, hanem a módszerre, ahogyan ezeket az értékeket meghatározzák. Az értékek pedig az adott összetevő mennyiségét jelölik csupán tekintet nélkül annak a minőségére, vagy az emészthetőségére. Na nézzük, mi az a nyers fehérje? Hát ez a szó az megtévesztő lehet, mert hogyha magas ez az érték, akkor az ember azt gondolja, hogy a kutyatáp tele van jó minőségű hússal. Azonban a nyers fehérje értéke a tápok címkéjén valójában egy kémiai elemzés eredménye, amelynek során azt mérik, hogy mennyi nitrogént tartalmaz a táp. Ebből következtetnek a fehérje tartalomra. A fehérje viszont nem csak húsból származhat, a gabonák is tartalmaznak fehérjét, így aztán nitrogént is, és vannak más nem fehérje alapú nitrogénforrások is. Aztán az is előfordul, hogy bár állati eredetű fehérje van egy tápban, ez mégsem színhús, hanem egyéb emberi fogyasztásra nem alkalmas vágóhidi maradék. Ilyenkor is magas lesz a nitrogén tartalom, így a nyers fehérje értéke is, mégsem hasznos és értékes tápanyag a kutya számára. Mi a nyers zsír? Hát a nyers zsír tartalom meghatározása pedig úgy történik, hogy megvizsgálják a lipidek, azaz a zsírok összetevőinek teljes mennyiségét az adott eledelben, azonban ebbe beleszámítanak a gliceridek, a foszfolipidek, a szteroidok, a szabad zsírsavak, a zsírban oldódó vitaminok, a karotinpigmentek, a klorofil, stb. Ez az érték tehát szintén nem árul el semmit a tápban található zsír emészthetőségéről, vagy arról, hogy jó vagy rossz minőségű a zsír, amit a táp tartalmaz. Aztán ott van a nyers rost, ezt csak a növények tartalmazzák, az állat eledelekben pedig a rostok szerepe a tápanyag felszívódásának lassítása és az ürítés megkönnyítése, hogy csak pár pozitív dolgot említsünk, azonban a túl sok rost az gátolhatja egyes más tápanyagok felszívódását, a 3-5% közötti nyers rost tartalommal nem lőhetünk nagyon mellé, tehát az hasznos, hogyha az van a kutya cica tápban, tehát 3-5% közötti nyers rost tartalmat kell olvassunk a címkén, és akkor rendben vagyunk az eledellel. Aztán ott van a nyers hamu, ami számomra egyébként a legnagyobb kérdőjel évek óta. Hát ez a nyers hamu, ez bizony azt hivatott jelölni, pontosabban annak a mértéke, hogy mekkora a táp ásványi anyag tartalma. Na ezt meg úgy vizsgálják meg, hogy addig hevítik a tápot 500 Celsius fokon, amíg az összes szerves anyag teljesen el nem ég. A visszamaradó hamu a nyers hamu, azaz az ásványi anyag. És ezek közül néhány fontos, mások pedig kevésbé fontosak a kutya számára. A nyers hamu tartalom tehát magába foglalja a kutyák számára fontos ásványi anyagokat, ilyen a kálcium, a foszfor, a cink, a vas, valamint az úgynevezett szervetlen szennyező anyagok is, azok is benne vannak ebben a nyers hamu százalékban. Na, hogyan válaszunk? Ugye igen, nagy a merítés, úgyhogy ilyenkor lesz zavarban az ember. Mint azt láthattuk, az analitikai összetevők nem sokat árulnak el arról, hogy milyen minőségű az adott táp, úgyhogy ha jó minőségű állati fehérjék felhasználásával készült eledelt szeretnénk vásárolni a kutyának, nem ezekre a százalékértékekre érdemes támaszkodni. Az analitikai összetevők rész helyett inkább az összetevők listáját kell megnézni a címkén, és olyan tápot választani, amiben a hús az első helyen van az összetevők között, és az sem árt, ha a további hozzávalók jelentése is világos. Mert minél jobb minőségű egy táp, annál egyértelműbben van leírva a címkéjén az, hogy mi van benne. Ez is nagyon fontos, és ugye tegnap azt már megtanultuk, hogy a kutyák szervezete képes C-vitamint előállítani a húsból, úgyhogy ezért kell, hogy magas állati fehérje, állati eredetű fehérjét tartalmazzon, azaz lehetőség szerint húst, igazi, rendes húst az a kutya eledel. Úgyhogy erre figyeljetek, hogyha kutya eledelt választotok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És akkor most a jó tanács, mi van akkor, hogyha nincsen nálunk konzervnyitó? Ez a nyaralásnál sokszor előfordul, főleg mondjuk, hogyha az ember kempingezni megy. Bár létezik az a kemping konzervnyitó, az az úti konzervnyitó, mondjuk én ezt sose tudtam használni, de itt van három működő megoldás, hogyha nincsen kéznél konzervnyitó, vagy ha nincs otthon konzervnyitó. Ugye szerencsére a legtöbb konzervet ma már könnyedén lehet nyitni, mert ilyen fülecskés, mint a cicakutya eledel, de azért még mindig akadnak olyan konzerv kivételek, aminek nincs ilyen kis fülecskéje, és nincs perforálva a fém. Úgyhogy ha ez a helyzet, és van ilyen okból viszont nincs kéznél konzervnyitó, akkor sem kell megijedni. Három másik eszközzel is meg lehet ezt tenni. Fontos azonban, hogy minden esetben a megfelelő körültekintéssel használjuk őket, nehogy megszaladjon, megcsúszson bármi a fémen, és aztán csúnyán elvágjuk a kezünket. Az egyik a kanál. Az egyik népszerű és biztonságos módja a konzerv kinyitásának, konzervnyitó nélkül az erős, például rozsdamentes acélkanál használata. Ehhez szépen megfogjuk a erőteljesen keményen a kanalat, ott, ahol a nyíl találkozik az evőeszköz fejével, majd a konzerv peremén belül egy 2,5 centiméteres sávban kezdjük el a kanalat előre-hátra mozgatni a doboz tetején. A mozgás hatására a fém meggyengül, és lyuk keletkezik rajta, egy kis kitartás aztán természetesen kell ahhoz, hogy a kanál tompa élét átnyomd a fedőn, de a fém vékony és puha, így végül engedni fog, és miután megvan a rés, egyfajta emelőkarként használva a kanál nyelét, szépen le lehet feszegetni a többi részét a fedőnek. Aztán ott van a snitzer, ugye, hogy ezzel a szakszóval éljünk. Ez a módszer nem olyan biztonságos, úgyhogy ezt semmiképpen se bízzuk olyanra, akinek nem biztos a keze, mert azonnal el tudja vágni a kezünket. Tehát, ha kirándulunk, vagy kempingezünk, és nincs más lehetőség, akkor a zsebkés vagy dobozvágó is elvégzi ezt a feladatot. Tarts szilárdan a konzervet egy stabil felületen, és szúrd át a késhegyét a doboz tetején. Igazából ez a lényeg, és akkor utána ugyanúgy le lehet ezen a résen keresztül feszegetni a tetőt már, mert hogy miután van egy lyuk a fedőben, meg kell ismételni akár a lyukasztást a doboz széle körül, vagy pedig simán lefeszegetni az első résen keresztül. Kevésbé elegáns eszközökkel, egy dobozvágóval is meg lehet csinálni, sőt, akár egy fakanának a nyelével is akkor már, amikor a résen be tudsz nyúlni. Aztán ott van az adóász, a lapos fejű csavarhúzó, mert hogyha minden kötél szakad, akkor ugye mit csinálunk? Elővesszük a szerszámos ládát, és megpróbáljuk a lapos fejű csavarhúzóval és kalapáccsal kinyitni a konzervdobozt, hogyha nagyon fontos, és minden áron muszáj, hogy kinyissuk. Szépen, szilárdan, biztosan megfogjuk a kezünkbe a csavarhúzót, odaillesztjük a doboz peremén belül a fedélhez, a doboz stabilan álljon, ez fontos, ezután megfogjuk a másik kezünkbe a kalapácsot, és elkezdjük fel a finoman ütögetni a csavarhúzó fejét. Így szintén, mint az előbbi módszernél, egy apró kis lyukat ütünk a fedélen, és ezen keresztül kijönthetjük a folyadékot, utána pedig szépen óvatosan ki tudjuk tágítani a rést, vagy a csavarhúzóval, vagy egy kanálnak, akár a nyelével, vagy egy fakanálnak a nyelével, de mint minden esetben használat előtt itt is fontos, hogy meg legyenek tisztítva az eszközöket, főleg a csavarhúzó egyébként, ha már itt tartunk. Aztán fontos még egy dolog ezzel kapcsolatban, hogyha nincsen konzervnyitó a kezed ügyében, hogyha nem is tudsz kérni senkitől, akkor is csak akkor folyamodj ezekhez a trükkökhöz, ha közelben nincsen gyerek, nehogy megcsusszon a kezed, kirepüljön a kezedből ez a vágó vagy szúró eszköz, és megsérjen a gyerek, plusz lehetőség szerint ezt ne a gyerek előtt csináld, mert azt fogja hinni, hogy ez a normális módszer, és majd meg akarja próbálni ő is. Ezen kívül természetesen ugyanígy lehet eljárni akkor ilyen ügyesen ilyen eszközöket, tehát a csalapos fejű csavarhúzóval, kanálnak a nyelével és a fakanálnak a nyelével a dugót is be tudjuk nyomni a boros üvegbe, hogyha mondjuk kempingezünk felnőttként, és nincsen nálunk dugóhúzó, ez is egy tökéletesen jó módszer, megteszi a dolgát.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét megváltoztató találmányok sorozatunkban ma a Ford T-modellt ünnepeljük, amit magyar szakembereknek is köszönhetünk. Henry Ford azt mondta, hogy a vevőnk bármilyen színben megrendelheti autóját, feltéve, hogy a szín fekete. 1908. október 1-én került piacra a detroiti Ford Motor Company világhírű autója, a híres Ford T-modell, akkor került piacra, de augusztusban készült el. Attól a naptól kezdve 825 amerikai dollárért lehetett megvásárolni a Bádog Böske becenevet viselő járműt, amely alacsony előállítási költségei és a hasonlóan kedvező ára folytán néhány év alatt a világ első népautójává vált, melyből 1927-ig összesen 15 millió darabot adtak el. Amikor Henry Ford 1903-ban megalapította a Ford Motor Company-t, a világ útjain alig több mint 200 ezer gépkocsi közlekedett, mivel ez a jármű még ritka luxus cikknek számított. Az autókat abban az időben egyéni kívánságra egyedi alkatrészből szerelték össze, vagyis a javításuk szintén nehézkes és költséges dolog volt. Ford aztán a T-modellnek köszönhetően néhány éven belül gondoskodott arról, hogy ezek a körülmények gyökeresen megváltozzanak. A gyártulajdonos 1904-ben alkalmazta a makói születésű Galamb Józsefet, aki Farkas Jenővel és az amerikai Child Harold Wills-szel együtt kulcsszerepet játszott a következő években magalkotott Ford típusok és prototípusok megtervezésében. A cél kezdettől fogva természetesen egy viszonylag olcsó, egyszerű formatervezésű és tömegesen gyártható jármű megalkotása volt, amelynek révén az autó tulajdonosok körét a középosztálybeli polgárokkal is ki lehetett bővíteni, hogy többé ne legyen luxus az autóval közlekedés. A tervezők munkája nyomán, ahogy ezt a Rubikon is írja, már 1904-ben megszületett az A modell, 4 évvel később pedig a T betűvel jelzett prototípusról Ford úgy ítélte meg, hogy képes lesz betölteni a neki szánt szerepet. A hamarosan világhírűvé váló Ford T első példánya 1908. augusztus 12-én készült el a vállalat detroiti gyárában, október 1-én pedig, ahogy már említettem, ki is került az autópiacra. Az ára, ahogy mondtam, szintén 825 amerikai dollár volt, ami ma nagyjából 18 ezer dollárnak felel meg, forintra átszámolva ez egy középkategóriás gépkocsi ára. Galamb, Wills és Farkas munkája nyomán a Ford T éppen olyan lett, mint ami ennek a cég tulajdonosa a népautót egykor megálmodta. A gépkocsi mindössze 540 kg-ot nyomott, köszönhetően annak, hogy a benne rejlő 22 lóerős négyhengeres motort egy abban az időben nemrég feltalált sokkal könnyebben tartósabb acélötvözetből készítették el. Az autó kétsebességes váltóval, valamint egy Galamb József által megtervezett mechanikus kuplunggal működött, és képes volt akár az óránkénti 60 kilométeres sebesség elérésére is. Ford az autó árának alacsonyan tartása érdekében a T-modell megalkotása után leállította az újabb típusok tervezését, és inkább a világ minden szegletét meghódító gépkocsi fejlesztésébe fogott. Az évek során a Ford első szélvédőt és fém karosszériát kapott, miközben a sorozatgyártás révén lehetővé vált az alkatrészek cserélése, tehát az autó gyors és olcsó javítása is. Az új gépkocsi alacsony árának másik titka a minimalista hozzáállás volt, vagyis hogy a gyártók csak és kizárólag olyan munkálatokat végeztek el, melyek a biztonságos működéshez okvetlenül szükségesek voltak, és ennek eredményeként például az autót hosszú ideig kizárólag fekete színben lehetett megvásárolni, de a Ford T-t a belső kialakítás szempontjából sem jellemezte a fényűzés. Egyszerű puritán jármű volt, amely kiszolgálta a tulajdonosát, és az olcsó vételára ellenére Henry Ford számára sem bizonyult ráfizetésnek. Az új Ford modell sikeréhez ugyanakkor a hirtelen támadt népszerűség és kereslet, valamint az akkoriban viszonylag olcsó üzemanyag még nem volt elegendő, mert meg kellett teremteni annak a lehetőségét is, hogy a több százezer reménybeli autó tulajdonos haza is vihesse maga gépkocsiját. Ebben ugyancsak Galamb József szerzett múlhatatlan érdemeket, aki időközben a Ford detroiti gyárának az igazgatója lett, miután 1914-ben saját üzemet dolgozóit a munkafolyamatok szerint sorba rendezte, és egy-egy művelet elvégzésére tanította be őket. A magyar konstruktőr találékonysága nyomán létrejött a földkerekség első gyártósora, melyen egy évtizeddel később hetente több ezer Ford T-modell gördült le, miközben egy másik michigani gyárban naponta 10 000 motort készítettek el. A népautó hatalmas termelékenység nyomán meghódította a világot, ráadásul a vállalat az Egyesült Államokon kívül hamarosan Németországban, Argentínában és Brazíliában is újabb létesítményeket alapított. Addig elképzelhetetlen mennyiségű autó került így forgalomba, és az első világháború utáni években a Ford T szinte egyeduralkodó lett az utakon.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI. Barát vagy ellenség? A filmekben a mesterséges intelligencia gyakran ellenség. Lázadó robotok, gonosz gépek, világuralom. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Az AI nem jó és nem rossz. Csak egy eszköz, mint a tűz vagy az elektromosság.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus. Vele fogunk beszélgetni arról, hogy mi mindenben tud nekünk segíteni egy gasztroenterológus, mik a leggyakoribb betegségek, és mi az, ami népbetegségnek számít. Üdvözlöm, doktor úr, köszönöm, hogy ránk ér.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm önt is. Köszönöm a megkeresést. A gasztroenterológia ez egy nagyon tág szakmai specifikációt ölel fel. Valójában a tápcsatornai betegségek kutatásával, feltérképezésével és gyógyulásával, gyógyításával foglalkozik. A leggyakoribb magyar népbetegségek a gyomorbélrendszeri savas, túlsavas vagy refluxbetegségek, a fekélybetegségek, a hasmenéses vagy a székrekedéses szenzációk, és ami legalább ennyire fontos, és a márciusi hónapra való tekintettel, az úgynevezett vastag és végbélrák betegségekkel is foglalkozunk.
1: A gasztroenterológia szempontjából az egyik legfontosabb dolog, hogyha elindulunk a saját egészségünk érdekében, és preventívek szeretnénk lenni, akkor nyilván vannak olyan alapvető vizsgálatok, amiket érdemes elvégeztetni. Melyek ezek?
2: Az alapvető vizsgálatok mindenképpen korfüggőek, amit viszont nagyon-nagyon fontos tisztázni.

0: az az, hogy egy alapos orvosi, szakorvosi, általános orvosi, családorvosi kikérdezés az alfája és az omegája minden betegség feltárásnak, legfőképpen a családban előforduló betegségek halmozásának, vagy az eddig életünk során észlelt esetleges tápcsatornai panaszoknak is.
1: Amikor vérvizsgálatra gondolunk, vagy egyéb vizsgálatokra gondolunk, akkor mondjuk egy nagy...
0: Elsődlegesen mindenképpen az orvosi, az általános orvosi találkozó, ahol feltárjuk azokat a betegségeket, vagy azokat a kóros állapotokat, vagy családi betegséghalmozásokat, amelyek aztán útmutatóval szolgálnak. Természetesen időszakonként illik vérvételeket csinálni, amelyek nem túl specifikusak, de egy általános vérvétel, az úgynevezett nagy rutin vérvétel, amelyben a máj funkció, a vese funkció, a vérképek, esetleg bizonyos gyulladásos faktorok, a vizeletvizsgálat, ezek az alapvető elsődleges vérvizsgálatok, és ezt követően, ha már valamilyen betegség irányába kell kutakodnunk, akkor a következő az pedig a képalkotó vizsgálatok kellene, hogy legyenek. Leggyakrabban és legkevésbé fájdalmas vizsgálatok az úgynevezett hasi ultrahang vizsgálatok. Nagyon sok mindenre fényderülhet már ezekkel a vizsgálatokkal is.
1: Hogyha emésztőrendszeri betegségről beszélünk, akkor szóba kerülnek az autoimmun betegségek is. Melyek azok, és vajon hogyan lehet ezeket, ha lehet-e egyáltalán bármilyen preventív módon vagy életmóddal megelőzni? Gondolok például a Crohn betegségre.
0: Igen, a tápcsatornai autoimmun betegségek leggyakoribbja a colitis ulcerosa és a Crohn betegség. A pontos kialakulásukat nem ismerjük, azonban azt tudjuk, hogy az életmód és a pszichés státusz az, ami legfőképpen ronthatja vagy aktiválhatja a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy ha egy módunk van rá, akkor mindenképpen egy stresszmentes életmódot, környezetet kell választanunk, vagy olyan munkáját, hogyha nagyon erős kihívások vannak, ami akár már testi tüneteket is okoznak nekünk, akkor lehetőleg ezt valami módon vagy orvosolni, vagy pedig elkerülni kell. Nagyon gyakran van olyan gyulladásos bélbetegünk, aki aztán munkahelyváltásra is kényszerül, és valójában meg is oldódik a tünetképzése, vagy a betegség aktivációja azáltal, hogy egy nyugodtabb környezetbe kerül a későbbiekben.
1: Akkor ez azt is jelenti, hogy ahogy ön is kifejezte, a pszichés státusz nagyon fontos, hogy ide hogyan kapcsolódik vajon a bélagytenge, vagyis a nervus vagus, erről is beszélgetni fogunk hamarosan. A Manna délután vendége dr. Filicki István, gasztroenterológus, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége dr. Filicki István, gasztroenterológus, és beszélgetünk most tovább arról, hogy vajon a pszichés státusz az hogyan befolyásolja az emésztőrendszert és oda-vissza ez a bizonyos bélagy tengely. Ez mit is jelent pontosan, és miért olyan nagy a hatása az emésztőrendszerre, a mikrobiomra az, hogy mi pszichésen vagy lelkileg hogyan érezzük magunkat?
2: Maga a kérdés egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, és a mai viszonyok mellett azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nagyon-nagyon forrongó terület. Ma már, ha azt mondjuk, hogy mikrobiom, akkor azért jó-rosszul mindenki tudja, hogy most azt súlykoljuk, hogy amennyiben a bélflóránk megváltozik, akkor bizony-bizony mindenféle kóros betegségünk van. De az elmúlt 100 meg 200 év orvosi tapasztalata azért csak azt mutatta, hogy az agy és béltengely, vagy az agy és a tápcsatornai tengely az úgy működik, hogyha én nagyon-nagyon szorongó vagyok, úgynevezett pszichoszomatikus tüneteket képezek, akkor az egyik leggyakoribb ilyen forma az a sav-túlműködés, adott esetben a refluxbetegségem, és ugyanígy legalább ilyen gyakorisággal akár a hasmenéses, az úgynevezett irritábilis bélszindróma, vagy pedig a székrekedéses. Tehát, hogy ez melyik típust mutat a betegeknél, azt egyénenként teljesen változó, de mindenképpen a pszichoszomatikus tünetképzés az a gyomorra hat, elsődlegesen, másodlagosan pedig a bél mozgásra. Természetesen, ha a közérzetünk rossz, már pedig nincsen pszichoszomatikus betegségem, csak éppen valamilyen olyan fertőző ágens üti fel a fejét a szervezetemben, például a gyerekkorban összeszedett Helicobacter pylori fertőzés, ami ugye azért kell ismernünk, mert a magyar populáció a 3/4-ében jelen van ez a fertőző ágens, és ez a baktérium ez a gyomor savtermelést megpróbálja befolyásolni, mégpedig úgy befolyásolja, hogy rákényszeríti a gyomrot, hogy nagyobb mennyiségű savat termeljünk, és aztán ezáltal ugye lesz egy nyálkártya támadásunk. Uh-huh. Ez lehet a gyomorban is, aztán lehet azzal, hogy kvázi a nagy savanyúsággal elöntjük a vékony belet, és ott pedig már ineffektív emésztő folyamatok fognak kialakulni azáltal, hogy a lúgos közeket elsavanyítjuk, tehát elrontjuk a lúgos közegben ható emésztőenzimeknek a működését, vagy jó funkcióját. Amely esetben, ugye, hogyha én nem vagyok pszichoszomatikus beteg, de nagyon fáj a gyomrom, és ez egy krónikus fájdalom, vagy nagyon fáj a belem, és krónikus hasmenésem van, tejcukorérzékenységtől, lisztérzékenységtől, bármitől, akkor egy idő után egyrészt hiánybetegségem is kialakulhat, hiszen bizonyos dolgok nem szívódnak fel, itt érthető akár az örömhormonok szintézisét megelőző koleszterinvázról, vagy steroidvázakról, vagy egyáltalán csak az, hogy én állandóan fájdalommal élek, az teljesen elrontja egy idő után, aztán depresszióba hajlóvá teszi a páciensnek a mindennapi életének a megélését.
1: De tulajdonképpen, doktor, akkor mégiscsak a legnagyobb igazság ebből a szempontból az, hogy az vagy, amit megeszel, tehát, hogy elsődlegesen, hogyha az ember javítani vagy stagnáltatni szeretne egy állapotot, akkor mindenképpen ugye az első az, hogy mit fogyaszt az ember a hétköznapokban, vagy amikor elmegy egy vizsgálatra, akkor rögtön elhangzik az a kérdés az első között, hogy mit és hogyan eszik, így van?
2: Abszolút, abszolút így van, ez egy nagyon, nagyon régi mondás, és ez sajnos ez tényleg így van, hogy minél egészségesebben tudsz étkezni, annál egészségesebb tudsz lenni hosszú-hosszú távon, akár még az öreg korodra is kihatóan. Régen voltak ilyen iskolák, hogy ezt ehetsz, ezt nem ehetsz. Amikor én a szakmám elején voltam, és szívérrendszeri betegségek vérzsír analíziseit vizsgáltam, akkor az volt az lényeg, hogy mindenképpen rám állt, hogy valamiféle margarin fogyasztást kell fogyasztani, és a vajat azt mindenképpen kerüljük. Aztán később ez a doktrína az valójában mégiscsak megdőlt. Akkor azért voltunk gazemberek, mert azt hirdettük, később pedig visszatértünk oda, hogy hát nem is annyira rossz az a vaj, és egyáltalán mindenre ezt lehet elmondani. Hogy Magyarországon ugye ráadásként az, hogy milyen vérzsírok, kórosak, milyenek nem, erre népegészségügyi tanulmányok vannak, és hogy azoknak milyen következményük van, ez is így van. De mégiscsak évente fellángol az a vita, hogy mangalica zsírt tegyünk, vagy nem mangalicát tegyünk. Tehát, hogy egy kicsit magyarosan is. De hogyha még mangalicát is ennénk, ami sajnos terített zsírsavakban bőven több, mint amennyire szükségünk van, azt hangsúlyozni kell, hogy a füstölt húsoknak a túlzott fogyasztása az megint nem egészséges. És itt akár utalok arra is, hogy a nagyon sok füstölt halat étkező japánoknál a gyomorrák előfordulása valami extrém nagy populáris számot jelent. Tehát valóban amit megeszel, az vagy, de ennek kapcsán aztán ez lesz a betegséged is. Ahogy a japán családok elköltöztek Amerikába, és a japán étkezési szokásaikat megváltoztatták, és utána az amerikai szokások rabjaivá váltak, már étkezési szokások rabjaivá váltak, onnantól pedig az infarktus és az érelmeszesedéses betegségeiknek az aránya populáris száma növekedett meg. Tehát ezek aztán abszolút evidence, hát igazolványok arra, hogy amit eszel, később ez lesz a veszted.
1: A mai Manna délutánban az egészséggel kapcsolatban beszélgetek dr. Filicki István gasztroenterológussal, érdemes lesz a továbbiakban is figyelni, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége dr. Filicki István gasztroenterológus. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már, nagyon sok fontos dolgot, és természetesen arra is gondolnunk kell ilyenkor, hogy valójában az emésztőrendszer, a mikrobiom, a béltraktus és a bélrendszer, mondhatjuk, hogy mindennek a motorja tud lenni. Nyilván a szívünk a motor, de egyébként az egészséghez kapcsolódóan, hogyha a bélrendszerben valami nem jól működik, vagy hiányosan működik, akkor egészen biztosan probléma adódik belőle más területén is a testünknek.
2: Ez abszolút így van. Az első, amit korábban nem ecseteltünk, az pedig a következő, hogy minden orvoshoz fordulás 70-valány százaléka, tehát 70% fölötti arányban valamiféle gyomorbélrendszeri betegséggel jelentkezünk a kollégáknál. Vagy, ha nem ez a fő tünet, akkor is valamilyen társuló tünetként jelen van a pácienseknél. Tehát ez gyakorlatilag minden 4 betegnél 3-nál jelen van. Miért fontos az, hogy az egyensúlyunk meglegyen? Ahogy már az előbb szóba került, bizonyos betegségek emésztőszervi kihatással, felszívódási zavart, mikroelemek felszívódását, szintéziseshez szükséges anyagok hiányát képezi, és hát ennek kapcsán számos olyan dolog van, melynek kapcsán aztán hiányoznak az örömhormonok, nem olyan étvágy lesz, nem lesz tápanyagbeépülés, és ennek kapcsán adott esetben soványság van, vagy lehet ugyanígy túlzott kövérség is. Tehát ez valóban úgy van, hogy ez a mi kapunk, és amiről még nem beszéltünk egyáltalán, ugye a motor, az a szív, az abszolút így van. És az minden pillanatban biztosítja nekünk a sejteknek az oxigénellátását, illetve a tápanyag ellátást oda-vissza. Tehát a tápanyag felvételt és a salakanyagok elszállítását. Azonban az egész, hogy mi élni tudjunk, az első belépési kapu, az pedig a tápcsatorna. A tápcsatorna, aminek az egyik legfontosabb szerepe az immunvédekezésünk. Ugye azt mondjuk, hogy a teljes immunvédekezésünk 70%-áért maga a tápcsatorna a felelős. És akkor itt még csak az immunrendszerünkről beszéltünk, még semmi másról nem beszéltünk, ugye arról, hogy utána megfelelően le tudjuk bontani a tápanyagainkat, vagy fel tudjuk-e szívni, szippantani a tápanyagból a megfelelő anyagokat ahhoz, hogy utána egészségesen tudjunk élni.
1: Természetesen ezt már mint a megelőzést nem lehet időben elkezdeni, ami azt is jelenti, hogy egészen pici korban, pici gyerekkorban is már érdemes odafigyelni erre, és aztán természetesen életkorhoz kötődően is érdemes odafigyelni arra, hogy mit jelez a testünk, hogy mire van igénye a mikrobiomnak. Illetve, ami még fontos kérdés, akár ugyanígy az életkorhoz kötődően, hogy milyen étrendkiegészítőket és vitaminokat tud beépíteni a testünk, hogyha valami hibázik oda bent az emésztőrendszerben, be tudja egyáltalán építeni a vitaminokat?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Valóban csatlakoznék ahhoz, hogy életkor függő, hogy mire van szükség. Azonban alapvetően két dolgot kell leszögeznünk. Az egyik az az, hogy azt hirdetjük, hogy ma már naponta 2-3 vagy még annál is több kilogramm zöldséget, gyümölcsöt kellene ahhoz elfogyasztanunk, hogy megfelelő tápanyagpótlásunk legyen. Ez régen nem volt teljesen így, hanem másképp működött minden. Mégpedig úgy működött, hogy 100 évvel ezelőtt a földjeink nem voltak ilyen szinten kimerülve, tehát nagyon sok ásványi anyagunk volt, építő elemünk volt ahhoz, hogy az elfogyasztott ételben megjelenjen, és aztán kvázi akár fél egy kiló gyümölcs zöldség elfogyasztásával tudtuk fedezni a dolgokat. Tehát az első nagy probléma az az, hogy ki vannak merülve a földek, és az ételünkben, akár megvásárolt, akár saját magunk által megtermelt ételekben nincs annyi ásványi anyag, vitamin és mikroelem, mint amennyi korábban
1: ami volt. Korábban volt. Igen, bocsánat, félbeszakítom, ráadásul nem csak a termőföldnek a kizsigerlése miatt, tehát hogy nem hagyják pihenni a földet, hanem azért is, mert nagyon sokszor a teljes termőidőszaknak a végét nem várják meg. Igen, tehát érési folyamat közben szedik le a gyümölcsöt, amikor nincs meg benne az a maximális kapacitás, amire az emberi testnek szüksége lenne adott gyümölcstől vagy zöldségtől.
2: Maximálisan így van, és ez elképesztő is, hogy bemegyek a boltba, és vásárolok epret, vagy nem tudom micsodát, és Perúból származó, és úgy elgondolkodom rajta, hogy egy eper mennyi dollárt érik meg, hogy tudna megérni, hogy szállítják ide, és akkor nem gondolkodom azon, hogy hány nap alatt lehet egy teherhajóval elszállítani adott esetben a gyümölcsöt, vagy pedig valóban csak repülővel, és akkor miért erőltetjük azt, hogy nem a saját magunk által megtermelt, kellően megérett zöldségeket, gyümölcsöket tudjuk fogyasztani, hanem kvázi picit hát elhagyjuk a dolgokat, és ki tudja, mit eszünk meg. Ha megengednek egy személyes példát, valamelyik nap vásároltam egy gyönyörű ananászt, és hát alig várta, hogy felszeljem és megehessük, és teljesen annyira gyönyörű volt, hogy egyszerűen mindenki nagyon boldog volt, majd a szeletelés közben egy olyan nem is tudom milyen kémiai illatanyag jött ki belőle, ami miatt aztán kidobtuk az egészet. És akkor úgy elgondolkodtunk rajta, hogy Úristen, hát ezt vajon mivel érlelték meg, vagy mivel nem érlelték meg, mivel permetezték, mivel locsolták, mivel trágyázták, nem tudom, szóval, hogy nagyon elkeserítő volt. De ez a tápanyagnak a tápföld része. A másik, amiről szerettem volna még pár mondatot szólni, az pedig az, hogy egyre zsúfoltabb világban élünk, egyre stresszdúsabb világban élünk, egyre több légszennyezéssel, egyre több mindenféle szennyezéssel állunk szemben. Ergo a testünkben a szabad gyökök felszaporodása az egyre nagyobb arányú. És hát ezeket lett volna hivatott bizonyos vitaminoknak a bevitele ellensúlyozni az úgynevezett gyökfogó vitaminokkal. Na most visszatérve az első gondolatunkra, hogy bizonyos életkorokban mi van. Tehát egy fejlődő szervezet is más ásványi anyagokra, vitaminokra tart igényt, és ugyanakkor pedig későbbiekben más van. Ezt jól-rosszul egyébként bizonyos vállalatok képviselik is, hogy a gyerekeknek való vitaminokat gumicukorban, nem tudom mibe csomagolják, és annak az összetétele teljesen más. Vagy van olyan is, ahol azt mondják, hogy multivitamin 50 felett, vagy 40 felett, vagy nem tudom, tehát, hogy vagy a sportolóknak, akiknek extrém felhasználásuk van, ott már szelektálunk, hogy valójában mennyi pótlást kell csinálni. Az biztos, hogy az egészséges, abszolút egészséges életmód mellett is szükségünk van kiegészítőkre. És még egy mondat, hogy ma nem tudunk jobbat az úgynevezett mediterrán diétánál. Tehát mind a szívérendszeri betegségek, mind a bélbetegségek, mind egyéb szempontból, hogyha még kellő vastartalmú húst is beviszünk, akkor a mediterrán diéta az egyetlen egy jól járható diéta, amit javasolnunk kellene.
1: Doktor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és hogyha megengedi, akkor azt én most megígérem a hallgatóknak, hogy fogunk rendszeresen beszélni, mert ezekre a dolgokról muszáj, hogy az ember tisztában legyen vele, hogy valóban nagyon sokat számít, hogy mit teszik, és hogy hogyan van, és hogy nem szabad legyinteni azokra a jelzésekre, amiket a testünk ad nekünk. Köszönöm szépen, doktor úr, az idejét.
2: Nagyon köszönöm, és viszont hallásra.
1: A Manna délután vendége volt dr. Filicki István, gasztroenterológus.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vízhajtó hatású gyümölcsök és zöldségek a karcsúbb vonalakért és a kevésbé duzzadó, melegben főként duzzadó, például lábfejekért és bokáért. Egyébként ezek a zöldségek és gyümölcsök a fogyást is támogatni tudják. A nyári szezonban rengeteg egészséges és friss étel közül lehet válogatni. Az egyes vízhajtó hatású gyümölcsök és zöldségek különösen jól jönnek akkor, hogyha hajlamos az ember teste a folyadékot visszatartani. A nagy melegben ez általában előfordul, ráadásul még a fogyást is támogatják ezek a zöldségek és gyümölcsök, és természetesen akkor is érdemes ezeket bevetni, amikor az ember a menopauza időszakában van, mert akkor is sokkal könnyebben vizesedik. A szervezet vízháztartásának egyensúlyára számos tényező hatással van. Ha a rendszer felborul, akkor felgyülemlik a szövetközi folyadék, ami mind egészségügyileg, mind pedig esztétikailag problémát okoz és kellemetlen. Számos alkalommal elég csak egy jól gondolt életmódváltás, azonban abban az esetben, ha az étkezés és a testmozgás hatására sem változik a helyzet, akkor mindenképpen el kell menni orvoshoz, azonnal konzultálni a fokozott vizesedésről és annak a lehetséges okairól. A vizesedést egyébként alapvetően a nyirokkeringés lassulása okozza, ilyenkor pedig akár egy-két hét leforgása alatt is pár kilóval megugorhat a testsúly, de ugyanígy fogyhat is látványosan, és a mérleg szerint is jól detektálhatóan. Ezt semmiképp sem érdemes viszont tényleges hízásnak tekinteni, ám az tény, hogy a különbség centiben mérhető és nagyon látványossá tud válni, ahogy az imént is mondtam. A zsíregető edzések sokszor nem is működnek megfelelően ilyenkor, hiszen a felgyülemlett szövetközi folyadék, valamint a nyirokrendszer működésének felborulása a fogyást is gátolja. A fokozott víz visszatartás mögött ott állhatnak a hormon problémák, a túlzott sóbevitel, az elégtelen vízfogyasztás, a stressz és a mozgáshiány, pont ugyanúgy, mint számos esetben egyébként az étrendben kereshetően a kiváltó okok. A nyári szezonban szerencsére viszont rengeteg olyan zöldség és gyümölcs van, amik segíteni tudnak helyreállítani a szervezet vízháztartását, és egyúttal kihajtani a feleslegesen visszatartott vizet. Ezeket az ételeket mindenképpen érdemes beépíteni az étrendünkbe. Az első között ott van az eper, az szezon egyik kedvenc gyümölcse, elképesztően felkapott nem véletlenül, ráadásul nem csupán a kimagasló antioxidáns tartalma miatt érdemes rendszeresen is fogyasztani belőle sokat, amíg csak lehet, hanem azért is, mert szuper vízhajtó összetevő, akár egy smoothie részeként, akár önmagában beépíteni az étrendbe már nagyon nagy segítséget tudunk adni magunknak. Ott van a málna, ami az eper mellett szintén nagyon fontos piros kis finomság, éppen olyan népszerű gyümölcs nyári időben, szezonjában, nem véletlenül, ez is zseniális vízhajtó és nagyon jó méregtelenítő alapanyag, a benne található káliumnak köszönhet a részben. Igazi antioxidáns bomba, ami a szövet közötti folyadék csökkentésén túl a fogyásban is segíteni tud, tehát málna és eper eddig, aztán ott van a spárga, mert hogy a benne található aszparagén savnak köszönhetően erőteljes vízhajtó tulajdonsággal rendelkezik. Uborka. Az uborkát nagyon sokan szeretik, most már iszunk uborkás mentát, vizet, uborkás lájmos vizet, sima uborkás vizet, simán megesztük az uborkát üresen is, vagy csak egy kis darab sajttal, salátában, nagyon finom, zseniális hidratáló, kimagasló vitamin és ásványanyag tartalma van, vízhajtó hatása épp úgy megemlítendő, amikor a pozitívumokat soroljuk az uborka mellett, a kálium tartalma is jelentős, átmossa a szervezetet, ráadásul nem csak a feleslegesen felgyülemlett víztől szabadít meg az uborka, hanem a méreganyagokat szintén kipucolja, arról ne is beszéljünk, hogy mennyire alacsony kalóriatartalma és szénhidrát tartalma van. Aztán ott van a ribizli, ezt is jegyezzük meg, igazi slágergyümölcs, ilyenkor kiváló rostforrás, ő is segít pucolni nem csak a vizet, hanem a bélrendszert is, valamint hozzájárul a fogyás sikerességéhez. A kálium tartalmának köszönhetően a megrekedt szövetközi folyadékkal is felveszi a harcot nagyon ügyesen, remek vízhajtó gyümölcs a szezonban, ráadásul alacsony a kalóriatartalma, úgyhogy bármikor lehet belőle csipegetni, tehát ha valaki napi szinten, heti szinten többször szeretne igazi vízhajtó, fogyókúrát támogató salátát készíteni, akkor simán fel lehet kockázni egy nagy kígyóborkát, rászórni a kockázott epret rá, egy-két marjoknyi málnát, beledarabolni spárgát, ha még van belőle friss, rászórni ribizlit, és felkockázni egy kis feta sajtot. Ennyi az egész. Nagyon finom, tökéletes vízhajtó, tökéletes antioxidáns, bélrendszer tisztító és fogyókúrás is. És kalóriatartalma, szénhidrát tartalma pedig szinte alig van. Úgyhogy szerintem ez az adóász egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Esküszöm.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan lesz percek alatt és a lehető legkönnyebb módon tiszta a kenyér, pirító? Nagyon sok embernek vannak olyan rémálmai, mondjuk így az otthoni takarítása kapcsolatban, amiket utál csinálni, port törölni, a fürdőszobában mondjuk a csempének a fugáját, ha van egy kicsi penész, azt kipucolni, mosogatóban a lefolyót tisztogatni. Mindenkinek megvan a saját kis nünükéje ezzel kapcsolatban. Van, aki a kenyérpirítót utálja tisztogatni. Itt van egy kis és szokatlan, de egyben hatásos módszer a Feminának köszönhetően, amivel pár perc alatt tisztává lehet varázsolni az egyik kedvenc konyhai eszközünket. Nagyon sokszor látni olyat, hogy tele van morzsával, minden tiszta morzsa, a kenyérpirító tetején, benne és belül is a résekben, foltos, lefröcskölt, stb. Nagyon sokan használjuk minden nap a kenyérpirítót, és nagyon kevesen szokták rendszeresen és módszeresen és helyesen megtisztítani, pedig néhány perc elég hozzá, úgyhogy itt van néhány tipp, amihez, hogyha hozzászokunk, akkor egy kicsit csinosabb, meg szerintem egészségesebben működő lesz a kenyérpirítónk. Nem túl bonyolult feladat, néhány lépésben megoldható, az egyetlen trükkös rész a morzsák kiszedése, erre talált ki több TikTok felhasználó egy új módszert, a morzsákat ugyanis egy hajszerító segítségével szedik ki. Lehet látni egyébként a TikTokon a videókon is, hogy az áramtalanított sütő fölé teszi az illető a hajszárítót, majd az abból kiáramló meleg levegő összeszedi az összes bent maradt morzsát, a sütő aljában lévő tálca pedig összegyűjti őket, hogyha az embernek a sütőjében nincsen kivéhető tálca, akkor maradhatunk a hagyományos módszernél, azaz a sütőt megfogjuk, a kenyérsütőt, és fejjel lefelé megrázzuk. Ha a kenyérpirítónak viszont van kivéhető tálcája, akkor azt érdemes mosogatószeres meleg vízbe áztatni, és alaposan átmosni egy szivacsal, leöblíteni, szárazra törölni, és aztán pedig nekiállni a külső pucolásnak is. Mosogatószeres vízbe áztatott kis szivacsal vagy rongyal, de ez lehet egyébként súrolószer attól függően, hogy milyen anyagból van a külseje a kenyérpirítónak. Lehet ez egy teljesen környezetbarát módszer is, és lehet kézmosóval vagy a sima biomosogatószerrel is pucolni. Arra kell ügyelni, hogy használat előtt csavarjuk ki a szivacsot, és csak kicsit legyenek azok nedvesek, tehát ne tocsogós vizessel törölgessük. Szépen tiszta vízbe mártott nedves szivacsal újra áttörőjük, szárazra törőjük, ez nem egy olyan ördöngős dolog. A lényege az, hogy a morzsák alaposan ki legyenek ütögetve belőle, hogyha nem tálcás a kenyérpirító, ahogy ezt az imént mondtam. Ha igazán lelkes valaki, akkor akár fogkefével is átsúrolhatja a kenyérpirító belsét, nyilván kizárólag áramtalanított kenyérpirítót pucoválunk. A ráégett részeket pedig az úgynevezett alufóliás módszerrel lehet a legjobban megtisztítani. Például a rozsdafoltakat is ezzel lehet eltüntetni. Ez a titkos fegyver. Az alufóliás módszer egész könnyedén meg lehet szabadulni a rozsdától. Ezzel az egyszerű módszerrel fogjuk az alufóliát, gombóccá gyúrjuk, és amikor gombóccá gyúrtok, akkor azzal kezdjük el dörzsölni a fémfelületet. Tulajdonképpen ennyi, tehát az a lényeg, hogy ezt az alufólia gombócot mártsuk bele vízbe, és azzal kell átsikálni. Minél szorosabbra, keményemre van gyúrva az alufólia gombóc, annál erősebb a sikáló dörzsölő hatása. És ennyi az egész, hogyha nem gyűrjük meg, csak egy kicsit összenyomjuk a kezünket, ne teljesen sima legyen a felülete, akkor csak át kell dörzsölni vele a rostás felületet, ami egy-kettőre eltűnik. Egyébként ezt is TikTok videókon lehet látni. Ami nagyon rozsdás, olyan régi felület, kint maradt fém tárgyak, mondjuk kerti eszközök, kicsi régi öntött vassütő, ilyesmi, vagy mondjuk az öntött vas edény, annak a rozsdáját is ezzel lehet a leghatékonyabban lesúrolni, úgy, hogy tulajdonképpen utána csak át kell mossuk, hogy ne maradjon rajta alumínium az edénynek az alján, a falán, vagy az egyéb tárgyakon, és így gyakorlatilag nem kell újat venni, mert azért egy öntött vas edény is nagyon drága, úgyhogy hajrá, kenyérpirító tisztításra és rozsdátlanításra fel.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg, és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a nyárias meleg több-kevesebb napsütéssel. Szeptembertől igényelhető az MVM dinamikus áramtarifája. Rekordmeleg volt az augusztus. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Évvégéig kell elkészíteni a jelentést a Kegyelmi Ügyet Vizsgáló Bizottságnak. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától, illetve a Bicskei Gyermekotthontól kérnek beiratokat, és meghallgathatják Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is. Elutasította a szakképzési törvény módosításához benyújtott ellenzéki javaslatokat az Országgyűlés Bizottsága. Az indítvány a tanév végére tolta volt